0: vallás és a roma táncjárások. A roma kultúra egyik legfontosabb és leglátványosabb kifejezési formája a tánc. A roma közösségekben a tánc nem csupán szórakozás vagy egy színpadi produkció, hanem a közösségi élet, az érzelmek és a hagyományok továbbadásának egyik fontos eszköze. A zene és a tánc szorosan összekapcsolódik, és generációról generációra öröklődnek azok a mozdulatok, ritmusok és táncolási szokások, amelyek egy-egy közösség sajátos kultúráját tükrözik. Fontos hangsúlyozni, hogy nincsen egyetlen egységes cigánytánc. A roma közösségek történelmük, lakóhelyük, nyelvi és kulturális hagyományaik alapján rendkívül sokszínűek. Más táncokat és táncolási módokat találhatunk, például a magyarországi olá cigány, romungró vagy beás közösségek hagyományaiban. A táncok között vannak olyanok, amelyek erősebben őrzik a régi közösségi hagyományokat, és persze olyanok is, amelyek az idők során más népek tánckultúrájával kerültek kapcsolatba. A roma táncoktatás jelentősége. A hagyományos roma táncok eredetileg elsősorban nem iskolai keretek között terjedtek el. A gyerekek a családtagoktól, rokonoktól és a közösség idősebb tagjaitól sajátították el a mozdulatokat. Megfigyelték, hogyan táncolnak a felnőttek ünnepeken, lakodalmakban, bálokon vagy családi összejöveteleken, majd fokozatosan maguk is bekapcsolódtak. A tanulás tehát sok esetben utánzással történt, a gyermek először csak figyelte a táncolókat, később megpróbálta lemosni a ritmust és az egyszerűbb lépéseket. Ahogy egyre ügyesebbé vált, egyre több mozdulatot tudott beépíteni a saját táncába. Ez a fajta tanulás azért is különleges, mert nem feltétlenül egy előre meghatározott koreográfiát kellett megtanulni. Nagy szerepet kapott az egyéni kifejezés, az improvizáció, és persze az, hogy a táncos hogyan tud reagálni a zenére. Napjainkban a roma táncoktatás már szervezett formában is jelen van. Tánccsoportok, művészeti iskolák, kulturális egyesületek és hagyományőrző közösségek tanítják a roma táncokat. Ezek az oktatások nem csak a mozdulatok megtanításáról szólnak, hanem a hozzájuk kapcsolódó zenei, történelmi és kulturális háttér megismertetéséről is. A táncoktatásnak különösen nagy szerepe lehet a fiatalabb generációk körében. A modern világban sok hagyomány háttérbe szorulhat, ezért a tánc lehetőséget teremt arra, hogy a fiatalok közvetlenül megtapasztalják saját vagy más roma közösségek kulturális örökségét. A roma tánc egyik legfontosabb jellemzője az improvizáció. A roma táncok egyik jellegzetessége az improvizáció. Ez azt jelenti, hogy a táncos nem minden esetben egy előre megtanult koreográfiát hajt vétre, hanem a zene pillanatnyi hangulatára és ritmusára figyel.
1: Ezek voltak az FM 100.3 Rádió Dikroma hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz.
2: A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádió Dik, indul egy újabb óra a 100.3 Rádió Dikben.
3: Gyertek fiúk, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a Diknóta.
1: Romákról, nem csak romáknak.
2: Rádió Dik.
1: Korábbi adásunk ismétlése következik.
2: Emberi történetek, emberi tanulságok. Rájó Sztojka Armandóval.
1: Rádió Dik. Romákról, nem csak romáknak.
4: 100.3 Rádió Dik. Romákról, nem csak romáknak. Én Sztojka Armandó vagyok, ez pedig a Trájó, az az Élet című műsorunk, melyben emberek az élettörténetüket mesélik el, na de nem akár hogyan, az Istennel való kapcsolatukról beszélnek nekünk. Ezt mi a keresztény hitéletben bizonyságtételnek hívjuk, és a mai nap folyamán továbbra is Nicole Victoria az én vendégem. Köszöntelek téged a stúdióban.
5: Szia, üdvözlök és köszöntök mindenkit, sok szeretettel, Baktalis, azt itt a vén égünnel.
4: Hát ilyen hosszú beköszönést soha senki nem mondott még itt, pedig aztán vannak itt olyan cigányok is, akik beköszönnek, aztán úgy pörög a nyelvük, hogy sukárszáztó lungot rajon meg, boldogsága, öröm a szogodi, és mégsem ilyen hosszan, meg hát mégsem ennyi nyelven, úgyhogy ez egy csodálatos dolog, hogy...
5: Köszönöm szépen.
4: Most már én is azt mondom ebben a műsorban, hogy te egy kiválasztott személy vagy, nem csak az álmaidért, hanem aki öt nyelven beszél, ezzel köszönöm. Megáldja őt az Isten. Ez egy csodálatos dolog, hát, és főleg úgy, hogy ez mind adottság volt neked, és könnyen beletanulhattál születésed után, mert vannak, akik kőkeményen éveket, évtizedeket tanulnak azért, hogy ennyi nyelven beszéljenek. Úgyhogy ez egy kiváltságos dolog. Nos, ott hagytuk abba, hogy a szövegírásról, a zenéről beszéltünk, és hogy nagy részt a zenéidnek a szövegét te írod, illetve a nővéred segít neked. Minden egyes dalt úgy kezdesz el, hogy Istenem segíts.
5: Így van.
4: Miért van szükséged Isten segítségére a dalíráshoz?
5: Ő mindig segít nekem. Ő mindig segít. Úgy kezdem, Istenem, segíts, és adj nekem új gondolatokat, és tedd azt, amit te jónak látsz. Segíts nekem abban, hogy könnyen meg tudjak írni egy dalt, és ne jöjjön nehezen a gondolat. És ha hiszed, ha nem volt olyan például a Te vagy a minden című dal, azt nagyon-nagyon lázas voltam, azt a páromnak írtam azt a dalt. Nagyon lázas voltam, éjszaka felébredtem, nem tudtam aludni. És nem fogod elhinni, egy éjszaka alatt én azt a dalt átdolgoztam, megírtam, és másnap bementem, és lázasan felénekeltem a stúdióba, és annak van a legtöbb nézettsége. Akkor elimádkoztam, és azt mondtam, Istenem, segíts, én nekem ez most nagyon fontos. Nincs olyan dolog, nem csak a dalban, bármit, amit teszek, hogy én előbb ne kérjem meg Isten segítségét. Nekem nagyon fontos az életembe ő.
4: Akkor ez az életed minden területére kihat, hogy az Istennel.
5: Így van, így mindenhol.
4: Az Istennel való kapcsolatod, az mindig elsődleges.
5: Így van.
4: A zene az életedben ugye jött 6 éves korban, aztán tehetségkutatókon is részt vettél.
5: Így van.
4: A szüleid nem engedtek annyira, mert féltettek téged, és végül, amikor férjhez mentél, akkor kezdted el a karrieredet.
5: Így van.
4: Pár éve pedig még jobban.
5: Komolyabban vettem, így van.
4: Komolyabban
5: így
4: elkezdted van. Venni ezt a zenei karriert. De ez nagyon érdekes, hogy a férjeddel kezdtél el zenélni komolyabban, mert valljuk be, hogy azért a származásaid miatt ugye törökként és romaként elég nehéz az, hogy a férj elengedjen egy nőt, és hogy engedje, hogy énekeljen, mert hogy valljuk be, hogy szerintem nagyon sok cigány asszony lenne, aki hatalmas tehetséggel rendelkezne, és lehet, hogy pont a családja vagy a férje az, aki visszatartja őt ebben a dologban, és a tradíciók szerint meg azért, mert ő a férfi, meg ő féltékeny, meg minden ezért nem engedi őt el, hogy neked nem volt ezzel küzdelmed, vagy nehézséged, hanem akkor a férjed is ilyen normálisabban fogta föl a dolgokat?
5: Természetesen nekem a párom apukája részéről nagy ecsedi, és az anyukája részéről pedig magyar. De hát ő még nagyon fiatal volt, amikor az apukája meghalt, és szinte egyedül nevelte fel az anyukája. Ugye anyósom és a párom volt egy buli, ahova mi elmentünk együtt, és ott láttak először énekelni. És anyósom sírva fakadt, és azt mondta, hogy Úristen, ezt te csináld, mert ez neked nagyon megy. Ugye én elmondtam neki, hogy én nagyon szeretek énekelni, és hogy fogadják nagyon sok szeretettel ezt a dalt, nekik küldöm is természetesen mindenkinek, aki itt van. És a párom az így lezsibbadt, és így néz, és azt mondja, hogy ezt nem hiszem el. És a buli után én elmondtam neki, hogy én ezt szeretem csinálni, és én ezt szeretném a jövőben majd, és ő azt mondta, hogy figyelj, ha téged ez boldoggá tesz, akkor én támogatlak benne. Szóval nekem olyan párom van, aki soha semmilyen körülmények között nem mondaná nekem azt, hogy te nem mehetsz el buliba, ő elvisz rengeteg buliba, elvisz. Nem mehetsz el buliba, és ezt te nem csinálhatod, a dal szövegírásba is besegít, és ő az első, akinek én felolvasom, hogy na Guszti, mit szólsz hozzá.
4: Ez egy nagyon-nagyon csodálatos dolog. Isten ebben is megáldott téged, hogy jó férjet adott neked.
5: Így van.
4: Nos, a zenei karriered most, hogy komolyabban vetted, hogy ível felfelé, ugye több televízió műsorban is most már láthatunk téged, amiknek a csatornáknak a neveit nem említjük meg.
5: Így van.
4: De több műsorban részt veszel, érzel fejlődést azután, hogy komolyabban vetted, hogy amikor tudatosan rááll az ember, akkor jobban ível a karrierje felfelé, mint amikor csak úgy lazán csinálja?
5: Így van, természetesen. Így van. Nekem most én azt gondolom, hogy mivel egy kicsit komolyabban veszem én is, és több energiát fektetek bele, ezáltal jobban ívelek fel. Nyilván, ha valaki sokat dolgozik, eléri a célját, és ha valaki sokat dolgozik és tesz valamiért, akkor annak megvan az eredménye. Úgyhogy igazából nekem most, amit én nagyon szeretnék, az az, hogy hát a jövőben majd Törökországba leforgassak egy videoklipet, megcsináljak ott török

0: elnézést, olyan aranyos vagy. Hát igazából ez ilyen ihlet, tudod. Mikor mi jön? Van, amikor jön egy szerelmes dal, van, amikor ugyan nővéremmel, Ivettel, hol sírunk, hol nevetünk, amikor egy hallgatós dalt éneklünk. Ott tényleg sírás és nevetés van.
1: Itt tehát akkor a zenei stílusodban, most említetted, hogy Törökországba fogsz törökül előadni egy zenét, most említesz egy hallgatót, ami egy ilyen lirikus cigány dal, a hagyományunkat őrzi, és akkor ez full cigány stílus. Na ez is egy lényeges dolog, hogy a zenében hogy jön ki az identitásod? Melyiket szereted a legjobban énekelni?
0: Hát nagyon őszinte leszek, a romadalokat. A romadalokat eléneklek én aztán Whitney Houstonon át bármit, de a romadalok azok, amik hozzám nagyon kezen állnak, az én szívemhez.
1: Na és akkor kanyarodjunk vissza oda, hogy jön az ihlet, hogy miről írjál dalt?
0: Szóval hát ez úgy van, ahogy az imént mondtam is neked, hogy van olyan, amikor jön egy ihlet, és jön egy vidám dal. Egy, mint ahogy mi mondjuk romák, egy pergetős dal. És van, amikor jön egy ihlet, hogy mondjuk visszajön a gyerekkorunk eszünkbe a nővéremmel, és tényleg ott van balta, szekér, ló, ott minden van, amikor a dalszöveget írjuk. Van sírás, van nevetés, visszaidézzük a gyerekkorunkat. Mondjuk ez egy hallgatóra jellemző. És van olyan, amikor egy pörgős dalt írunk, és ott sikítunk a nevetéstől, mert hát ugye oda kell 4-5 óra, mire csak két szöveget leírunk a nővéremmel, mert tudjuk azt, hogy az nekünk az egyik legnehezebb, egy pörgetős dalt, egy hagyományos, autentikus romadalt megcsinálni úgy, hogy ez mindenkinek megfelelő legyen a számára. Hál' Istennek, mi kettőt megcsináltunk, és az egyikhez majd nagy ecseden fogjuk leforgatni hamarosan a videóklipet az egyik pörgetős dalhoz. Szóval igazából hát nem annyira egyszerű ez, mert azért annyira nem egyszerű, de én nagyon élvezem a dalszövegírásokat. Nekem ez nagyon fontos.
1: Most említettük a zenével kapcsolatos pozitív dolgokat. Beszélgessünk egy kicsit a nehézségéről is, mert nem minden arany, ami fénylik.
0: Így van.
1: Van olyan, amikor küzdesz azzal, hogy megírj egy dalt? Vagy volt azt ilyen. Inkább félrerakod, és akkor majd folytatod később?
0: Hát az igazság az, hogy én nagyon pozitív vagyok, és nagyon akaratos is. Aki tudja, aki ismer, az tényleg tudja, hogy én nagyon egy akaratos nő vagyok. Ha valamit akarok, és valamibe belekezdek, azt én nem hagyom abba. Akkor lehet, hogy reggeltől estig, vagy estétől reggelig, nyilván, ha az időm engedés, akkor éppen nem dolgozom, reggeltől estig, estétől reggelig lehet, hogy ezt a dalt megírom. Akkor is, ha bármi történik. De természetesen volt olyan egy-egy dalom, amit egy hétnyi tovább írtam meg, mert egyszerűen hiába akartam, hogy jöjjön az ihlet. Nagyon nehéz volt, mert alapból olyan címet is, olyan szöveget akartam összerakni, ami egyedi, de nagyon egyedi, és ez nagyon nehéz volt nekem. Ez egy hallgatós dal volt. A mamámtól, a családomtól, a régi 1000 éves dalok, ugye a déd nagyanyám, a nagyanyám is, és ezeknek a dalai, anyámiknak a dalai, nem volt olyan egyszerű ezt összerakni, és egy kicsit modernizálni, hogy ezért mégse olyan legyen, mint az ő daluk, ami régen volt, a hangstílus, megvolt a hangzásvilág, de mégis egy kicsit más irányba fordítottam el az én világom felé. Úgyhogy ez nehéz volt, megmondom őszintén, de megcsináltam.
1: Innen fogjuk folytatni a beszélgetésünket, kedves hallgatóink. Most ismét elmegyünk, meghallgatunk egy dalt, aztán folytatjuk a beszélgetést tovább.
2: Ez a Trájó, a 100.3 Rádió Dík egyházi műsora.
1: 100.3 Rádió Dík romákról, nem csak romáknak. Én Sztojka Armandó vagyok, ez pedig a Trájó, azaz Élet című műsorunk, melyben emberek az élet történetüket mesélik el, na de nem akár hogyan, az Istennel való kapcsolatukról beszélnek nekünk. Ezt mi a keresztény hitéletben bizonyságtételnek hívjuk, és a mai nap folyamán továbbra is Nicole Victoria az én vendégem. Köszöntelek itt a stúdióban.
0: Szia! Sziasztok! Üdvözlök és köszöntök szeretettel mindenkit! Tamin Szaszti Tajbak Tali, Iigunner.
1: Ezt taníts meg nekem, Iigunner?
0: Igen, Iigunner.
1: Oké, szuper. Szóval ott hagytuk abba a beszélgetésünket Viktóriával, kedves hallgatóink, hogy milyen a dalírás, és néha van, amikor nehéz, néha ezzel küzdeni kell, és bizony nem is ez a legnehezebb része, amikor meg kell írni egy zenét, hanem amikor jön a negatív kritika, és ugye rengeteg rossz dolog tud lenni ebben, nem minden arany, ami fénylik, ezt én, mint

0: zenész, műsorvezető, meg közszereplő, ezt én nagyon átélem, de hidd el nekem, hogy a hallgatóink közül vannak, akik úgy gondolják, hogy hát ti csak sztároskodtok, arany életetek van, semmi gond nincs veletek, meg minden, és aztán jól odapirítanak nekünk kommentbe nagyon erős szavakat. Ezt meséld el, hogy milyen hatással tud lenni egy nőnek az életére, mert szerintem tényleg te kapsz hideget, meleget is azért.
1: Ez így van természetesen. Én azt gondolom, hogyha mindig azt fogjuk nézni, hogy nekünk más mit mond, akkor mint egy kártyavár összeomlunk. Ezt nem szabad, ezt el kell engedni. A legmagasabb, legismertebb világsztároknak, mondhatjuk úgy, olyan embereknek, akik tényleg nagyon magas pozícióban vannak, azoknak is olyan kommentet írnak, vagy mondanak a szemükbe bármit, ami vagy nem fedi a valóságot, vagy nagyon rosszul tud esni, lelkileg össze tudja törni az embert, de ezekre a dolgokra nem szabad odafigyelni, nekem az a véleményem.
0: Hogyha építő kritika ér téged, azt el tudod fogadni?
1: Természetesen. Van olyan, hogy mondjuk egy dalszöveg nem tetszik a páromnak, vagy a bátyámnak, vagy a nővéremnek. És átolvassuk 5-10-szer, vagy 100-szor, és akkor megbeszéljük, hogy mert, hogy miért is, mert van, amikor én ragaszkodom hozzá, de hogy ez hit már-e, hogy nagyon jó. És azt mondja, hogy nem. És meg, hogy ez nem ide való szöveg, és ezt elrontottad, ez nem jó. Szóval, hogyha építő, akkor én ezért nem tudok megharagudni, mert nincs miért. Én veszem a jó dolgokat, hogyha valaki az én javamra jót akar, én azért nem tudok megharagudni, sőt, én azért hálás vagyok, hogy figyelmeztet, kinyitja a szememet, és előre elmondja, hogy stopp, ezt egy kicsit másképp. Ezekért én azt gondolom, hogy nem szabad megharagudni.
0: Visszakanyarodok egy másik témánkhoz. A zeneírással kapcsolatosan, hogy született már olyan dalod, amit Istennek énekeltél, vagy Allahnak írtál, vagy Istennek?
1: Nincs. Jó pár előadó, nagyon, nagyon jó barátaim, és ők már mondták, hogy mivel ennyire nagyon magas hitem van, én nem szeretnék egy ilyen dalt elénekelni, mert volt olyan, amikor éppen egy helyen voltunk, egy buliban, akkor ott mi énekeltünk hívő dalokat, és azt mondták, hogy Úristen, neked kell egy ilyet egyszer elénekelned. Szóval ez is tervben van, és ha Isten is úgy akarja, akkor én a következő hónapban fel is fogok énekelni egy hívő dalt, hiszen jön karácsony is, úgyhogy kell egy ilyen dal.
0: Akkor pont fején találtam a
1: pontosan.
0: Szöget most, akkor születni fog ilyen
1: így
0: dal.
1: Van, már a szöveg is megvan hozzá, így van.
0: Tehát ez egy saját lesz? Nem,
1: saját.
0: Nem akkor nem feldolgozott.
1: Nem feldolgozott, nem. Ez az én saját dalom.
0: Na, ennek nagyon örülök, ezt már nagyon fogom várni, és ebben az idősávban nagy szeretettel fogom majd játszani itt a Trajó műsorunkban.
1: Köszönöm szépen.
0: Hogy írtad meg azt a dalt? A keresztény dalt. Van különbség, amikor Istennek írsz egy dalt, vagy embernek írsz egy dalt?
1: Van.
0: Mi volt a különbség neked?
1: Van, mert amikor Istenről beszélsz, az teljesen más érzés, más világ. És amikor egy embernek is, az is más világ. De ez a dal, az én dalom, amit én megírtam, ez valójában a hitről szól. És arról, hogy Isten mennyire fontos a mi életünkbe. Mennyire egy olyan dolog, ami nélkül nem lehet élni, hiszen ha ő nincs az életünkbe, akkor ott annyi vége. Ő fontos a mindennapjainkban, a világunkban, a perceinkben, hiszen az életünkre nincs garancia, én azt gondolom. Nem tudjuk azt sem, hogy egy perc múlva mi fog történni velünk. Ami hál' Istennek jó, hogy nem tudjuk, de mert szerintem nagyon összeroppannánk, ha tudnánk, hogy mi vár ránk életünk során, de én úgy vagyok vele, hogy fontos az életünkben ő nagyon. És ezért is írtam én ezt a dalt meg. Az emberek felé szól ez, de mégis hit által Istentől, hogy higgyenek benne és bízzanak benne, mert ő nagyon fontos nekünk. És ő van is, létezik, és létezni is fog, amíg a világ a világ.
0: Amen. Ah. Ez lesz a témája?
1: Így van.
0: Tehát erről fog szólni a dal, hogy az emberek felé szól, tehát embereket szólítasz meg, hogy higgyenek Istenben,
1: így van. Így van.
0: Egy szóval akkor az álmodat teljesíted, hogy azt kérte tőled Isten, hogy mondd el mindenkinek, hogy ő van, és be fog teljesedni az írás, és akkor ezt egy dalban
1: közölni
0: is fogod az emberekkel.
1: Így van.
0: Hát ez egy nagyon csodálatos dolog, nagyon sok sikert kívánok
1: nagyon
0: neked.
1: Nagyon szépen köszönöm.
0: Ehhez a dalhoz, és én hiszem, és tudom, hogy tapasztalatban mondom, hogy ennek nagyobb sikere lesz, mint amikor olyan dalokat írunk, hogy az embereknek tetszedjenek. Ami az is Istentől van szerintem,
1: hát
0: mert
1: hogyne.
0: Az embereknek a jó kedvét így csináljuk
1: van,
0: vele.
1: Így van.
0: Viszont amikor Istennek írunk egy dalt, vagy Istenről szól egy dal, akkor az teljesen más.
1: Csodálatos dolog, így van. Pontosan. Egyetértek.
0: És említettük, az imént beszéltünk arról is, hogy jöjjön, hogy vicceskedünk egy picit, és hogy az Isten bocsássa meg nekünk, és hogy tényleg ez így van, de hogy gondoljunk bele abba, hogy Isten az ő saját képmására teremtett minket, akkor ha milyen viccesek vagyunk, Istennek milyen jó humora lehet.
1: Az biztos.
0: Képzeld el, hogy ő milyen vicces lehet.
1: Ez így van, ez így van. És ő hall mindent, és lát mindent, és mosolyog velünk.
0: Így van,
1: ebbe
0: így van.
1: Ebbe biztos vagyok.
0: Innen fogjuk folytatni a beszélgetésünket, most meghallgatunk ismét egy dalt, aztán folytatjuk a beszélgetést tovább. Maradjatok velünk, Nicole Victoria lesz a vendégem továbbra is.
2: Emberi történetek, emberi tanulságok. Rájó Sztojka Armandóval. Rádió Dik. Romákról, nem csak romáknak.
0: 100.3 Rádió Dik. Romákról, nem csak romáknak. Én Sztojka Armandó vagyok, ez pedig a Trájó, azaz Élet című műsorunk, melyben emberek az élettörténetüket mesélik el, na de nem akár hogyan, az Istennel való kapcsolatukról beszélnek nekünk. Ezt mi a keresztény hitéletben bizonyságtételnek hívjuk, és a mai nap folyamán továbbra is Nicole Victoria az én vendégem. Köszöntelek téged itt a stúdióban.
1: Szia, szép napot kívánok mindenkinek, sok szeretettel köszöntök, üdvözlök mindenkit. Pártalész azt itt a vén, jégünned.
0: Nos, nagyon sok mindenről beszéltünk már az életedről, kiveséztük a zenét is, kiveséztünk mindent. Mindig így igyekszem úgy kanyarintani a beszélgetést, hogy egyszer felével egy vidámabb témára, aztán egy szomorúbb jön. Most úgy gondolom, hogy lehet érinteni fogok egy olyan dolgot, amit aztán tényleg érzékeny dolog, de úgy gondolom, hogy ez a hallgatókat is érdekli. Hogy említetted azt a dolgot, hogy korán elmentek a szüleid.
1: Igen, sajnos, igen.
0: És mégis az Istennel való hited, az megmaradt erősen. És vidáman tudod felfogni az életet. Én értem, hogy mitől van ez, de lehet, hogy van olyan hallgatónk, akinek ez furcsa. És kérlek, hogy beszélj nekünk arról egy picit, hogy akinek ilyen korán elmennek a szülei, az miért tud vidáman élni tovább? Az miért nem tudja feltenni a kérdést Istennek, hogy Istenem, miért tetted ezt, miért nem gyógyítottad meg, miért csináltad ezt, és hogy tud megmaradni a hite?
1: Köszönöm szépen ezt a kérdést. Én rengeteg embernek elmondtam, hát igen, ez egy nehéz kérdés, de viszont én, ha ezzel erőt adhatok bárkinek, aki most engem hall, akkor én attól nagyon boldog leszek, és nagyon fogok neki örülni.
0: Én is gondolom, pont ezért mentem bele ebbe a témába, és bocsánat, hogy ez nagyon érzékeny.
1: Nem, semmi gond nincsen. Én azt gondolom, mindenki magáért születik erre a világra. Magunkért születünk meg, és magunkért halunk meg. Nekem édesapám 77 éves volt, amikor meghalt, és halála előtt nem sokkal nekem azt mondta, ő mondta ezt, magunkért születünk, magunkért halunk meg. Az élet csodálatos, gyönyörű, szeretni tisztelni, becsülni kell mindenkit, a szegényeket, a gazdagokat, mindenkit, mert ha meghalunk, mindannyian egy helyre jutunk. De ha meghalunk, akkor úgy szeressenek minket, úgy emlékezzenek ránk, mint ember, maradjunk meg embernek. Soha ne legyünk többek, de kevesebbek se, emberek legyünk. Ne nézzük meg a szegényeket, ne bántsunk senkit, a tiszteletet mindenkinek adjuk meg, mert az ő élet rövid, nincs rá garancia, nagyon gyorsan elrepül az idő. Amikor fiatal voltam, én is azt hittem, hogy ó, nagyon messze van még, amikor meghalok. És most itt vagyok, és hamarosan meg fogok halni. És ez az élet rendje. Nektek fájni fog, mert én elmegyek, de akik mi elmegyünk, mi tudjuk, hogy nekünk lejárt a mandátum. Bocsánat, így mondta, lejár a mandátum, és ha szólítanak, oda menni kell. Ott nincs az, hogy mi oda nem megyünk. Gyerek, felnőtt, fiatal, idős, ha hívnak, Isten azt mondja, hogy most te jössz haza, mert az az örökös hazánk, akkor oda jössz. Nincs az, hogy mi oda nem megyünk el. Tudod, amikor nekem apu meghalt, én nem sírtam. Nekem ez benne volt a fülembe, a fejembe. Nagyon-nagyon erős nő vagyok egyébként, aki ismer, mindenki tudja. Én nem sírtam, mikor apu meghalt. Sem a virasztásokon, sem a temetésen, sem mindenki csodálkozott, hogy ez mi van velem, mint egy beton. De egyszerűen az volt bennem, hogy én most szívem szerint üvölteni tudnék, de hiába fogok sírni, felébredni nem fog. Neki lejárt az ő ideje, bár ne lett volna így, mert nekünk nagyon fáj, de ott volt a fülemben, amit mondott. Hogyha eljön az idő, oda menni kell, ha szólítanak, menni kell. És ezt nektek el kell fogadni, mert lesz idő, amikor ti is lejár a mandátumotok, ti is elérkeztek arra a pillanatra, amikor az utolsó pillanat van, amikor a lehelet ugye kiszáll belőletek, és akkor az utolsó leheletetek, és akkor jöttök oda, ahol mi vagyunk, és ott majd találkozunk. Szóval én ezt így éltem meg, ahogy nekem ezt apám elmondta 77 évesen, és képzeld el, hogy amikor anyu meghalt, Ármándó, én akkor sem sírtam. Akkor is az volt bennem, nagyon nehéz, nagyon fáj, üvölteni tudnék, de nem teszem. Mert ez az életrendje. Születni és halni kell. Bár a jó Istenért soha ne adott volna, és soha ne halt volna meg senki, meg ne halna meg senki az életbe soha, de ezt nem mi irányítjuk. A jó Isten ezt így adta, ezt el kell fogadni. Ha oda hívnak, menni kell. Én nem félek a haláltól. Most bármennyire hangzik nevetségesnek, én nem félek a haláltól. Hiszen születni, halni kell. Születtem, és egyszer, ha oda hívnak, akkor nekem mennem kell, és nincs mese. Én ezt így gondolom. Nekem ez a véleményem. Nem tudom, hogy mások hogy gondolják, mások hogy vannak vele. Én így gondolom.
0: Mert hogy lehetséges, hogy Isten pont azért vesz el minket ebből a rövid életből, mert hogy ott majd mindegyütt lehetünk, és pont az, amit mondtál, hogy bárcsak soha ne halna meg senki, hát ott már nem fog meghalni senki.
1: Hát pontosan.
0: Azt írja a Biblia nekünk, hogy nem lesz ott sírás.
1: Bizony.
0: Nem lesz könny. Van. Nem lesz fájdalom, csak boldogság és öröm.
1: Így van.
0: Te mit gondolsz erről? Erről az igerészről, és mit gondolsz, hogy halálunk után mi lesz? Vagyis, hogy te miért nem félsz a haláltól? Nem mondom, hogy viccesnek hangzik, inkább megdöbbentőnek hangzik, hogy egy ember ilyen határozottan tudja azt mondani, hogy nem fél a haláltól. Miért nem félsz te a haláltól?
1: Elmondom neked, hogy ez valóban így van. Tényleg nem félek tőle. És mégpedig azért nem, mert én nekem erős hitem van. Nagyon-nagyon erős hitem van. Én ebben hiszek, és elnézést kérek a hallgatóktól és mindenkitől, aki esetleg ezért megvet, vagy próbál megvetni. Nekem ez a véleményem. Én azt gondolom, mindenkinek van egy saját véleménye. Most ezért tényleg nem jár harag, vagy ezért nem kell engem megvetni, amiért én ezt elmondom, de én azt gondolom, hogy akinek ilyen nagyon erős hite van, mint nekem, ugye, hogy a Biblia is írja, aki hisz bennem, örökké él. Ha meghal is, örökké él. Én úgy gondolom, hogy ez az életrendje, hogy születni is halni kell. Én most nem azt mondom, hogy most meg akarok halni, vagy holnap, mert nem akarok meghalni, de hogyha, most csak egy példa, ha én nagyon beteg lennék, és tudom azt, hogy nekem már nincs sok, akkor én elfogadom ezt. Természetesen imádkozom, és azt mondom, Istenem, nálad minden lehet, de ha lehetséges, ments meg, de ne úgy legyen, ahogy én akarom, hanem úgy, ahogy te. És én természetesen elfogadom a te döntésed. És ha úgy van, hogy én érzem, hogy én csak percek vannak, és el kell menni, akkor elfogadom. Mert tudom azt, hogy Isten van, és tudom azt, hogy ott egy másik világ van, ami vár ránk.
0: Innen fogjuk folytatni a beszélgetésünket, kedves hallgatóink. Most elmegyünk, meghallgatunk ismét egy dalt, aztán folytatjuk a beszélgetést tovább.
2: Trájó, magyarul élet, életutak, hit, kereszténység. Rádió Dik.
0: 100.3 Rádió Dik, romákról, nem csak romáknak. Én Stoik Armandó vagyok, ez pedig a Trájó, az az Élet című műsorunk, melyben emberek az élettörténetüket mesélik el, na de nem akár hogyan, az Istennel való kapcsolatukról beszélnek nekünk. Ezt mi a keresztény hitéletben bizonyságtételnek hívjuk, és a mai nap folyamán továbbra is Nicole Victoria az én vendégem. Köszöntelek téged!
1: Szia, üdvözöllek! Köszöntöm a hallgatókat! Jó napot kívánok! Baktalita is azt hittem, én égünner!
0: Hát ennyi nyelven komolyan mondom beköszönni. Tényleg nem szoktak, akik most csatlakoznak hozzánk, azoknak elmondom gyorsan, hogy 5 nyelven beszél Victoria, és egy török-magyar cigánylány, akinek csodálatos az élettörténete. Nagyon sok dologról beszéltünk a gyermekkorodról, beszéltünk a hitedről, a vallási nézetekről, az elfogadásról, az 5 nyelven beszélésről, a zeneírásról, mindenről, és az Istennel való kapcsolatod pedig nagyon-nagyon erős.
1: Így van.
0: Nagyon érdekes dolog volt az imént, amikor beszéltünk a haláldról, és azt mondtad, hogy te nem félsz tőle. Említettél egy olyan dolgot, hogy Istennek mondod ezt, hogy az ő akarata legyen meg, ne a tiedé.
1: Így van.
0: Ez miért fontos neked, hogy az Istennek az akarata legyen meg? Akkor te, amit akarsz, és nem jön össze, azt elfogadod, hogyha az nem Isten akarata, vagy ez mit jelent, hogy az Isten akarata legyen meg?
1: Számomra ez azt jelenti, hogy minden okkal történik az életünkbe. Minden meg van írva az életünkben, mindennek úgy kell történnie, minden pillanatnak, annak is, hogy én most itt beszélgetek veled, ahogy a jó Isten azt megadta az én életembe, az életünkbe. És én úgy gondolom, hogy a jó Isten által van a mi életünk, és minden egyes dolog, ugye, ahogy mondta, meg mondja a Biblia, hogy minden meg van írva, és annak be kell teljesedni, ami a Bibliában van. Mindennek meg kell történnie. A mi életünkben én azt gondolom, és ki is hangsúlyozom, hogy a mi életünkben is minden egyes perc, minden egyes pillanat, én azt gondolom, hogy meg van írva. És mindennek úgy kell történni, ahogy az Isten akarja. Ezért is mondtam azt, hogy ne úgy legyen, ahogy én akarom, mivel nekem Isten nagyon fontos az én életemben, az első az én életemben, hanem ahogy ő. Mert én hiába akarok bármit, ha ő azt mondja, hogy nem. Hát ő fölöttem van, ő az én atyám, és ha ő azt mondja nekem, hogy ennek így kell lenni, vagy ő nem úgy adja a dolgokat, ahogy én akarom, akkor semmi gond, annak biztos értelme van.
0: Mik a jövőbeli terveid, mit tervezel a jövőben? Itt gondolok az Istennel való kapcsolatodra is, gondolok a zenére is, és a magánéletedre is.
1: Hát az Isten az mindig velem van, én úgy gondolom, és én vele. Szóval a jó Isten az mindig az életemben van. Én nekem a mindennapjaim úgy ébredek, és úgy kelek, és úgy fekszek, hogy ő mindig ott van az én számon. Lefekvéskor, felkeléskor, a nap 24 órájában mindig a fejembe, a gondolataimban van. Szóval ő az első és legfontosabb az életemben. Én azt gondolom, hogy a párkapcsolatom rendben van, hála jó Istennek. Nagyon szeretjük egymást a párommal. Minden rendben van. A zenei karrieremről pedig csak annyit, hogy én ezt szeretném továbbra is csinálni, és mint említettem neked, ugye Törökországban is lesz majd egy videóklippem, egy duettdalom, lesz majd a jövőben szólódalom is, és ugye Nagyecsedben is készítjük a videóklippet és az új dalokat. Úgyhogy én ezzel is szeretnék továbbra is foglalkozni, mert az életem is, életem része is a zene.
0: És akkor be fogod mutatni zeneileg is a cigányságodat, a törökségedet és a magyarságodat is, ugye?
1: Így van. Rengetegen kérték, és mondták, hogy miért nincs még török dal, miért nem énekeltem még török dalt, és én erre is szeretnék nekik reagálni, hogy azért, ha már ennyien kérik, akkor legyen azért meg ez is, mert amúgy igazuk van. Van fent magyar dal, van fent roma dal, de török dal még nincs, úgyhogy ez
0: és
1: is lesz hamarosan.
0: Sincs még, úgyhogy...
1: Hát de az most már jövő hónapban jön.
0: Na, azt nagyon-nagyon várjuk, hogy legyen az is. Nagyon sok sikert kívánok neked az életben, az Istennek a gazdag áldását
1: nagyon
0: kívánom
1: szépen
0: rád.
1: Köszönöm.
0: Zárásul azt szoktam csinálni a vendégekkel, hogy mondok három dolgot, és ami kapásból eszedbe jut róla, azt kell rávágnod rögtön, jó?
1: Szuper, oké.
0: Első, hit.
1: Igen.
0: Mi jut eszedbe róla?
1: Hát, a jó Isten.
0: Második, Isten, Allah.
1: Igen.
0: Hát első szó.
1: Ő az én életem, más nem tudok mondani, ne haragudj.
0: Figyelj, a harmadik.
1: Figyelek.
0: Az érdekes lesz, ami elsőre eszedbe jut. Egy szó. Nicole Victoria.
1: Hát az én vagyok. Már tudok mondani rá.
0: Akkor kedves hallgatóink, Nicole Victoria, én vagyok volt a vendégem. Nagyon szépen köszönöm neked, hogy itt voltál velünk a mai nap folyamán, és megosztottad velünk ezeket a dolgokat.
1: Én köszönöm, hogy itt lehettem veled. Az óráldását kívánom az egész életedre, a kedves családoddal, és az összes népeddel együtt. Az Úr áldjon meg.
0: Köszönöm
1: gazdagon.
0: Szépen, és én is ugyanezt kívánom
1: köszönöm
0: neked.
1: Köszönöm szépen.
0: Kedves hallgatóink, ti pedig ne feledjétek, jövő héten ugyanitt, ugyanekkor. Trájó. Sziasztok.
1: Sziasztok.
2: Trájó, magyarul élet. Életutak, hit, kereszténység. Rádió Dík. Korábbi adásunk ismétlését hallottátok.

0: Rádió Dick, a rádió romákról, romákról, nem csak romáknak.
1: Karácsonykor minek a fa, kinek ragyog gyertyafény? Nem díszítek én már fenyőt a szeretet ünnepét. Szeretteim mind elmentek, fűtésem a lehelet. Már csak azért imádkozom, hogy túléljem a telet.
2: Szabad-e énekelni?
1: Szabad. Gyertek beljebb, gyerekek. Nem fáztok. Nem jó a fűtés.
2: Nem kell sapka, nem kell kabát, beleheljük ezt a szobát. Énekelve ünnepelünk, fényességbe együtt megyünk. Juhú!

0: földet.
1: Drága kicsi angyalkáim, köszönöm az éneket. Egy kicsikét vidította a szomorú szívemet. Úgy szégyellem, úgy röstellem bánatom, ha kiderül, de kinek is mesélhetnék, mit tegyek így egyedül.
2: Thank you.

0: Romákról, nem csak romáknak. Rádió Dick. Ikonikus folklorzenék. Minden reggel 6-tól a Rádió Dickben. Roma folk. Dalok, amiken felnőttünk. Magyarország ikonikus folklorzenéi a kezdetektől napjainkig. Roma folk. A 100.3 Rádió Dickben. A műsor termék megjelenítést tartalmazott. Hírek rólunk, neked, a 100.3 Rádió Dickben.
1: A kormány kiutasított 10 orosz diplomatát Magyarországról, jelentette be a külügyminiszter kedden délelőtt a Facebook oldalán. Bejegyzésében Orbán Anita azt írta, utasítására a külügyminisztérium illetékes vezetője tájékoztatta Oroszország budapesti nagykövetét, hogy a magyar hatóságok értékelése szerint az orosz képviselet 10 munkatársa olyan tevékenységet folytatott Magyarországon, amely a bécsi egyezmény alapján diplomatától nem elfogadható. A magyar fél ezért felszólítja az érintetteket, hogy hagyják el Magyarországot, fűzte hozzá. A külügyminiszter hangsúlyozta, hogy a döntés Magyarország biztonságát és szuverenitását védi, és ez nem jelenti az Oroszországgal fennálló diplomáciai kapcsolatok megszakítását. Magyarország továbbra is fennkívánja tartani a szükséges párbeszédet a kölcsönös tisztelet és a szabályok betartása mellett, fogalmazott Orbán Anita. A független közmédia testület 9 helyéből 6-ot betöltött kedden az országgyűlés, megválasztva a fórumba a szakmai szervezetek és a kormány oldal által javasolt szakembereket, majd döntött arról, hogy Bájer Judit lesz a közszolgálat függetlenségének védelmét feladatul kapott grémium elnöke. Bájer Juditot 140 igen, 45 nem szavazattal és egy tartózkodás mellett, Bálint Viktort 135 igen, 51 nem szavazattal, Hargitai Miklóst 134 igen, 52 nem szavazattal, Kollár Árpádot 140 igen, 54 nem szavazattal, Sükösd Miklóst 140 igen, 45 nem szavazattal és egy tartózkodás mellett, míg Szabó Györgyöt 134 igen és 52 nemmel választotta a testületbe az országgyűlés. Bájer Judit elnöké választására 134 képviselő szavazott igennel, 46 nemmel, míg 6-an tartózkodtak. Benyújtotta lemondását elnöki tisztségéről és a kormány tisztviselői jogviszonyáról az oktatási és gyermekügyi miniszternek, Brassó Sándor, az országos hivatal elnöke október 1-i hatállyal. A hivatal keddi tájékoztatása szerint Brassó Sándor 2020. szeptember 1-e óta vezette elnökként az oktatási hivatalt. Azt írta, döntése mögött elsősorban emberi tényezők állnak, több mint 40 évnyi közszolgálati munkavégzés után már egy ideje nem tudta ugyanazzal az energiával és teljes odaadással ellátni felelősségteljes feladatait. Hatósági ellenőrzést indít a Gondos Óra program kapcsán a Tudományos és Technológiai Miniszter bejelentése nyomán a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, közölte Péter Falvi Attila a szervezet elnöke kedden. Tanács Zoltán a múlt héten jelentette be, hogy az előző kormány alatt a Kormányzati Szolgáltató Központ és a Fidesz közötti együttműködési és adatfeldolgozási megállapodás miatt a NAIH-hoz fordult. A szerződés keretében a párt aktivistái a Gondos Óra program egy meghatározott 78 év feletti felhasználói körének személyes adatai alapján kerestek fel idős embereket. A miniszter szerint a birtokukba került dokumentumok információk alapján felmerült az alapos gyanú arra, hogy az érintettek az adatkezelés során nem megfelelően jártak el.
0: Ezek voltak a 100.3 Rádió Dick hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz.
2: A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádió Dick, indul egy újabb óra a 100.3 Rádió Dickben.
3: Gyertek fiúk, most a rádióban. Egy reggel is szól nektek a Dick-nóta.
0: Romákról, nem csak romáknak.
2: Rádió Dick.
0: Korábbi adásunk ismétlése következik.
2: Roma művészet, roma kultúra, akkor Roma Szalon.
0: A Rádió Dick kulturális műsora.
2: Tarts velünk minden hétköznap. Roma Szalon.
4: Üdvözlöm a kedves hallgatókat. Önök dr. Suki Andrást, a Roma Szalon című kulturális műsor szerkesztő műsorvezetőjét hallják a Rádió Dick FM 100,3 MHz-es frekvencián. Mai vendégem Olá Dezső, a Magyar Köztársaság bronz érdem keresztjével kitüntetett klarnétosa, aki mesélt nekem az életéről és a Rajkó zenekarban töltött éveiről.
5: Köszönöm szépen, Dezső bácsi, hogy elvállalta a beszélgetést.
6: Nagyon szívesen, Bandika.
5: Most is jelenleg a 100 tagú cigány zenekarnak a szólamvezető klarnétosa.
6: Igen.
5: Egy picit kanyarodjunk vissza a gyökerekhez, hiszen ezek mindig nagyon fontosak és izgalmasak. A Dezső bácsi akkor szintén zenés családban született.
6: Igen, hát az egész család az.
5: Sőt, a fia is, róla majd még külön beszélgetünk.
6: Jó. Édesapám is zenész volt, prímás, a nagyapám is, az pedig Brácsás volt. A apai nagyapám is Prímás volt, de az nagyon korán meghalt, sajnos nem is ismertem, mert 52 éves korában hagyott itt minket, én meg még akkor meg se voltam, nem is születtem meg. Aztán volt még a családban, akit nagyon sokat hallottam apukámtól, meg a apám testvéreitől, hogy a ő nagyapjuk, az én dédnagyapám Olá Gábor nevű. Ő egy nagyon híres kladinétos volt, arról hallottam a családban.
5: Aha. Ő az, aki a Markó Miklós féle Cigányzenészek albumában is esetleg megtaláltó?
6: Igen.
5: Aha. Ez egy régi kiadás, ami, ha jól emlékszem, 1896-ban jelent meg, és tulajdonképpen egy összefoglaló könyv a kornak a híres cigányzenészeivel.
6: Igen, pontosan így van. Én ezt a Boros Lajos mutatta meg nekem ezt a könyvet, mert ő neki meg volt, és én akkor az ő zenekarában voltam, és azt mondta nekem, hogy mutatok egy fényképet, mintha magadat látnád. És akkor oda volt írva, hogy Olá Gábor, akkor már tudtam, hogy miről van szó, ugye a szüleimtől hallottam róla, meg a családba, és úgy írták, hogy Olá Gábor minden idők egyik legjobb kladinétosa. Hát ez szépen ismerés volt a részére. Ez meg büszke voltam rá, azóta is büszke vagyok rá.
5: Igen. És akkor innen jött esetleg a klarinét iránti szeretete? Vagy hogy kezdett el klarinétozni, Dezső bácsi?
6: Úgy bandikám, hogy akkor már ugye Zalaegerszegen laktunk, egyébként Győrbe születtem, ott laktunk akkor már Zalaegerszegen, olyan 8-9 éves otthon, és akkor a család mindent elkövetett, hogy én legyek hegedűs, akkor legyek cimbalmos, zongorát is akarták. Hát egyik se sikerült nekik, mert kélek szépen Kaposvárról akkoriban oda került Zalaegerszegre egy Darvas András nevű klarinétos a nagybátyám zenekarába. És valamiért kellett oda menni, ahol muzsikáltak az étterembe, és engem is elvittek anyámék. Aztán, mikor én ezt meghallottam, a klarinétot, meg hát jó is csinálta, aztán kélek szépen, de a legjobban az ragadott meg olyan érdekes dolog, hogy kisgyerekként én rá 8-9 éves gyerek voltam, és ráéreztem arra, hogy azt a klarinétost olyan, mint egy kicsit megkülönböztetett szeretettel álltak volna hozzá. Mert ugye a hangszer miatt is meg. És akkor én mondtam anyáméknak, hogy mikor mentünk haza, mondom én ezt a hangszert akarom. És akkor még eltelt még egy ilyen jó fél év, egy év, hogy ők nagyon erőtették, hogy ezt nem szabad, fiam, te kis sovány gyerek vagy, tudod, általában.
5: Ja, tesz felépítés.
6: Igen, aztán hát
5: igen, nem. Azért kell hozzá egy fizikum.
6: Hát aztán nem sikerült nekik győzni ellenem, én győztem, aztán kérlek szépen. Akkor elkezdtem tanulni klarinétozni.
5: Mennyi idős volt akkor?
6: Én 10 éves koromban kezdtem. És akkor utána egy évre abba is kellett hagynom, mert volt ilyen születésemtől kezdve 11-szer voltam tüdőgyulladásba. Oh. És akkor azt mondta az orvos, hogy hagyjuk abba, mert maradt egy folt a tüdőn nekem akkor gyerekkoromban, és mondta, hogy hagyjuk abba most ezt a hangszert, legalább egy évet kell ezt egy kicsit pihentetni. És akkor utána, mikor lejárt az egy év, akkor elkezdtem újra a zeneiskolába tanulni, és 13 éves koromban, 1973-ban meg már tudtam felvételizni a Rajkó zenekarba. Úgyhogy a gyerekkori vágyam sikerült, a Rajkó zenekar is, meg az is, hogy kladinétos lehettem. Hát az én generációm az még mindent elkövetett, hogy cigányzenész lehessen, mert ennek akkora elismerése volt ennek a műfajnak akkor még. Meg hát a Rajkó zenekar ugye nem beszélve Farkas Gyula vezetésével.
5: Ez akkor egy kitörési pont volt?
6: Hát az, mert most képzeld el, hogy vidékről, ugye, hát mondjuk mehettem volna szakiskolába, akkor annak hívták még, mert az én kladinét tanárom az Pécsen végzett. És mondta anyáméknak, hogy ő nagyon szeretné, hogy oda mennék. Hát akkor is mindent el kellett követnem, hogy ne úgy legyen. Aztán akkor ugye jöttem a Rajkó zenekarba, sikeres felvételim volt, és akkor sikerült bejutni oda.
5: De először klasszikus zenével kezdett gondolni.
6: Persze, hát a
5: mint mindenki természetesen.
6: Mindenki.
5: És akkor miket kellett játszani?
6: A felvételire gondolsz?
5: Akár a felvételig, igen.
6: Hát ott azt hiszem, hogy akkor már első Kröpsöt játszottam, ami, ami egy kicsit nehéz volt nekem még koromhoz képest. Akkor a Balassa Berkes kladinét iskolák voltak még akkor. Meg külön voltak, azt hiszem egy kotta volt olyan, ami ilyen előadási darabok, ilyen könnyebb menüettek, meg ilyenek. Hát, addig jutottam Zalaegerszegen a klasszikus tanulásba. Aztán a folytatás az már itt volt, Pesten.
5: Ez a hagyományos zeneiskolai rendszer.
6: Igen.
5: És cigányzenét nem tanult esetleg? Például otthon?
6: Hát én úgy tanultam cigányzenét, hogy csak lemezeket hallgattam.
5: Jaj, de jó.
6: Messze környéken nem volt kávéházi cigányklarnétos. Nem még talán a megyébe se. Aztán hát csak lemezeket. Meg tévében, akkoriban mindig minden vasárnap délben volt a Nóta szó. És akkor ott.
5: Hát ezek inspirációk voltak.
6: De még milyen?
5: Családi összejött.

0: volt, az már másnap, más láger volt. Mert ugye a zenekarokban is mindig a legjobb zenekarokkal volt neki a fölvétele, Idős Járók, a Sándor, Boros Lajos, Lakatos, ezek. Szóval, amik akkor mentek, vagy annóták, hogyha énekelt a Kovács Apollóni, akkor már két nap múlva az egész ország énekelte. Szó szerint.
1: Nyilván hallották a rádióba, hát tévé akkoriban.
0: Hát akkor még nem nagyon volt.
1: Ez egy egészen más világ volt, ezt nyilván már én is nehezen tudom elképzelni, pedig hát én 81-es vagyok.
0: Igen, hát még a telefont is, ugye, akinek mondja az ember, hogy...
1: Gyerekkoromban még nem volt nekünk se vezetékes telefonunk, csak a 90-es évek elején.
0: Nekünk is ugyanakkor. Közepén.
1: Hát persze, igen, ez egy más világ volt. És amikor felvételizett a Rajkóban, akkor az milyen érzés volt? Nyilván hát, nagy izgalom volt, hiszen azért hát mégiscsak ott ült a Gyula bácsi.
0: Hát képzeld el, Bandikám, hogy akkor Rajkó zenekarba bekerülni nagyon nagy dolog volt. Az csak azok tudják, akik ott voltak abban az időszakban.
1: Hányan felvételiztek?
0: Akkor ilyen 250-en képzel, de három napig tartott, meg négy napig akkoriban a felvételizés. Azt akkor fölvettek 3-4-5 gyereket.
1: Tehát mondja Gyula bácsi.
0: Nem.
1: Egy összesen?
0: Összesen, abban minden hangszer benne.
1: Hát
0: abban
1: ez, minden hangszer. Ez komoly túl jelentkezés, igen.
0: Hát képzeld, hogy ilyen sokan... Ekkora respektje volt Bandikám a cigányzenének, a kávéházi cigányzene, akkor szerinte a magaslataiba járt. És akkor hát ugye sikerült az a felvétel, és akkor ott már tovább tudott az ember fejlődni, tanulni. Hát ilyen embertől, mint a Farkas Gyula. Meg hát a nagyobb gyerekek között ugye ott volt apukád, akik tőlünk 5 évvel voltak már akkor idősebbek. Akkor kis zenekari órák is voltak. Sokat tanultunk apukától. Berki Béla ott volt. A Csócsi Jenő is ott volt még akkor. Ilyenek. Hát, akkor Molnár Laci, a Nagy Bőgős. Sokat tudnák mondani, akik még akkor ott voltak. Aztán sokat lehetett tőlük is tanulni, nem csak a Gyula bácsit, hanem egymástól. Inkább úgy mondom, hogy a idősebb gyerekektől. Akkor nagyon sokat számított 5 év, hogy én voltam 13, mondjuk apukád meg 19. Hát most nem, amit nem tudtunk a próbán megtanulni, vagy nem tudtuk olyan gyorsan elsajátítani, akkor nagyobb gyerekek megmutatták.
2: Mai vendégem Olá Dezső, a Magyar Köztársaság bronz érdemkeresztjével kitüntetett klarnétosa, aki mesélt nekem az életéről és a Rajkó zenekarban töltött éveiről. Most pedig hallgassunk meg tőle egy felvételt, amelyen a Párizsi Nyár című számot muzsikálja a 100 tagú cigány zenekar élén.

0: A száztagú cigányzenekar és Olá Dezső klarnét szólójával hallhattuk a Párizsi nyár című dalt. Most pedig folytassuk a szólistával készült beszélgetésemet.
1: Én azt gondolom egyébként, hogy ez az egyik lényege a Rajkó módszernek, tehát tulajdonképpen annak az oktatási struktúrának, ami a Rajkót körülvette. Tehát nem csak az volt a specialitása, hogy úgy mondjam, hogy a Farkas Gyula, vagyis a Gyula bácsi kézről tanította a gyerekeket egyesével, hanem az is, hogy együtt laktak ezek a kollégisták, természetesen apukám is ott volt, és akkor Dezső bácsi is, és még sokan mások, és egymástól tanultak. Ez hihetetlen inspiráció egyébként.
2: Paddikám, neked nem kell mondani, mert zongora művész vagy. Ha összejön egy olyan osztály, így mondom, mint például a miénk volt akkor, ott voltak gyerekként a Puka Karcsi, a Balog Laci. Na most az idősebbekben meg voltak olyan kimagasló tehetségek, mondta, előbb említettem a nevüket. Azok húzzák föl a többit. És ha valakinek megadatik az a szerencse, hogy egy ilyen közegbe be tud kerülni egy ilyen osztályba, most így mondom, hogy osztályba, akkor nagyon könnyen megy minden, mert húzzák föl a többit magukhoz. De hogyha te vagy köztük a legjobb, akkor most 13 évesen, tudod, az nem...
1: Igen, az nem inspiráló.
2: Az nem.
1: Hogy telt egy nap akkoriban?
2: Akkoriban két próba volt. Volt egy reggel, azt hiszem 9 órától, és délután 2-től is volt. És akkor ezeket, hogyha például volt tánckari próba, vagy készültünk olyan előadásra, akkor volt olyan is, hogy délután 5-től este 8-ig. Akkor meghallgatták a vezetők a tánckarral együtt való muzsikálást, hogyha készültünk való, hogy hogy áll a műsor, vagy külföldre. Mert ugye akkor rengeteg volt ám előadás. Rengeteg.
1: Merre jártak akkoriban?
2: Hát Magyarországon, csak példát mondok neked, ilyen április-május körül megindultak a balatoni előadások, aztán szeptemberig, az minden nap volt. De hát volt 3 zenekar. Volt 2 nagy zenekar, meg egy akkoriban úgy mondták, hogy úttörő zenekar, a kis zenekart.
1: Hogy is hívták ezeket, ha jól emlékszem?
2: Csermák és a Bihari.
1: Bihari.
2: Bihari vagy Lavotta, nem tudom. Lehet, hogy összekeverünk, de a Csermák az biztos. Hát én, amikor bekerültem, akkor az egyikbe volt a Berki Béla, a primás, az egyik nagyzenekarba, a másik nagyzenekarba apukád. És akkor mi kis zenekarba, amikor voltunk, akkor mikor ott kellett, akkor ilyen, akinek már egy kicsit ment a bűsor, volt olyan lehetőség, hogy átkerültünk oda egy külföldre, vagy egy belföldi turnéra, vagy egy előadásra.
1: Az egy nagy dolog volt nyilván,
2: hát,
1: hogyha magasabb fokozatba léphetett az ember.
2: Hát hogyne. Aha.
1: És hogy ment az iskola? Az mikor
2: azt zajlott? Is akkoriban kérlek szépen a maga a tanuláshoz igazították, a próbákhoz, meg az elfoglaltsághoz. Volt olyan, hogy nem voltunk 3 hónapig iskolában. De aki akart, azért azt is megtanulta, ez tudod, amit ott kellett.
1: Tehát Gyula bácsinak én úgy tudom, hogy nagyon fontos volt, hogy mindenki letegye az érettségét.
2: Persze.
1: Tehát a Rajkóban ez
2: minden, szerintem mind, aki ott letöltötte az idejét, meg is szerezte mindent.
1: Meg is szerezték, igen.
2: Meg is szerezte.
1: Jól emlékszem, dolgozó gimnáziumában.
2: Igen, hasonló szintű.
1: Oda jártak a gyerekek, ugye?
2: Igen.
1: Hiszen tulajdonképpen ezek a gyerekek már mind dolgoztak.
2: Igen,
1: akkor.
2: De amikor mi voltunk, akkor még bent voltam az iskola, a 3. emeleten. Akkor még ott volt az iskola. Ugyanúgy ki voltak írva, hogy első osztály, második, harmadik gimnáziumi osztály.
1: Farkas Gyulára hogy emlékszik vissza?
2: Hát,
1: milyen személyisége volt? Milyen volt ő? Hogy tanított?
2: Szerintem úgy nem tud tanítani senki. Meg nem is fog már. Ezt a műfajt úgy senki nem fogja tudni tanítani minden. Most képzeld el,
1: mit hogy... csinált?
2: Hát csak egy példát mondok neked, hogy azok a cimbalmosok, akik már ott voltak 3-4 éve, mondok neveket is, Rátonyi Pali, Dányi Jenő, Kökény Andor, ez a generáció. Már úgy tanult Keskeny Jóska. Képzeld el, úgy tanultak tőle, hogy nem is mondta Gyula bács, hogy F-et, vagy G-t, vagy bitüssé, csak mutogatott, azok meg már tudták, hogy mi van. Olyan nem tudom, hogy
1: hát nem tudott cimbalmozni, vagy cimbalmozni is tudott? Mert láttam például vele olyan fotót, hogy nagybőgőzik. De ő eredetileg hegedűs.
2: Igen, eredetileg hegedűs volt, de minden hangszeren tudta új rendeket például, ugye nagybőgőn. Szerintem ugye a hangokat 1000%-ot tudta cimbalmon, mert annak a hírébe is át, hogy hangolni nem tud úgy az országba senki, mint ő. Meg olyan gyorsan.
1: Ő hangolta a cimbalmot?
2: Igen. Aha. 20 perc alatt kihangolt 3 cimbalmot.
1: Nyilván akkor ez egy élmény lehetett így vele tanulni. Tanítottak ott mások is. Kik voltak még, kire emlékszik
2: szívesen? Hát az én időmben, amikor mi kerültünk be 73-ba, akkor kélek szépen volt egy Rátkai nevezetű nagybőgős. A felesége írt egy zeneelméleti könyvet. És ez a Rátkai akkor az operában volt nagybőgős. Akkor volt a Kovács Árpi, a hegedűs, az Árpi bácsi, az operában volt koncertmester, fantasztikus sóhegedűs volt. Ő is tanított. De ezek...
1: Miket tanítottak?
2: Hát a Kovács Árpi az inkább a hegedűsök megmutatott nagyon jó dolgokat.
1: Tehát hegedűt tanított?
2: Hát...
1: Vagy inkább
2: tanította elméletet? A zenekart is, tudod, aha, de az, hogy mondjam neked, inkább ilyen korepetitor-szerű volt. Ő azokat a számokat, amiket már megmutatott a Gyula bácsi, igen, akkor ő az ő próbáján az át lett gyakorolva. Aha. De olyan sok mindent nem tudott bele tanítani, mert a Gyula bácsinak annak a hírébe is állt, hogy ott volt a partitúra előtt, aztán teljesen másképp mutatta meg. Most akkor tudod, amikor a korepetitor meg... bejött a zenekarhoz, néztek ott, tehát az csak el volt, hogy most mi miket muzsikálunk. És akkor mondtuk, hát így tanultuk a Gyula bácsi. Jó, nem azért mondom, hát nagyon jó, de most nem tudta átvenni velünk, mert nem tudott beleszólni, igen, legtöbbször.
1: Hát tulajdonképpen a Gyula bácsi írta hát ezeket a számokat cigányzenekarra, igen, legtöbbét.
2: Igen, igen.
1: Tehát mind a saját átiratai. És nyilván ott alakulhatott, gondolom, akkor a próbán, hogy ezt most hallotta, hogy ez most nem szól jól, akkor ezt most csináljuk egy picit másként,
2: igen,
1: gondolom.
2: Igen, igen.
1: Egy korepetitor meg nem feltétlenül hangszerelő.
2: Hát az most nem tud ebbe beleszólni, mert ő csak a partitúrát nézi, és kíváncsi rá, hogy most például a brát szólamot csinálja, vagy és akkor más harmóniákat hall, meg más dolgokat.
1: Uh-huh. És klarinétot ki tanított?
2: Klasszikus klarinétot a Vámosi Péter nevű. Azt hiszem, hogy ő is az operában.
1: Ő is az operában.
2: Onnét is menj nyugdíjba. A fia csellós.
1: Igen, igen, igen.
2: Az volt a klasszikus klarinét tanár. Aztán ugye a többit már mindent a Gyula bácsi mutatott. Meg hát egymástól, tudod.
1: Uh-huh. És egymástól mit tanultak?
2: Mindent.
1: Tehát mondjuk, amennyire hallom, tehát mondjuk a nótákat, azokat egymástól tanulták főleg?
2: Hát igen, de többnyire hegedűsöktől. Hát azok ugye többet tudtak, mint mi.
1: Jaj, jaj.
2: A primások,
1: ismertek,
2: meg hegedűsök, azok többet, meg csárdásokba, koncertvissákba, ugye hegedűre, amik voltak, meg mit tudom én, azok gyakorolták, és akkor, amik úgy volt, hogy feküdt larnétra, vagy valami, akkor inkább ők mutatták meg nekünk. Ők vittek ebbe bele, így is lehet mondani.
1: Na de a klarinéton egészen másként díszítenek, vagy írják körül ezeket a bizonyos dallamokat, mint hegedűvel.
2: Tudom, de most én inkább ilyen koncert frissekre gondoltam,
1: ja, ja, ja,
2: tudod? Uh-huh. Például a Desdur csárdás, vagy a Pócsi csárdás, ilyenek. Uh-huh. Most azokat ugye gyakorolták ott a hegedűsök, és akkor mi is megtanultuk.
1: Természetesen kotta nélkül? Hát,
2: természetesen kotta nélkül.
1: De nem azért, mert nem tudtak kottát olvasni, hiszen tudtak kottát olvasni.
2: De nem tanultunk abból soha. Semmit. Ebben műfajban, mi a kávéházi cigányzenében egy hangot nem tanultunk kottából.
1: Én nézegettem a kottákat. Tehát, hogyha megnéztem mondjuk egy szólanóta kötetből, nagyon szépen le vannak írva ugyebár ezek a dallamok, és akkor én, mint zongorista, klasszikus zongorista, megpróbálom ezeket lezongorázni, hát szörnyen szól. Mert ugyebár az a plusz, amit mondjuk hallás után az ember levesz egy másik prémástól, hát az nincs benne, azt nem lehet leírni egy kottába.
2: Az biztos.
1: Tehát tulajdonképpen ez valóban nem egy olyan műfaj, amit lehet kottából tanulni.
2: Hát nem igazán.
1: Emlékeztetőnek esetleg.
2: Annak jó. Annak jó, igen, hogy most mondok egy példát, egy valamit régen muzsikáltunk, 15 éve, vagy 10, vagy 5, és akkor emlékszem rá, hogy én valamikor erre leírtam, hogy milyen stíveket játszok a zenekar, és akkor gyorsan kivátnézem, és megvan. Erre jó, de egyébként mindent fejből tanultunk meg kézről, meg egymástól így.
1: Tehát ennek megvan az előnye, mert bármikor eszébe jut az embernek, hogyha mondjuk kérnek egy számot, egy nótát, akkor már tudja is az ember játszani, nem kell az, hogy előkeresgéli a kottájából, kottagyűjteményből, vagy az iPadjáról, vagy valahonnan. Igen. Úgy akkor hogy is van ez? Hát megvan ennek az előnye.
2: Van, sok előnye van.
1: És akkor gondolom, ebben az időszakban készültek föl az OSK vizsgára is.
2: Igen, igen.
1: Az hogy zajlott?
2: Hát...
1: Azt tudom, hogy hatalmas anyag volt. Legalábbis a prímásokét valamennyire ismerem.
2: Hát most gondolom, azokat nekünk is, zenekari tagoknak is mindent kellett tudni.
1: Ja,
2: ami ugye prímásoknak. Csak azt mondom neked, hogy népdalból volt ilyen 50-60 kötelező. Uh-huh. Az már elég sokám népdalból. Akkor ugye magyar nóták, csárdások is, akkor jöttek a gitányok, nagyvalcerok, amik már nehezebbek. Ugye hegedűsöknek elment egész a szarazátéig, a vizsganyag, hullámzó Balaton, repülfecske. Ezek most azokban nekünk, én csak klarinétról beszélek, de mind a kísérő hangszer négy, nekünk kellett tudni a saját dolgunkat a zenekarban. Amikor mentünk vizsgára, akkor például kihúztad az Erkel palotást, és akkor az kellett a zenekarba, ami klarinétra van.
1: Akkor kellett fújni.
2: Tehát ezeket nekünk, mert voltak akkoriban olyan próbák, ugye, akik velem együtt voltak, azok mindenki emlékszik erre az időszakra, hogy a Gyula bácsi kisebb zenekarokkal is foglalkozott déltől egyig. Aha. Aki be akart menni, vagy akit ő kijelölt magának, azoknak ezeket is megtanította. Vagy hogyha például mentünk Bécsbe, ahol képzeld el, ilyen háromnapos ilyen bálok voltak, magyar bálok, és akkor a Rajkó jártak abban az időszakban ki. Tényleg képzeld, de 74-ben voltam apukáta, ilyen magyar bálon.
1: Ez igen.
2: És akkor is az volt, hogy a Gyula bácsi déltől egyig ilyen számokat mutatott, például bécsi zenét mutatott.
1: Keringőket gondolom, Strauss keringőket is.
2: Ilyen kisebb valcerokat. Kisebb számokat. Nem ilyet, mint a Kék Duna, meg vagy, hanem ilyen, amiket is a közönség ismert. Akkor tanultunk tőle ilyet. De például ugye gitányokban, nagy valcerokban, ami már vizsgaanyag volt a előadó művészi engedélyre, már ki voltak írva ez a vizsgaanyag, mi már ezeket mind tanultuk a Rajkóba. Az összes 5-6 nagy valcert, ami ott kötelező volt, akkor ezeket a palotást, Erkel palotás, stb., akkor Verbunkosok, Bihari, ezeket nekünk már mind kézbe volt, olyan nagyon nagy felkészülés nekünk ahhoz nem kellett. Csak inkább a népdal meg a nóta világába voltunk egy kicsit lemaradva. Tehát az meg hamar össze lehet.
1: Meg lehet tanulni hamar. Ja. Mikor tett el egyébként az OSK vizsgát?
2: 79-ben, azt hiszem.
1: Ez tulajdonképpen annak a kornak a diplomája volt, én ezt szoktam mondani, ugye?
2: Hát ez
1: hiszen a cigányzenészeknek sajnos egyébként még most sem kaptak diplomát ebből, holott azért én azt gondolom,
2: Már pontosan. Minden műfajban megvan ez az egyetemi oktatástól kezdve minden.
1: Tehát a népzenészek is kapnak a Zeneakadémián ugyanolyan diplomát, mint amit régen a cigányzenészek mondjuk egy középfokú OSK vizsga keretén megcsináltak.
2: Igen. Tehát aztán ez is megszűnt már évekkel ezelőtt, már ez is megszűnt. Szerintem akik még most ilyen 40 évesek, 30 évesek, azok nem is tudják ezt, hogy ez csak hallásból, hogy volt régen.
1: Pedig ez milyen fontos a minőségnek a megtartása
2: érdekében? Hát elsősorban az meg az, hogy rá kell készülni.
1: Hát ez nagyon...
2: Van miért tanulni, mert ezt meg fogod kapni, ezt a előadó művészi engedélyt.
1: Tehát akkor ez szükséges is volt ahhoz, hogy valaki elmenjen muzsikálni. Hát azt, például, hogy egy étteremben muzsikáljon valaki, vagy egy szállodába.
2: De még itt is tettek különbséget egyébként, mert az én fiatal koromban, még a 70-es években is így volt, már így kezdődött, hogy szállodákban például a A kategóriás zenészek játszhattak csak.
1: Ugyanúgy, mint a prímások.
2: Prímásoknál biztos, hogy az.
1: Igen.
2: Az, akinek nem A kategóriája volt prímásnak, az nem vehetett részt például egy szállodában, nem lehetett prímás. Aztán ezek mind borultak idő múlva, tudod.
0: Befejezésül pedig hallgassunk meg egy csárdás csokrot Lendvai Csócsi József és zenekara előadásában. A zenekar tagjai: Ökrös Oszkár cimbalom, Kolompár Tibor terc, Olá Dezső klarnét, Szegfű Károly cselló, Horváth Zoltán brácsa és Horváth Károly nagybőgő. Ezzel búcsúzik önöktől a mai szerkesztő műsorvezető, dr. Suki András. Önök a Roma Szalon című kulturális műsort hallhatták, és tartsanak velünk holnap este is 22:05-től. A viszonthallásra!

0: érdekes, könnyed beszélgetések roma zenéről, irodalomról, színházról.
1: Roma Szalon. Rádió Dík.
2: Rólunk, neked. Korábbi adásunk ismétlését hallottátok.

Yeah! Rádió Dick. Rólunk neked.

0: 100.3 Rádiódik.
1: Come up!

0: 100.3 Rádiódik. Romákról nem csak romáknak. A Rádiódikben minden hétköznap délután 3-tól a kéréseké és a kívánságoké a terem. Aki a kívánságokat teljesíti, Bódi Csabi Junior, Bódik Kívánság Show. A 100.3 Rádiódikben. A műsor termék megjelenítést tartalmazott. Hírek rólunk neked a 100.3 Rádiódikben.
1: Üdvözlöm a hallgatókat! A Rádiódik nemzetiségi híreit Patai Annától hallják. A cigány táncoktatás és a roma táncjárások. A roma kultúra egyik legfontosabb és leglátványosabb kifejezési formája a tánc. A roma közösségekben a tánc nem csupán szórakozás vagy egy színpadi produkció, hanem a közösségi élet, az érzelmek és a hagyományok továbbadásának egyik fontos eszköze. A zene és a tánc szorosan összekapcsolódik, és generációról generációra öröklődnek azok a mozdulatok, ritmusok és táncolási szokások, amelyek egy-egy közösség sajátos kultúráját tükrözik. Fontos hangsúlyozni, hogy nincsen egyetlen egységes cigánytánc. A roma közösségek történelmük, lakóhelyük, nyelvi és kulturális hagyományaik alapján rendkívül sokszínűek. Más táncokat és táncolási módokat találhatunk, például a magyarországi olá cigány, romungró vagy beás közösségek hagyományaiban. A táncok között vannak olyanok, amelyek erősebben őrzik a régi közösségi hagyományokat, és persze olyanok is, amelyek az idők során más népek tánckultúrájával kerültek kapcsolatba. A roma táncoktatás jelentősége. A hagyományos roma táncok eredetileg elsősorban nem iskolai keretek között terjedtek el. A gyerekek a családtagoktól, rokonoktól és a közösség idősebb tagjaitól sajátították el a mozdulatokat. Megfigyelték, hogyan táncolnak a felnőttek ünnepeken, lakodalmakban, bálokon vagy családi összejöveteleken, majd fokozatosan maguk is bekapcsolódtak. A tanulás tehát sok esetben utánzással történt, a gyermek először csak figyelte a táncolókat, később megpróbálta lemosni a ritmust és az egyszerűbb lépéseket. Ahogy egyre ügyesebbé vált, egyre több mozdulatot tudott beépíteni a saját táncába. Ez a fajta tanulás azért is különleges, mert nem feltétlenül egy előre meghatározott koreográfiát kellett megtanulni. Nagy szerepet kapott az egyéni kifejezés, az improvizáció, és persze az, hogy a táncos hogyan tud reagálni a zenére. Napjainkban a roma táncoktatás már szervezett formában is jelen van. Tánccsoportok, művészeti iskolák, kulturális egyesületek és hagyományőrző közösségek tanítják a roma táncokat. Ezek az oktatások nem csak a mozdulatok megtanításáról szólnak, hanem a hozzájuk kapcsolódó zenei, történelmi és kulturális háttér megismertetéséről is. A táncoktatásnak különösen nagy szerepe lehet a fiatalabb generációk körében. A modern világban sok hagyomány háttérbe szorulhat, ezért a tánc lehetőséget teremt arra, hogy a fiatalok közvetlenül megtapasztalják saját vagy más roma közösségek kulturális örökségét. A roma tánc egyik legfontosabb jellemzője az improvizáció. A roma táncok egyik jellegzetessége az improvizáció. Ez azt jelenti, hogy a táncos nem minden esetben egy előre megtanult koreográfiát hajt vétre, hanem a zene pillanatnyi hangulatára és ritmusára figyel.
0: Ezek voltak az FM 100.3 Rádió Dikroma hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádió Dik, indul egy újabb óra a 100.3 Rádió Dikben.
2: Gyertek fiúk, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a Diklóban.
0: Romákról, nem csak romáknak. Rádió Dik. Korábbi adásunk ismétlése következik. Roma művészet, roma kultúra, akkor Roma Szalon. A Rádió Dik kulturális műsora. Tarts velünk minden hétköznap. Roma Szalon.
3: Üdvözlöm a kedves hallgatókat, önök dr. Suki Andrást, a Roma Szalon című kulturális műsor szerkesztő műsorvezetőjét hallják a Rádió Dik FM 100,3 MHz-es frekvencián. Mai vendégem ismét Olá Dezső, a Magyar Köztársaság bronz érdemkeresztjével kitüntetett klarnétosa, aki a beszélgetésünk második részében mesélt nekem az életéről és a Rajkó zenekarban töltött éveiről. Tartsanak velünk a ma este folyamán is.
4: Milyen élmény volt a Rajkó zenekarban egy turné? Nyilván egy turné mindig fárasztó, akár még kisgyereknek is. De azért megvan ennek a szépsége is.
5: Addig ám csak a jóra emlékszik vissza az ember.
4: Ja, értem.
5: akár melyik kollégámat megkérdezel, vagy akik ott tanultak, beszélünk egy órát, és rosszat nem tudunk mondani, mert csak a szép meg a jó jut eszünk. Aha. De szerintem nagyon jó. Hát most kézed egy gyerekként egy ilyen zenekarban lenni.
4: Hát ez az.
5: Mondok neked egy olyan példát, lejöttünk a színpadról, és akkor sorba álltak, hogy aláírd a belépőjegyüket, meg ilyeneket.
4: Hát akkor igazi sztárok voltak, lehet az mondani, de tényleg?
5: Mi azok voltak?
4: Igazán.
5: Aki abban nem volt benne, az el se hiszi ezeket, amiről most beszélünk.
4: Mondjuk minden évben fellépett az Országházba a Rajkó zenekar. Hát ez is egy óriási dolog egyébként. Hát meg az a rengeteg turné, tehát hogy amit teljesített a Rajkó zenekar, egyszerűen hihetetlen. Tehát
5: annyi külföld volt, annyi belföldi turné.
4: Melyik az a legemlékezetesebb turné, amire visszaemlékszik?
5: Hát a legelső külföldön, ami volt 1973-ban Belgiumban, Liège-ben volt a kis zenekar. Ott voltunk először külföldön. Hát most képzeld el, hogy 13 évesen kikerülni Liège-be, Zalaegerszegről.
4: Hát az óriási dolog.
5: Grand Hotelben laktunk, soha nem felejtem el, az volt a szállodának a neve. És akkor előadásra, amikor mentünk be, és jöttek a hangmérnökök, állították a mikrofonokat nekünk. Az egy csodálat volt. Volt olyan, aki eljött mellettünk, megsimogatta a fejünket, mert hát kisgyerekek voltak.
4: Hát igen.
5: És akkor elkezdődött az előadás, vett belőle a tévérészletet, rádió. Hát ezek...
4: Azért ez csodaszámba ment szinte.
5: Felejthetetlen élmények. Uh-huh. Felejthetetlen élmények ezek. Ott voltam életemben először külföldön, Belgiumban, Liège-ben voltunk. És akkor nagyon sok magyar volt az előadáson. Előadás után jöttek oda hozzánk. El akartak minket vinni vacsorázni, persze nem engedtek el az igazgató. Tudod, nem lehetett csak úgy mászkálni meg. Hát,
4: csodálatos. Szigeti volt akkor az igazgató, jól
5: emlékszem. Igen, és a német László. Uh-huh. Volt a igazgató helyettes, de velünk többnyire ő foglalkozott a német.
4: Ja, aha.
5: Szigeti az csak akkor már, amikor valami komoly, nagyon komoly dolog volt, akkor találkoztunk vele. Meg amikor hozott impresszáriókat a színházterembe, akkor képzeld, volt fogadózenekar is, mikor jött valami impresszárió, a színház terem bejáratától egy ilyen 10 méter ott a lépcsőnél. Ott volt 6 tagú zenekar, az volt a fogadó zenekar, és akkor már amikor jöttek külföldi impresszel, már ott megálltak 5 percre, hallgatták a zenekart, és akkor mondta Sziget, hogy még a színházteremben lesz az előadás. Nagyon nagy sztárzenekar volt ám a Rajkó. Nagyon nagy.
4: Amikor a Gerendás Istvánnal beszélek, mindig kiemeli a Szigeti bácsit, hiszen nem csak a Farkas Gyula kellett ahhoz, hogy létrejöjjön ez az egész Rajkó zenekar.
5: Igen, hát a Szigetinek a nagy ismerettsége. Aztán a Gyula bácsi
4: sem ment volna semmi.
5: Biztos, hogy igen. És akkor megtalálták a Gyula bácsit, aki meg aztán erre olyan alkalmas volt, hogy neki már utódja nem lesz. Ha igény lenne, akkor se találnának, szerintem még hasonló utódot sem, mint ő volt.
4: És miután végzett a Rajkó zenekarban, elment a Rajkó zenekarból, akkor hol kezdett? Hol muzsikált?
5: Hát kérlek szépen, én akkor visszamentem Zalaegerszegre másfél évre, mert akkor ott voltam katona. Hát azért mentem vissza így igazából, mert a Horváth Karcsi a nagybőgős, akkor indult a Ki mit tudom. És abban a zenekarban, aki őt kísérte, én voltam a klarinétos, és ő akkor volt katona. Több társával együtt, és akkor nekem az a kultúrparancsnok, vagy nem tudom a igazi kifejezését ennek, ő olyan ígéretet tett, hogy Dezsőként bejössz ide, bevonulsz, itt leszel, állandóan az irodámba fog szűri, nem kell semmit csinálni, tudod a katonaság milyen.
4: Hát azért ez kemény volt.
5: És akkor kérlek szépen, az volt a vége, hogy a tévé felvétel előtt mi kaptunk 5000 forintot akkor fejenként, nem tudtuk, hogy miért. És akkor jött ez a...
4: Hát az azért az nagy összeg volt.
5: Nagyon nagy.
4: Óriási összeg.
5: Nagyon nagy.
4: Nem tudom, 2-3 havi fizetés akár?
5: Hát inkább 3.
4: Aha.
5: És akkor képzeld el, hogy jött ez a kultúrparancsnok, be a Rajkóba, összehívatott minket, és akkor mondta, hogy felsőbb utasításra a Rajkó zenekar nem vesz részt ezen a Kimi Tudi tévéfelvételen, mert akkor már bejutott oda, mint szólista a nagybőgös Horváth Károly. És akkor ezt az összeget kaptuk, és ő meg mondta nekem, hogy Dezsőkém, azt mondja, engem meg áthelyeztek. Azt mondja, nem tudom, azt mondja, nem tudok neked segíteni, hogy hova fogsz kerülni katonának. És akkor én meg elmentem Zalaegerszegre, akkor ott hagytam én a Rajkó zenekart 5 év után, vagy 6 év után. És akkor Zalaegerszegen voltam katona, de nagyon jó körülmények között, mert ugye a szüleim ott laktak, és a zenekarban voltam. Azért ijedtem meg tőle, megmondom neked őszintén, mert akkor akik bevonultak katonának, nappal dolgoztak. Fizikai munkát végeztek. Este meg kellett menni a hoteli fűságba muzsikálni.
4: Aztán... Hát a fizikai munka az nem tesz jót a zenész kéznek.
5: Sajnos ezt intézték akkor. Ezt Budaörsön vagy hol volt az a laktanya, már nem tudom. És hát ilyen fizikai munkát végeztek. De nem csak én, a Puka Karcsitól kezdve mindenki, aki katona volt. Meg ugye az elődeim, szegény Kovács Gyuri már nem él, itt hagyott minket.
3: Mai vendégem Olá Dezső, a Magyar Köztársaság bronz érdemkeresztjével kitüntetett klarnétosa. Most hallgassuk meg Brahms 5. magyar táncát, Nyári László prímás és zenekara előadásában, amelyben a klarnét szólót Olá Dezső játsza.

0: Brahms 5. magyar táncát hallhattuk Nyári László prímás és zenekara előadásában, amelyben a klarnét szólót Olá Dezső játszotta. Mai vendégem pedig még mindig a szólista, Olá Dezső, a Magyar Köztársaság bronz érdem keresztjével kitüntetett klarnétosa.
1: És a hoteli fiúságban, ott is muzsikált akkor?
2: Igen, ott a szálloda, igen, a Rózsatomban, még azt hiszem, hogy most is megvan.
1: Ez volt tulajdonképpen Rajkónak úgymond a kis kihelyezett tagozata, hiszen igen, oda mentek a rajkósok. Hát igen, az ott a gyakorlati terep.
2: Igen, ott ugye hát a kávéházi cigányzenét ott lehetett bőségesen gyakorolni, mert tele volt külföldiekkel a szálloda, muzsikát, műsort. Jó volt ez nagyon.
1: De ez is óriási dolog egyébként, hogy a szakmát, illetve a színpadi rutint azt nem csak a turnék alkalmával tudták megszerezni, hanem itt a hoteli fiúságban is. Tehát ennyi koncert mellett még a gyerekek is olyan profizmusra tettek.
2: Mert minden lehetőség meg volt adva ilyenban. Amit el tudsz képzelni, mindent. Ugye magában ez, hogy ha akartál, akkor 2 hétre is beosztottak oda. 14 napig mehetél oda szállodába. Akkor ugye a színpadizen, amit aztán tanultunk, minden nap 2 próba volt. Nagyon jó iskola volt. Bár most is ilyen lenne, meg lenne ennyi növendék.
1: Kaptak ezért valami fizetést is?
2: Hát az én szerződésem is olyan volt, hogy mert 10 évre szólt a szerződés, hogy 5 év tanviszony és 5 év munkaviszony. Én meg pont a közepénél jöttem el.
1: 8 év után?
2: Hát így, 6 év után. Már akkor én is kaptam volna fizetést. Csak én akkor eljöttem a katonaság miatt, mert képzeld el, hogy ilyenektől ijedtem meg, hát mondjuk jogosan, hogy minden nap mész a hoteli fűságba este, és hogyha a katonaságnál kapsz szabadságot, akkor nincs hol aludnod, mert mind a hoteli fűságba kötelező volt járni.
1: Igen.
2: Akit beosztottak. Hát most aki kollégiumból vonult be katonának, az mit csinál? Kollégiumban nem tudtál visszamenni.
1: Akkor ez a rész nem volt megoldott.
2: Hát, ez az egy. Aztán akkor mentem én haza a szülő városból az Zalaegerszegre, aztán eltelt az a másfél év, meg közben másfél év lett a katonaság is csak.
1: Ja, 2 évről levitték akkor. Katonaság után mit csinált? Hol muzsikált? Merre járt?
2: Hát vártam 3 napot, aztán visszajöttem Budapestre. Minden gyerekkori barátom.
1: Igen.
2: Itt volt.
1: Már csak itt nőtt fel.
2: Most képzeld el, hogy 60-ban születtem, 1960-ban, és akkor 66-ban költöztek a szüleim Zalaegerszegre. Most 66-tól meg csak 73-ig voltam én ott. Aztán alig vártam, hogy visszajöjjek.
1: És akkor itt volt lehetőség muzsikálni?
2: Hát volt.
1: Dolgozni?
2: Volt. Volt, Bandikám.
1: Hát akkor egész más idők voltak, miért?
2: Volt.

0: Sőt, annyi megkívás volt, hogy akkor mehettem volna apukához is a Budapest együttesbe.
1: Ja, igen, akkor ő most akkoriban ott játszott a 80-as évek elején, ha jól emlékszem.
0: Uh-huh. Volt nagyon sok lehetőség. Aztán, hát, nagyon gyorsan elment az idő.
1: Aztán jött a 100-tagú cigányzenekar is később.
0: Igen, igen. A megalakulásánál akkor ott voltam, aha, akkor megalakult a zenekar, és akkor én utána nem tudtam járni. Uh-huh. Egyszerűen, mert akkor volt ez a 84-es vonópárbaj, amit a Karcsi nyert,
1: igen,
0: és akkor abba a zenekarba is én voltam klarinétos, és akkor kezdtünk a New York kávéházba.
1: Uh-huh.
0: És akkor a Karcsinak is annyi elfoglaltság volt a kávéházon kívül, hogy nagyon sok, és ez már nem fért bele. Ez ahogy, hogy száztagúzunk, meg próbálunk, uh-huh, bejárunk, meg mit tudom én, mondjuk az belefért volna, csak semmiben nem tudtunk részt venni. És akkor ugye ott én voltam 5 évet ott a New York kávéházban. Utána 1-2 év eltelt, nagyon sok haknik voltak ilyen nóta műsoros előadások, amiben részt vettem. Ugye az Orin keresztül.
1: Ja, az országos rendezőjében.
0: Igen, akkor jártam a Sánta Ferivel, csináltam ezt jó hosszú ideig, hosszú hónapokig. Aztán, meg hát más privá, más zenekorokban is.
1: Kikkel muzsikált még?
0: Hát, abban az időben, hogy mondjam neked, olyan nagyon sokkal nem. Uh-huh. Mert például a Karcsival voltam a New York kávéházban 5 évet.
1: Hát akkor mellette nem kellett máshova menni.
0: Akkor persze. Utána, amikor volt ez az alkalmi muzsikálás, hogy nóta műsorokra, meg ilyenekre gondolok, én meg ilyen színpadi 1-2 dolog összejött, akkor ugye jártam a Sánta Ferivel ilyenekre, rádióba, lemezre, stb. Mm. És avval egy időben én már jártam a Voros Lajossal is. Mm. És akkor 89-ben, azt hiszem, ha jól emlékszem, rá akkor én be is kezdtem ővele, az ő zenekarába stabil. És akkor ott 15 évet töltöttem el. Az elég hosszú idő.
1: Ez hol volt?
0: Ez a Margit kert étterem.
1: Margit kertben, így van.
0: Ez egy nagyon nagy nevű étterem volt. Hát akkor még volt olyan is, képzeld el, hogy egy prívásnak voltak törzs vendégei. Hát mm-hmm. Ide jártak ilyenek is. Nagyon, nagyon, nagyon szép 15 év volt az. Meg ami talán a legkedvezőbb volt az én részemre, hogy képzeld, engem mindenhova elengedett. Uh-huh. Jártam már zenekarokban, akkoriban jártam ugye apukáddal nagyon sokat, mindenféle fellépésekre, egynapos külföldekre, uh-huh, amit még a anyai nagyapád is járt velünk Grazba, meg ide-oda. A bandi apukádnak nagyon sok volt, jártam ővel akkor, a Sánta Ferivel, apukával nagyon sokat, a Puka Karcsival. Úgyhogy ezek nagyon szép évek voltak, nagyon szép évek.
2: Mai vendégem Olá Dezső, a Magyar Köztársaság bronz érdemkeresztjével kitüntetett klarinétosa, aki mesélt nekem az életéről és a Rajkó zenekarban töltött éveiről. Most pedig hallgassunk meg tőle egy felvételt, amelyen a Párizsi nyár című számot muzsikálja a 100 tagú cigány zenekar élén.

0: a száztagú cigányzenekar és Olá Dezső klarnét szólójával hallhattuk a Párizsi nyár című dalt. Most pedig folytassuk a szólistával készült beszélgetésemet.
1: Elég régóta azért már ott van a száztagú cigányzenekarban, és elég stabilan.
2: Hát igen, igen, igen. Szeretek egyébként ott lenni.
1: Nyilván nem mindig fenéhig tejfel, ha lehet ezt mondani, hiszen ezek az utazások azért elég megterhelők.
2: Hát a száztagúval is képzeld el, hogy rengeteget utaztunk. De itt is, ez, amiről az előbb beszéltünk a Rajkor, hogy hazudnák, ha valami olyat mondanák, mert csak a szép jut az ember ezért. Bármelyik nagyon strapás külföldre.
1: És melyik volt az a legemlékezetesebb helyszín, ahol járt a száztagú cigányzenekarral?
2: Hát, nehéz, mert nagyon sok olyan helyen voltunk.
1: Tehát tényleg tudom, hogy a száztagúval is bejárták.
2: Talán a legemlékezetesebb, az akkor nem is százan voltunk, hanem azt hiszem csak 20 vagy 25-en Monte Carlo-ba. És ott van egy ilyen jótékonysági nap, amin a világsztárok, a legnagyobb világsztárok vesznek részt. Az első ilyenen mi léptünk föl, amikor külföldről is hozattak zenekar, de rajtunk kívül volt még több fellépő. És képzeld el, hogy amikor mi voltunk ott, mi részt vettünk ezen, akkor azt találták ki, hogy ezek a világsztárok a 20-as évek kocsiaival jöttek oda.
1: Jó ide.
2: De most bandikám, nem tudok neveket mondani, akit el tudsz képzelni, nagy világsztárok, azok mind ott voltak. Ez nagyon emlékezetes. Aha. Ez azért volt ennyire különleges, ezek miatt a nagy világsztárok miatt. De előtte mi már voltunk 15-ször, 20-szor ott, mert minden turnén ez a Monte Carlo benne volt.
1: Igen, így van.
2: Aztán hát ugye Franciaországot azt keresztül kasul jártuk 30 év alatt. Olyan kisváros se volt, ahol ne fordultunk volna elő. Meg hát ugye a legnevezetesebb színházakba, Párizsba, akkor a kaszinóba volt sorozatban előadásunk, azt hiszem egymás után 7. Annyi jegy kelt el, képzeld el.
1: Nagyon szeretik Franciaországban a száztagú cigányzenekart.
2: Nagyon. Hát jobban ismertettek minket abban az időben, mint itthon.
1: Hát ez főleg a 2000-es évek.
2: Igen,
1: ha jól emlékszem, akkor volt egy külföldi impresszáriója a cigányzenekarnak.
2: Igen.
1: És ő rengeteg koncertet
2: nagyon
1: szervezett. Igen, az egy szép időszak volt.
2: Most képzeld el, januárban megkezdődött. A januári turnék azok ilyen másfél hónapos. Csak szoktak lenni átlagban. Akkor onnét hazajöttünk, március 1-én már mentünk Törökországba, Görögország, ez egybe volt szinte. Mind a két országban 5-5 előadás volt. És akkor utána megint Franciaország, egész évet végig utaztuk, 30 évig. Képzeld, de Izraelben nem voltam. Jó Isten, nekem ezt nem adta meg, nem tudtam oda eljutni. Most az utolsó ami volt a száztagúnak Izrael, abba se tudtam kibenni, mert akkor meg a Bajkával volt egy közös koncert a zenekarnak, és ő kérte, hogy maradjak otthon. Mert akkor is volt még azt hiszem egy vagy két előadás abból a turnéból. Oda nem jutott el, nem sikerült eljutni.
1: Hát azért még nyilván terve van Izrael a száztagú cigányzenekarnak, úgyhogy lehet, hogy...
2: Már nem, hogy... mert én már repülőre nem hiszem, hogy ülhetek, tudod, a betegségem miért se. Hát nem baj, ez legyen az életben legnagyobb baj.
1: Beszéljünk egy kicsit a családról. Vannak gyerekei is. Az egyik az kedves jó barátom, aki már itt volt is
2: a
1: műsorban. Dezső, híres jazz-zongora művész. Nyilván nagyon büszke rá.
2: Hát képzeld, hogy örülök a sikereinek.
1: Hogy nem klarnétos lett?
2: Ő az akart lenni. Kérlek szépen, egész kisgyerek volt, és akkor utánozott engem, mikor én készülöttem, este mentem dolgozni, mit tudom, vagy mentünk előadásra, és akkor ő is úgy állt meg az előszobába tükör előtt, nézegette, és akkor volt neki ilyen kicsi klarnétok. Valaha sikerült rábeszélni, hogy először zongorát kell tanulni, akármilyen hangszeres lesz, mert akkor nagyon könnyű lesz minden a zeneelmélettől kezdve. Így próbáltam rávezetni, hogy ne klarinétos legyen. És akkor 9 vagy 10 éves volt, azt hiszem, vagy 11, de most annyira nem is fontos ez. Volt egy országos zongora verseny, amit ő megnyert. És akkor jött haza, oklevelet mutatt, és az volt az első kérdés, hogy apu, akkor mikor térek át klarinétra? Mondom, soha. Oda már nem térsz át, fiam.
1: Miért nem akartad, Ezső bácsi?
2: Nem tudom. Nem tudom, mert akkoriban már ezelőtt 20-25 éve már elkezdődött a cigány zenészekni az, hogy legtöbb külföldbe csak hárman mentek a zenekarok, négyen. A klarinét abban az időben bátran ki lehet mondani, hogy kicsit felesleges hangszer lett.
1: Oh.
2: Még szállodákban is, meg éttermekben legtöbb helyen már akkor kezdtek négyen lenni. Mm. Meg külföldekre, meg klarinét nem is nagyon esett bele. Mm. Még ilyen kézede voltak ilyen vállalati külföldi utak, egyik szálloda a másikkal, például a Hyattból mentek, mit tudom én, Németországba, és akkor csak hárban ment a zenekar. Hiába volt a szállodában 5 tagú zenekar, sokat mentek már akkor, és én, hogy mondjam neked, ezt nem akartam, uh-huh. fiam. Uh-huh. Hát meg ugye most nyert egy zongora verset, jó, hogy nagyon kicsik volt még, meg kisgyerek, de akkor már én már mindent elkövettem, hogy maradjon azon a hangszeren.
1: Hát lehetett látni a tehetségét. Igen, és a sikereit.
2: Meg hát ő, igen. Hála Istennek, akkor képzeld el, jazzzenész meg úgy lett, hogy a konzit végezt, és akkor már én előtte beszéltem neki róla, hogy jó lenne főiskolára, meg stb. És akkor bejelentette, hogy ő nem megy. Hát mondom, miért? Mert ő jazzzongorista lesz. Hát mondom, azt nem most kellett volna kezdeni, fiam. Kézzel, de nem tudtam róla. Már ő előtte 2 évvel éjjel-nappal hallgatta a CD-ket, meg mit tudom én. És akkor ahhoz volt, igazán a jazzzenéhez volt ő neki tehetsége, uh-huh. és akkor ő, amikor ment a egyetemre, abban a pillanatban föl is vették. Ott végig kitűnő volt 4. a vizsgáig. Nagyon szorgalmas gyerek volt. Uh-huh. Nagyon. Akkor abban az időszaka az életében, az csak a tanulásról szólt, meg amit kitűzött magának célt az, hogy meg tudja valósítani, és sikerült neki, hála Istennek.
1: Unokái hogy vannak?
2: Ja, van egy 8 éves unokám, a Benike, ő tanul zongorázni.
1: Uh-huh. A kisebbik... Szerencsés, mert az apjától akkor tudja tanulni.
2: Nem tanul.
1: Nem tanul zongor.
2: Az anyja is zenetanár, igen. Nem tanul egyiktől.
1: Anyukája futbolista.
2: Igen, külön tanárhoz jár. A szüleitől nem tanul. A kisebbik unokám pedig, a Danika, az meg minden nap más hangszeres. Most a dob, neki a sláger, kapott tőlünk dobfelszerelést.
1: Cigányzenészek lesznek? Ha zenészek lesznek?
2: Szerintem nem tudom, de a Benike biztos, hogy zongorista lesz. Uh-huh.
1: Hát a zongora az mondjuk a cigányzenekarban nem annyira nem, jellemző.
2: De az biztos, hogy arra mondom, hogy talán cigányzenészek nem, mert a Benike biztos zongorista lesz. Uh-huh. A Danit azt nem tudom elképzelni, mert ő neki még kicsi is, meg minden nap más tetszik.
1: Nyilván ők fogják eldönteni a dolgot, nem is mi. Hát ez csak azért érdekes, hiszen van egy közös kultúránk, igen. amit azért nyilván próbálunk továbbadni valahogy, igen. ezeket a hagyományokat.
2: De most ehhez, ha nem haragszol, hozzáfűzöm azt, hogy nem fogok lelkileg attól szenvedni, hogyha esetleg bármelyik unokám azt mondja, hogy nem tanul. Mert én nem akarom rájuk erőtetni ezt. Ha ők akarják, akkor mindent elkövetek, hogy tudjak segíteni bármiben, uh-huh. taníttatástól kezdve mindenbe, de ha azt mondja, hogy nem, akkor lesz jó érzés, de belenyugszok. Nem fogok erőszakoskodni, hogy...
1: Ez kicsit olyan, hogy az legyen zenész, aki ezt igazán akarja.
2: Igen.
1: Ugye? Mert hiszen igen.
2: Nem
1: ez
2: is tud egyébként az életben, Bandikám, nem is tud létezni. Uh-huh. Másképp nem tud létezni, mert ha most megnézed, hogy a szobafestő mennyit keres meg, te akkor abba hagyod. Ezt csak úgy tudod végigcsinálni, ha neked ez az életed. Ez nem szakma, ez hivatás, ez élet. Uh-huh. Ez az élete egy muzsikusnak, az, hogy muzsikus. Ezt másképp nem lehet. Ha ebbe belekeversz másokat, hogy anyagi, meg így, meg úgy, meg mennyit van a családjával, te meg nem vagy annyit. Nehéz dolog ez. Uh-huh. Ez csak vérbeli muzsikus tudja végigcsinálni. Akinek ez az élete.
0: A műsor befejezéseként pedig most hallgassuk meg ifjabb Olá Dezső jazz zongora művész triójának előadásában Bartók 6. román népi táncára íródott reflexiójának egy tételét. Ezzel búcsúzik önöktől a szerkesztő műsorvezető, dr. Suki András. Tartsanak velünk holnap este is 22:05-től. A viszonthallásra!

0: érdekes, könnyed beszélgetések roma zenéről, irodalomról, színházról.
1: Roma Szalon. Rádió Dick.
0: Rólunk, neked. Korábbi adásunk ismétlését hallottátok.

0: 100.3 Rádiódik.
1: GPM Music Production. GPM Music Production.

0: Ez a Rádiódik. Ikonikus dallamok, felejthetetlen dalszövegek. A 100.3 Rádiódikben minden hétvégén déltől húzd rá cigány. Elhozzuk az egyedülálló hangzású kávéházi cigányzenéket. Minden hétvégén déltől garantált a jó hangulat a húzd rá cigányban. 100.3 Rádiódik. Romákról, nem csak romáknak. A műsor termék megjelenítés tartalmazott. Hírek rólunk neked a 100.3 Rádiódikben.
1: Oroszország kemény és a budapesti russzofób lobby számára fájdalmas választ fogadni, jelentette ki az orosz külügyi szóvivő. Maria Zaharova arra reagált, hogy a külügyminiszter bejelentette, a kormány kiutasított 10 orosz diplomatát Magyarországról. Orbán Anita ezt azzal indokolta, hogy a magyar hatóságok értékelése szerint az orosz képviselet 10 munkatársa olyan tevékenységet folytatott Magyarországon, amely a bécsi egyezmény alapján diplomatáitól nem elfogadható. A Közlekedéstudományi és Építésügyi Minőségellenőrző Intézet idén is meghirdeti kerékpáros barát település és kerékpáros barát munkahely pályázatát, amelyen települések, munkahelyek és közintézmények nyerhetik el a címet a tavaly megvalósított fejlesztéseikkel és szemléletformáló erőfeszítéseikkel. A pályázatra 3 kategóriában lehet jelentkezni: kerékpáros barát település, kerékpáros barát munkahely és kerékpáros barát közintézmény, köztük például óvodák, iskolák, önkormányzatok. A kerékpáros barát címet azok a pályázók nyerhetik el, akik jelentős lépéseket tettek környezetük biztonságosabbá és zöldebbé tételéért, és példát mutatnak más települések, munkahelyek és közintézmények számára. A pályázatokat október 30-áig lehet benyújtani elektronikus úton. Okosan kell félni, rettegni nem szabad, de rágondolni igen. Így véleményezte egy balassagyarmati házi orvos, hogy a hétvégén agresszív lódarazsakról számoltak be a túrázók a Romhány és Alsó-Petény között lévő Prónei kilátónál. Dr. Tasi Gábor rádiunknak elmondta, egy egészséges felnőtt számára egyetlen daráscsípés, bár rendkívül fájdalmas, általában nem okoz súlyos gondot, hűsítéssel néhány nap alatt elmúlik. Komoly veszélyt a több szúrás vagy a súlyos allergia jelent. A szakember azt tanácsolja, hogy egyedül senki ne induljon túrázni. Aki tudja magáról, hogy allergiás, mindig tartson magánál antihisztamint, vagy orvos által felírt önbelövő injekciót. Dr. Tasi Gábor arra is figyelmeztetett, ha a csípés a légutakat veszélyeztető helyen, például a szájban, garatban vagy orrban történik, a duzzanás miatt azonnal segítséget kell hívni. Hangsúlyozta azt is, a kalcium ilyen esetben semmire sem jó, csupán időpocsékolás. Az emberiség létét is veszélyeztetheti a mesterséges intelligencia fejlődése, ezért ideje korán szigorú garanciákat kell teremteni a biztonságos alkalmazásához. Erről beszélt az ENSZ emberi jogi főbiztosa Genfben. Volker Türk azt mondta, osztja az ágazat szereplőinek aggodalmát, miszerint a mesterséges intelligencia egzisztenciális kockázatot jelent az emberiségre. Megjegyezte, mindent meg lehet tenni azért, hogy sziklaszilárd garanciák jöjjenek létre a mesterséges intelligencia biztosításához, mielőtt túl késő lesz. A főbiztos arra is figyelmeztetett, hogy az AI feletti szinte korlátlan hatalom mindössze néhány ember kezében összpontosul.
0: Ezek voltak a 100.3 Rádiódik hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádiódik, indul egy újabb óra a 100.3 Rádiódikben.
2: Gyertek fiúk, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a diklóban.
0: Romákról, nem csak romáknak. Rádiódik. Korábbi adásunk ismétlése következik. Érdekes, könnyed beszélgetések roma zenéről, irodalomról, színházról.
3: Roma Szalon. Rádiódik.
0: Rólunk, neked.
3: Roma Szalon.
4: Üdvözlöm a kedves hallgatókat, önök dr. Suki Andrást, a Roma Szalon című kulturális műsor szerkesztő műsorvezetőjét hallják a Rádiódik FM 100,3 MHz-es frekvencián. Mai vendégem Olá Dezső, a Magyar Köztársaság bronz érdem keresztjével kitüntetett klarnétosa ismét, aki a beszélgetésünk harmadik részében mesélt nekem az életéről és a Rajkó zenekarban töltött éveiről. Tartsanak velünk a mai este folyamán is!
5: De viszont ez a kultúránk része. Tehát tulajdonképpen valahol ez adja a cigány kultúrának, vagy hát a romungróknak mondjuk így.
6: Igen.
5: A kultúrájának egy jelentős, egy óriási szeletét.
6: Igen.
5: Nem tudom, hogy mi lesz azokkal a családokkal, hogyan fogják megőrizni ezt a értéket.
6: Nem tudom, már egyébként ezekkel a dolgokkal már most is baj van, Bandika, mert például a száztaguba az elnök, hogyha megy egy tárgyalásra, már többször szóvá teszik, hogy, hogy fiatalítani kell, be kell fogadni a fiatalokat a zenekarba, meg támogassuk őket. De hát két generáció elment, akik nem tanultak. Nagyon nehéz. Uh-huh. Nagyon nehéz.
5: Mi lesz így akkor a 100 tagú jövőjével? Hát, vagy hát mi lesz a cigányzenének a jövőjével?
6: Maga a cigányzene, meg a 100 tagú, tudod, hogy mondjam neked? Nagyon nehéz lesz, mert a fiataloknak, amiért nem is szabad megítélni a szülőket se, meg a fiatalokat se, hogy, hogy nem igazából nincs, ami inspirálja őket arra, hogy, hogy cigányzenészek legyenek. Hát most amiről a legelején is ugye egy-két szóval megemlítettük, hogy se diploma, semmi, tudod aztán tanulni. Nincs, ez elveszett. De már régen, mert ugye szerintem két generáció már kiesett, akik nem tanultak. Most akikre én azt mondom, hogy fiatal, az 45 éves. Az 45 éves. Hát nálunk a 100 tagúba a klarinét, csak a klarinétosokat mondom, a legfiatalabb 55 éves. 30 éves klarinétos nem találsz Budapesten, aki 30 éves.
5: Vagy éppen találunk, csak lehet, hogy másként keresi a boldogulást, nem biztos, hogy a cigány zenével, vagy nem biztos,
6: hát
5: hogy...
6: talán ilyen is van. Talán ilyen is van. Nem könnyű ez. Nem tudom, hogy a vége ennek mi lesz, de ez nagyon nehéz lesz ezt behozni, hogy legyenek. Persze teszünk érte, hogy a fiataloknak kedvet csinálni, meg minden, csak ha nem válasszák, azt is meg lehet érteni. Mert letanulsz iskolába, elvégzed, ugye leérettségizel közben, tanulod ezt, és akkor nem kapsz semmit. Hova mész?
5: Igen. Meg tudom számolni egy kezemen is, hogy hány lehetőség van most Budapesten játszani, vagy hogyha éppen jönnének külföldi ismerősök, akkor nem tudom, hogy hova küldeném őket, hogy hallgassanak cigányzenét.
6: És ugye hát hosszú évtizedekig volt minden szállodában volt zene. Sőt, a zene, cigányzene volt mindenhol. Mindenhol cigányzenekarok voltak. Jobbnál jobbak.
5: Vannak most különböző programok, amik azért segítik a cigányzenészeket arra, azzal, hogy szerződéseket kötnek különböző vendéglátóhelységekkel.
6: Igen, igen.
5: Ezek mennyire működnek? Mi a tapasztalat?
6: Olyanokat hallottam, hogy a példázzuk 10 helyből, ahol volt ilyen pályázat, egybe se kötöttek tovább, hogy maradjanak. Mert megszokták az emberek, hogy nincsenek zenés helyek.
5: Pedig igényelnék őket?
6: Hát igen, közönség az nagyon. Például, ahol én voltam abba az étteremben, ott kérlek szépen nagyon sok a 3-4 hónap alatt, ilyen 5-6 esetben, még talán több esetben is elvittek minket máshova fellépni. A vendégkör. Oda jöttek és szeretnék, hogy ez lesz, az lesz, egy fellépés. És akkor mentünk.
5: Milyen helyek voltak ezek például? Esküvő vagy rendezvény?
6: Volt esküvő, akkor családi rendezvények, ilyenekre. Még onnét elvittek bennünk. De ott is például az üzlet tulajdonosnak nincs rá keret. Abba, ahol mi voltunk, én csak arról beszélek most, hogy már továbbiakra nem volt neki rá keret, hogy most egy 5-tagú zenekart alkalmazom, de szerintem még 2 tagút se tudnak.
5: Ezt nyilván ki kell fizetetni a vendégekkel, tehát be kell építeni az árakba, hogyha
6: egy zenekar. Őnekik az ő elmondásuk szerint az adózás, ugye most a teljes bejelentés, egy zenész bejelentenek, azoknak a költségei nagyon sok nekik. És már így is drágák ugye a vendéglátóhelyek, azért nem is olyan keresettek.
5: Hát,
6: legyünk őszinték, mert középosztály már nem nagyon jár étterembe vacsorázni családdal.
5: Igen, elég költséges egy jó minőségű.
6: Hát még a közepes helyen. Minőségű is.
5: Igen.
6: Még a közepes minőségű.
5: Akkor esetleg van zene is, igen, akkor az meg kimondottan drága.
6: Meg vannak olyan helyek még, ahol egy-két hely, ahol még alkalmaznak zenekarokat, azok január-februárban nincsenek ott. Kényszer szabadságon van. Hogy mindenki kicsit elment inkább a úgymond csúlya szóval hakni világ felé, tudod?
5: Zenészeknél ez egy nagy probléma egyébként, hogy általában a nyugdíjuk sajnos elég alacsony. főleg, hogyha hakni zenészek, hiszen elmennek muzsikálni valahova, ott nem biztos, hogy teljesen bejelentik őket, vagy teljes fizetéssel, hiszen csak arra veszik föl őket, hogy esetleg csak borravalót kapjanak, tehát tulajdonképpen ez az esti fizetésük. És ez elég nagy gondot jelent.
6: Hát nagyot. Én is rádöbbentem erre egyébként, amikor lebetegedtem, hogy amit kaptam az élettől, akkor mi lenne, ha nem tudnák már hangszert venni a kezembe. Nyugdíjabotot meddig tudnák meginni? 5 napig. Vagy 6.
5: De hát, és milyen megoldás lehet erre? Vagy kellene?
6: Hát nem tudom. Én ehhez nem tudok hozzászólni, mert nem tudom, hogy hogy csinálják. Hogy lehet egy zenész ennyire alul fizetett? Na most képzeld el, Bandika, mikor 1984-ben kezdtünk a New York kávéházba, 100 forint volt a napi fizetésünk. Akkor az havi 2000 forintra jött ki. Egy takarító...
5: Az egy jó fizetés volt akkor.
6: Nem, nagyon rossz fizetés volt, mert akkor egy takarító már keresett 5-6 ezeret.
5: Ja.
6: Én ezt nem lenézésből vagy bántásból mondom, csak mondtam egy szakmát, egy takarító.
5: Igen.
6: Akkor már 5-6 ezer forintot keresett. Külön kaptunk azt hiszem 50 forintot a műsorért, amit a koncertirodán az Oriba fizettek, de az nem tudott beleszámolódni ebbe. Az egy külön statisztika volt, ahol ott kaptad a pénzt. Hát most...
5: Na de a borravaló az viszont gondolom, hogy
6: na jó, csak
5: az jó volt.
6: Az a borravalót nem tudtad megkeresni, amire most lenne szüksége. Ezért vannak rossz helyzetben nagyon sok zenész. Nagyon kevés nyugdíjjal. Aztán...
5: Nagyon sok a munkára kényszerülnek a zenészek közül, még most is.
6: Osztályon felüli muzsikusok.
5: Igen, így van.
6: Osztályon felüli muzsikusok. Vandikám a 100 tagúban is. Van, amikor egy szólamvezető, akinek azt kell, hogy mondjam, hogy jó fizetése van, jó próbapénzt kap, jó fellépti díjat kap. Nem tud eljönni próbára, mert most már munkahelyet kell nézni, az az első. Ilyen világ lett a muzsikusokra. Nehéz, nagyon. Nagyon nehéz egyeztetni dolgokat.
5: És ez nyilván nagyon nehéz egy olyan embernek, akinek a hivatása...
6: Na most képzeld, aki
5: az
6: ezt csinált a gyerekkora óta.
5: Így van. Tehát így nő fel az ember, hogy tulajdonképpen a zenélésből él, ez az ő szakmája, ehhez ért igazán.

0: munkahelye, annak sajnos még van esetenként azt is meg kell gondolni, hogy most jöjjön előadásra, mit csináljon, mert kiteszik a munkahelyére. És én most nagyon profi, első osztályú muzsikusokról beszélek.
1: Igen, mert hogyha van valakinek egy munkahelye, akkor azt nem hagyhatja ott bármikor, azért, hogy elmenjen muzsikálni egy-egy alkalommal. Mi lenne erre a megoldás? Esetleg egy nagyobb állami támogatás? Vagy egy
0: rendszeresebb? Hát az mindenképpen. Most úgy
1: hiszen
0: néz ki.
1: A 100 tagú cigányzenekar azért azt hiszem, hogy a magyar kultúrának egy olyan közvetítője, ami igen, kiemelt helyen van.
0: Hát most, hogyha minden sikerül, akkor talán szerencsés helyzetben leszünk. Fogunk egy olyan támogatást kapni, hogy havi fizetést fogunk tudni kapni, amire már lehet alapozni. Egy olyan összeg, ami már azt jelenti, hogy abból már meg lehet élni. Hát ez most, hogyha létrejön, akkor ilyen sose volt még. Ilyen nagyon kedvezményes körülmény, ami most, hogyha létrejönne. Nagyon azon az úton van, hogy ez fog nekünk sikerülni.
1: Mi a tervei a jövőre nézve?
0: Hát,
1: akár a 100 tagúval, vagy akár szakmailag, család hát, egyéb téren?
0: A terveim már nem nagyon vannak. Csak azt kívánom magamnak, hogy még tudjam egy pár évig csinálni. Ezzel a betegséggel ne legyen probléma több. Meg tudjak még klarinétozni. Mert még azt nagyon szeretnék.
1: Hát ez nagyon fontos egy zenész számára. Tárogatóról még nem beszéltünk. Szokott tárogatózni?
0: Én sajnos nem, Bandika, nem tudok tárogatózni, mert én vagyok az a generáció, 65-70 évesek, akik mikor fiatalok voltak, akkor ez tiltott hangszer volt. Az előttünk levőbe, ugye a Kállai Kisernő, a Burka, ezek tudtak, de igazából nem tudták használni szállodákba, éttermekbe. Csak egy-két rádiófelvétel, vagy a rádiózenekarban volt olyan, amit kellett tárogatón, azt csinálták, de meg se közelítette az, ami most van, mert most meg nagyon nagy divat hangszer.
1: Uh-huh. Mióta?
0: Hát egy olyan, szerintem olyan 15-20 éve nagyon nagy divat hangszer. És az én tőlem ilyen 15-20 évvel fiatalabbak, azok szinte minden együtt tud tárogatózni. Meg nagyon sok klasszikus zenész is.
1: Nagyon klasszikus zenében nem nagyon használják a tárogatót, amennyire tudom.
0: Hát nagyon, nagyon ritka mű, amiben van írva tárogató. Nagyon ritka, talán 100-ból 1-be.
1: Tehát nyilván inkább a népzenében jellemző ez.
0: Persze, illetve... mert ugye a klasszikus zenészeknél is szerintem volt egy olyan, hogy már nem az a régi, az a nagyon olyan vaskalapos, hogy csak az, hanem elnézegetnek más műfajokba is, ami nagyon jó. Na most így ismerek én egy pár klarnétos klasszikus zenészt is, aki nagyon jó tárogatózik. Persze a cigány zenészek közül is nagyon sok van, aki jó.
1: És lehetőség van ezekkel fellépni?
0: Hát van egy-két tárogatós, akinek szinte rendszeresen vannak fellépései. Vannak.
1: Mert hogy különleges hangszer akkor.
0: Említhetném ezt az Erdő Zoltán, klarnét művészőt is nagyon sokszor lehet tárogatózni. A cigányzenészek közül a Seres Vilmost, a Suki Tóni, ezek mind jó tárogatóznak. Meg olyan helyekre mennek, akkor kérik is tőlük. Benne vannak abba a csomagba, akikről tudnak, hogy jó tárogatós. Hogy jó tárogatósok is, nem csak jó klarinétosok, jó tárogatósok is.
1: Meg szoktam kérdezni itt a műsor végén, hogy ha kitennék egy lakatlan szigeten, Dezső bácsi, akkor mi lenne az a CD, bakelit, album, amit elvinne magával? Milyen zenéket vinne?
0: Hát,
1: biztos voltak kedvenc lemezei régen.
0: Lehet, hogy most egy kicsit csodálkozza, amit mondok. Klasszikus CD-t hallgatnák.
1: De jó.
0: Tudod miért? Mert abból hiányérzet volt nekem mindig, mert nagyon egy hosszú időszakig én keveset hallgattam klasszikus zenét. És most nagyon szeretem hallgatni. Nem is tudom egyébként, meg se nézem a címet, hogy mit hallgatok a CD-t, mert nagyon sok van. Klarinétos CD-im, Kovács Bélától, Berkes Kálmántól, akkor zenekari szólózongora koncertek. Nagyon szeretek klasszikus zenét hallgatni. Na, engem kimondottan nyugtat. Például ezelőtt 30 éve, amikor hallottam egy Bartók

0: művet, akkor összerándultam egy kicsit, hogy milyen hangokat hall az ember. Nekem annyira idegen volt.
1: Igen.
0: Most meg alig várom, hogy halljak. Egyébként a jazzzenével is így vagyok. Én egyáltalán nem tudom csinálni, elismerem neked. Én egyáltalán, de hallgatni nagyon szeretem.
1: Zongoristákat? Vagy kiket hallgat ilyenkor?
0: Hát, zongoristákban megmondom neked őszintén, hogy nagyon régóta az Oscar Peterson a kedvencem, akit nagyon szeretek hallgatni, mert nekem az nagyon érthető.
1: Igen.
0: Az a stílusú jazzen, amit ők játszanak, az nekem érthető. Nagyon tudom élvezni, mikor muzsikálnak. Miles Davis-t imádom jazzbe még. Persze, vannak magyarok is, akit nagyon szeretek. Például, most ha nem haragszom, zongoristát nem mondok, jó?
1: Jó, persze, Dezső miatt sem mondjunk zongoristát.
0: De kérlek szépen.
1: De hát nyilván a Dezsőt hallgatja, a fiát hallgatja legszívesebben.
0: Volt szerencsével egy CD-n is játszani.
1: Jó, ide jó.
0: Volt egy, csináltak neki egy olyan CD-t, az IMI egyébként, amin a szerzeményei vannak, és írt nekem egy ilyen népdal stílusú számot, és mondta, hogy apu, ezt tett játszd, aztán az meg is van CD, meg van örökítve. Az a címe, amit írt, hogy egy kis madár nem találja hazáját. Azt hiszem, hogy jellemző is rám ez a cím egy kicsit. Aztán kérlek szépen, hogy visszakanyarodjunk. Magyarokban az Ablakos Dezső szaxofonost, azt mikor meghallom, akkor a fellegekbe járok, mert egy olyan muzsikust hallok, hogy annak a játéka nagyon tetszik nekem. Tehát nagyon sok van, akik tényleg...
1: Cigányzenét hallgat?
0: Az mindig. Az az első egyébként.
1: Kiket szokott hallgatni ilyenkor? Vagy ezt nem szabad mondani, nehogy a kollégák?
0: Miért ne szabadna? Én mindenkit hallgatok. Én mindenkit. CD-n, rádióba. Például a kocsiba csak Dankó rádió szól. Aztán én minden cigányzenén belül én nekem nincs név, hogy én most ezt mindenkit meghallgatom. Persze vannak ugye kedvencek az embernek, mert mindenkinek van. Burka Sándort, mikor meghallom klarinétozni, akkor elolvadok. Kállai Kisernőt, meg hát a mostani generációkban is olyan klarinétosok vannak, hogy szinte mondhatnám azt, hogy egyik jobb, mint a másik. Nagyon jók vannak. De minden hangszerben. Prímásokban is vannak. De hát a régiek felé húz inkább egy kicsit a szívem.
1: Mit jelent Dezső bácsi számára a Magyar Köztársaság bronz érdemkeresztje, amivel kitüntették?
0: Ez nagyon-nagyon örömet okozott. 25 éve kaptam egyébként, 2000-ben. Budai Park színpadon. Vehettem át ezt a kitüntetést. Nagyon örültem neki. Meg
1: ez egy nagy megtiszteltetés.
0: Igen. És aránylag fiatalon kaptam, hát 25 éve.
1: És ez egy jó leső érzés volt, hogy elismerik a zene művészetben végzett teljesítményét?
0: Sőt, még erőt ad a továbbiakhoz is, hogy még jobban kell csinálni. Olyan erőt is ad egy ilyen kitüntetés.
1: Mit tanácsolna egy fiatal roma gyereknek, aki érdeklődik a cigány zene iránt, vagy esetleg kimondottan a klarnét vagy tárogató iránt?
0: Hát lebeszéli, biztos nem beszélném le róla, csak biztatnám. Jó lenne, ha lennének fiatalok, akik tanulnak. Nagyon jó lenne. Mert szerintem most abban a világban fogunk belépni, hogy újra nagyon fog kelleni. Van egy olyan érzésem, hogy abban fogunk átlépni. Mert akár merre megyünk előadásra, akár melyik zenekarral, kisebb zenekar, 6-7 tagúval, 100-25-en, mindenhol nagyon szeretik, és nagyon nagy siker. Igény az biztos, hogy van rá. És nagyon jó lenne, hogyha a fiatalok is tanulnák ezt.
1: Akkor lehet, hogy egy újabb aranykor előtt, illetve előszobájában vagyunk.
0: Úgy legyen, hogy így lesz.
1: Hát köszönöm szépen, Dezső bácsi, hogy itt volt velem és beszélgetett.
0: Én köszönöm, hogy
1: megtiszteltetés volt.
0: Nagyon örülök, hogy meghívta.
1: Ez csak természetes. Úgyhogy várjuk vissza legközelebb is természetesen egy hasonló jókedvű, jókedélyű beszélgetésre.
0: Köszönöm szépen, Vandikám. Nagyon szépen köszönöm.
1: Mai vendégem Olá Dezső volt, a Magyar Köztársaság bronz érdemkeresztjével kitüntetett klarinétosa, aki a beszélgetésünk harmadik részében mesélt nekem az életéről és a Rajkó zenekarban töltött éveiről. A következő percekben Lendvai Csócsi József és zenekarral játszik nekünk egy csárdás csokrot. A zenekar tagjai pedig cimbalmon Ökrös Oszkár, terc Kolompár Tibor, klarnét Olá Dezső, cselló Szegfű Károly, brácsa Horváth Zoltán, nagybőgő pedig Horváth Károly.

0: Lendvai Csócs József és zenekara játszott nekünk egy csárdás csokrot. A műsor második felében pedig következzék egy kis ismeretterjesztő.
1: A következő percekben Sir Angus Fraser a Cigányok című könyvéből szeretnék idézni, méghozzá a Zarándokok és Pünkösdisták című fejezetet. A vallás területén a cigányok kultúrája ugyancsak gádzsó környezetük világát tükrözi vissza. Mindig is hajlottak rá, hogy átvegyék annak a közösségnek a vallását, melynek körében hosszabb időt töltöttek el. Így módon beszélhetünk katolikus cigányokról, különféle protestáns és ortodox felekezetű cigányokról, valamint az iszlám országokban, illetve Dél-Kelet-Európa legtovább török hódoltság alatt maradt területein népes muzulmán cigány közösségekről. Mindenhol azzal vádolják őket, hogy hiányzik belőlük az őszinte és mély vallásos érzület, hiszen már kezdetben is pogányoknak, szaracénoknak és tatároknak csúfolták őket. Bár gyakran túlzott fontosságot tulajdonítanak a vallás iránti állítólagos közömbösségüknek, kétségkívül megnyilatkozik egyfajta eklektikusság a cigányok hitében és vallás gyakorlásában. A muzulmán cigányok semmi kivetnivalót nem látnak benne, hogy az ortodox vallású cigányokkal együtt megünnepeljék Szent György napját, vagy hogy szerencsehozó tojást fessenek húsvétkor. A cigányok először zarándokként jelentek meg Nyugat-Európában. Kétséges, hogy vajon elérkeztek-e valaha is azokra a szent helyekre, ahova saját bevallásuk szerint indultak. A szentségek közül a keresztelés elterjedt körükben, de a temetési és különösképpen a házassági szertartást illetően mindig is szívesebben mentek a maguk feje után. A 19. századra ugyanakkor egyre gyakoribbak lettek a cigány zarándoklatok. Manapság rendszeres cigány körmenetek indulnak több mint fél tucatnyi franciaországi kegyhelyre. Köztük Lourdesba és ugyanígy a spanyol, portugál, olasz, belga és német zarándokhelyekre. Régóta híres a május 24-25-ei összejövetel a Camargue-i Le Saint Marie de la Mer-ben. A védőszentjüknek választott Szent Sára nem szerepel a hivatalos egyházi szentek között. Jézus két nagynényének, Mária Kleofásnak és Mária Salomének egyiptomi szolgálólánya volt, és a legenda szerint csodás körülmények között jelent meg a Rajna torkolatánál néhány évvel Jézus keresztre feszítése után. A 19. század közepén tesznek említést először a beszámolók a cigányok feltűnéséről a Le Saint Marie zarándokok között. De sokkal újabb keletű az a jelenség, hogy ők uralják az első két nap eseményeit. Minden évben ragyogó színes palásba öltöztetik fel Szent Sárának, a szentélyben égő áldozati gyertyák füstjétől megfeketetett gipszszobrát. Cigány zarándokok és persze turisták vesznek részt a május 24-i istentiszteleten és ünnepi körmeneten, mely a fehér lovon lovagró gárdiánok kíséretében leviszi a szent szobrot a tengerhez. A két Mária tiszteletére tartott másnapi díszmenet már inkább tekinthető Provençal fesztiválnak, amelyen résztvevőként cigányok is jelent vannak. A Le Saint Marie-ban tett látogatás, illetve bármilyen más zarándoklat ugyanakkor a családi és társas kapcsolatok élénkítésének fontos eszköze. Ilyenkor tárgyalnak meg eljegyzéseket, ütnek nyílbe üzleteket. Talán nem elhamarkodott következtetés, ha a bevett egyházak háború utáni térítő és jótékonysági tevékenységének megerősödését részben azzal magyarázzuk, hogy versenyre kívántak kelni azzal az új keletű és nagy erejű vallási mozgalommal, mely 1952-ben indult útjára. Bretagne-ból Clément Le Cossé gádzsó származású breton lelkipásztor vezetésével. A mozgalom születési helyéről eljutott Párizsba, Bordóba és Franciaország más területeire, és nyomában erőre kapott a pünkösdista hitélet az európai és amerikai cigányok körében. Ennek jegyében nagy cigány tömegek gyűltek össze a katolikus zarándoklatok evangéliumi megfelelőinek tekinthető összejöveteleken. A mozgalom gyors terjedésének egyik oka az lehetett, hogy a bevett egyházak hosszú képzési időszakot írtak elő ige hirdetőknek. Pünkösdisták viszont arra építettek, hogy cigány családok laikus, kizárólag férfi tagjait szentelték pappá. Vagyis olyan embereket, akik tudták, hogy kiket kell megszólítani. Beszélték a megtérítendő közösség nyelvét, és magabiztosságot sugárzó módon rögtönöztek szentbeszédeket egyszerű bibliai témákról. Később stratégiai döntésként a misszionárius munkát törzsi alapra helyezték, vagyis manusok közé manusok prédikátorát küldték, a gitánok közé pedig gitánt, és így tovább. Egyházukat is hasonló alapon szervezték meg. Az új hit külföldre küldött hirdetőinek tevékenysége nyomán az 1960-as években a lelkesedés átterjedt Spanyolországra is, ahol az újonnan megtérteket találóan Allelujának nevezték el. Mozgalmuk, bár lassabban, de más nyugat-európai országokban és Görögországban is elterjedt. Az 1970-es évek a kelet-európai és amerikai ige hirdetés jegyében teltek. Amerikában a folyamat az 1980-as években gyorsult fel igazán. Nagy-Britanniában pedig ekkorra már az éves konvenció több ezer vándorlót sorakoztatott fel. A cigányok evangéliumi egyháza működésének első három évtizedében kizárólag 70 ezer cigányt térített és keresztelt meg, de a találkozók még ennél is több embert vonzottak. 1600 cigány férfi lett ige hirdető, 400 pedig lelkipásztor. Franciaországban a mozgalom ma már a cigány lakosság mintegy egyharmadára kiterjedt. Tulajdonában van több folyóirat, egy rádióállomás, körülbelül 50 templom, egy bibliai intézet, táborhelyeken pedig mozgóiskolát és külön osztályokat működtetnek. Az ilyen keresztény mozgalmak nem hivatalos, nem intézményesített jellege játszhatott szerepet abban, hogy az eredeti evangéliumi tanítások olyan egymástól igen távol eső közösségekben is követőkre találtak, mint az európai és amerikai cigányok, az ausztrál benszülöttek vagy a zairei pigmeusok. Az evangelizmus extatikus jellege, mely a hívőt Jézus szenvedéseinek részesévé teszi, szintén hozzájárul ahhoz, hogy növelje a mozgalom vonzerejét, a hagyományos életformájukat veszélyeztető érző népcsoportok körében. A cigányok evangéliumi egyháza természeténél fogva arra hivatott, hogy újonnan megtért, újjászületett híveiben megerősítse a kiválasztottság és az összetartozás érzését. Mintha a bemerítkezés általi keresztelés a vallási önkifejezés meg annyi érzelmekre ható formája, a spontán hitvallás, a vallásgyakorlás közösségi jellege, a krisztusi megváltásban és az ennek alternatívájaként létező pokolban való hit, valamint a Szentlélek csárizmájának, vagyis isteni ajándékának alapuló karizmatikus gyakorlat, kézrátétel, nyelveken beszélés megteremtette volna egy olyan szívbéli vallás lehetőségét, amely kielégíti a cigányok érzelmi és lelki igényeit. A 19. századi hittérítő akciókkal ellentétben ez a mozgalom nem törekszik a cigányok asszimilálására, de követelményrendszere nem kevésbé gyökeres változást idéz elő a lelkes újhitűek életmódjában. A szentírás fundamentalista típusú megközelítése az írni-olvasni tudásra és a műveltségre helyezi a hangsúlyt. A vallás előírásai tiltják az alkoholfogyasztást, dohányzást, kábítószer élvezetet, a szerencsejátékokat, a csalást, a hazugságot, a lopást. Nem tűrik a pogány szokásokat. A mennyasszony pénz még éppenséggel összeegyeztethető a szentírással, de a jövendőmondás már névnapjának közös katolikus és ortodox megünneplésén ki kell iktatni a hitéletből. A hagyományos temetési szertartás és az azt követő Rom Pomana, vagyis halotti ünnep módosításra szorulnak. Az új hit ma már néhány volt kommunista ország lakosainak körében is követőkre talál. A közeljövő fejleményei döntik el, vajon a Franciaországhoz és Spanyolországihoz hasonló ütemben fog-e terjedni, és elég erőteljesnek, tartósnak bizonyul-e a hosszú távú fennmaradáshoz. Sir Angus Fraser a Cigányok című könyvéből idéztem a Zarándokok és Pünkösdisták című fejezetet. Ezzel búcsúzik Önöktől a mai szerkesztő műsorvezető, dr. Suki András. Tartsanak velünk holnap este is 22 óra 5 perctől. A viszonthallásra!
2: Művészet, kultúra, hagyomány.
3: Ez a Roma Szalon.
2: A 100.3 Rádió Digben. Korábbi adásunk ismétlését hallottátok.

0: 100.3 Rádiódi. Rádiódi. Rólunk. Neked.
1: Makagyuszi alsókertjében Völgyi Zsuzsi Ludai végre árnyékot vetnek. 100.3 Rádiódi. Süss fel nap.
0: Minden hétköznap 9-től délig. A műsor termék megjelenítést tartalmazott. Hírek rólunk. Neked. A 100.3 Rádiódikben.
2: Üdvözlöm a hallgatókat! A Rádiódik nemzetiségi híreit Patai Annától hallják. A roma tánc egyik legfontosabb jellemzője az improvizáció. A roma táncok egyik jellegzetessége az improvizáció. Ez azt jelenti, hogy a táncos nem minden esetben egy előre megtanult koreót hajt végre, hanem a zene pillanatnyi hangulatára és ritmusára reagál. A táncosnak lehetnek saját, jól ismert lépései és mozdulatai, amelyeket különböző helyzetekben variálhat. Ezáltal két ember ugyanarra a zenére is teljesen másképpen táncolhat. A férfiak táncában gyakran nagyobb szerepet kap a virtus, az erő és a ritmikai játék. Jellemzőek lehetnek a tapsok, csapások, dobbantások és különböző ritmikus mozdulatok. A táncos sokszor a zenészekkel is párbeszédet folytat. Egy-egy erősebb zenei részre látványosabb mozdulattal válaszol. A női táncokban sok esetben a test finomabb mozgása, a csípő és a felső test játékossága, valamint a karok és a kéz mozdulatai kerülnek előtérbe. Ezek azonban közösségenként jelentősen változnak. Milyen táncjárások vannak? A roma tánchagyományok leírásakor a táncjárás kifejezés arra is utalhat, hogy egy tánc milyen mozgásformában, ritmusban és szerkezetben jelenik meg. A különböző közösségekben eltérő elnevezésekkel és változatokkal találkozhatunk. Lassú tánc. A lassú tánc általában nyugodtabb, érzelmesebb mozgásformát jelent. Gyakran a zene dallamára és hangulatára épül, és kevesebb látványos, erőteljes mozdulatot tartalmaz. A lassú táncban fontos a testtartás, a mozgás folyamatossága és az érzelmek kifejezése. A táncosnak nem feltétlenül az a célja, hogy minél több lépést mutasson be, hanem hogy együtt éljen a zenével. Gyors tánc. A gyorsabb táncoknál a ritmus és a lendület kerül előtérbe. A táncosok több lépést, dobbantást, tapsot és ritmikus mozdulatot alkalmaznak. A férfiak táncában gyakran megjelenik a virtuózitás. A táncos megmutatja ügyességét, ritmusérzékét és azt, hogy mennyire képes a zene ritmusát pontosan követni. Férfi tánc. A férfi táncok egyik fontos jellemzője a szólisztikus jelleg. A táncos gyakran egyedül vagy egymással felváltva táncol, miközben saját mozdulatokkal díszíti a táncot. A tapsolás, a dobbantás, lábcsapás és különböző testcsapások ritmikai szerepet töltenek be. A jó táncos tulajdonképpen maga is hangszerré válik, hiszen a testével hoz létre ritmust. Női tánc. A női táncok általában más mozgásvilágot képviselnek, finomabb, folyamatos mozdulatok mellett fontos szerepet kap a csípő, a váll és a kar mozgása. A női táncokban gyakran jelenik meg a visszafogott elegancia és a játékosság is. A táncos a zenéhez igazodva folyamatosan változtathatja a mozdulatok intenzitását. Páros táncok. A páros táncokban két táncos egymás mozdulataira reagál. Ez nem feltétlenül jelent szoros testi kontaktust, sok esetben a táncosok egymással szemben, egymás mozdulatait követve, vagy egymásnak felelgetve táncolnak. A páros táncokban különösen látványos lehet az improvizáció, hiszen az egyik táncos mozdulatára a másik azonnal válaszolhat.
1: Ezek voltak az FM 100.3 Rádió Dikroma hírei.
0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termékmegjelenítést tartalmaz.
1: A mi zenéink, a mi műsoraink. Indul a Roma Folk a 100.3 Rádiódikben. Rádiódikben.
3: Gyertek fiúk, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a diklóban.
0: Romákról, nem csak romáknak.
1: Rádiódik.

0: Zenék, amelyeken felnőttünk. Roma Folk a 100.3 Rádió Digben.
1: Vajnamuk dévla, temera, andeluma trububa, ketemera. Trububa, kemejala, lejajanca, tekela, ketemera.

0: Ez volt a Roma Folk.
1: Holnap reggel 6 órától ismét felcsendülnek az ikonikus folklorzenék.
0: Rádió Dick. Romákról, nem csak romáknak. A Rádió Dickben minden hétköznap délután 3-tól a kéréseké és a kívánságoké a terem.
1: Aki a kívánságokat teljesíti,
0: Bódi Csabi Junior, Bódik Kívánság Show. A 100.3 Rádió Dickben.
1: A műsor termék megjelenítést tartalmazott.
0: Szityuvász Losasa. Tanuljunk örömmel. Lovári cigánynyelvoktatás a 100.3 Rádió Dicken.
2: Szia Hajni!
3: Szia Armando!
2: Nos, megtanultuk már azt, hogy a múj az önmagában a száj, de hogy a magyar nyelvben is van külön szó arra, hogy ajkak, így a cigány nyelvben is van, és ez úgy van, hogy vust. Igen, és mivel két ajkunk van, mit fog kapni a végén?
3: Egy A betűt, vusta.
2: Így van, ó, de jó, hát nagyon jól tanulsz, büszke vagyok rád, remélem a hallgatók is így haladnak velünk. Szityuvasz, lasasza?
3: Tanuljunk örömmel.
1: Romákról, nem csak romáknak. 100.3 Rádió Dick.
0: Rádió Dick. Rólunk,
1: neked. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
4: Csatlakozz Magyarország népszerű tipster közösségéhez, és kóstolj bele a győzelem ízébe. www.realking.hu és keresd Facebookon Tibi Realking csoportját, ami a legfrissebb elemzésekkel, szakértői ajánlásokkal és statisztikákkal vár rád. Folyamatos nyereményjátékokkal, akciókkal, tippekkel várunk. www.realking.hu. Csatlakozz, ne habozz!
1: Reklámot hallottatok.
0: Hírek rólunk, neked. A 100.3 Rádió Dickben.
5: Üdvözlöm a hallgatókat! A Rádió Dick nemzetiségi híreit Patai Annától hallják. Miben hisznek leggyakrabban a cigányok? A roma vallásosság és hagyományos hitvilág. A roma népesség vallásossága rendkívül sokszínű. A cigány közösségek hosszú vándorlásuk és különböző országokban való letelepedésük során sokféle vallási és kulturális hatással találkoztak. Ezért a romák között találkozhatunk katolikusokkal, reformátusokkal, görögkatolikusokkal, ortodox keresztényekkel, protestánsokkal és különböző kisebb keresztény közösségekkel is. Napjainkban különösen jelentős szerepet töltenek be egyes pünkösdi és evangéliumi gyülekezetek. A roma vallásosság egyik legfontosabb jellemzője, hogy a hivatalos vallási tanítások mellett sok családban hagyományos hiedelmek és szokások élnek tovább. Ezek sokszor nem különálló cigány vallást jelentenek, hanem a kereszténységgel, illetve az adott ország népi kultúrájával összefonódó hagyományokat. Istenbe vetett hit. A keresztény vallású roma közösségekben az Istenbe vetett hit központi jelentőségű. Sok családban fontos az imádkozás, a templomba járás, a keresztelés, a házasság és a vallási ünnepek megtartása. A család vallásos nevelése gyakran már gyermekkorban elkezdődik. Az idősebb generációk továbbadhatják a vallási történeteket, imákat és szokásokat a fiatalabbaknak. A hit sok esetben nem csupán vallási kérdés, hanem a mindennapi élet része. Egyes emberek Isten segítségét kérik betegség, nehézség, nehéz élethelyzet, családi probléma vagy fontos döntés előtt. Jézus Krisztus és a kereszténység. A keresztény roma közösségek számára Jézus Krisztus személye és tanítása kiemelkedően fontos. A szeretet, a megbocsájtás, a család támogatása, a segítségnyújtás és a közösséghez való tartozás sok közösség vallási életében is hangsúlyos. Magyarországon sok roma család keresztény vallású. A különböző felekezetekhez tartozó közösségek között azonban jelentős különbségek lehetnek abban, hogy hogyan gyakorolják a hitüket. Az ima és a közösségi vallásosság. Az ima sok roma család vallási életében fontos szerepet tölt be. Az imádkozás történhet templomban, gyülekezetben vagy otthon a család körében. Különösen erős lehet a közösségi vallásosság, egyes roma gyülekezetekben az Isten tiszteletekhez éneklés, zene, taps és közös imádkozás kapcsolódik. A zene és az éneklés sok közösség számára érzelmileg is fontos módja a vallás kifejezésének. A család és az ősök tisztelete. A roma kultúrában hagyományosan nagyon fontos a család és az idősebbek tisztelete. Az elhunyt családtagok emléke is erősen jelen lehet a közösségek életében. A halállal kapcsolatos szokások között találhatunk vallásos és kulturális elemeket egyaránt, a temetés az elhunyt emlékének őrzése és a hozzátartozók támogatása pedig különösen jelentős lehet.
1: Ezek voltak az FM 100.3 Rádió Dick roma hírei. Időjárás.
6: Csütörtökön a hidegfront hatására több lesz fölöttünk a felhő, de csak egyre kevesebb helyen várható eső, zápor, észak-keleten egy-egy zivatar alakulhat ki. A szél északnyugatira, északira fordul, országszerte élénk, főként délelőtt a Dunántúli középhegységben és a főváros tágabb környezetében és az északi középhegységben erős lökések kísérhetik. A csúcshőmérséklet 21 és 26 fok között alakul.
1: Közlekedési hírek.
6: Lezárták a Stefánia utat, a Tököli út és az Egresi út között, mert vízvezetéket javítanak. A 75-ös trolibusz terelve közlekedik, nem érinti az Egresi út, Stefánia út és a Stefánia út, Tököli út megállót. Csatorna felújítás miatt lezárták a 6. kerület Városligeti fasort a Bajza utcánál, de a szervizúton lehet közlekedni. A Bajza utcában sávlezárásra kell számítani. Hétköznapokon 18 óra 30-tól másnap hajnali 5 óráig, valamint hétvégékre lezárják a pesti alsó rakpartot az Erzsébet híd és a Margit híd között, mert átadják a gyalogos és a kerékpáros forgalomnak. A forgalom egy sávon váltakozva haladhat a 2. kerület Szépjuhászné úton a Budakeszi út közelében, valamint a Törökvész úton a Pusztaszeri út közelében a Bég utcánál is, mert vízvezetéket javítanak. Lezárták a külső sávot a Bécsi úton befelé a Laborc utcánál burkolatjavítás miatt. A Bécsi úton befelé a Vörösvári útnál lezárták a külső sávot, mert csatornát javítanak. Ha nektek is van közlekedési híretek, írjátok meg a 0630 3030 100-as telefonszámra.
1: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádió Dik. Indul egy újabb óra a 100.3 Rádió Dikben.
7: Gyertek fiúk, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a Dik.
1: Romákról, nem csak romáknak. Rádió Dik.

0: mi hangunkon, rólunk, neked. 100.3 Rádiódik.
1: Szép jó reggelt kívánok minden drága arany hallgatónak. Csütörtök van, és szeptember 10-e. Szép reggelt kívánok mindenkinek. Elért bennünket a hidegfront, ahogy tegnap is már elmondtam a süsfelnapban. Sajnos tegnap volt a 2026-os év utolsó legmelegebb ilyen napja. Lesznek még szép idők természetesen, hiszen még lesz olyan nap, amikor 26-27 fokig fölmegy a hőmérséklet, de olyan már, hogy bőven 30 fok fölött legyünk, olyan már idén szinte kizárható, sajna bajna. A mai napon is mindössze az átlag hőmérséklet 24 fok, és eléggé szeles, erősen felhős idő van. Pénteken pedig azaz holnap, hát nem is akarom nektek elmondani, egész napra esőt ír, és mindössze 18-20 fok lesz a hőmérséklet. Hát ez konkrétan az elmúlt napok 30 fokhához képest, hát ugye majdnem a fele, ha úgy nézzük, mert volt, hogy 34 fok volt, most meg 17-18 fok, hát azt akár, hogy nézem, az ugye szinte a fele. Na de, a mai napon a hunorok ünneplik neve napjukat, úgyhogy őket ünnepeljük nagy-nagy szeretettel. Ma 37 éve, hogy Horn Gyula külügyminiszter bejelentette, hogy az NDK állampolgárai szabadon távozhatnak az NSK felé. 91 éve először volt hallható a Popeye az NBC rádióban. 128 éve Erzsébet, azaz Sisi, osztrák császárné és magyar királyné a Genfitó partján merénylet áldozatául esett. Ugye séta közben Luigi Lucchini, olasz anarchista megtámadta és leszúrta. Aki olyan musical rajongó, mint én, az Elizabeth című musicalből ezt pontosan tudhatja, hogy dátumra pontosan le van minden vezetve, ugye maga Luigi Lucchini, aki narrálja az egész musicalt, az egész előadást, hol dalban, hol szövegben, és nagyon jól történelem hűen be van mutatva Sisi élete, és ezáltal Ferenc József, és egy icipicit Rudolf trónörökös élete is, aztán maga a Rudolf musical pedig csak Rudolfra koncentrál. Na de, ennyit a musicalek,

0: Rádió Dick. Rádió Dick.
1: Hamarosan 7:30. Jó reggelt kívánok mindenkinek. Nézzünk rá az utakra. A 7. kerület Izabella utca és a Jósika utca kereszteződésében útszűkületre kell készülni, mert új gyalogos átkelőhelyet létesítenek. Útszűkületre kell készülni a 10. kerület Tavas utcában, a Mádi utca felé, a Métó utca közelében, mert csatornát javítanak. Napközben lezárják a 11. kerület Albert utcát a Zsombor utca és az Andor utca között burkolatjavítás miatt. Lezárták a 13. kerület Gömb utca, Csata utca kereszteződést vízvezeték javítása miatt. Építkezés miatt lezárták a 13. kerület Petneházi utcát a Lomb utcánál, így a Teve utca felől Zsák utca lesz. A 120-as autóbusz terelve közlekedik, nem érinti a Röppentyű utca megállót Újpest központ felé. Lezárták a 13. kerület Rozsnyai utcát a Röppentyű utca és a Hajdú utca között, mert csatornát építenek. És végül, de nem utolsó sorban, csatornajavítása miatt lezárták a 14. kerület Cázár András utcát a Tököli út közelében, ezért az István mezei út felől Zsák utca lett. Ezekkel tudtam most így íziben szolgálni nektek, jönnek is a roma hírek, úgyhogy...

0: ahol a mi hangunk szól, ahol a mi kedvenceink szólnak. 100.3 Rádiódik. Romákról, nem csak romáknak.
1: Valahol most is félnek, hangosan.

0: A mi rádiónk, a mi hangunk, a mi hangunk. Rádió Dík. Romákról, nem csak romáknak.
1: Jó reggelt kívánok mindenkinek, 7:30 múlt, ez nem jelenthet mást, mint hogy jönnek a roma hírek itt az FM 100.3-on, úgyhogy füleljetek.
0: Hírek rólunk, neked, a 100.3 Rádió Díkben.
2: Üdvözlöm a hallgatókat! A Rádió Dík nemzetiségi híreit Patai Annától hallják.
3: A roma és cigányzene Magyarország kulturális életének egyik legélőbb és legérzelmesebb része. A közelgő cigány koncertek nem csak egyszerű zenei események, hanem olyan kulturális találkozások is, ahol a hagyomány, a szenvedély és a közösségi élmény egyszerre jelenik meg. Az utóbbi években egyre nagyobb érdeklődés övezi a roma zenét, hiszen ezek az előadások különleges hangulatot teremtenek. A virtuóz hegedűjáték, a tüzes gitárdallamok, az improvizáció és az érzelmekkel teli ének egyedülálló élményt nyújtanak a közönség számára. A közeljövőben Budapesten és környékén több jelentős roma zenei eseményre is sor kerül. Az egyik legizgalmasabb koncert a Romengo fellépése lesz, amelyet 2026. júniusában rendeznek meg Budapesten. A zenekar az olá cigány zenei hagyományokat ötvözi modern világzenei elemekkel, így koncertjeik egyszerre őrzik a múlt értékeit és szólítják meg a mai közönséget. A Romengo különlegessége abban rejlik, hogy dalaikban egyszerre jelenik meg a szabadságvágy, a közösségi összetartozás és a roma kultúra gazdag zenei öröksége. A koncertjeiken gyakran olyan intenzív hangulat alakul ki, amely szinte táncra kényszeríti a közönséget. Szintén nagy figyelem övezi Lakatos Mónika fellépéseit, aki a roma népzene egyik legismertebb magyarországi képviselője. Hangja különlegesen mély érzelmeket közvetít, dalaiban pedig egyszerre érezhető a fájdalom, az öröm és az élet szeretete. Az ilyen koncertek nem csak szórakozást nyújtanak, hanem kulturális élményt is adnak a hallgatóknak. A roma zene sajátossága ugyanis, hogy a zenészek gyakran a saját életük történeteit, érzéseit és tapasztalatait fogalmazzák meg dalokon keresztül. A budapesti koncerthelyszínek közül kiemelkedik a Dunaparti ponton, ahol rendszeresen rendeznek cigányzenei esteket és világzenei programokat. A hely különleges atmoszférája miatt rendkívül népszerű a fiatalok és az idősebb generáció körében is. A Cigánykett programsorozat például rendszeresen ad lehetőséget roma zenekaroknak és előadóknak a fellépésre. Ezek az estek gyakran hajnalig tartanak, és nem csak koncertek, hanem közösségi élmények is egyben. Az emberek együtt táncolnak, énekelnek, és egy estére valóban átélhetik a roma zene felszabadító erejét. A modern cigányzene egyik különleges irányát képviseli a kanarró is, amely a hagyományos cigányzenét jazz és swing hatással ötvözi. A zenekar több koncertet is ad Budapesten a következő hónapokban. Az ilyen előadások különösen érdekesek, mert megmutatják, hogyan képes a roma zene folyamatosan megújulni, miközben megőrzi a saját gyökereit. A swingmanú stílus különösen energikus és virtuóz, ezért a közönség számára mindig izgalmas élményt jelent. A cigány koncertek jelentőségét nem csak a zenei élmény adja, hanem az is, hogy ezek az események hidat képeznek különböző kultúrák között. A roma zene képes összehozni embereket társadalmi helyzettől, kortól vagy származástól függetlenül. Egy jól sikerült koncert után eltűnnek az előítéletek, és csak a közös élmény marad. Ez különösen fontos a mai társadalomban, ahol még mindig sok félreértés és negatív sztereotípia kapcsolódik a roma közösségekhez.
0: Ezek voltak az FM 100.3 Rádió Dík roma hírei. A mi zenéink változatosan. Rádió Dík.

0: 100.3 Rádiódik.
1: Tu menge penas.
0: Rólunk, neked.
2: Hamarosan 8 óra van, szép jó reggelt kívánok mindenkinek ismét. Közel 3 évtized után azonnali hatállyal felbontotta minden szerződését a Madách Színházzal Miller Zoltán. A népszerű színész nem örökre int búcsút a teátrumnak. Drasztikus döntése hátterében etikai és szakmai szempontok állnak, ugyanis alkotótársaival együtt megpályázza a színház ügyvezetőigazgatói pozícióját. Miller Zoltán évtizedek óta a hazai színjátszás egyik legmeghatározóbb alakja. Pályafutása során többek között a Thália Színházban, a József Attila Színházban, valamint Miskolcon, Sopronban és Németországban is játszott. Neve mégis inkább a Madách Színházzal fonódott össze, amelyre mindig is második otthonaként tekintett. Most mégis úgy döntött, hogy azonnali hatállyal felmondja minden meglévő szerződését a teátrumnál. Bizonyára már több helyről is értesülhettetek arról, hogy alkotótársaimmal együtt megpályázzuk a Madách Színház ügyvezetését. Ennek következményeként etikai és szakmai szempontokat szem előtt tartva, elsősorban a társulat érdekeit figyelembe véve, felajánlottam minden szerződésem azonnali, közös megegyezéssel való felbontását, melyet a jelenlegi vezetés elfogadott. Így mostantól az Evita peronjaként, a Mary Poppins George Banks-eként és a 15. hajnaújaként sem találkozhatunk már a Madásban. Azonban hiszem, hogy a búcsú csak ideiglenes, és 2027. első hó 31-től egy új, más minőségben lehetek szolgálatára a Madách Színháznak és nektek, a nézőknek. Írja ezt a hivatalos oldalán Miller Zoltán. Hát igen, most ugye kiírtak már pályázatot a Madách Színházra, és a jelenleg regnáló igazgató Szirtes Tamás, aki több évtizede, talán megmerem kockáztatni, hogy 30 éve a Madách Színház igazgatója, jelezte, hogy ő már ugyan nem pályázik, viszont felállított egy bizottságot, amelynek Vasilenko Eugénia, Jenővári Miklós és Posta Viktor, azt hiszem igen, így ők hárman a tagjai, és ők közülük látná szívesen a Madách Színház következő igazgatóját. Na de hát mivel ugye pályázat útján kell ezt elnyerni, ezért majd ez 2027-ben fog ugye kiderülni. Ami akárhogy nézzük, nincs annyira messze, ugye most 2026 szeptembere van, 2027 januárja már szinte, sajnos, hogy azt kell, hogy mondjam, hogy itt van a nyakunkon. Na de ami a nyakunkon van, még itt az a 8 óra, úgyhogy elmegyek zenélni, és 8 után pár perccel pedig jövök vissza egy programajánlóval.

0: Budapesten és környékén a mi hangunk szól. Rádió Dick. Rólunk, neked. Ikonikus folklorzenék. Minden reggel 6-tól a Rádió Dickben. Roma folk. Dalok, amiken felnőttünk. Magyarország ikonikus folklorzenéi a kezdetektől napjainkig. Roma folk. A 100.3 Rádió Dickben. A műsor termék megjelenítést tartalmazott. Szityuvász Losasa. Tanuljunk örömmel. Lovári cigánynyelvoktatás a 100.3 Rádió Dick-en.
1: Szia Hajni!
2: Szia Armando!
1: Nos, megtanultuk már azt, hogy a múj az önmagában a száj, de hogy a magyar nyelvben is van külön szó arra, hogy ajkak, így a cigány nyelvben is van, és ez úgy van, hogy vust. Igen, és mivel két ajkunk van, mit fog kapni a végén?
2: Egy A betűt, vusta.
1: Így van, ó, de jó, hát nagyon jól tanulsz, büszke vagyok rád, remélem a hallgatók is így haladnak velünk. Szityuvász Losasa.
2: Tanuljunk örömmel.
0: Romákról, nem csak romáknak. 100.3 Rádiódi. Rádiódi. Rádiódi. Rólunk, neked. Hírek rólunk, neked. A 100.3 Rádiódikben.
3: Üdvözlöm a hallgatókat. A Rádiódik nemzetiségi híreit Patai Annától hallják. A cigányok a magyar végvárak védelmében. A magyar történelem egyik legfontosabb és legnehezebb időszaka volt a török hódoltság kora, amikor a magyar királyság területének jelentős része hosszú időn keresztül az oszmán birodalom támadásainak volt kitéve. A 16.-17. Században kiépült végvári rendszer fontos szerepet játszott az ország védelmében. A végvárakban szolgáló katonák mellett azonban számos olyan ember is hozzájárult a védekezésre, akik nem feltétlenül tartoztak a hagyományos értelemben vett katonai réteghez. Közéjük tartoztak cigány mesterek, munkások, kovácsok, fegyverekhez értő szakemberek, illetve egyes esetekben fegyveres szolgálatot teljesítő cigányok is. A végvári rendszer hatalmas védelmi hálózatot alkotott. A 16. század második felére az Adriai tengertől egészen Erdély határáig húzódó törökellenes védelmi vonal mintegy 120-170 kisebb-nagyobb várból, erődítményből, palánkból és őrhelyből állt. A rendszer gerincét a király által fizetett végvári katonaság jelentette. A végvárak működéséhez azonban nem csak katonákra volt szükség. A várakban és a környezetükben dolgozó mesterek nélkül a katonaság sem tudott volna hosszú ideig hatékonyan harcolni. Szükség volt például kovácsokra, fegyverjavítókra, ácsokra, szekérkészítőkre, építő munkásokra és más szakemberekre is. A korabeli társadalomban a cigány közösségek egyes csoportjai éppen olyan mesterségeket űztek, amelyek a hadsereg számára különösen fontosak voltak. Különösen jelentős volt a kovácsok és a fémművesek szerepe. A fegyverek, patkók, szerszámok és különféle katonai felszerelések javítása és elkészítése nélkül a végvári élet elképzelhetetlen lett volna. A cigány mesterek egy része ezért közvetlenül vagy közvetve kapcsolódhatott a végváriak vellátásához. A történeti kutatások szerint nem volt egyedi jelenség, hogy cigány mesterek és munkások segítették a végvárak és végvári katonák működését. De vajon voltak cigány katonák is? Igen, erre is találhatók történeti adatok. A források alapján egyes cigány férfiak fegyveres szolgálatot is vállaltak, és voltak közöttük olyanok, akik katonaként kapcsolódtak a korszak hadviseléséhez. Egy 17. századi forrás például cigány katonai vezetőt, György Vajda nevű cigányt említ, aki társaságával együtt a lévai prézidium környékén tevékenykedett. Ez azonban egyúttal arra is figyelmeztet, hogy a cigány fegyveresek szerepe nem mindig volt egyértelműen azonos a reguláris végvári katonaságéval. Ez azért fontos, mert a cigányok védték a végvárakat kijelentést nem szabad úgy értelmezni, mintha a végvárak őrségei nagy számban cigány katonákból álltak volna. A végvári rendszer alapvetően hivatásos, zsoldos katonákból állt, és a várak védelmének döntő részét ők látták el.
0: Ezek voltak az FM 100.3 Rádió Dick Roma hírei. Közlekedési hírek.
4: Lezárták a Stefánia utat, a Tököli út és az Egresi út között, mert vízvezetéket javítanak. A 75-ös trolibusz terelve közlekedik, nem érinti az Egresi út, Stefánia út és a Stefánia út, Tököli út megállót. Csatorna felújítás miatt lezárták a 6. kerület Városligeti fasort a Bajza utcánál, de a szervizúta lehet közlekedni. A Bajza utcában sávlezárásra kell számítani. Hétköznapokon 18 óra 30-tól másnap hajnali 5 óráig, valamint hétvégékre lezárják a pesti alsó rakpartot az Erzsébet híd és a Margit híd között, mert átadják a gyalogos és a kerékpáros forgalomnak. A forgalom egy sávon váltakozva haladhat a 2. kerület Szépjuhászné úton a Budakeszi út közelében, valamint a Törökvész úton a Pusztaszeri út közelében a Bég utcánál is, mert vízvezetéket javítanak. Lezárták a külső sávot a Bécsi úton befelé a Laborc utcánál burkolatjavítás miatt. A Bécsi úton befelé a Vörösvári útnál lezárták a külső sávot, mert csatornát javítanak. Ha nektek is van közlekedési híretek, írjátok meg a 0630 3030 100-as telefonszámra.
0: Időjárás.
4: Csütörtökön a hidegfront hatására több lesz fölöttünk a felhő, de csak egyre kevesebb helyen várható eső, zápor, észak-keleten egy-egy zivatar alakulhat ki. A szél északnyugatira, északira fordul, országszerte élénk, főként délelőtt a Dunántúli középhegységben és a főváros tágabb környezetében és az északi középhegységben erős lökések kísérhetik. A csúcshőmérséklet 21 és 26 fok között alakul.
0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádió Dick, indul egy újabb óra a 100.3 Rádió Dickben.
5: Gyertek fiúk, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a Dick nóta.
0: Romákról, nem csak romáknak. Rádió Dick.

0: neked 100.3 rádiódik.
1: Sziasztok, sziasztok, jó reggelt mindenkinek, 8 óra múlt. Hát, mivel ugye szeptember közepét írjuk, ezért azt kell, hogy mondjam, hogy a színházi évadok elkezdődtek, a szabadtérik mind bezártak, viszont a közszínházi évadok kezdetét vették valahol már múlt héten, valahol csak ezen a héten, és van, akinek a premier az majd most hétvégén lesz, már mint az évadnyitó premier. Na de nézzük meg, hogy a József Attila Színházban majd milyen előadásokat láthatunk és hallhatunk. Például új bemutató a Honolulu Star, avagy Jó éjszakát fülig Jimmy. Ez egy zenés vígjáték, kérem tisztelettel, amelynek rendezője Lengyel Ferenc, és szeptember 26-án a nagy színpadon lesz a bemutatója. Uram, a késemért jöttem. Ezzel az emlékezetes mondattal ér véget egy kikötői kricsmiben kitört verekedés, és kezdődik egy egészen különös kaland. A zűrzavar közepén feltűnő Fülig Jimmy rövid idő alatt két állást is szerez a Honolulu Star fedélzetén. A luxus gőzös utasai között azonban senki nem az, akinek látszik. Kétes ügyletek szövődnek, és akadnak, akik egészen különös alkukra készülnek. Miközben a hajó békésen szeli a hullámokat, egy titokzatos aktatáska körül egyre sűrűsödnek az események, tartalma ugyanis felbecsülhetetlen értékű, és sokak számára mindennél fontosabb. Na de nézzük a szereposztást is. Maga a leírás nagyon izgalmas, nagyon kis mókásnak, nagyon aranyos, vicces, jó kis előadásnak tűnik. Fülig Jimmy, Lukács Dániel, Vivian, Horváth Csenge, Dolly és Molly, Szabó Emília, Dr. Nagy Mátyás, Farkas Dénes, Nusi, újságírónő, Konya Merlin Renáta, kapitán Csajnócki Balázs, Piszkos Fred, Zöld Csaba, szállásmester Fila Balázs. Szóval velük találkozhattok ebben az előadásban, és ahogy már említettem, az előadás rendezője Lengyel Ferenc, a premier pedig szeptember 26-a. Úgyhogy szerintem, ha meghoztam a kedveteket, váltsátok meg a jegyet már most a József Attila Színházba. Jöjjön

0: Rádió Dip.
1: The DJs took pills to stay awake and play for 7 days.

0: dalok, amelyeket mindig szívesen hallgatunk. 100.3 Rádiódik.
1: Hamarosan 8:30 van, jönnek is a közlekedési hírek azonnal. Csatorna javítása miatt lezárták a 14. kerület Százár András utcát a Tököli út közelében, ezért az István mezei út felől Zsák utca lett. Lezárták a külső sávot a 15. kerület Páskomliget utcában a Nyírpalota út előtt, mert vízvezetéket javítanak. Az 5-ös, a 104-es, a 104A, a 204-es autóbusz, valamint a 905-ös és a 905A éjszakai járat Kossuth utca lakótelep megállóját a Pasaréti tér, Békásmegyer, Dunakeszi és Rákospalota felé áthelyezték a régi Fóti útra az Attila utcához burkolatjavítás miatt. Sávlezárásra kell készülni a 16. kerület Veres Péter úton kifelé a Bodnár utcánál, mert javítják a vízvezetéket. A 22. kerület Angeli utcában a Serafin villa közelében lezárták a fél útpályát vízvezetékjavítás miatt. Útszűkületen kell áthajtani a 23. kerület Tárcsás utcában a Gyékény utcánál, mert vízvezetéket javítanak. Ezekkel tudtam most nektek szolgálni, nem sokára jönnek a nyelvoktató leckék itt az FM 100.3-on.

0: adás nekem, és most már csak is te vagy az én végzetem.
1: Rádió D.
2: Kérasz, Ivója.
1: Romákról, nem csak romáknak.
3: Szép jó reggelt kívánok mindenkinek ismételten, 8:30 múlt. Hát ahogy megszokhattátok, ugye itt hétköznaponként Sztojka Ármándó lovári cigány nyelven tanít valamit Banyilas Hajnalkának, a főszerkesztőnknek. Hát természetesen ma sincsen ez másképp, hallgassuk meg, hogy ma mit tanít Ármándó Hajninak.
1: Szityúvász losasza, tanuljunk örömmel. Lovári cigány nyelvoktatás a 100.3 Rádiódiken.
4: Szia Hajni!
5: Szia Ármándó! Mostanában a foglalkozásokat tanuljuk, és nagyon szép szavakat tanítasz nekem, amelyeket néha könnyen kiejtek, néha egy kicsit nehezebben, de úgy érzem, hogy egyre jobban megy nekem. Ez a nyelvtanulás annak köszönhetően, hogy itt sokat tanulunk a Rádiódiken. Most mit tanítasz nekem?
4: Ha már ennyire belementünk, hogy én tanítalak téged, képzeld el, hogy a tanár az úgy van, hogy Szityári Tóri.
5: Szityári Tóri.
4: Így van, ez azt jelenti, hogy tanár.
5: Miért van három tagból? Szityári Tóri, akkor végül is kettőből van, de...
4: Igen, mert Szityár taníts.
5: Igen.
4: És a Tóri képzőt kapja meg azért, hogy ez egy foglalkozás, hogy ő egy tanár.
5: Uh-huh. Szityári Tóri, tanár.
4: Szityú, azt lássza?
5: Tanuljunk örömmel.
1: Ez a Rádiódik.
3: Ez volt a nyelvoktatás Sztojka Ármándóval és Nyilas Hajnalkával karöltve, ahogy azt már talán nagyon jól megszokhattátok. Na, egy kis zenebona után pedig én jövök hozzátok vissza.

0: rádiódik. Hallod?
1: Szép reggelt mindenkinek, hamarosan 9-et üt az óra. Jó reggelt kívánok! A keddi ülésnapon az országgyűlés 134 igen és 52 nem szavazat mellett megszavazta, hogy a vármegyéket újra megyének, a főispánokat pedig kormány megbízottaknak hívják. Az ellenzék összes képviselője nemmel szavazott. Magyar Péter miniszterelnök július elején jelentette be, hogy megszüntetik a főispán és a vármegye elnevezéseket. A bejelentés nem a semmiből érkezett, a kormányfő már májusban is beszélt arról, hogy szakítani szeretnének azzal, hogy a főispánok politikai kinevezettek, a Tisza kormányban valódi közszolgák lesznek. Középtávon pedig az a terv, hogy az egész kormányhivatali rendszert átalakítják, megszűnnek majd a vármegyék, a kormányhivatalokból pedig több hatáskör elkerül, ismét lesznek szakszervek, mondta akkor. A vármegye és a főispán elnevezéseket 2022-ben vezette be a fideszes többség, akkor azzal érveltek, hogy a vármegye szó visszaállítása biztosítja az ezer éves magyar államiság alkotmányos hagyományainak továbbélését, erősíti a nemzeti összetartozás eszméjét, illetve a magyar demokrácia nemzeti karakterét. A kedden elfogadott javaslat a történeti hagyományok tiszteletében tartása mellett elsősorban praktikus okokkal a közigazgatási szervezetrendszer átláthatóság, közérthetőség és egységes jogalkalmazás magyarázza a főispán és vármegye elnevezések megszüntetését. Az elfogadott javaslat a kihirdetést követő napon lép hatályba. A dokumentumban tételesen felsorolják az egyéb törvényekben, hol kell átírni a vármegyét megyére. Ezek a rendelkezések október 1-én lépnek majd hatályba. Úgyhogy mostantól újra azt mondhatjuk, hogy megyék, nem pedig azt, hogy vármegyék. Na, viszont most azt mondhatjuk, hogy a Vekkernek vége van, ami azt jelenti, hogy kezdődik nem sokára a süsfelnap itt az FM 100.3-on, úgyhogy tartsatok velünk 9 után.

0: Rádiódi. Rólunk neked. Ikonikus dallamok, felejthetetlen dalszövegek. A 100.3 Rádiódikben minden hétvégén déltől húzd rá cigány. Elhozzuk az egyedülálló hangzású kávéházi cigányzenéket. Minden hétvégén déltől garantált a jó hangulat a húzd rá cigányban. 100.3 Rádiódik. Romákról, nem csak romáknak. A műsor termék megjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Csatlakozz Magyarország népszerű tipster közösségéhez, és kóstolj bele a győzelem ízébe. www.realking.hu és keresd Facebookon Tibi Realking csoportját, ami a legfrissebb elemzésekkel, szakértői ajánlásokkal és statisztikákkal vár rád. Folyamatos nyereményjátékokkal, akciókkal, tippekkel várunk. www.realking.hu. Csatlakozz, ne habozz!
0: Reklámot hallottatok. Hírek rólunk neked a 100.3 Rádiódikben.
2: Júliusban és augusztusban több mint 29 ezer tanuló vett részt a nyári diákmunkaprogramban. A fiatalok foglalkoztatására csaknem 4200 munkáltató nyert támogatást, összesen több mint 5,4 milliárd forint értékben. A résztvevő diákok több mint 80%-a önkormányzatoknál dolgozott, a turizmusban és a vendéglátásban pedig csaknem 5000-en kaptak munkát. A mezőgazdaságban több mint 500, az erdőgazdálkodásban mintegy 70 fiatalt foglalkoztattak. A legtöbb kérelem Szatmár-Bereg, Borsod, Abaúj-Zemplén, Békés és Somogy megyéből érkezett. A magyarok csaknem fele kipróbálná a vény nélküli gyógyszerek házhoz rendelését, amennyiben ilyen szolgáltatás széles körben elérhető volna. Derült ki egy országos reprezentatív kutatásból, amelyről szerdán tájékoztatták az MT-t. A megkérdezettek több mint kétharmada használt az elmúlt három hónapban vény nélküli gyógyszert panaszaira. A vény nélküli gyógyszerek online megrendelésére van mód, azonban az így rendelt készítményeket jellemzően személyesen a patikákban lehet átvenni. A kutatás szerint ezt a lehetőséget a magyarok 44%-a ismeri, és közülük minden harmadik már élt is ezzel a lehetőséggel. A lakásárak országosan 11,5%-kal, Budapesten 6,7%-kal emelkedtek éves szinten augusztusban, míg júliushoz képest országosan 0,6%-kal emelkedtek, Budapesten viszont 0,1%-kal csökkentek az ingatlan.com lakásárindexe szerint, közölte az ingatlan hirdetési portál szerdán az MT-vel. A változás Budapesten különösen látványos. Tavaly augusztusban még 21,5%-kal voltak magasabbak a fővárosi lakásárak az egy évvel korábbinál, ez a tempó mostanra a harmadára csökkent. Szeptember elején Budapesten a használt lakások és házak medián négyzetméter ára 1,41 millió forint volt, a megyeszékhelyeken 877 ezer forintra mérséklődött. 10 embernek, köztük Polt Péter volt legfőbb ügyésznek és Balogh Zoltánnak, az egykori Emberi Erőforrások Minisztériuma vezetőjének meghallgatásáról is döntött szerdai ülésén a kegyelmi botrány felelőseit feltáró parlamenti vizsgálóbizottság. Arról is döntöttek, hogy a bizottság következő ülésén együttműködési kötelezettség nélkül hallgatják meg a Bicskei Gyermekotthon két dolgozóját zárt ülésen. A többiek meghallgatására immár együttműködési kötelezettséggel az idézések kiküldése után 15-17 nappal kerülhet sor, hangzott el. Még több mint 10 robbanótest vár kiemelésre a Duna medréből Budafoknál. A Magyar Honvédség tűzszerészei az alacsony vízellás miatt folyamatosan dolgoznak a térségben. Hétfőn egy 250 kg-os amerikai típusú légibombát emeltek ki a folyóból, de a mederben további veszélyes eszközök maradtak. Ezek között a Honvédség tájékoztatása szerint egy feltehetően 1000 kg-os légibomba is található. A robbanótestek kiemelését az MH1 Honvéd tűzszerész és hadihajós ezred szakemberei végzik.
0: Ezek voltak a 100.3 Rádiódik hírei. Időjárás.
3: Csütörtökön a hidegfront hatására több lesz fölöttünk a felhő, de csak egyre kevesebb helyen várható eső, zápor, észak-keleten egy-egy zivatar alakulhat ki. A szél északnyugatira, északira fordul, országszerte élénk, főként délelőtt a Dunántúli középhegységben és a főváros tágabb környezetében és az északi középhegységben erős lökések kísérhetik. A csúcshőmérséklet 21 és 26 fok között alakul.
0: Közlekedési hírek.
3: Lezárták a Stefánia utat, a Tököli út és az Egresi út között, mert vízvezetéket javítanak. A 75-ös trolibusz terelve közlekedik, nem érinti az Egresi út, Stefánia út és a Stefánia út, Tököli út megállót. Csatorna felújítás miatt lezárták a 6. kerület Városligeti fasort a Bajza utcánál, de a szervizúton lehet közlekedni. A Bajza utcában sávlezárásra kell számítani. Hétköznapokon 18 óra 30-tól másnap hajnali 5 óráig, valamint hétvégékre lezárják a pesti alsó rakpartot az Erzsébet híd és a Margit híd között, mert átadják a gyalogos és a kerékpáros forgalomnak. A forgalom egy sávon váltakozva haladhat a második kerület Szépjuhászné úton a Budakeszi út közelében, valamint a Törökvész úton a Pusztaszeri út közelében a Bég utcánál is, mert vízvezetéket javítanak. Lezárták a külső sávot a Bécsi úton befelé a Laborc utcánál burkolatjavítás miatt. A Bécsi úton befelé a Vörösvári útnál lezárták a külső sávot, mert csatornát javítanak. Ha nektek is van közlekedési híretek, írjátok meg a 0630-3030-100-as telefonszámra.
0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz.
4: Van, hogy Makagyuszi azzal szembesül, hogy Völgyi Zsuzsi még csak fésül kötik. Pedig a műsor most kezdődik. 100.3 rádiódik. Süss fel nap, romákról nem csak romáknak.
0: Minden hétköznap 9-től délig.
4: Most indulunk.

0: Kedves hallgatóink, a süsfelnap azonnal indul. Addig is szíves türelmüket kérjük. 100.3 rádiódik. Süsfelnap már elkezdődött.
1: 9 óra múlt 21 perccel, csütörtök van, szeptember 10-ével karöltve, és gyűjt a hideg front. Jó reggelt kívánok!
2: Szeptember 10-ével karöltve megjött a hideg front. Sziasztok! Jó reggelt! Hello, Gyuszi!
1: Hello,
2: mit szólsz ehhez a hideghez?
1: Figyelj, most még azért ez nem hideg, azért... Igen? Na,
2: de.
1: Ma, ezt nem számítottam erre.
2: Majd megfagyok.
1: Júj! Én ugyanúgy rövid pizsamába mentem ki reggel. Kávé, meg friss levegőszívás az erkére,
2: gatyába.
1: És gatyába. Nem mondom, hogy ugyanolyan érzés volt, mint mondjuk tegnap. Vagy
2: állt
1: nem,
2: a bimbó,
1: mi? Nyilván, hát ha más nem is. És megmondom az őszintét, hogy ez még csak a kezdet olyan szempontból, hogy holnapra mondanak nagyon hűvöset, és holnap egész napra esőt ráadásul.
2: Jó,
1: utána megint visszamelegszünk.
2: Mára vártam az egész napra esőt, mert este, mielőtt lefeküdtünk volna a gyerekkel aludni, egyszerűen olyan szélvihar jött, hogy azt éreztem, hogy ez Earth Songba vagyok, Jackson klipébe, és el is álltam az autóval, mert egy fa alatt parkoltam.
1: Jézusom.
2: Mondom, gyorsan leszaladok még ilyen 9 óra magasságában, gyorsan leszaladtam és elálltam, nehogy rádőjön a fa, mert ilyen egyszer csak jött, álltam az ablakban, nyitott ablakban, hogy néztem, mert én imádom a vihart, mint tudod, szeretem nézni, szeretem félni benne.
1: Nézte így a mennydörgést,
2: igen,
1: és mint egy gyerek.
2: Konkrétan. Olyan szép, igen. Hát jó Isten elkezdi a fotózkodást, és imádom, amikor vakuzgat, igen, imádom, amikor megzengeti, jaj, de dzsanázik, és akkor egyszer csak így megjött az Earth Songból a szél, és akkor tudod, így becsapott az arcomba, és azt néztem, hogy mindjárt fát is behozza az ablakon belül. Úgyhogy mondom, hűha, mondom, lehet, hogy gyorsan el kéne állnom a kaszkó nélküli autómmal a fa alól.
1: Lehet, hogy nem árt, igen.
2: Még mielőtt rádől.
1: Hát nálunk is ugyanezt történt, épp, hogy véget ért a Most Wanted, most nagyon rá vagyunk kapva, nagyon szeretjük, és már vártuk a farmot, most valamiért azt is elkezdtük nézni, nem tudom. Tényleg, ahogy jön az ősz, így minden szírszart is megnéz az ember a tévében, na mindegy is, és egyszer csak hallom, hogy kint ilyen, mint hogyha ilyen úgyhogy ilyen szellemek ijeszgetnének.
2: Ja,
1: és akkor
2: jó.
1: Egyszer így fölálltunk feleségem, hogy ez mi, hogy megérkezett a vihar. Széthúztuk a függöny, mert már össze volt húzva, és ugye tőlünk nem messze építkezés van, ezáltal ugye homok is van.
2: Jaj, de jó!
1: Hallod? Olyan szinten fölkapta, olyan volt, mint a filmekben, mikor ilyen, tudom, ilyen az Aladdinba bemegy, tudod, az Aladdinabba, a tigris barlangba, aha, és úgy utána a homok így elrejti őt, vagy hogy mondjam, így besüppeszti. Na kb. Olyan feelingem volt, itt repkedett a homok, a papírzacskókat a kukákból gondolom kikapta, hogy repkedett föl, minden.
2: Vitte a panelokat.
1: Azt nem tudom, hogy akkor másik oldalon laknak.
2: Igen, de hogy Hawaiion van. Hawaiion most folyamatosan ilyen hurikánok izgatják ott a térséget, meg az embereket.
1: Igen, hát nem akarok ijeszgetni senkit, pont tegnap előtt, mindegy, összefolynak a napok, lényegtelen. Beszéltek a televízióban, televízió készülékben arról, hogy ez az El Niño jelenség, ugye, ami most idén nyáron fölborzolta a kedélyeket és az időjárást, ugye ezzel a 40-42 fokos hetekig tartó hőmérséklettel, hogy arról beszéltek, hogy nem, hogy itt marad, hanem erősödik, és pont erről volt szó, hogy arról beszéltek, hogy hát bizony, erre föl kell készülnünk, hogy a következő nyarak is hasonlóan fognak telni, sőt, azt is mondják, hogy a telek sem lesznek annyira ezáltal erősek, mármint, hogy nem lesznek olyan mínusz 40 fokok.
2: Tényleg?
1: De közben meg mégis arra figyelmeztetnek, hogy szélsőséges időjárás lesz. Tehát, hogy most akkor nem értem. Most akkor ott lettem volna, azt mondtam volna, hogy most már döntsétek akkor el, hogy most mi lesz. Mert hogy most akkor most meleg lesz, vagy nem lesz meleg. Ami a lényeg, hogy nyaranta...
2: Az biztos, hogy... Igen, ha az biztos, hogy mondjuk hétvégén az összes, tehát a 4 évszak felvonul.
1: Igen.
2: Délelőtt a csípős őszi hűvös, aztán délre elérkezünk egy ilyen meleg állapothoz, egy ilyen 30 fokhoz, akkor még visszajön egy kicsit az a forró kánikula érzet, és ahogy szépen hülle is megyünk, akkor egyre tavaszodik.
1: Igen.
2: Szóval, hogy visszatérnek a 4 évszak. Igaz, hogy havazást még ugye nem láthatunk.
1: Azt még nem. Szóval föl kell készülnünk erre a következő nyarakban is, erre figyelmeztetnek minket a szakértők, ugye ez az a szuper El Niño jelenség, ha jól emlékszem, így hívták pontosan, vagy így hívják ezt a időjárás jelenséget, ami azt mutatja meg, vagy azt eredményezi nekünk az a jövőbeli kép, hogy melegek lesznek a nyarak, ahogy az idei nyár is meleg volt. Bár én ezzel ki vagyok békülve, ugye személy szerint, az a része nem tetszik, hogy ugye ez aszályt okoz, és ugye kiszáradt a Duna, kiapadt a Balaton, a Velencei tó, tehát hogy nyilván ez a része nem jó, ez a része ez nagyon negatív, viszont az, hogy nyáron meleg van, az meg azt mondom, hogy hát most na.
2: Igen, mi még egy jó környezeti adottságban élünk, mármint ami a földünket illeti, mert azért azt tudjuk, hogy Kínában a Himalája völgyei között Nepál és Kína határvidékén ott volt egy hatalmas gleccseromlás, és egy nagyon nagy földcsuszamlás eredménye lett, és ez egy ilyen rendkívül pusztító villámárvizet indított el, amelyen sár és kőtörmelékekkel borította be a völgyeket, hidakat, meg az épületeket is elsodorva így magával. Úgyhogy borzasztó volt azt látni. Igen, és akkor ilyenkor mindig arra gondolok, hogy valahol még mindig akkor egy tök jó helyrajzi adottságok között élünk, mert hogy nálunk ilyenek nincsenek. Sem hát ilyenek, pedig tornádó, sem pedig nincsenek. Olyan viharok, ami mondjuk elsöpörhetné az épületeinket, vagy a házainkat, vagy hát ilyen gleccseromlás sincsen nálunk.
1: Hát az nincs, meg vulkán sincs, ami kitörhet, ugye ott van fönn az Etna, a Vezúv, stb., amik ugye azért ott meg az ottani lakosokat fenyegetik. Igen, közben itt azért rákerestem, hogy ne beszéljek hülyeséget, de jól emlékeztem, úgyhogy nem beszéltem hülyeséget, Super El Niño-nak hívják ezt a jelenséget. Jól emlékeztem. És azt mondják, igen, hogy 2027-re, tehát ugye jövőre, enyhébb és csapadékosabb lesz még a tél is, és növekvő időjárási szélsőségek, tehát hogy bár a hazai aszályok, hőhullámokat és zivatarokat nem közvetlenül az El Niño okozza, a jelenség felerősíti a globális légköri instabilitást. Ez a meglévő klímaváltozási trendekkel együtt özönvízszerű áradásokat és rekordmeleg időszakokat hozhat.
2: Nem valami ilyesmiről jósolt Notre Dame-us? Notre Dame-us mindig megmondja, tudod, hogy majd lesz ilyen, majd lesz olyan, de tudjuk nagyon jó, hogy ilyen kicsit ilyen körülírtan, nem exakt
1: rá
2: módon.
1: Rá tudjuk húzni, persze.
2: De húzzuk már rá, hogy ezt már
1: húzni.
2: Megmondta Nostradamus is, hogy ilyen lesz.
1: A barátom, jó, mondjuk. Megmondta
2: az öreg, mindent megmond az öreg csillagász.
1: öreg csillagász.
2: Barátnőm szeretett volna elutazni Hawaii-szigetekre, egy kicsit nyaralni, és pont így szeptember első hetében ment volna, de azért, pont azért mondta vissza ezt az utazást, mert olyan tornádók sújtják ott a térséget, hogy úgy döntött, hogy ezt inkább kihagyja.
1: Hát megértem, teljes mértékben. Csak ne keverjük majd össze, hogyha esetleg valaki utána olvas, vagy valaki nem tudja, mert hogy ugye ezek ilyen spanyol szavak, hogy az El Niño, az a meleg fázis, a La Niña, az pedig a hideg
2: kislány.
1: Fázis.
2: Niña, kislány, kisfiú.
1: Hát de most, aki gyanázik spanyolul, mint te, hát 10 évig éltél Madridba, hát most neked könnyű. Real Madridnak a vezetőedzője voltál, ott kellett élni ugye Madridba.
2: De tudtam, de
1: nagyon
2: jó időszak volt.
1: Ugye?
2: Gyerekek.
1: Ronaldo,
2: az volt
1: Zidane,
2: életem legnagyobb csúcs.
1: Ugye?
2: De olyan érdekes ez, hogy vannak nyelvek, amik egyáltalán nem fognak rám, viszont spanyolul tényleg csak még egy évet se tanultam, de olyan szinten a nyelvtan, az a pár szó, amit akkor az alatt, a 8 hónap alatt elsajátítottam, nem tudom, mi történt akkor az agyammal, de az úgy bennmaradt. Érdekes.
1: Meg jó, én szerettem a spanyolt.
2: Te meg a franciát szeretem jobban,
1: francia.
2: Neked meg te franciázni szeretsz.
1: Én francia, azt nagyon, nagyon, nagyon. És a nyelvet is csipázom.
2: Te vagy az, jó reggel.
1: Jó reggel.
2: Már korán reggel, így gyomorra.
1: Persze, így gyomorra, most a hallgatókat. Na nem, szóval nem ijeszgetés, hanem tényleg csak záró akkordehez az El Niño dologhoz, ami nem a La Niña, hogy 2027 a mostani szakértők szerint ők figyelmeztetnek minket arra, hogy 2027 a valaha mért egyik legforróbb év lehet. Év lehet, jól
2: mondtam. Ezt is a Nostradamus mondta. Nem, amúgy.
1: Nem, ez most valami, nem tudom a nevét, mindegy,
2: hát
1: egy idő.
2: Gasztronómi.
1: Szakács. Ezért egy szakács mondta, hogy jövőre olyan meleg lesz. Nem, szerintem időjárás szakértő mondta, vagy hogy mondják.
2: Lehet,
1: ez nem szakács, de mindegy. Szóval igen, Én azt mondom, hogy ameddig nem veszélyezteti ez a ténylegesen az áramellátást, meg a vízellátást, mint ami ugye most augusztusban volt ez a probléma ugye a Duna kapcsán, addig azt gondolom, hogy ha meleg van, hát meleg van, kibírjuk. Ha hideg van, azt is kiszoktuk bírni, fölöltözünk, azt nem megyünk a hóba is, de.
2: De nagyon hát szélsőséges, tehát tényleg annyira átalakult a mi éghajlati hát hogy mondjam ezt, ilyen éghajlati
1: trendünk vagy ilyen,
2: igen, nagyon-nagyon átalakult,
1: hát
2: annyira mediterrán.
1: Hát ez...
2: Azért van, tehát ugye elszeparálódik, azért megvan, mert most is érzed az őszt, tehát hogy nem esik le rögtön a hó, meg májusban is azért éreztük, hogy na finoman kezdett melegedni, de hogy a nyarak micsoda mediterrán éghajlat típusra váltottak itt nálunk, mondjuk ez azért elég meleg, és igen. Mindemellett azért nem elég, hogy a nyár nagyon meleg, télen még volt hó is.
1: Hó, szóval... és mínusz 15 fok volt januárban.
2: Igen. És bokáig érő hó. Tök jó ilyen bizony. Szélsőséges nálunk. Szerintem régen is ugyanilyen lehetett.
1: Én inkább a tavaszt azért is hümmögtem itt, mikor mondtad, hogy van, mert végül is igazad van, csak annyi a különbség szerintem, legalábbis az én érzésem szerint, hogy amikor gyerek voltam és tavasz volt, az olyan heteknek éreztem, igen. Hosszú heteknek. Most meg olyan pár nap, és utána így átlendülünk rögtön. Tehát, hogy így egyszer csak a 15 vagy 10 fokból fölmegyünk 18-ra, utána az még talán 20-ig is fölkúszik, és egyszer csak 28-30 fok van. Tehát, hogy nincs az, mint gyerekként emlékszem, hogy ilyen melegítőben, mint amiben most is vagyok, egy ilyen kis szívzáros, vékony melegítőben én hetekig tudtam mászkálni. Hát már most melegem van benne, hogy fölvettem, pedig reggel, mikor indultam, 17 fok volt.
2: Hát igen.
1: Érted? Fölvettem, mert fáztam, most már nem fázok.
2: Ezzel szemben az ősznek a érkezését olyan szépen érezzük.
1: Már igen,
2: de azért napközben, mondjuk érdekes, hogy napközben még mindig ott a nyár, még azért
1: ma azért nem lesz.
2: Legyezget, már nem. Ma nem lesz.
1: Ma azért annyira ne érd bele magad ebben, mert ma nem lesz, ma maximum 24 fok lesz. Aha. Azért az barátok köz sem nyár.
2: Nem, ugye? Nem.
1: Holnap pedig már csak 18-20-22
2: fok. Igen, ott csaparcul minket nagyon.
1: Tehát és utána meg visszamelegszik, mert jövő héten meg megint 25-26 fok. Az meg ilyen erős tavaszi koranyári idő, nem? Azt meg igen. Tudnám
2: na,
1: mondani.
2: De látod, itt van az indián nyár, vagy a vénasszonyok nyar, akinek hogy tetszik. Hát azért azért az ősznek van egy kis átmenete.
1: Van, persze, nincs is ezzel semmi gond, úgyhogy csak annyi, hogy azért aki fázósabb típus, az ma azért egy vékony pulóvert azért készítsen be magának, hónap meg egyel vastagabbat és esernyőt, de majd erről holnap.
2: Meg tudod, tehát a gumicsizmát.
1: Ja, meg a gumicsizmát, igen. Na, kettő darab muzsika, és jövünk is vissza a Zsuzsika.

0: és makagyuszi nem árulnak Mirelit ludat. Pláne nem a kertek alatt.
1: 9 óra 40 perc van, vissza is tértünk hozzátok. És ha már egy kicsit beszélgettünk ugye az előző megszólalásunkban az időjárásról, El Niño-ról, La Niña-ról, mondjuk az most nincs jelen. Tudjátok, mikor van újra óra átállítás? Október 25-én.
2: Igen, ezt nem is tudtam. Tök jó, hogy elmondtad, mert...
1: most írták meg, pont láttam. Bár nem nekem, privátban.
2: Megírták neked külön, megírták az csillagászok.
1: Október 25-én, másfél hónap múlva légy szíves, állítsd át az órákat.
2: Ez őszi szünetben lesz óra átállítás.
1: Igen, igen. Hajnali 3-ról 2-re állítjuk vissza.
2: Vissza. Aha, tehát nem előre,
1: tehát nyerünk
2: vissza.
1: Egy órát.
2: Az a jó. Sokkal jobb.
1: Jobb, de ugye ez azért csinálják, mert ugye ilyenkor már 4 órakor sötét van. Tehát igen. Most így akkor legalább, hogyha vissza... Hát nem, télen nem az van, tudod, hogy fölkel, sötét van. Elmész, picit világos van, 3 órakor már ugyanaz sötét van,
2: minden esetre
1: este.
2: Nyerünk egy órát, tehát október 25 éjszaka. Tehát igen. 25-ről 26-ra feltételezem, vagy nem?
1: De, 25-én, hát éjszaka, akkor az már, amikor elmúlt 24-e, és úgy éjszaka, igen. Az már 25, igen. És hajnali 3-ról hajnali
2: hát a telefon 2-re. Az automatikusan átáll mindenkinek, úgyhogy szerintem az ébresztő az akkor fog ébreszteni mindenkit, amire beállította.
1: Amúgy igen, mert az okostelefon
2: a digitális, meg ezeket a mechanikus órákat majd át kell tekerni.
1: Igen, viszont ami miatt érdekes, és ami miatt megnyitottam ezt a cikket, amit ugye nekem privátba küldtek, kammem, nem igaz, hogy 2018 óta foglalkozik az Európai Bizottság ennek az eltörlésével.
2: Hát nem sikerül gyereket, valamiért.
1: 8 éve, akárhogy
2: nem
1: számolom.
2: Nem tudnak megegyezni.
1: 8 éve nincs végső döntés.
2: Tudod miért? Azért, mert van, aki ebben hisz, van, aki abban. Van, aki azt gondolja, hogy ezzel tényleg, mert ez azért született, hogy áramot spóroljunk. Van, aki ez emellett lobbizik, hogy jó, hát ez az áramköltségekben sokkal jobban meglátszik, hogyha óraátállítás van, téli időszámítás van, és hát ezért nem tudnak megegyezni, mert nincsen egyöntetű szavazás erről, igen. Hogy na akkor oké, akkor a 85%-a megszavazta, és akkor legyen, maradjon a téli időszámítás szerint az óra.
1: Valószínűleg igazad
2: van. Ahol nyertünk, visszamentünk az időbe.
1: Igen. Valószínűleg igazad van, sajnos, viszont most újra napirendre került a téma, méghozzá Lengyelország kezdeményezte. Az ország 2025-ben az EU tanácsának soros elnökeként azt javasolta, hogy az egész unióban vezessenek be egy 2 éves kísérletet, amely során állandó nyári időszámítást alkalmaznának. Bár az ötlet izgalmasan hangzott, a tagállamok úgy döntöttek, hogy további adatokra van szükség a döntéshez.
2: Miért? Mit kell ezen annyira mérni? Milyen adatok? Miért kell ezen 8 éven keresztül ülni?
1: Ugye?
2: Nem értem. Miért nem tudjátok megszavazni azt, hogy jó, akkor maradjon így az óra, ne állítgassátok se, hogy maradjon így, de mindenhol. És akkor, mert hogy ugye, hogyha most nálunk ezzel már egyszer foglalkoztunk, mindig foglalkozunk ezzel a témával, amikor óra átállítás van, mert nyilván, hogyha most mi megszavaznánk ki kicsi országunkban, ez nem lenne jó, mert akkor minden repülőjárat, meg mindenféle csúszna itt Európán belül. Ezt össze kéne
1: hát
2: fogni,
1: az unióban.
2: És akkor
1: hát
2: így
1: van. Azért most Lengyelország ezt most újra napirendre tüzette, és most 10 különböző forgatókönyvet vizsgál az Európai Bizottság az óra átállítás jövőjével kapcsolatban.
2: Atya világ, látsz valamit erről, hogy mi az a 10? Mit lehet?
1: Ja, ne,
2: mit lehet,
1: nem
2: mit lehet ezen rágódni?
1: De én se tudom, hogy mi az a 10 forgatókönyv. Mi van, ha nyári időszámítás van? Mi van, ha téli? És mi a maradék 8?
2: Igen.
1: Mi a maradék 8?
2: Mi tehát, történik, hogy ezt... ha így marad? Na.
1: Igen, nem tudom, hogy itt mi, mert sajnos ezt a részét nem írják le. Viszont az van, hogy azt mondja, bár a vita még javában zajlik, az Európai Bizottság már elkészítette a 2027 és 31 közötti időszakra vonatkozó időátállítási naptárat. Ha nem születik döntés az eltörlésről, akkor az órákat a következő években is a megszokott módon március utolsó és október utolsó vasárnapján kell majd átállítani.
2: Mint ahogyan már azt megszoktuk.
1: Igen.
2: Mióta eszünket tudjuk.
1: Nesze semmi fog meg jól. De mondom, én is nagyon megnézném azt a 10 forgatókönyvet. Annyira megnézném, hogy most miért nem lehetett elfogadni tényleg Lengyelország javaslatát, hogy maradjon ez a nyári időszámítás, nézzék, és ráadásul Lengyelország azt mondta, hogy 2 évig tesztüzembe nézzék meg. Nem kell így maradnia, csak tesztüzembe nézzék meg, hogy 2 évig most ez az a nyári időszámítás van. Mi fog történni? 2 év múlva meg kell vitatni. És hogyha jó, akkor így kell hagyni, ha nem jó, akkor újra visszaállítani. Nem, nem, meg kell vizsgálni 10 forgatókönyvet, mire dönthetnek egyáltalán a tesztről.
2: Istenem.
1: Tehát engem ez az, ami úgy nem
2: egészen értem. Tesztelgetjük majd az embereket, hogy bírják-e a nyári időszámítást, vagy nem.
1: Tehát ekkora, nem tudom, ez kicsit ilyen.
2: Érdekesség, hogy Magyarországon 1980 óta van rendszeres óraátállítás.
1: Hát, amikor... Azelőtt ki tudja, mi volt? Melyik hát, időszámítás volt ugye előbb?
2: 1916-ban az első világháború idején már bevezették nálunk a nyári időszámítást, de aha, később többször megszüntették és újra bevezették, és 1980-tól viszont folyamatosan alkalmazzuk a nyári-télő időszámítás váltakozását, uh-huh, váltását.
1: Hát figyelj, már most is elő van készítve 2031-ig, hogyha nem döntenek az eltörlésről, akkor gyerekek, sajnos át kell ugyanúgy állítgatnunk az órákat, legalábbis a manuálisan átállítandó órákat.
2: De látod, hogy ez folyamatosan foglalkoztak ezzel, mert folyamatosan megszüntették, vagy újra bevezették.
1: Igen, mert nem jó. Én tök okos volt, amit mondtál például, hogy az áram miatt. Ez egy tök okos meglátás.
2: Nem az én okos gondolatom, hanem én is csak úgy hallottam persze, valamelyik okostól.
1: De hogy ez valós, ez egy valid dolog. Valószínű, hogy ez az elsődleges ok. Na de nem hiszem azt el, hogy ennyi idő alatt nem sikerült kidolgozni egy olyan energetikai tervet az Európai Bizottságba, ami mondjuk tudná azt eredményezni, hogy mind a nyári, mind a téli időszámítás valami meszapjában meg tudnák azt oldani, hogy hiába sötétedik előbb, valahogy addig mit tudom én, hogy oldják meg az elektronikát, vagy az áramellátást. Tehát, hogy
2: igen, egyébként, mert régen tényleg az energiatakarékosság volt a fő cél, ma már viszont sokkal vitatottabb, hogy van-e valódi haszna ennek az átállításnak.
1: Hát szerintem sincs
2: amúgy. Mert a modern háztartások energiafogyasztásában a világítás jóval kisebb szerepet hát játszik.
1: Nem, most a picike kis wattocskák, igen, amiket elhasználunk. Most
2: mert az, egy hogy... csomó olyan lámpa van, ami energiatakarékos.
1: Persze, mert... LED fények, mert mit... most a másik, Zsuzsi, csak hogy mondják ezt, józan paraszti észre. Nem mindegy, hogy délután 4-kor vagy 5-kor oltott fel a villanyt a lakásban, ha sötét van.
2: Megmondom
1: nem
2: már, mindegy, tehát, hogy ezek egy óra. A kis lámpák már olyan hát energiatakarékosak, hogy tök jó bevezették már ezeket a LED lámpákat.
1: Persze, hát nálunk is csak ilyen LED lámpák vannak, amik és ráadásul egy szobában vagyunk a feleségemmel, általában egy lámpa ég. Most az nekünk körülbelül mennyi fogyasztás
2: és
1: lehet?
2: Valójában hát... tényleg régen ez volt, tehát akkor gyakorlatilag volt értelme ennek az egésznek.
1: Igen,
2: de ma már...
1: csak akkor is úgy lett volna értelme szerintem, hogyha már akarunk áramot spórolni, hogy akkor mit tudom én, állítsuk át az órát 3 órával. Nem? Hogy akkor azt mondjuk, hogy jó, 3 óra energiahasználat már számít, de most 0,5 óra, 1 óra energiahasználat olyan sokat nyom alatba, hogy ezt így állandóan állítgatni kell az időt. Kejjél föl korábban, feküdj le később.
2: Ráadásul így van. Tehát teljesen megzavarja az embernek a belső óráját.
1: Bioritmusát.
2: Igen, meg az alvását. Igen. Megzavarja teljesen az alvásodat, a bioritmusodat, a szervezet belső óráját.
1: És az első pár napban mindig mi szokott lenni? Legalábbis az első 48 órában óraátállítás miatt, vagy után.
2: Nyugtalan
1: vagy. Most mi van? Most hány óra van pontosan?
2: Igen.
1: Átállítottam ezt, vagy nem?
2: Igen.
1: Itt mit mutat a gép? Hány óra van? Telefonod, karórád, és akkor megy ez az első 48 órába, tehát teljesen megzavarod az embereket, a gyerekeket az iskolába.
2: Értelmetlen.
1: És mondom, nem én mondom ezt, hanem látjátok tényleg, hát már több tagország jelezte ezt, és hogy töröljék el, vizsgálják.
2: Na, elmondok még egy érdekességet, csak így nagyon röviden, hogy egészségügyi és biológiai szempontból Magyarországon inkább a téli időszámítás lenne a jobb, ezt mondják a tudósok és az okosak, mert hogy ennek az az oka, hogy a téli időszámítás közelebb áll a nap természetes járásához, és a szervezetünk cirkadián ritmusához jelentsen az bármit is. Igen, hogyha egész évben a nyári idő maradna, télen nagyon későn világosodna, Budapesten december és január környékén.
1: Télen nagyon későn világosodna.
2: Későn világosodna.
1: Aha, igen.
2: És Budapesten december és január környékén akár már 8 óra 20-kor és reggel 8 óra 30 után kelne fel a nap. És ez azt jelenteni, hogy a gyerekek télen gyakorlatilag sötétben kezdenék az iskolát.
1: Így is. Hát ne találjuk már ki, hogy amúgy most a téli átállítás miatt, amit majd október 25-én kell végrehajtani, majd mi január 5-én, most mondtam egy napot, január 5-én, amikor reggel 6 órakor fölkelünk, hogy jöjjünk ide a rádióba, akkor ki ne találjuk már, hogy világos lesz, mert akkor én itt fejem pörgök. Ki ne találjuk már ezt a hülyeséget, hogy amúgy emiatt, na, amúgy világos lesz.
2: Hát ezt mondják.
1: Jó,
2: ezt mondják az okosok.
1: Mondanak sok minden, Zsuzsám.
2: Nekem egyébként mindegy, csak ne állítgassuk már.
1: De, én ez nem. Az, hogy nekem mindegy, de töröljük el. Ez ilyen
2: hát
1: volt.
2: Hát úgy, igen. Nekem mindegy, hogy melyik marad, hogy a nyár, de nem mindegy, megmondom, miért nem. Én nem előre akarok menni az időbe, hanem inkább vissza. Én inkább spórolnék az idővel. Ne szaladjunk már előre az időbe. Úgyhogy akkor állítsuk vissza. Maradjon így, és kész.
1: Vagy,
2: én,
1: mint ahogy a nagyon híres jó
2: kis... Már írok. EU-nak, hogy mi döntöttünk.
1: A Vissza a jövőbe című filmet tudom csak idézni, hogy mondtad, hogy visszamenjünk a múltba, előre, jelen, vissza a jövőbe, én ezt mondom mindenkinek. Hát meglátjuk, hát majd döntenek róla, egyelőre idén...
2: 8 évig nem tudtak róla dönteni, mondom, sőt, már...
1: Nem, 8 éve tárgyalja az bizottság.
2: De Magyarországon meg már többször is volt eltörölve, visszahozva, eltörölve, vissza...
1: Nem tudjuk eldönteni, minden lényeg, ami a lényeg, hogy ami 100 milliárd százalék, hogy idén 2026. október 25-én át kell állítani. Ez olyan biztos, mint hogy most itt ülünk, igen. És olyan biztos, ahogy most elmegyünk zenélni, és 10 óra után jövünk vissza.

0: 0630 Rádió Dík. Romákról, nem csak romáknak. A műsor termék megjelenítést tartalmazott.
1: Szityúvász losasza. Tanuljunk örömmel. Lovári cigány nyelvoktatás a 100.3 Rádió Díken.
2: Szia Hajni!
3: Szia Ármándó!
2: Nos, megtanultuk már azt, hogy a múj az önmagában a száj, de hogy a magyar nyelvben is van külön szó arra, hogy ajkak, így a cigány nyelvben is van, és ez úgy van, hogy vust. Igen, és mivel két ajkunk van, mit fog kapni a végén?
3: Egy A betűt, vusta.
2: Így van, ó, de jó, hát nagyon jól tanulsz, büszke vagyok rád. Remélem a hallgatók is így haladnak velünk. Szityúvasz, lasasza?
3: Tanuljunk örömmel.
0: Romákról, nem csak romáknak. 100.3 Rádiódi. Rádiódi. Rólunk, neked. Hírek rólunk, neked. A 100.3 Rádiódikben.
4: Üdvözlöm a hallgatókat! A Rádiódik nemzetiségi híreit Patai Annától hallják. Miben hisznek leggyakrabban a cigányok? A roma vallásosság és hagyományos hitvilág. A roma népesség vallásossága rendkívül sokszínű. A cigány közösségek hosszú vándorlásuk és különböző országokban való letelepedésük során sokféle vallási és kulturális hatással találkoztak. Ezért a romák között találkozhatunk katolikusokkal, reformátusokkal, görögkatolikusokkal, ortodox keresztényekkel, protestánsokkal és különböző kisebb keresztény közösségekkel is. Napjainkban különösen jelentős szerepet töltenek be egyes pünkösdi és evangéliumi gyülekezetek. A roma vallásosság egyik legfontosabb jellemzője, hogy a hivatalos vallási tanítások mellett sok családban hagyományos hiedelmek és szokások élnek tovább. Ezek sokszor nem különálló cigány vallást jelentenek, hanem a kereszténységgel, illetve az adott ország népi kultúrájával összefonódó hagyományokat. Istenbe vetett hit. A keresztény vallású roma közösségekben az Istenbe vetett hit központi jelentőségű. Sok családban fontos az imádkozás, a templomba járás, a keresztelés, a házasság és a vallási ünnepek megtartása. A család vallásos nevelése gyakran már gyermekkorban elkezdődik. Az idősebb generációk továbbadhatják a vallási történeteket, imákat és szokásokat a fiatalabbaknak. A hit sok esetben nem csupán vallási kérdés, hanem a mindennapi élet része. Egyes emberek Isten segítségét kérik betegség, nehézség, nehéz élethelyzet, családi probléma vagy fontos döntés előtt. Jézus Krisztus és a kereszténység. A keresztény roma közösségek számára Jézus Krisztus személye és tanítása kiemelkedően fontos. A szeretet, a megbocsájtás, a család támogatása, a segítségnyújtás és a közösséghez való tartozás sok közösség vallás életében is hangsúlyos. Magyarországon sok roma család keresztény vallású. A különböző felekezetekhez tartozó közösségek között azonban jelentős különbségek lehetnek abban, hogy hogyan gyakorolják a hitüket. Az ima és a közösségi vallásosság. Az ima sok roma család vallási életében fontos szerepet tölt be. Az imádkozás történhet templomban, gyülekezetben vagy otthon a család körében. Különösen erős lehet a közösségi vallásosság egyes roma gyülekezetekben az Isten tiszteletekhez éneklés, zene, taps és közös imádkozás kapcsolódik. A zene és az éneklés sok közösség számára érzelmileg is fontos módja a vallás kifejezésének. A család és az ősök tisztelete. A roma kultúrában hagyományosan nagyon fontos a család és az idősebbek tisztelete. Az elhunyt családtagok emléke is erősen jelen lehet a közösségek életében. A halállal kapcsolatos szokások között találhatunk vallásos és kulturális elemeket egyaránt. A temetés, az elhunyt emlékének őrzése és a hozzátartozók támogatása pedig különösen jelentős lehet.
0: Ezek voltak az FM 100.3 Rádió Dík roma hírei. Közlekedési hírek.
5: Lezárták a Stefánia utat, a Tököli út és az Egresi út között, mert vízvezetéket javítanak. A 75-ös trolibusz terelve közlekedik, nem érinti az Egresi út, Stefánia út és a Stefánia út, Tököli út megállót. Csatorna felújítás miatt lezárták a 6. kerület Városligeti fasort a Bajza utcánál, de a szerviz úton lehet közlekedni. A Bajza utcában sávlezárásra kell számítani. Hétköznapokon 18 óra 30-tól, másnap hajnali 5 óráig, valamint hétvégékre lezárják a pesti alsó rakpartot az Erzsébet híd és a Margit híd között, mert átadják a gyalogos és a kerékpáros forgalomnak. A forgalom egy sávon váltakozva haladhat a második kerület Szépjuhászné úton a Budakeszi út közelében, valamint a Törökvész úton a Pusztaszeri út közelében a Bég utcánál is, mert vízvezetéket javítanak. Lezárták a külső sávot a Bécsi úton befelé a Laborc utcánál burkolatjavítás miatt. A Bécsi úton befelé a Vörösvári útnál lezárták a külső sávot, mert csatornát javítanak. Ha nektek is van közlekedési híretek, írjátok meg a 0630-3030-100-as telefonszámra.
0: Időjárás.
5: Csütörtökön a hidegfront hatására több lesz fölöttünk a felhő, de csak egyre kevesebb helyen várható eső, zápor, észak-keleten egy-egy zivatar alakulhat ki. A szél északnyugatira, északira fordul, országszerte élénk, főként délelőtt a Dunántúli középhegységben és a főváros tágabb környezetében és az északi középhegységben erős lökések kísérhetik. A csúcshőmérséklet 21 és 26 fok között alakul.
0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz.
1: Van, hogy Makagyuszi azzal szembesül, hogy Völgyi Zsuzsi még csak fésül kötik. Pedig a műsor most kezdődik. 100.3 rádiódik. Süss fel nap, romákról, nem csak romáknak.
0: Minden hétköznap 9-től délig.
1: Most indulunk.

0: ügyfelnap bő 10 perce elkezdődött. Elnézést, a büfében voltam.
1: 10 óra múlt 17 perccel, csütörtök van, szeptember 10-e, és itt vagyunk drága Zsuzsámmal. Sziasztok!
2: Na sziasztok, jó reggelt!
1: Erőt, egészséget! Na, el akartam mesélni, hogy ugye tegnap még csodaszép nyári időnk volt, és ugye úgy is váltunk itt el tegnap a rádióban, mondtam is Zsuzsinak, hogy megyünk a feleségemmel kirándulni, és tényleg voltunk is, úgyhogy gondoltam, azért minimálisan beszámolok róla, akit érdekel, érdekel, akit nem, az most fogja be a fülét.
2: Hál' Istennek, bejöttél ma, úgyhogy a bringó hinton, vagy mi ez a bringó bicikli, nem borultál föl.
1: Nem, mert nem azt vezettük végül, hanem képzeljétek el, golfkocsit béreltünk.
2: Ah, ez jó.
1: Elektromos golfkocsit.
2: A kényelem.
1: És olyan jó móka volt, annyira jó volt, így mentünk vele egy teljes órát, így körbe a szigeten, megálltunk, nézelődtünk a Dunaparton, akkor visszakanyarodtam, akkor persze feleségem is vezetett egy kicsit.
2: Fölborultatok, mint ezekben az Instastor videókban.
1: Nem, hál' Istennek, nem. Meg ezt a golfkocsit nem is tudod nagyon meghajtani, sajnos, bár ott nagyon jó a közlekedés, hiszen a Margit-szigeten értelemszerűen buszok, taxik mennek, meg egy-két autó, de azok tudják, hogy ott nagyon sokan bicikliznek, bringóhintoznak, golfkocsiznak, futnak, tehát, hogy bocsánat. Jaj.
2: Futnak. Tehát, én azokat szeretem, akik futnak.
1: Igen.
2: Mindig csodálom azokat, akik figyelj, Margit kört futnak.
1: Ugyanezt mondtam tegnap, mert befejeztük, visszavittem a golfkocsit, amúgy a Margit-szigeti szabadtéri előtt állt ez a hölgy, akitől lehetett bérelni. És utána meg ott van az egyik oldalán, hát már nem tudom, ahol előre fele kell menni a zenélő szökőkút felé, és ott vannak ilyen kis kiülős helyek, nagyon hangulatosak, több is egymás mellett, ilyen nagyon jó padós, meg foteles, tehát nagyon jó kis hely. Oda aztán megünnepelni, hogy milyen jót kirándultunk, ittunk egy-egy pohár sört, és akkor pont erről beszéltem, hogy mondom, mennyi futót láttunk, és mondom, ezt a golfkocsival körbejárni se volt egyszerű, tehát konkrétan tényleg egy kerek órát mentünk, mondjuk annyira is béreltük ki.
2: És gondold el, hogy mennyit azt futnál az alatt? Hát én szerintem itt 2 hét alatt tudnám lefutni.
1: Hát simán, most elkezdtem volna most szeptemberben, decemberben megérkeznék. De hogy tényleg nagyon durva volt, viszont nekünk nagyon jó pofa volt, és nagyon élveztük, és annyira jó volt még, hogy tényleg úgy azt éreztük, hogy utolsó nyári nap még használjunk ki mindent, és nem tudom, és azt bánom nagyon, hogy másfél éve költöztünk oda a 13-ba, hova költöztünk, és tőlünk ez nincs messze, mert utána mi konkrétan befejeztük a golfkocsizást, ittunk egy-egy italt, és utána mi konkrétan háztól, tehát a helyszíntől, a Margit-sziget közepéről a kapunkig sétáltunk haza. És oké, hogy egy fél óra volt kb., vagy talán még több is, de tök nagyot sétáltunk.
2: Többször kellett volna. Jó, mondjuk ne bánd, mert a nagy kánikulában kinek van ereje meg kedve elindulni 40 fokban.
1: Tegnap is azért megálltunk fél úton, ott volt egy pár, és akkor vettünk egy-egy vizet, mert már éreztük, hogy azért úgy kezdünk úgy, hát meleg úgy kimelegedni, meg le is locsoltam a nyakamat, meg mit tudom én.
2: Most gondold el ezt a 40 fokban, kinek van ahhoz kedve.
1: Figyelj, aztán megnéztük. Igen, megnéztük, ilyen jó 6 vagy 7 kilométer sétáltunk.
2: Ez is nagyon jó kardió, úgyhogy ha ti most elkezdtetek edzeni, igen, mert jön az ősz, úgyhogy csinosak akartok lenni karácsonyra. Ez egy fantasztikus kardió. Sokan nem tudják, hogy a séta, de nyilván az

0: emelkedett tempóval, tehát nem az a lötyi meg leülök egy-egy padra, de a emelkedett tempójú séta, az nagyon jó kardió.
1: Igen, tudom, olvastam már, vagy láttam így videókat, így követek direkt már TikTokon azóta ilyeneket, és mondom, tegnap is ez volt, hogy mondom, sejtáljunk azzal, és mondja a feleségem, hogy sejtáljunk persze.
0: Na, átjöttünk
1: ott a Margit hídon, át a Jászain így keresztbe, akkor már 13, tudtam, hogy merre menj, megálltunk, vettünk vizet, még tovább, és mondom, egy bőfél óra alatt így hazasétáltunk.
0: Kell venni egy okos órát.
1: Sportos nap volt.
0: Kell venni egy okos órát, és akkor nézni kell a lépésszámot is.
1: Telefonban benne van.
0: Ott az neked úgy méri?
1: Persze,
0: igen, de az okos órában azért jó, mert akkor, hát ez én nem okos óra, hanem egészségi óra, vagy egészségügyi óra, vagy nem tudom, hogy hívják.
1: De tudom,
0: de
1: mire
0: hogy
1: gondolsz.
0: Méri a pulzus számodat, meg mit tudom, cukrodat.
1: Ennyire még nincs rá szükség. Én jobban hiszek a manuális órákba, tehát én a szép órákat hordom inkább. Most mondjuk nincs rajtam egy se, de elég a telefonból, hogy benne van nekem kell mányi. Ennyire azért nem akarok nagy sportos lenni, ne félj ettől. Tehát, hogy sétálni szeretünk amúgy is, úgyhogy tegnap ez annyira jó jött ki, hogy egy kis mókázás ott a izén, körbe mentünk, mondom, annyira jó volt, és olyan sokan voltak ki.
0: És a szökőkutat megnéztétek? Hogy
1: zenél? Meghallgattunk pár dalt.
0: Na most miket zenél? Miket muzsikál a szökőkut?
1: Tegnap, amikor odaérkeztünk, akkor izé volt. De hirtelen akartam mondani, hogy Júlia nem volt se jobb, se több, mi nálunk. Pont erre mentünk oda. Erre emlékszem. Utána hirtelen egy nagy váltással valami külföldi ilyen, de normál dallamosabb rock zene volt, nem, azt nem ismertem fel, hogy mi volt. Aztán már mentünk is kifele. Tehát az már ha úton hazafelé séta közben hallottuk a szökőkutat, már mire úgy mentünk ott el kocsival, már mint ezzel a kis golfkocsival, akkor csak ott ugye mentünk egy kört is úgy vissza a másik oldalon. Na mindegy, szóval...
0: Mindig változtatják, nem tudom, hogy megnézném, hogy hogyan lehet bejutni a zenélő szökőkút repertoárjába, egy pár romantikot úgy beküldenék. Hát miért most? Miért nem lehetne mondjuk egy romantik dal ott a szökőkútnál?
1: Hát
0: ugye? Majd utána fogok járni, hogy ez mind múlik, meg ez hogyan kell elintézni.
1: Hát mindenféleképpen én is a helyet utána járnék, mert cserélődik, igen, a repertoár.
0: Mindig cserélődik, igen.
1: Szóval nagyon-nagyon jó hangulat ez a Margit sziget. Én nagyon sajnálom, hogy most nem mentünk ki többet idén nyáron például, mert annyian voltak.
0: Mindenkinek kirándulni?
1: Figyelj, tök jó volt látni embereket, hogy kiraktak egy pokrócot, hoztak magukkal dobozos üdítőt, sört, ezt, azt, amazt, és kiülnek, beszélgetnek, piknik, zenélt hallgatnak, vagy sétálnak ők is egy nagyot. Tehát, hogy szerintem ez a Margit sziget dolog, ez egy iszonyatosan jó program, és én nagyon-nagyon sajnálom, hogy idén nyáron csak pont tegnap az utolsó legmelegebb, utolsó igazi nyári napon mentünk csak ki, és többi napon nem, de mondjuk még lesz szép idő, tehát, hogy most azt a hétvégét most leszámítva, ezt a hetet leszámítva, jövő héten is ilyen 24-25 fok lesz, bőven Margit szigeti idő, tehát viszel magaddal egy vékony kis ilyen melegítő fősőt, hogyha szükséged van rá, és még bőven ki tudtok menni, tehát, hogy én azt tudom csak javasolni mindenkinek, hogy
0: igen, és
1: menjünk,
0: hát
1: mert ez
0: azért, hogyha este
1: probi.
0: Valaki szeretne ott a Margit szigeten mondjuk valamilyen programot megnézni, akkor már nem tudom, hogy most éppen kutatom és keresem, hogy már a Margit szigetén vannak-e még, de már szerintem nincsenek.
1: A szabadtéri már bezárt.
0: Ugye,
1: már
0: az bezárt, már bezárt. Igen, az már ilyenkor bezárt, de nyáron még
1: most
0: mindig van.
1: Ott jöttünk el, Nagy Molinon meg volt hirdetve, szeptember 25-től október, mit tudom én meddig, Margit szigeti Oktoberfest lesz.
0: Na.
1: Például. Tehát, hogy azt tudom még esetleg javasolni nektek, hogy oda látogassatok majd ki ez időben is. De mondom, amúgy is, tehát, hogy ez a bringóhintó, vagy csak sima bicikli, vagy ez az elektromos golfkocsi, ez egy nagyon jó móka, nagyon jó pofa, tényleg tök jó program, én azt gondolom. Nekünk tényleg konkrétan így a sétával, meg a kis golfkocsizással, kis italozással konkrétan elment egy egész délutánunk, és egy nagyon jó délutánunk volt. Hazaértünk, mit tudom én, 5 óra fele, fürdés, vacsora, és elment egy szép kis napocska, úgyhogy én azt mondom, hogy ez nagyon jó program.
0: Én ezt a Margit szigeti Oktoberfestet megnézném, hogy ott mi van. Gondolom ez ingyenes, nem?
1: Hát maga az, hogy belépsz, az igen, de a sör gondolom nem lesz ingyen.
0: Ja, ott van ez a sörfesztivál.
1: Hát az Oktoberfest a sörfesztivált jelent, persze, ezt nem tudod, az Németország. Nem. Ja, nem tudtad, akkor elmondom, ez egy német találmány, ez az Oktoberfest, ez mindig Münchenben van, és ezt mi is átvettük, és ez egy, az Oktoberfest, az effektív sörfest.
0: Igen.
1: Így effektíve,
0: bajor.
1: Hogyha így nézzük. Hát ilyen bajor dolog, igen,
0: aha,
1: igen.
0: Bajor,
1: kolbászok,
0: bajor.
1: Perecek, sörök, igen, igazából így erről szokott általában szólni egy Oktoberfest, úgyhogy, de az még odébb van, bár nem annyira, hát két hét múlva lesz igazából, úgyhogy nem annyira van odébb, de de jó, hogyha tudtok róla, hogyha van kedvetek. És még olyan idő lesz, hogy az embernek igen, van kedve sörözni a szabadban, mert
0: szeptember
1: azért...
0: Szeptember 26-tól, október 5-ig. Na, jól elhúzódik.
1: Na. Én 25-re emlékeztem, de egy napot akkor tévedtem.
0: Igen, ez egy ilyen Oktoberfest, ez egy ilyen gasztronómiai, végül is egy ilyen sétány, eredeti Bajor Fesztivál, sörök, perec, kolbász, ahogy a Gyuszi már mondta. 26-tól, péntektől.
1: És németül kell beszélni, ha oda mentek a Marit-szigetre. Jó, ezt csak úgy jelzem mindenkinek, hogy úgy kell köszönni, hogy tschüss, wie geht's, alles klar?
0: Én most belenéztem ebbe a programajánlóba, és azért jó kis progik lesznek, mert szeptember 26-án pénteken egy fergetek partira mehettek DJ Dominik kezdésével, aki 7-től 10-ig a rezidense ennek a műsor, vagy programindulásnak, aztán 27-én szombaton szalsza parti, aki szeret táncolni, szalszázni, az még szerintem annyira, nem tudom, szeptember 27-én egy jó pulcsiba, meg egy leggingsbe rá egy szoknya, aztán szalszázhatunk este 7-től 10-ig, jó pofa lehet.
1: Hát figyelj, ha most igazat mondanak az időjárás jelentők, bár mindig kitolódik, eltolódik, mert még azért az nagyon mondom, bő két hét múlváról beszélünk, 27-én vasárnap 23 fok lesz és eső. Szóval az már mondjuk nem annyira baráti, na. De
0: és
1: hát
0: ez nem fedett, gondolom, ez az Oktoberfest a Margit-szigeten.
1: Szerintem nem.
0: Mindegy, azért azt meg kell szerintem nézni, nem. Igen. Aztán 28-án szeptember a Madarak zenekar lép színpadra, ott ez egy ilyen rock and roll buli, az is este 7-től, mindig este 7-től kezdődnek a programok, 10-ig tart, és aztán a következő héten, október 3-án, megint pénteken, megint csak DJ Dominik lép színpadra, úgy látszik, hogy DJ Dominik nagyon népszerű ezen a Margit-szigeti bulikba, állandó fellépője lesz.
1: Még nem lakik már ott. Ezt a kettőzők fölkeltik
0: őt. Tudod, hogy nem lakik
1: gyere
0: ott.
1: Már azt muzsikáljál már.
0: Tudod is, ha ott lakik. Igen. Aztán október 5-én a Pedrofon együttes, ő is egy rock and roll bulit csap, ott már 6-kor indul a Móka, 9-ig, valószínűleg azért, mert lehet, hogy csendrendelet, vagy a óra átállítás miatt, nem tudom. És hát lesz sörkert és mozi, valószínűleg ez egy kertmozi.
1: Azt láttuk ott most, eljöttünk mellette, az úgy képzeljétek el, hogy egy rendes szabadtéri ilyen bárt képzeljetek el, amin ilyen fantasztikus ilyen rattambútorokon tudsz ülni, és egy giganagy kivetítő van a Duna felé.
0: Végre valami kényelmes, ezt felszokták fújni, ezt a kivetítőt.
1: És ott van, a Duna felé van, vagy a Duna oldalán van, ez a óriásan egy kivetítő, és te effektív nézheted ott a filmet, de hogyha picit így arrébb rakod a fejed és elnézel, akkor meg látod a Dunát, meg mindent, tehát nagyon
0: annyira
1: hangulatos.
0: A kertmozik, én annyira, nekem ez én csípem, tehát így látom a filmekben és minden, és tök jó, hogy nálunk is van már ilyen. Na, úgyhogy ha valaki szeretne tényleg egy ilyen sörünnepen részt venni, akkor menjetek ki a Margit-szigetre, de majd
1: múlva.
0: Igen, de majd szeptember 25-ét.
1: De én meg azt mondom, hogy mivelőtt még, mert ugye jövő héten is már mondom szép időnk lesz, tehát ilyen 24-25 fokos maximumok, én azt mondom, hogy amúgy is menjetek ki. Lehet, hogy ez most nem újdonság nektek, nekem tegnap egy nagyon újdonság volt, mert én 1000 éve nem voltam a Margit-szigeten, és annyira jól éreztük magunkat, hogy nagyon sajnáljuk, hogy nem voltunk, mondom, nyáron többet, de hát ami késik, nem múlik, mondom, még így szeptemberben azért bőven ki lehet menni, ki lehet ülni, bringóhintózni, stb.
0: És ez az Oktoberfest, erről nem látok, de szerintem ez teljesen ingyenes. Nincsen semmi ilyesmi, hogy a programon való részvételért.
1: Az biztos.
0: Nem, ez ingyenes. Úgyhogy ez tök ingyenes, mert bizonyára jeleznék. Én most egy Facebook oldalt nézek, de nincsen semmi, hogy a programon való részvételért kérnének pénzt.
1: Nem, az biztos, hogy ingyen van.
0: Tök ingyenes, menjetek ki, tök jó buli lesz.
1: Az biztos, hogy ingyen van. Természetesen a fogyasztás, legyen az étel vagy ital, az természetesen az fizetős, de hát ez evidens, tehát hogy ez úgy adja magát, de maga a belépés az egész Margit-szigetre ingyenes, úgyhogy nyilván nem csinálnak olyan bulit, ami nem lenne ingyenes. Természetesen ez alól nyáron kivétel, ugye a Margit-szigeti szabadtéri színpad, ahol ugye különböző műzikelek, koncertek voltak, azok természetesen jegyárasak voltak, tehát hogy ez
0: lesz
1: teljesen más.
0: Lesz majd ilyen is, tehát így több helyszín nem vannak bulik, mert lesz olyan is, hogy nem tudom ki mondta, Taxer Spatzen, te vagy
1: jaj,
0: a nagy
1: jó
0: német.
1: Mondtad. De jó mondtad. Nem tudom.
0: Te vagy a
1: nem
0: németes.
1: Tudom, hogy van leírva.
0: Budaörsi fúvósok, ez szeptember 27 szombat.
1: Mutasd, hogy van leírva amúgy. Hol van?
0: Én nulla németes vagyok.
1: Taxent. Taxent spacent. Kicsit adjál neki hangsúlyt, és akkor ne, úgy jó lesz.
0: Na, ez hiányzik belőlem,
1: így, látod, hogy, na, és na, a következő fellépünk pedig a Taxenspatzen, és akkor így, egy kicsit így adsz neki egy zamatot.
0: Annyira egy kemény nyelv, pont na, ezért rász tőle hideg. Egyszerűen sose bírtam a németet, én maradok inkább kint, a dallamosabb nyelveknél.
1: Hát figyelj, gyerekként éltem kint, én azt hittem, hogy csúnyám akarnak beszélni benne, vagy rám kiabálnak az emberek, mert nem értettem, tudod, hát 11 éves csepp gyerek voltam, azt izé hallottam emellett, hogy Jánge szóval, és
0: azt mondom, valami rosszat
1: mondom, valami rosszat, mondom, rám szóltak, mondom, majd német gázsok, mondom,
0: egy
1: mi lesz itt. mi lesz itt, mondom.
0: Eltörtem egy bögrét, vagy mit csináltam
1: persze,
0: rosszat,
1: gyerek. Persze, persze, Jung és Katzen, és tudod, ilyen izében mondom, júj.
0: Na jó, engedd el.
1: Nem, én is és szerettem, mondom, pedig én jó, nem sokat, de mondom, egy évet éltem kint, de pici gyerek voltam, mondom, tehát, hogy így nem. Aztán így megtanultam pár szót, hogy azért nagyjából értsem, hogy nem arról van szó, hogy meg akarnak lincselni, vagy nem tudom, de nem jutottam nagyon-nagyon előre, pár szót most is megmondatot értek, de ennyi igazából.
0: Na, szóval egy csomó fellépős, lesz ilyen is, hogy bőrnadrágos banda. Hát ezt mindenki döntse
1: nem
0: el.
1: Nem akartam elmondani, abban benne vagyok. Csak én bőrtangába vagyok, tehát hogy én nem veszek föl nadrágot. Bár ha már ilyen, a szeptember vége, október eleje, ott már azért hűvös lesz, úgyhogy lehet, hogy fölveszek hozzá egy bőr mellényt. Esetleg.
0: Van olyan, hogy egész nap autentikus bajor DJ-szett. Mi
1: az? Nagyon jó lehet.
0: Ezt gondolom a zenék azok. És az népi játékok, szögbevelő verseny, sörkorsó tartó verseny és más klasszikus folkfest.
1: Mondom, ez igen.
0: Folkfest egy... spiele. Jó mondom?
1: Spiele, az játékot jelent, igen.
0: Okay.
1: Igen. Igen, tehát mondom, ez egy bajor dolog. Én amikor gyerekként kinéltem, igaz, hogy nem voltam kint, de ott mellettünk tartottak ilyen Oktoberfestet, ahol laktunk, és hát mivel mondom, gyerek voltam, nyilván nem mehettem ki, és nem kérhettem egy pár korsó sört, bár tudtam németül. Ich möchte eine Bier bitte.
0: Na, de
1: ezt 11 évesen nem alkalmazhattam ezt a mondatot, mindegy.
0: De sűrűn hallottad.
1: De sűrűn hallottam. És csak láttam. Láttam ezt, és a németeknél ez egy tényleg nagyon nagy buli ez az Oktoberfest, mert ez tényleg egy ilyen, hát például a Bayern Münchennek a fotball csapata, azok kifejezetten mindig ki is viszik őket, a játékosokat, és ők is csapolnak ott ki, fölvesznek ilyen bajor ruhát. Viccesen néz ki, amikor az afrikai játékos is be van öltözve, de tényleg, hát ugye a Bayern München csapata, ugye hát elég vegyes felvágott, ugye, és amikor kiviszik az elefántcsontparti támadót, rosta hajjal, nagy, magas kigyúrt káló, és be van öltöztetve a német bajor nem embernek, bírom. És ott csapolja a sört. Jó jelenetek, na, maradjunk ennyibe, hogy mókás jeleneteknek lehetünk tanúk. Úgyhogy igen, Margit Sziget, gyerekek, na, tényleg nem győzöm hangsúlyozni, tudom, hogy nem újdonság, nem egy új helyet fedeztem föl, de mégis.
0: De látjátok, tudtunk onnan is egy kis programajánlót mondani nektek, úgyhogy nézzetek ki majd szeptember 25-től.
1: Így van. Na, kettő muzsika, egy Nyári Zsolt és egy Gitano, aztán jövünk vissza.

0: együtt egy lúddal, Völgyi Zsuzsi pedig lesütött szemmel. Süss fel nap! 100.3 Rádiódik. Romákról, nem csak romáknak. Minden hétköznap 9-től délig.
1: 10 óra 41, ígéret szép szó, visszajöttünk ugye a Nyári Zsolt és a Gitano Nóta után. Na, még amit el akartam mondani ebben az órában, ha már saját élmények, ugye a Margit sziget után szabadon. Ahogy bejött most tényleg a szeptember, ugye elkezdődtek ugye a tévéműsorok, ugye Megasztár X-Faktor, erről már tegnap beszéltünk, ezt nem is akarom tovább folytatni. Viszont életemben először elkezdtem nézni a Farmot.
2: A Farmot csak azért nem nézted, amikor én benne voltam, mert akkor még nem ismertük egymást.
1: Így van. Viszont az első Ázsia Express az volt, amiben te benne voltál, tehát miattad
2: kíváncsi
1: néztem.
2: Voltál. Így van. Művelek.
1: És az meg aztán az egyik kedvenc műsorunk lett feleségemmel, az Ázsia Express. Azóta viszont te már
2: Farm.
1: 3 éve voltál benne?
2: Azt már hiszem, lassan, igen, cirka 3.
1: Azóta minden évadát megnéztük, és az ideit is megfogjuk. Nem lett kedvenc a Farm, viszont tényleg érdekes az a
2: várjál már, Gyuszi, a bejátszásokból én csak a Dérhemit ismerem. Ki van még olyan, akit ismerhetek mást?
1: Németh Kristóf.
2: Igen, őt még nem láttam a reklámba.
1: Pedig fú, ő körülötte vannak most nagy forró indulatok,
2: igen,
1: bizonyám.
2: Kristóf alakítja a szálakat?
1: Alakítja a szálakat, kicsit tegnap hazugságon kapták, de mivel nem tudják visszanézni még az adásokat, ugye a játékosok, ezáltal ugye csak a szavaknak tudnak hinni egyelőre, és hát kellemetlen, mert nekünk meg nézőknek meg bejátszák a beszélgetést. Mi meghallgatjuk az original, a bizonyítékot, mondjuk így, és akkor a Kristóf meg ott, hát mondjuk ki, nem akarom bántani, ismerem őt, meg szeretem, nincs vele semmi íze, de hát hazudott. Na, hát most mondjuk ki, hogy hazudott. Hát most
2: elfelejtette, hogy kamerák vannak körülötte.
1: Arról volt szó, hogy ő megkérte a gyógyszerésznőt, van egy gyógyszerésznő köztük, egy Nóri nevezetű, nagyon kis dekoratív, aranyos nőszemély, akit megkért a párbaj során, hogy segmentse őt meg.
2: Miért már párbajozott a Kristóf?
1: Nem párbaj, bocsánat, ez tegnap volt. Mi van előtte? Az ilyen, hogy ki megy majd, ki lesz védett, ilyen védettségi játék volt. És mikor megölelték egymást, odasukta neki a Kristóf, hogy mentse meg. Mármint a Nóri őt, hogy hagyja őt nyerni, mert különben akkor ki kell állni. Na mindegy, egy kis ilyen összefonódott ilyen, tudod, ilyen összeesküvés elmélet. És akkor utána, amikor ezt a Nóri hazamentek, a sárga csapat, elmondta a többieknek, hogy ezt kérte tőle a Kristóf. A Kristóf ezt úgy magyarázta ki, hogy ő mikor megölelte ezt a bizonyos Nóri nevű gyógyszerésznőt, ő nem őtől lekérte, hogy mentse meg, hanem ő, mivel egy hívő ember, ő mindig ezt szokta mondani minden fellépés, meg minden előtt, hogy Istenem segíts, Istenem ments meg. És amúgy ezt el is lehetne hinni, de aztán jött a bejátszó még egyszer nekünk nézőknek, amikor is tényleg az történt, hogy a Kristóf megölelte a Nórit, és oda mondta neki, és lehetett hallani a Mikroport ilyen halkságában is, de hogy mondta, hogy ments meg. Érted?
2: Olyan, látod, hogy felnagyulnak a dolgok, ilyen apróságok, amikor így bent vannak, és még ez a legkevesebb lesz a Farmon, ami ilyen konfliktusokba torkollik, hát itt még lesz olyan, a szerkesztők annyira szeretik, olyan jól vágják
1: a Farmot. Most mennek az árulások, akkor a Henny is ott, ő a csapatvezetője a sárgáknak, ott megy a ment ez a fajta kavarás is, már hogy ezt a Nórit sozzák meg ezekkel az utilapukkal, és akkor majd ő, ha ki is hívja a Henit, akkor majd ő legyőz. Tehát már megy most ezek a... Ez a negyedik adás, amit mi láttunk szerintem, mert Zamárdiba kezdtük el nézni hétvégén. Uh-huh. Igen, akkor negyedik adás.
2: De már most már már minden...
1: De már néha tudom, hogy most kivel van. Ez az egyik. A másik, hogy amit kérdeztél, igen.
2: Kik vannak még benne, akit ismerhetek?
1: Young GBC.
2: Igen.
1: A Henny, akkor akit mondtam most, ők Németh Kristóf, Aleska, bocsánat, most már Sáfrány Emese néven fut.
2: Igen, nem lehet már Béres ezt kimondani? Ez már levette.
1: Ezt a bűvész nevet már levetette magáról, bár de most is manusozik, csak Ben. Most de egy emberrel most kivételesen.
2: Na, kivel jött össze?
1: Nem jött még vele össze, csak egy influencer csávó, nem tudom, egy izmos, amúgy jóvágású, fiatalabb csávó.
2: Alakulnak a kis, igen.
1: Illetve akit én személyesen...
2: Nézd, figyelj, volt már olyan Farm, ahol Balogh Edina és
1: Simon Kornél,
2: igen. Hú, elbizonytalanodtam.
1: Szabó Simon. Simon Kornél az más, hogy a Dallus, nem. Igen. Az Illus Dorkának a férje.
2: Így van,
1: a
2: szálak,
1: bocsánat.
2: Azért mondtam Józan Laci, hogy...
1: Árvai?
2: Képben legyünk, persze, Árvai persze. Laci, azért igen. mondtam. Tehát ott konkrétan ők úgy jöttek ki, mint egy pár, és azóta igen. is egy párként élnek együtt, tök jó.
1: Igen. Itt is lehet, hogy benne van ez a pakliba. Szóval még akit ismerünk, Béres Anett, és akit én személyesen is ugye dolgoztunk együtt, Szőke Zsuzsi, ugye, aki a Dancing with the Stars-ba magas szőke igen. hölgy.
2: És a többiek? Ma fogalmam sincs. Akkor nekem se lesz.
1: Ja, meg hát ugye a Rocco fia. Ugye a híres pornósnak a fia, aki
2: úgy
1: szintén...
2: mondod, és közben mutat rám, hát ja, meg hát ugye...
1: Hát tudod, hát ismered.
2: Tudok, öcséd, figyelj, hát öcséd, ismered.
1: De figyelj, sírok, tehát egy óriási dolog ez, hogy ez
2: valakinek
1: emlékszel,
2: a
1: fia. Hát amikor nem csak az, hanem hogy amikor ezt emlékszel, utána olvastunk, és ezen sírtunk, és én mai napig meglátom őt, és ez jár a fejembe, hogy más apa borotválkozni tanítja a fiát, az első vezetése viszi el. Ennek a Lorenzónak az apja kicsit más tanított a fiának.
2: Meg nem is tudom, pont. Szóval, hogy...
1: Tudod, igen, és csönd, ugye?
2: Igen, és akkor mindenki emészsz, ahogy akarja.
1: Igen,
2: furcsa
1: igen.
2: ez, mert nem tudom, hogy ez büszkesége kell, hogy eltöltse a gyereket, hogy kinek a fia vagyok, vagy hát én nem tudom, hogy... egy férfi esetében büszkeség egy fiúnak nem, az, hogy tudom. Az apád nem. felnőtt filmes volt, és hogy hány nővel szerepelt együtt egy mondjuk egy, a mozivásznon.
1: Nem tudom. Nekem kellemetlen lenne. Főleg, hogyha ezért hívnak meg egy ilyen műsorba, hogy nem tudom, tehát, hogy így azért vagyok térképen.
2: És mikor ki van írva a neve, akkor alá van írva, hogy Rocco fia?
1: Na, az nincs aláírva, az van kiírva, hogy felnőtt filmes producer.
2: Ja, ő producer.
1: Kapaszkodjál meg, azt jó?
2: Tehát benne maradt akkor a szakmába.
1: Mondhatjuk így is, igen. Erős. Mondhatjuk így is. És
2: lehet,
1: akkor
2: hogy
1: ugye...
2: szokta rendezni, vagy hát ő támogatja azokat a filmeket, amiben apu szerepel. Apu, hoztam állami támogatást. Apu!
1: Apu, itt vagy? Mindjárt jövök, fiam. Mindjárt jövök. Na jó, mielőtt elszalad velünk a ló, menjünk el egy hosszabb zenei blokkra, és 11 órakor jövünk vissza.

0: műsor termék megjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Csatlakozz Magyarország népszerű tipster közösségéhez, és kóstolj bele a győzelem ízébe. www.reaking.hu és keresd Facebookon Tibi Reaking csoportját, ami a legfrissebb elemzésekkel, szakértői ajánlásokkal és statisztikákkal vár rád. Folyamatos nyereményjátékokkal, akciókkal, tippekkel várunk. www.reaking.hu. Csatlakozz, ne habozz!
0: Reklámot hallottatok. Hírek rólunk, neked. A 100.3 Rádiódíkben.
2: Települések, munkahelyek és közintézmények jelentkezhetnek a kerékpáros barát település, munkahely és közintézmény idei pályázatra. Azok pályázhatnak sikerrel, akik tavaly fejlesztésekkel vagy szemléletformáló programokkal tették biztonságosabbá és zöldebbé a környezetüket. A közintézmények között óvodák, iskolák és önkormányzatok is indulhatnak. A pályázatokat október 30-áig lehet benyújtani elektronikusan a KTI felületén, az eredményhirdetés pedig novemberben várható. A kezdeményezést 2006-ban indították, célja pedig, hogy a kerékpár egyre nagyobb szerepet kapjon a mindennapi közlekedésben és a munkába járásban. Határérték feletti illékony szerves anyagtartalom miatt kivonták a forgalomból az Ambition Cherry márkájú szilikon kenyérsütő formát, közölte szerdán a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság. A visszahívás a 25x13x5 cm-es szilikon sütőformát érinti. Magyarországon a Kínában gyártott terméket a Dajár Kft. Forgalmazza és a Tesco üzleteiben értékesítik. Az illékony szerves anyagtartalom élelmiszerrel érintkező tárgyaknál szennyeződést, íz- és illatromlást, mikrobiológiai kockázatot, esetleg mérgező vagy allergén hatást okozhat nem megfelelő ellenőrzés esetén. Katasztrofális az idei betakarítási szezon Békés megyében. Az elmúlt 10 év legrosszabb hozamát mérték a növénytermesztők. Az aszály súlyosabb volt a 2022-esnél is, állapította meg a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara Békés megyei aratási koordinációs bizottsága. Az aszály olyan mértékű, hogy még a parlagfű sem bírja, összegezték a szakemberek a bizottság ülésén. Napraforgót 99 ezer hektáron vetettek, a terület 60%-ának betakarítása után a megyei átlag másfél tonna hektáronként. Kukoricát idén 34 ezer hektáron vetettek, ám 6800 hektáron most is silózták a terményt. A megmaradt kukorica területnek körülbelül 40%-át takarították be, az átlag 1,6 tonna hektáronként, de Orosházán volt, ahol 0,7 tonnás eredmény született. A kormány nyilvánosságra hozta az elmúlt 16 évben született, eddig minősített úgynevezett 3000-es kormányhatározatok első részét, közölte a kormányzati kommunikáció szerdán az MTI-vel. Az első csomag a századvéggel foglalkozik, azt mutatja meg, milyen kormányzati döntések és megbízások alapján, milyen konstrukciókban kerülhetett a szervezethez közpénz. Az Orbán kormányok ezekben a határozatokban jellemzően közvéleménykutatási, médiakutatási, médiaelemzési és tanácsadói szolgáltatások megrendeléséről döntöttek. Összesen mintegy 65 milliárd forintot különítettek el kutatásokra ezekkel a döntésekkel.
0: Ezek voltak a 100.3 Rádiódik hírei. Időjárás.
3: Csütörtökön a hidegfront hatására több lesz fölöttünk a felhő, de csak egyre kevesebb helyen várható eső, zápor, észak-keleten egy-egy zivatar alakulhat ki. A szél északnyugatira, északira fordul, országszerte élénk, főként délelőtt a Dunántúli középhegységben és a főváros tágabb környezetében és az északi középhegységben erős lökések kísérhetik. A csúcshőmérséklet 21 és 26 fok között alakul.
0: Közlekedési hírek.
3: Lezárták a Stefánia utat a Tököli út és az Egresi út között, mert vízvezetéket javítanak. A 75-ös trolibusz terelve közlekedik, nem érinti az Egresi út, Stefánia út és a Stefánia út Tököli út megállót. Csatorna felújítás miatt lezárták a 6. kerület Városligeti fasort a Bajza utcánál, de a szervizúton lehet közlekedni. A Bajza utcában sávlezárásra kell számítani. Hétköznapokon 18 óra 30-tól másnap hajnali 5 óráig, valamint hétvégékre lezárják a pesti alsó rakpartot az Erzsébet híd és a Margit híd között, mert átadják a gyalogos és a kerékpáros forgalomnak. A forgalom egy sávon váltakozva haladhat a 2. kerület Szépjuhászné úton a Budakeszi út közelében, valamint a Törökvész úton a Pusztaszeri út közelében a Bég utcánál is, mert vízvezetéket javítanak. Lezárták a külső sávot a Bécsi úton befelé a Labor utcánál burkolatjavítás miatt. A Bécsi úton befelé a Vörösvári útnál lezárták a külső sávot, mert csatornát javítanak. Ha nektek is van közlekedési híretek, írjátok meg a 0630 3030 100-as telefonszámra.
0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz.
4: Van, hogy Makagyuszi azzal szembesül, hogy Völgyi Zsuzsi még csak fésül kötik. Pedig a műsor most kezdődik. 100.3 rádiódik. Süss fel nap, romákról nem csak romáknak.
0: Minden hétköznap 9-től délig.
4: Most indulunk.

0: 100.3 Rádiódik. Romákról, nem csak romáknak. Minden hétköznap 9-től délig.
1: 11 óra múlt 14 perccel, szeptember 10-e van, és csütörtök. Nagy szeretettel köszöntünk mindenkit.
2: Na, sziasztok! Na, ha már tévézés, akkor a Gyuszi a Farmot kezdte elnézni. Igen. Én meg néha-néha belenézek ebbe a Házasság első látásra című nagyszerű műsorba.
1: Na.
2: Nem bírom ám sokáig. Én csak a mennyasszonyi ruhákat néztem meg azt, hogy tényleg csak az elejét, mert valahogy így azt érzem, hogy nem akarom az agyamat kiégetni ezekkel a műsorokkal, de a Farm meg nagyon későn kezdődik. Tehát az ilyen 9:45-kor kezdődik, az meg már nekem meg már...
1: Igen, most gondolkozok, mert igen. Mi mindig megnézzük a Most Wantedet, az 8-kor kezdődik, 9-ig tart, igen. Átkapcsolunk a TV2-re.
2: 9:40.
1: És olyan 9:40, igen, 9:40 után picivel kezdődik a Farm, és az is egy óra, talán.
2: 9:40-kor kezdeni, bár én azt gondolom, hogy ezt a gyerekek szerintem szívesen néznék az állatok gondozása miatt. Volt egy idő, amikor a gyerekek ezért nézték, hogy voltak benne csacsik, még mit tudom
1: én. Most is vannak tehenek, bocik, ludak, mit tudom én, nem. Csak hogy hát most pont a tegnapi adásra gondolván én azt mondom, hogy én ezt nem biztos, hogy mondanám a lányodnak, hogy 10 évesen nézze. Ki van sípolva a beszédeknek a fele, mert vita van, és akkor persze csúnyán
2: nem
1: beszél.
2: Nem volt ennyire eldurvul a Farm az első évadokban. Már nálunk kezdődött ez a vágjuk úgy a műsort. Tehát amikor én szerepeltem benne 2021 vagy 22-ben, most nem tudom, valahogy így.
1: Régebben, nem? Vagy az, nem. 26 van? Igen, jó. Okay.
2: Akkor még...
1: Utána mentél egy évre rá az Ázsiába?
2: Igen.
1: Akkor igen.
2: Tehát akkor még valahogy ilyen akkor kezdődött szerintem a Farmnak a eldurvulás.

0: farmra, amiben még Horváth Éva szerepelt, André is benne volt, akkor még az egy ilyen nyugodt, tábortűz körüli, kedves ilyen kicsit ilyen, hogy mondjam, ilyen, mint egy hippi tábor, ilyen szívjuk el a békepipát, valahogy ugye ezt éreztem akkor nézőként, hogy ilyen a farm, és amikor mentem a farmba, akkor azt gondoltam, hogy ez így is marad, aztán visszanézve már teljesen más volt, de mondom, az első epizódja, az első évad, az a farmnak az egy ilyen kedves, baráti gyülekező volt.
1: És valószínűleg már nem is élné meg ezt, hogyha így maradt volna, vagy hogy mondjam, tehát hogyha az
0: unják,
1: lenne most
0: szerinted
1: is,
0: az
1: hogy...
0: emberek az ilyen gyere barátom, borulj a keblemre,
1: én
0: legyen
1: nem,
0: béke.
1: Én nem, de nem tudom, hogy nem, miért csinálnak ilyen műsort. Tehát
0: nem
1: lehet,
0: nézed
1: hogy azért.
0: Szívesebben azt, hogy béke van, meg humor, meg, mert hogy nálunk például,
1: inkább.
0: Amikor mi visszanéztük szereplők a mi évadunkat, éránkat, akkor pontosan azt éreztük, hogy ezt mennyire lehetett volna másképp is vágni, tehát egy mennyire össze lehetne a farmból egy olyan kedves, annyi kedves pillanatunk volt, annyi baráti, tényleg ez a gyere, szívjuk el a békepipát, táncoltunk az asztalon, örültünk, egymás keblére borultunk, és annyira másképp láttuk vissza a tévében, hogy sokkolt minket, szereplőket is.
1: Nézd, igazából valakik miatt biztos így vágják már, én valóban szívesebben nézném. Én például ezért szeretem a Most Wantedet most, és feleségem
0: mert
1: is.
0: Mert jókat nevetsz, nem
1: mert
0: derűs.
1: A Balázsék nagyon viccesek, a menekülők se bántják egymást, hanem ők is csak menekülnek, keresik a lehetőséget, hova bújjanak, mivel menjenek tovább, hajóval, kocsival, és vicces az egész egy ilyen kis izgalmas, hogy tegnap is 20 méteren múlt, hogy majdnem elkapták kiket üldöztek, izéket, a barnáékat, mindegy. És hogy vicces, jópofa, kellemes hangulat az egész, és akkor átkapcsolsz, és akkor jön a Farm VIP, pont például a tegnapi adás, amiről ugye most 10 órakor már meséltem egy picit, hogy ott meg aztán ez hazudik annak, az befűti az ellen amaszt, és akkor megy ez, és konkrétan tényleg ott vannak most emberek, és sajnos köztük a Henny is, akit én amúgy nagyon csípek pedig, ahogy alapvetően így a tévés szereplései kapcsán, mert nem ismerem őt személyesen, de hogy nagyon csípem, de most úgy valahogy ő is olyan picit olyan kis kavaró
0: más
1: gép.
0: Más lesz a megítélésed róla, mert hidd már el, és higgyétek el, hogy látod, más lesz a megítélésed egy emberről, és addig, akit valamiért kedveltél, vagy szerettél, a farm után nem fogod.
1: Ja nem, hát azért nem vagyok én ennyire szélsőséges.
0: Te lehet, hogy nem, de én ezt tapasztaltam.
1: Igen, elhiszem, megértem miért.
0: Hogy tökre más volt rólam a megítélés a farmig. És aztán utána a farmból kijöttem, én ugyanaz az ember voltam, és nyilván egy olyan összevágott adást, higgyétek el ezt nekem, egy olyan összevágott, olyan összeszerkesztett adást, hogy még komolyan szélsőséget fogok mondani, de még a legjobb, még Jézusból is tudtak volna gonoszt csinálni a szerkesztők. Szóval ez egyébként egy borzasztó. A másik pedig az, hogy nem hiszem, hogy az embereknek a napi problémájuk mellett feltétlenül, amikor tényleg minden napod arról szól, hogy fizeted a számláidat, akár gondokkal küzdesz a munkahelyeden, vagy a magánéletedben, nem hiszem, hogy erre lenne a legnagyobb szükségük az embereknek. A kikapcsolódást kéne, hogy igen, erősítse egy televízió, de pont egy olyan műsor, amit elmondtál, hogy nevetsz rajta, igen, szórakoztató
1: abszolút
0: műsor. Na és akkor átkapcsolsz, és akkor belecsapsz megint egy nem szórakoztató műsorba.
1: De ugyanakkor meg sajnos én most magamat is szembe köpöm egy picit, mert hogy bármennyire is szeretjük a Most Wantedet, átkapcsolunk a farmra, és nézzük, és tegnap, amikor a párbaj volt a sárga csapatba, akkor én annak a lánynak, vagy hölgynek drukkoltam, ennek a Nórának, aki gyógyszerész, drukkoltam, mert tudtam, hogy ő jut vissza, akkor lesznek még konfliktusok, hiszen mennyien szavaztak ő rá, és csomóan elárulták őt, és kíváncsi vagyok a végkibenetélére.
0: Míg,
1: hogyha nem jut vissza,
0: balhét,
1: akkor ez elvarratlan marad ez a szál, érted? Tehát, hogy valahol igen, picit szembeköpöm most magam, mert igenis azt mondom, hogy örültem, hogy az a Nóri nevű hölgy jutott vissza, mert most a mai adásban majd azt láthatjuk, hogy kivel hogy rendezi ezt a konfliktust, hogy tegnap miért kapott utilapukat olyan emberektől is, akikkel ő szerinte ő jóba volt.

0: És akkor most majd jönnek ezek a szálak, érted? Tehát picit, az ember szereti az ilyen krimi, jó, most ez túlzás, ez erre krimi. Tudom, de azért mondom, hogy túlzás, de hogy... A,
1: cirkusz.
0: Azt meg pláne, én is szeretem.
1: Na, látod, de hogy csak kell neked
0: tényleg,
1: is. Hogy kell neked is a cirkusz.
0: Kell.
1: Csináljak?
0: De ne létszi, ne. De kell, igen, mert szívesebben nézem. De megint más az, hogyha mondjuk most mindenki vicces lenne, mert például a ti Ázsia Expressetekben azon felül, hogy persze akkor már rég ismertelek és együtt dolgoztunk, azon felül én akkor is valószínűleg nevettem volna azon, hogy például nem tudtál felszállni a lóra, meg mit tudom én, mert ezek viccesek. De nem mindenki tud vicces lenni, tudod?
1: Tehát, persze.
0: Hogy például itt van ez a Lorenzo, ugye a Rocco fia, aki nem
1: jó, győzöm magam most túltenni. Van először nem a kamerák kamerák előtt. Hát most szerepel, most először
0: de
1: szerepel.
0: De hogy ő egy mérhetetlenül unalmas fazon lehet a magánéletbe is, érted? Aha. Tehát, hogy ő egy ilyen ilyen, így ül, halál merev bamba arccal, és ő mindenbe komoly, hogy figyeljetek ezt a termelési szakaszt, ezt mindenképp úgy kell megcsinálnunk.
1: Komolyan veszi.
0: Halálosan komoly, mint egy rendes, egy nem tudom, egy polgármesteri beszéd, egy 23. október 23-ai megemlékezésen.
1: Nem, elfelejti, hogy hogy showműsort kell gyártani, hanem ő tényleg komolyan veszi, hogy ezen múlik neki az élete most.
0: És látszik rajta, hogy no humor, no izé, hanem...
1: Jó, beválasztották.
0: Akkor, jó, akkor, és ti hogy érzed magad ezzel? Hát figyelj, mi megbeszéltük el, és ha egy síkúan mindent ő így elmond, merev arca, tehát most őtől nem várhatod, hogy vicces legyen, hogy nem tud felszállni a lóra. Tőled elvárható. De, tehát, hogy nem tudnak úgy összeválogatni embereket, hogy mindig a viccfaktor legyen. Kell ez a fajta dráma, ez a krimi, hogy na most ő vagy vajon hogy árulja el a másikat, és akkor kicsit ilyen Paula és Paulina, hogy lefeküdtél José Armandóval, bezzeg, amikor ott voltál José Manuellel, akkor, és kell ilyen, és most ez zajlik konkrétan. A Kristóf hazudik a többieknek, a Nóri most visszamegy, a Henny kicsit keveri a dolgokat, tehát hogy valahol kell ez az embereknek. Különben mérhetetlen unalmas lenne, ha ezt a Lorenzót kéne hallgatnunk.
1: A Jó barátokat is.
0: A Jó barátok az egy szitkom volt.
1: Nem Jó barátok, mindig összekeverem.
0: Mire gondolja? A Barátok közt? Barátok közt. Igen, na, igen.
1: Na, Jó barátok,
0: azért
1: miben vagyok?
0: Az más, nem barátok hasonlítjuk közt. Össze.
1: Persze, ott is kevert a Magdi Anyus a szálakat.
0: Meg a Berényi Miki, a Klaudia.
1: Hogy utálták?
0: Na, hát mérhetetlenül, akik összemosták a figurákat, mindig az volt, hogy...
1: Abba is ott volt egy... Kristóf.
0: Abba is ott volt. És ott is izé volt. Hazudgálos volt. Ott akkor is a Kertész lehet, Géza, ott
1: Kertész
0: is megizéte.
1: Tényleg.
0: Mindig letagadta a dolgokat, aztán, hogy ő nem bizniszel a Barta Zsolttal, aki a Rékasi Karcsi
1: na,
0: volt.
1: Na, viszi tovább
0: aztán
1: ezt a szerepet
0: tessék,
1: most
0: mégis
1: itt. Szerepbe maradt a Kristóf.
0: És, de, ja, és akkor itt is van azért humorfaktor, ezt azért hagyd mondjam el, gyerekek, a Gáspár Zsolt, ugye? Tehát, hogy ő maximálisan a humorfaktor ennek a műsornak. Én mindig nagyon jó ízűt nevetek rajta. Állandóan a Bulokkal van elfoglalva.
1: Nézegeti a nőket?
0: Ne mondja is a Demcsáknak, de közben a Demcsákot is.
1: Persze.
0: Jó, Zsuzsikám, neked az a Bula. Hát tavaly nem ilyen volt. Hát most sokkal jobb, és akkor így mondja.
1: Aha, mindig udvarlásban
0: tőle,
1: van.
0: Igen, de úgy tőle nem veszed, mert amúgy ez elég ilyen proliduma egy adásba, de közben meg tőle mégse veszed úgy, mert olyan aranyosan, olyan kis egyszerűen mondja, hogy nekem nagyon jó. Akkor most volt a termelés, akkor a kalácsokat keresgette, hogy a Manci mamának elvigye, mert hogy már holnap viszi a búcsúba. És egy vicces, jó pofa.
1: Az a jó egyébként, hogy győzőtől tudom, hogy Manci mama létezett.
0: Ja,
1: egy létező személy volt, igen. Nem tudom, hogy éle még Manci mama, de már szerintem nem biztos.
0: Nem?
1: Hát nem biztos, de ja, Manci mama egy élő legenda, tehát egy győzőnek volt Manci mamája.
0: Akkor nem csak úgy kitalálja a Zsolt ezt Manci a Manci mama mamá dolgot.
1: Igen,
0: Manci mert ő mindig
1: mama
0: azt mondja, hogy siessetek a kalácsot, el kell innem a kalácsot, mert Manci mama holnap már viszik ki a búcsúba.
1: Aha.
0: És akkor így...
1: Szóval Gáspár Zsolt a javaborsa, savaborsa.
0: Igen, ő a színfolt, a Demcsák ugye hát persze profizmussal végigviszi a feladatot, amit
1: igen,
0: neki
1: igen.
0: Kell,
1: szigorú veszi, osztályfőnök.
0: Szigorú osztályfőnök, de a Zsolt poénjait veszi, és ő is mindig nevet, és rajta, hogy néha tényleg elneveti, és
1: persze.
0: Benne hagyják az adásba
1: szereti.
0: Ezeket, hogy ő tényleg elneveti.
1: Ők jóba is voltak, ők voltak Ázsiába együtt.
0: Na, uh-huh. Simán el tudom ezt képzelni, mert tényleg ez jön le a képernyőről is, úgyhogy ők így együtt jó páros ilyen szempontból. Ők tényleg jó szint adnak ennek a műsornak.
1: Demcsák Zsuzsát valahogy így kicsit így mellőzi a TV2 ezekre a műsorokra, pedig mennyire profi, és nem értem, hogy miért nem tehát, hogy miért nem kap több szereplési lehetőséget.
0: Nem tudom, miben volt ő dancingben, vagy valami nem volt.
1: Nem.
0: Nem volt abba se.
1: Nem. Valamiért pedig nagyon csinos, dekoratív,
0: Maximálisan.
1: És maximálisan. Full profi.
0: Abszolút az. Igen,
1: magánéletében is én csupa jót tudok róla elmondani.
0: Honnan tudod, hogy nem vállalja például? Jó, mondjuk most Dancing pont nincs 2 éve, de lehet, hogy előtte fölkérték őt, és azt mondta, hogy most ő nem ér rá, vagy nincs kedve, vagy nem tudom. Vagy nem volt tudom. Ő benne, biztos?
1: Nem. Furcsa, hogy ő tényleg egy profi műsorvezető, és nagyon kevés szerepet kap. Tehát, hogy most már csak a Farmba látom. Nem Igen. látom máshol.
0: Nagyon most állandó, miért a Tillát most mibe láttad mostában semmibe? Pedig aztán, ha valaki vér,
1: jó, de
0: profi,
1: lesz majd
0: az a Sztárban
1: sztár, tehát ott
0: ő
1: is
0: most készül
1: lesz.
0: Arra. Szeptember végén lesz amúgy, ebben a hónapban már lesz
1: tehát
0: első sztárban.
1: Minden élő showban azért a Tilla tényleg jelen van, szerepet kap.
0: Csak most azt mondom, hogy például a Tillát se láttam mostanában semmibe, úgy nincs, mondjuk nem is volt most se vetélkedő műsor, se semmi, tehát most a Tilla is pihenő övezetben volt, és most készül a Sztárbanra.
1: De látod, a Demcsák Zsuzsát például, hogy én kedvelem, én nézném még, mert tényleg tök profi.
0: Maximálisan,
1: és
0: igen.
1: És szeretem
0: igen.
1: a profi műsorvezetőket.
0: Én is. De én nagyon várom a Sztárban, igen, mert visszajön a Tilla, visszajön a Pap Szabi a zsűribe, úgyhogy szerintem jó pofa lesz.
1: Mintha meghallgatták volna a kérésed.
0: Hát én ezt úgy akartam, hogy a Hajós is ott maradjon, és akkor azok ketten ott lettek volna, a Hajós meg a Pap Szabi, akkor kész. Akkor az gatya, ahogy
1: kit
0: a fiatalok szokták
1: ki?
0: Mondani.
1: Kit vettél volna ki akkor abból a zsűriből? A Ramonát?
0: Vagy a Ramonát, vagy a Stolt. Uh-huh. És akkor helyette a Hajós, Liptai maradjon mindenképp. Uh-huh. Hajós, Liptai, Pap Szabi, most már tudom, hogy nem ott dolgozik, de mondjuk még egy régi érában Majka, és akkor a műsorvezető meg a Tilla, és ez így öten zseni.
1: Ez tetszett volna neked? Te így állítottad volna össze?
0: Fú, ez nagyot robbant volna. Tehát, hogy 5 halálvicces, jópofa ember, akik amúgy a magánéletben szeretik egymást, és jóba vannak, szerintem iszonyat giganagy sok lett, jól mondom, sok lettek volna. Így is benne van a pakliba, lehet.
1: De most várjál már, most egy picit, a hajós már, mint hogyha láttam volna a Heti Hetesbe? Láttam
0: igen,
1: a hajós?
0: Láttad, igen.
1: Tehát akkor már ő sincsen a TV2-n.
0: Nincs.
1: Tehát akkor őt már nem fogják akkor ezek szerint zsűritagként alkalmazni.
0: Nem tartom valószínűleg, de ami érdekesség, ha már szóba hoztad a Heti Hetest, hogy azt is nézem, ott most ugye az van, hogy cserélődnek folyton a garnitúrák, tehát hogy meghívnak, vannak alapabb emberek, akik uh-huh. visszatérnek. Például Hevér Gábor, ugye uh-huh. DiCaprio magyar hangja.
1: Ő egy állandó szereplője a Heti Hetesnek?
0: Szinte mondhatjuk, hogy állandó.
1: Nem
0: igen.
1: láttam még egy darab Heti Hetes sem. Nem.
0: Igen, Hevér mondhatjuk, hogy állandó. Majka, Hajós, ők is mondhatjuk, hogy állandók, és akkor most például a múltkori adásban volt a Lilu, a Kajdi Csaba Cila, uh-huh. A Janklovics Péter, szóval így meg egy hölgy, akit nem tudok, és szőke hölgy, de
1: szóval
0: neki nem tudom a nevét.
1: Ott is vannak állandó tagok, és cserélődnek.
0: Igen, és akkor cserélődnek, és nagyon viccesek voltak így, tehát, hogy
1: nekem
0: így jó
1: pofa.
0: Nekem
1: tudod, milyen furcsa, ha már Heti Hetes, emlékszel te arra, hogy egyszer vagy Sztárban Sztár, vagy All Stars volt, vagy valami élő show, ahol a Jáksót behozták,
0: igen.
1: hogy majd lesz valami műsora a Jáksónak, azt nem árulták el, titokba tartották, hogy mi lesz az, de tisztán emlékszem, hogy egy maszkba járt kelt az ember, igen. találgattak, hogy ki van a maszk alatt, és akkor levette, végül Jáksó volt, és végül kapott.
0: Abba mi lett? Igen. Ugye? De tudom, igazad van. Így van. Az egy krimi játék volt, ami hogy hazudni kell, vagy valami, nem is értettem a szabályokat teljesen.
1: De valamit mondtak, hogy lesz majd egy műsor.
0: De Tilla meg interjú volt ugye a Jáksót ott élő showba, és akkor ott a Jáksó elmagyarázta nagyjából a szabályokat, meg hogy már forgattak belőle pilotot is, például a pilot az ugye az első adást jelenti, csak a hallgatóknak mondom.
1: És aztán végül egy darabot se láttunk.
0: És ez tavaly ősz volt, tehát már lassan egy éve, hogy
1: és
0: ez megtörtént.
1: Láttál erről valamit?
0: Hallod, égett a világ semmit.
1: Úgy, ahogy akkor a Jáksó feltűnt, úgy el is tűnt.
0: Igen, visszavette a maszkot, és nem találja azóta se senki, vagy nem tudom. De jó, amit mondasz, tényleg igazad van ez. Ez tényleg egy éve volt már lassan, és nem hallottunk erről a műsorról semmit.
1: Nem.
0: Hát figyelj, sőt, ki tudja, lehet, hogy nem forgatták végig, mert lehet, hogy a tesztközönségnek nem tetszett, vagy nem tudom, hogy történhet-e
1: ilyen. Még a Destination X-ről sem hallunk semmit.
0: De hát azt szerintem szervezés alatt. Hát te magad mondtad, hogy voltál is castingon.
1: Hát nyár előtt.
0: Hát na, hát az még benne van a pakliban, hogy most találták meg a szereplőket mondjuk augusztusban.
1: Nem, ott úgy volt, hogy augusztusban már forgatják az adást. Hát aztán lehet,
0: hát
1: hogy
0: aztán
1: majd,
0: lehet, hogy forgatják.
1: Lehet, hogy majd novemberben, meg decemberben adásra tűzik.
0: Ezt akartam mondani, hogy ezt tudod nagyon jól, hogy ezek felvett adások, tehát, hogy ezt valamikor le kell forgatni, és te magad is mondtad
1: lehet,
0: egyszer,
1: hogy... Lehet, hogy még mindig tart a felvétel. Hát ez a farm is nagyon
0: ezt
1: régóta
0: mondani,
1: a fiókban van.
0: Te magad mondtad egyszer, elszóltad magad, hogy tudtad, hogy a Henny benne van, holott még mi emberek, akik csak újságból hallottunk erről, nem tudhattuk, hogy benne van a Henny, de te
1: Henny
0: már tudtad,
1: még
0: mert leforgatták.
1: Amikor volt a Starban Star All Stars tavaly, akkor tavaly volt, ugye? Hú, nekem ezek összefolynak.
0: Tavaly.
1: Akkor forgatták ezt a farmot, amit most láthatunk.
0: Ősszel?
1: Nyáron.
0: Azért, mert nagyon
1: nyáron.
0: Jó idő van ott nekik.
1: Nyáron, de nem... amikor nekünk volt augusztusban már ott ezek a fotózások, meg minden, akkor a Hennyt a fotózásra, a Starban Star All Stars-ra kiengedték a farmról.
0: Aha, tehát hogy ez egy tavaly nyári történetről beszélgetünk.
1: Igen, ez tavaly nyári.
0: Értem.
1: Nem idén nyáron forgott ez.
0: Én azt hittem, hogy idén tavasszal forgott, de nem.
1: Nem,
0: csak kérdezem. Tavaly nyár. Na, hát akkor mit akarsz? Hát most, hogyha Destination X-et leforgatják most, mondjuk elkezdték forgatni mondjuk
1: azt elkezdték
0: egy hónapja.
1: Augusztusban, igen.
0: Na, mondjuk tegyük fel, elkezdték egy hónapja.
1: Hát lehet, hogy majd lesz belőle
0: majd
1: valami.
0: Most ősszel ugye Starban Star, az azt jelenti, hogy az 11 hét, ugye? Vagy 10, csak bocsánat, 10 hét, és akkor utána. Nem lesz dancing,
1: hát majd meglátjuk.
0: Hát
1: kíváncsian várom. Csak nehogy úgy legyünk, mint a jáksóval. Soha többet
0: nem. De nagy dolog, abban igazán, hallod, ez nekem azóta eszembe se jutott. Nem. Őszintén megmondok miért. Egy. Én nekem a jáksó sose volt egy olyan hogy etalon, aki miatt
1: nekem
0: én
1: csak a heti
0: műsort.
1: Hetes miatt jutott eszembe.
0: Igen, a másik. Annyira maga a műsor se nyerte el a tetszésemet, amikor ott elmondta, mert annyira maradt meg bennem, látott, hogy semennyire.
1: Jó, de hát elmondva egy játékról, meg játékszabályokról, az más, mint amikor már kész van egy adás,
0: ez igaz,
1: vagy egy műsor, és
0: ez
1: azt
0: igaz,
1: nézed.
0: Ez igaz, csak...
1: Na mindegy.
0: Nem nyerte el úgy, vagy nem lett olyan
1: aztán
0: izé.
1: Aztán még az is lehet, hogy lesz.
0: Amúgy
1: sose lehet
0: simán
1: tudni.
0: Benne van, hogy leforgatták ezt már tavaly, vártak, nem tudom mire mondjuk, mert hogy idén nyáron vagy ősszel vagy tavasszal nem volt semmi a TV2-n például, olyan nagyobb szabású műsor, de javítsatok ki a tévedek, szerintem nem volt mindegy. Jó, hát most figyelj, tudtunk aludni eddig a jáksó műsor nélkül? Tudtunk. Szerintem ezek után se fogunk álmatlanul vergődni az ágyba, ti se tegyétek, viszont a nagy szél és eső miatt lehet, hogy fogtok.
1: Ez a holnapi lehűlés.
0: És holnap egész nap esni fog, és egy nagyobb lehűlés. Hát ahhoz képest, hogy tegnap 34 fok volt a legmelegebb órákban, holnap már csak 20 fok lesz a maximum. Úgyhogy az akárhogy számolom, ide-oda matekozok, mínusz 14 fokot ül le a hőmérséklet.
1: Rengeteg. Szóval aki frontérzékeny, meg érzékeny ezekre.
0: Én ma már algopirinnel kezdtem a reggelt.
1: Lehűlésre, az csapjon be egy kis orvosságot a fejfájásra és minden más egyébre. Ja. Na,

0: valóban a mi hangunk szóljon. Szólj hozzá te is! Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100. Rádió Dík. Romákról, nem csak romáknak.
1: Azt hittem,

0: műsor termék megjelenítést tartalmazott.
1: Szityúvász Losasza. Tanuljunk örömmel. Lovári cigány nyelvoktatás a 100.3 Rádió Diken.
2: Szia Hajni!
3: Szia Armando!
2: Nos, megtanultuk már azt, hogy a múj az önmagában a száj, de hogy a magyar nyelvben is van külön szó arra, hogy ajkak, így a cigány nyelvben is van, és ez úgy van, hogy vust. Igen, és mivel két ajkunk van, mit fog kapni a végén?
3: Egy A betűt, vusta.
2: Így van, ó, de jó, hát nagyon jól tanulsz, büszke vagyok rád, remélem a hallgatók is így haladnak velünk. Szityúvász Losasza.
3: Tanuljunk örömmel.
0: Romákról, nem csak romáknak. 100.3 Rádiódi. Rádiódi. Rádiódi. Rólunk, neked. Hírek rólunk, neked. A 100.3 Rádiódikben.
4: Üdvözlöm a hallgatókat! A Rádiódik nemzetiségi híreit Patai Annától hallják. A cigányok a magyar végvárak védelmében. A magyar történelem egyik legfontosabb és legnehezebb időszaka volt a török hódoltság kora, amikor a magyar királyság területének jelentős része hosszú időn keresztül az oszmán birodalom támadásainak volt kitéve. A 16.-17. Században kiépült végvári rendszer fontos szerepet játszott az ország védelmében. A végvárakban szolgáló katonák mellett azonban számos olyan ember is hozzájárult a védekezéshez, akik nem feltétlenül tartoztak a hagyományos értelemben vett katonai réteghez. Közéjük tartoztak cigány mesterek, munkások, kovácsok, fegyverekhez értő szakemberek, illetve egyes esetekben fegyveres szolgálatot teljesítő cigányok is. A végvári rendszer hatalmas védelmi hálózatot alkotott. A 16. század második felére az Adriai-tengertől egészen Erdély határáig húzódó törökellenes védelmi vonal mintegy 120-170 kisebb-nagyobb várból, erődítményből, palánkból és őrhelyből állt. A rendszer gerincét a király által fizetett végvári katonaság jelentette. A végvárak működéséhez azonban nem csak katonákra volt szükség. A várakban és a környezetükben dolgozó mesterek nélkül a katonaság sem tudott volna hosszú ideig hatékonyan harcolni. Szükség volt például kovácsokra, fegyverjavítókra, ácsokra, szekérkészítőkre, építő munkásokra és más szakemberekre is. A korabeli társadalomban a cigány közösségek egyes csoportjai éppen olyan mesterségeket űztek, amelyek a hadsereg számára különösen fontosak voltak. Különösen jelentős volt a kovácsok és a fémművesek szerepe. A fegyverek, patkók, szerszámok és különféle katonai felszerelések javítása és elkészítése nélkül a végvári élet elképzelhetetlen lett volna. A cigány mesterek egy része ezért közvetlenül vagy közvetve kapcsolódhatott a végváriak vellátásához. A történeti kutatások szerint nem volt egyedi jelenség, hogy cigány mesterek és munkások segítették a végvárak és végvári katonák működését. De vajon voltak cigány katonák is? Igen, erre is találhatók történeti adatok. A források alapján egyes cigány férfiak fegyveres szolgálatot is vállaltak, és voltak közöttük olyanok, akik katonaként kapcsolódtak a korszak hadviseléséhez. Egy 17. századi forrás például cigány katonai vezetőt, György Vajda nevű cigányt említ, aki társaságával együtt a lévai prézidium környékén tevékenykedett. Ez azonban egyúttal arra is figyelmeztet, hogy a cigány fegyveresek szerepe nem mindig volt egyértelműen azonos a reguláris végvári katonaságéval. Ez azért fontos, mert a cigányok védték a végvárakat kijelentést nem szabad úgy értelmezni, mintha a végvárak őrségei nagy számban cigány katonákból álltak volna. A végvári rendszer alapvetően hivatásos, zsoldos katonákból állt, és a várak védelmének döntő részét ők látták el.
0: Ezek voltak az FM 100.3 Rádió Dikroma hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádió Dik, indul egy újabb óra a 100.3 Rádió Dikben.
5: Gyertek fiúk, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a Dikróban.
0: Romákról, nem csak romáknak. Rádió Dik.

0: 100.3 Rádiódik. Romákról, nem csak romáknak.
1: Szép délután kívánok mindenkinek, aki velünk tart ezen a csütörtöki napon. Baranyi Tamás vagyok. Szeptember 10-e van, Hunor és Nicolette névnapok. Isten éltesse az ünnepelteket. Mai első idézetem Michael Jacksontól lesz, aki azt mondta, ha jobbá akarod tenni a világot, nézd magadba és változtass. Angolul ez így hangzik, if you wanna make the world a better place, take a look at yourself and then make a change. Miért is olvastam fel angolul, mert lehet, hogy valakinek ismerős lehet, hiszen ez nem más, mint Jacksonnak a Man in the Mirror, vagyis a férfi a tükörben, vagy természetesebben fogalmazva az Ember a tükörben című számának egy szövegrészlete. Michael itt dalában saját magára utal, arra az emberre, akit a tükörben lát. A dal egyik legerősebb gondolat az, hogy a világ megváltoztatását nem feltétlenül másokon kell kezdenünk. Ugyanis persze, hogy sokkal könnyebb észrevenni, hogy a környezetünkben minek vagy kinek kellene másképp működnie, mint felismerni a saját szerepünket és a felelősségünket a dolgok alakításában. A dal úgy fordítja meg a nézőpontot, hogy először azt kérdezzük meg, én min tudok változtatni. Mindezek után jöjjön most az útinform és az időjárás jelentés. Lezárták a Stefánia utat, a Tököli út és az Egresi út között, mert vízvezetéket javítanak. Lezárták a 6. kerületben a Városligeti fasort a Bajza utcánál, de a Szerviz úton továbbra is lehet közlekedni. Lezárták a külső sávot a Bécsi úton, befelé a Laborc utcánál burkolatjavítás miatt. A 7. kerületben az Izabella utca és a Jósika utca kereszteződésében útszűkületre készülhettek, mert új gyalogos átkelőhelyet létesítenek. Lezárták a 11. kerületben az Albert utcát, a Zsombor utca és az Andor utca között burkolatjavítás miatt. Szintén lezárták a 13. kerületben a Rozsnyai utcát, a Röppentyú utca és a Hajdú utca között, mert csatornát építenek. Építkezés az oka, hogy lezárták a 13. kerületben a Petneházi utcát a Lomb utcánál, így a Petneházi utca a Teve utca felől Zsák utca lett. A 15. kerületben a Kossuth utcában a régi Fóti útnál félpályás lezárásra kell készülni, mert burkolatot javítanak egészen testig. A 22. kerületben az Angeli utcában a Szerafin villa közelében lezárták a félútpályát vízvezeték javítás miatt. Csatorna felújítás miatt zárták le a 6. kerületben a Városligeti fasort a Bajza utcánál, de a Szerviz úton lehet közlekedni. A félútpályát zárták le a 2. kerületben a Szépjuhászné úton a Budakeszi út közelében, mert vízvezetéket javítanak, a forgalom itt egy sávon váltakozva halad. Szintén egy sávban és váltakozva halad a forgalom a 2. kerületben a Törökvész úton, a Puszteszeri út közelében a Bég utcánál, mert vízvezetéket javítanak. Sávlezárásra készülhettek a 2. kerületben a Csatárka utcában a Kapi utca felé, a Törökvész út előtt, mert vízvezetéket javítanak. A Bécsi úton befelé a Vörösvári útnál lezárták a külső sávot, mert csatornát javítanak. Most nézzük,

hogy hogyan is folytatódik az időjárás a nap második felében. Elvileg túl vagyunk a meleg kánikulás időn, s egy hidegfront hatására erősen felhős borongos időben lesz részünk a mai napon, de jelentős csapadék ma még nem várható. Sokfelé élénk és erős lesz a szél, délutára mindössze csak 23 fokig emelkedik a hőmérséklet, ami este 6-kor 21 fokra vált, 8 órakor 19, 10-kor és éjfélkor 17 fok lesz, s holnap hajnalra 15 fokig süllyed a levegő hőmérséklet a Budapesten és környékén. Pénteken pedig ez a hideg front hullámot vet felettünk, ez azt jelenti, hogy a felhőké lesz a főszerep, s csak rövid napos időszakok lehetnek. Sokfelé várható majd eső, zápor, helyenként akár zivatarok is kialakulhatnak. Élénk helyenként erős, akár viharos lesz a szél, s Budapesten a legmagasabb hőmérséklet mindössze 18 fokot jelent majd délután. Végezetül csak annyit tennék hozzá Michael Jackson-dal idézethez, hogy talán a világot megváltoztató első lépés valójában a lépés önmagunk felé.

0: mi rádiónk, a mi hangunk, a mi hangunk. Rádió Dík. Romákról, nem csak romáknak.
1: Szép csütörtök délután kívánok mindenkinek, aki a Rádió Díkkel tart, én Baranyi Tamás vagyok. Szeptember 10-e, Hunor és Nikolett névnapja van, boldog névnapot kívánok az ünnepelteknek. Következő idézetem nem mástól, mint Eddie Murphy-től lesz, akit azt hiszem, hogy senkinek nem kell bemutatni. Így szólt Eddie, a tanács az egyik legveszélyesebb dolog, amit adhatsz az embernek. Na hát első hallásra furcsa mondat, hiszen általában úgy gondoljuk, hogy tanácsot adni segítség. Csak hogy, ami a mi életünkben bevált, nem biztos, hogy egy másik ember helyzetében is működik. A jó szándékú tanács könnyen el is takarhatja, és sokszor feleslegessé teheti a másik ember saját tapasztalatát és döntését. Néha ezért többet segítünk azzal, ha nem megmondjuk valakinek merre menjen, hanem segítünk neki abban, hogy maga ismerje fel és lássa meg az útját. Mindezek után jöjjön most az útinform és az időjárás jelentés. Sávlezárásra készülhettek a második kerületben, a Csatárka utcában, a Kapi utca felé, a Törökvész út előtt, mert vízvezetéket javítanak. A Bécsi úton, befelé a Vörösvári útnál lezárták a külső sávot, mert csatornát javítanak. Sávlezárásra készülhettek a harmadik kerületben, a Folyandár utcában, a Mátyás-hegyi útnál, valamint szintén sávlezárás vár az arra közlekedőkre az ötödik kerületben, a Petőfi téren, az Erzsébet híd előtt, mert vízvezetéket javítanak. Éjszakánként este 7 órától másnap reggel 5 óráig a 10. kerület Fertő utcájában, a vasúti felüljárónál és a Basa utcában, a Száva utcánál a forgalom egy sávon váltakozva halad jelzőrös irányítással elektromos közmű karbantartás miatt. Csatorna javítás az oka, hogy lezárták a 14. kerületben a Cázár András utcát a Tököli út közelében, ezért a Cázár András utca az István mezei út felől Zsák utca lett. Sávlezárásra kell készülni a 16. kerületben is, a Veres Péter úton, kifelé a Bodnár utcánál, mert javítják a vízvezetéket. A 22. kerületben, a Leányka utcában, kifelé a Szavolyai Jenő térnél sávlezárásra számíthattok csatornajavítás miatt. Lezárták a 23. kerületben a Tárcsás utcát, a Gyékény utcánál, mert vízvezetéket javítanak. A József körúton, a Rákóczi tértől a Pál utcáig, a Petőfi híd felé csak a belső sávban lehet közlekedni. Tart a felújítás Újpesten, az István úton és a Pozsonyi utcában. A Lőrinc utcától a Berda József utcáig és a Petőfi utcától a Király utcáig sávlezárásra kell számítani. Befelé a Petőfi utcánál nem lehet balra kanyarodni. A Pozsonyi utca, Tél utca csomópontban mindkét irányban sávlezárásra készülhettek. A Pozsonyi utcából egyik irányban sem lehet balra kanyarodni. A Madridi utcánál szintén sávlezárásra számíthattok. A József Attila utcát, a Tavasz utcát és a Jókai utcát lezárták az István útnál. Hétköznapokon este 6:30-től másnap hajnali 5 óráig, valamint a hétvégére lezárják a Pesti alsórakpartot az Erzsébet híd és a Margit híd között, mert átadják azt a gyalogos és a kerékpáros forgalomnak. Most nézzük, hogy hogyan is folytatódik az időjárás a nap második felében. Elvileg túl vagyunk a meleg kánikulás időn, s egy hidegfront hatására erősen felhős, borongos időben lesz részünk a mai napon, de jelentős csapadék ma még nem várható. Sokfelé élénk és erős lesz a szél, délutára mindössze csak 23 fokig emelkedik a hőmérséklet, ami este 6-kor 21 fokra vált, 8 órakor 19, 10-kor és éjfélkor 17 fok lesz. S holnap hajnalra 15 fokig süllyed a levegő hőmérséklet a Budapesten és környékén. Pénteken pedig ez a hideg front hullámot vet felettünk, ez azt jelenti, hogy a felhőké lesz a főszerep, s csak rövid napos időszakok lehetnek. Sokfelé várható majd eső, zápor, helyenként akár zivatarok is kialakulhatnak. Élénk helyenként erős, akár viharos lesz a szél, s Budapesten a legmagasabb hőmérséklet mindössze 18 fokot jelent majd délután. Végezetül annyit tennék hozzá Eddie Murphy gondolatához, aki azt mondta, hogy a tanács az egyik legveszélyesebb dolog, amit adhatsz az embernek, hogy lehet, hogy néha a legjobb tanács az, ha az önálló és felelősségteljes döntésre biztatjuk a másikat, meghagyva neki a választás szabadságát.

0: A műsor termék megjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Csatlakozz Magyarország népszerű tipster közösségéhez, és kóstolj bele a győzelem ízébe. www.reálking.hu és keresd Facebookon Tibi Reálking csoportját, ami a legfrissebb elemzésekkel, szakértői ajánlásokkal és statisztikákkal vár rád. Folyamatos nyereményjátékokkal, akciókkal, tippekkel várunk. www.reálking.hu. Csatlakozz, ne habozz!
0: Reklámot hallottatok. Hírek rólunk, neked, a 100.3 Rádiódíkben.
2: A Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal laboratóriuma megerősítette a baromfipestis vírus jelenlétét két broiler csirke állományban, a Bács-Kiskunvár megyei Fülöpházán, közölte a Nébih. A mintegy 220 ezer broiler csirkét tartó telepen a megemelkedett elhullás, a csökkent takarmány és ivóvízfogyasztás, valamint a zöldes színű hasmenés hívta fel a figyelmet a megbetegedésre, írták. Nemes Imre országos főállatorvos már a betegség gyanúja alapján elrendelte az érintett állományok felszámolását, a szükséges járványügyi intézkedéseket. A gazdaságok körül 3 kilométeres védő, illetve 10 kilométeres megfigyelési körzetet jelöltek ki. Hangsúlyozták, a baromfipestis rendkívül fertőző vírusos megbetegedés, amely a háziasított és vadon élő madarakat egyaránt érintheti. Az Európai Bizottság nem tudja megerősíteni, hogy a brüsszeli testület hivatalos panaszt vagy értesítést kapott volna Ausztriától a paksi fenékküszöb építése miatt, közölte az Uniós Bizottság illetékes szóvívője. A beruházás engedélyezési eljárás és a szomszédos országok hivatalos értesítése nélkül valósult meg, ami több szervezet is kifogásolt. Az osztrák innovációért, mobilitásért és infrastruktúráért felelős szövetségi minisztérium közölte, a paksi atomerőműhöz tervezett mederküszöb építése miatt a Duna Bizottság és az Európai Bizottság közvetlen egyeztetést folytat az illetékes magyar hatóságokkal. 1,7 millió ember halálát okozza évente a passzív dohányzás. A megállapítások szerint a passzív dohányzásnak való kitettség csökkent az idők folyamán, de még mindig több milliárd ember szívja be a füstöt passzívan. A szakemberek 204 ország egészségügyi és halálozási adatait vizsgálták, becsléseik szerint 2023-ban 2,7 milliárd ember volt kitéve a passzív dohányzásnak. Közülük 767 millió 15 év alatti gyerek volt. A lakásárak országosan 11,5%-kal, Budapesten 6,7%-kal emelkedtek éves szinten augusztusban, míg júliushoz képest országosan 0,6%-kal emelkedtek, Budapesten viszont 0,1%-kal csökkentek az ingatlan.com lakásárindexe szerint, közölte az ingatlan hirdetési portál szerdán az MT-vel. A változás Budapesten különösen látványos. Tavaly augusztusban még 21,5%-kal voltak magasabbak a fővárosi lakásárak az egy évvel korábbinál, ez a tempó mostanra a harmadára csökkent. Szeptember elején Budapesten a használt lakások és házak medián négyzetméter ára 1,41 millió forint volt, a megyeszékhelyeken 877 ezer forintra mérséklődött.
0: Ezek voltak a 100.3 Rádiódik hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz.
3: A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádiódik, indul egy újabb óra a 100.3 Rádiódikben.
4: Gyertek fiúk, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a diklóban.
0: Romákról, nem csak romáknak.

0: hogy valóban a mi hangunk szóljon, szólj hozzá te is!
1: Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100.
0: Rádió Dík.
1: Romákról, nem csak romáknak.

filmben ő alakítja ügye William Wallace karakterét, mely főhős így szól a film egy pontján: minden ember meghal, de nem minden ember él igazán. Ez a mondat a puszta létezés, megszokott vegetálás és a valóban megélt élet közötti különbségről beszél. Lehet biztonságosan megszokások között élni úgy, hogy közben alig merünk kockáztatni valamiért, valamiért, ami pedig igazán fontos nekünk. Sokszor Isten ne adja, életünk végé jövünk rá, vagy legalábbis jó későn, hogy nem tettük meg azt, amire valóban vágytunk. Sokszor épp a kockáztatás az, ami visszatart minket. A mondat, hogy minden ember meghal, de nem minden ember él igazán, nem feltétlenül vakmerőségre biztat minket, hanem talán arra, hogy közelengedjük magunkhoz a gondolatot, ami arra mutat, hogy a dolgok kockázatos, vagy esetleg valamennyire veszélyeket is tartogató volta, még nem zárja ki, hogy az adott dolog, történés ne lehetne a jó megoldás felé vezető út. Hiszen maga az, hogy élünk is, a létezésünk is rengeteg kockázattal és veszéllyel jár. Mégsem mondunk le róla. A lényeg talán az lehet, persze a megfelelő bölcs mérlegelés mellett, hogy legyen valamink, keressük meg azt, amiért lelkesedéssel és önmagunk szenvedélyes beleadásával érdemes kilépnünk a megszokott keretek közül. Ebben az értelemben az élet nem csak az eltelt évek száma, hanem az is, mennyire voltunk jelen bennük. Következik a budapesti útinform, aztán pedig az időjárás jelentés. Lezárták a Stefánia utat, a Tököli út és az Egressy út között, mert vízvezetéket javítanak. Lezárták a 6. kerületben a Városligeti fasort a Bajza utcánál, de a Szervizi úton továbbra is lehet közlekedni. Lezárták a külső sávot a Bécsi úton, befelé a Laborc utcánál burkolatjavítás miatt. Lezárták a külső sávot a Bécsi úton, befelé a Laborc utcánál burkolatjavítás miatt. A 7. kerületben az Izabella utca és a Jósika utca kereszteződésében útszűkületre készülhettek, mert új gyalogos átkelőhelyet létesítenek. Lezárták a 11. kerületben az Albert utcát, a Zsombor utca és az Andor utca között burkolatjavítás miatt. Szintén lezárták a 13. kerületben a Rozsnyai utcát, a Röppentyú utca és a Hajdú utca között, mert csatornát építenek. Építkezés az oka, hogy lezárták a 13. kerületben a Petneházi utcát a Lomb utcánál, így a Petneházi utca a Teve utca felől Zsák utca lett. A 15. kerületben a Kossuth utcában a régi Fóti útnál félpályás lezárásra kell készülni, mert burkolatot javítanak egészen testig. A 22. kerületben az Angeli utcában a Szerafin villa közelében lezárták a félútpályát vízvezetékjavítás miatt. Csatorna felújítás miatt zárták le a 6. kerületben a Városligeti fasort a Bajza utcánál, de a Szerviz úton lehet közlekedni. Most nézzük, hogy hogyan is folytatódik az időjárás a nap második felében. Elvileg túl vagyunk a meleg kánikulás időn, s egy hidegfront hatására erősen felhős, borongos időben lesz részünk a mai napon, de jelentős csapadék ma még nem várható. Sokfelé élénk és erős lesz a szél, délutára mindössze csak 23 fokig emelkedik a hőmérséklet, ami este 6-kor 21 fokra vált, 8 órakor 19, 10-kor és éjfélkor 17 fok lesz. S holnap hajnalra 15 fokig süllyed a levegő hőmérséklet a Budapesten és környékén. Pénteken pedig ez a hideg front hullámot vett felettünk, ez azt jelenti, hogy a felhőké lesz a főszerep, s csak rövid napos időszakok lehetnek. Sokfelé várható majd eső, zápor, helyenként akár zivatarok is kialakulhatnak. Élénk helyenként erős, akár viharos lesz a szél, s Budapesten a legmagasabb hőmérséklet mindössze 18 fokot jelent majd délután. Végezetül annyit mondanék és tennék hozzá a rettentetetlen bővet mondat, vagyis a minden ember meghal, de nem minden ember él igazán kijelentéshez. Nem csak az a kérdés, meddig élünk, hanem az is, hogy milyen életet élünk.

0: Rádió
1: Vorbinas.
2: Egy gyönyörű szép délután kívánok mindenkinek, ezen a friss csütörtöki napon Baranyi Tamás vagyok. Szeptember 10-e van, s most ezúttal Snoop Dogg-tól hoztam egy idézetet, aki így szólt: szeretném megköszönni magamnak, hogy hittem magamban. Snoop Dogg ezt 2018-ban mondta, amikor csillagot kapott a hollywoodi hírességek sétányán, a Walk of Fame-en, Los Angeles híres járda szakaszán, ahol csillagok őrzik a szórakoztatóipar kiemelkedő alakjainak nevét. Beszédének különlegessége az volt, hogy a szokásos köszönetnyilvánítás közben egyszer csak saját magának kezdett köszönetet mondani. Azért, hogy dolgozott, kitartott és nem adta fel. A humor mögött így is van egy komoly gondolat. Bár nagyon fontos mások támogatása, de hosszú távon nekünk is hinnünk kell abban, hogy érdemes tovább mennünk a megkezdett úton. S ha már a megkezdett útról van szó, akkor ne tévedjünk el és ne menjünk bele olyan helyzetekbe, amelyeket ki is kerülhetnénk, ezért most következik a budapesti útinform, aztán pedig az időjárás jelentés. Sávlezárásra készülhettek a második kerületben, a Csatárka utcában, a Kapi utca felé, a Törökvész út előtt, mert vízvezetéket javítanak. A Bécsi úton befelé a Vörösvári útnál lezárták a külső sávot, mert csatornát javítanak. Sávlezárásra készülhettek a harmadik kerületben, a Folyandár utcában, a Mátyás-hegyi útnál, valamint szintén sávlezárás vár az arra közlekedőkre az ötödik kerületben, a Petőfi téren, az Erzsébet híd előtt, mert vízvezetéket javítanak. Éjszakánként este 7 órától másnap reggel 5 óráig a 10. kerület Fertő utcájában, a vasúti felüljárónál és a Basa utcában, a Száva utcánál a forgalom egy sávon váltakozva halad, jelzőrös irányítással, elektromos közműkarbantartás miatt. Csatorna javítás az oka, hogy lezárták a 14. kerületben a Cázár András utcát a Tököli út közelében, ezért a Cázár András utca az István mezei út felől Zsák utca lett. Sávlezárásra kell készülni a 16. kerületben is, a Veres Péter úton kifelé a Bodnár utcánál, mert javítják a vízvezetéket. A 22. kerületben a Leányka utcában kifelé a Szavolyai Jenő térnél sávlezárásra számíthattok csatornajavítás miatt. Lezárták a 23. kerületben a Tárcsás utcát a Gyékény utcánál, mert vízvezetéket javítanak. A József körúton a Rákóczi tértől a Pál utcáig a Petőfi híd felé csak a belső sávban lehet közlekedni. Tart a felújítás Újpesten az István úton és a Pozsonyi utcában. A Lőrinc utcától a Berda József utcáig és a Petőfi utcától a Király utcáig sávlezárásra kell számítani. Befelé a Petőfi utcánál nem lehet balra kanyarodni. A Pozsonyi utca Tér utca csomópontban mindkét irányban sávlezárásra készülhettek. A Pozsonyi utcából egyik irányban sem lehet balra kanyarodni. A Madridi utcánál szintén sávlezárásra számíthattok. A József Attila utcát, a Tavasz utcát és a Jókai utcát lezárták az István útnál. Hétköznapokon este 6:30-től másnap hajnali 5 óráig, valamint a hétvégére lezárják a pesti alsórakpartot az Erzsébet híd és a Margit híd között, mert átadják azt a gyalogos és a kerékpáros forgalomnak. Most nézzük, hogy hogyan is folytatódik az időjárás a nap második felében. Egy hidegfront hatására erősen felhős, borongos időben lesz részünk a mai napon, de jelentős csapadék ma még nem várható. Sokfelé élénk és erős lesz a szél, délutára mindössze csak 23 fokig emelkedik a hőmérséklet, ami este 6-kor 21 fokra vált, 8 órakor 19, 10-kor és éjfélkor 17 fok lesz. S holnap hajnalra 15 fokig süllyed a levegő hőmérséklet a Budapesten és környékén. Pénteken pedig ez a hideg front hullámot vett felettünk, ez azt jelenti, hogy a felhőké lesz a főszerep, s csak rövid napos időszakok lehetnek. Sokfelé várható majd eső, zápor, helyenként akár zivatarok is kialakulhatnak. Élénk helyenként erős, akár viharos lesz a szél, s Budapesten a legmagasabb hőmérséklet mindössze 18 fokot jelent majd délután. Végezetül annyit tennék hozzá Snoop Dogg mondatához, amely így hangzott: szeretném megköszönni magamnak, hogy hittem magamban, hogy néha annak is jár köszönet és jutalom, aki az egész úton velünk volt, vagyis saját magunknak.

0: műsor termék megjelenítést tartalmazott.
1: Szityuvász losasza. Tanuljunk örömmel. Lovári cigánynyelvoktatás a 100.3 Rádiódikem.
2: Szia Hajni!
3: Szia Armando!
2: Nos, megtanultuk már azt, hogy a múj az önmagában a száj, de hogy a magyar nyelvben is van külön szó arra, hogy ajkak, így a cigány nyelvben is van, és ez úgy van, hogy vust. Igen, és mivel két ajkunk van, mit fog kapni a végén?
3: Egy A betűt, vusta.
2: Így van, ó, de jó, hát nagyon jól tanulsz, büszke vagyok rád. Remélem a hallgatók is így haladnak velünk. Szityuvasz, lasassa.
3: Tanuljunk örömmel.
0: Romákról, nem csak romáknak. 100.3 Rádiódi. Rádiódi. Rólunk, neked. Hírek rólunk, neked. A 100.3 Rádiódikben.
4: Üdvözlöm a hallgatókat! A Rádiódik nemzetiségi híreit Patai Annától hallják. Miben hisznek leggyakrabban a cigányok? A roma vallásosság és hagyományos hitvilág. A roma népesség vallásossága rendkívül sokszínű. A cigány közösségek hosszú vándorlásuk és különböző országokban való letelepedésük során sokféle vallási és kulturális hatással találkoztak. Ezért a romák között találkozhatunk katolikusokkal, reformátusokkal, görögkatolikusokkal, ortodox keresztényekkel, protestánsokkal és különböző kisebb keresztény közösségekkel is. Napjainkban különösen jelentős szerepet töltenek be egyes pünkösdi és evangéliumi gyülekezetek. A roma vallásosság egyik legfontosabb jellemzője, hogy a hivatalos vallási tanítások mellett sok családban hagyományos hiedelmek és szokások élnek tovább. Ezek sokszor nem különálló cigány vallást jelentenek, hanem a kereszténységgel, illetve az adott ország népi kultúrájával összefonódó hagyományokat. Istenbe vetett hit. A keresztény vallású roma közösségekben az Istenbe vetett hit központi jelentőségű. Sok családban fontos az imádkozás, a templomba járás, a keresztelés, a házasság és a vallási ünnepek megtartása. A család vallásos nevelése gyakran már gyermekkorban elkezdődik. Az idősebb generációk továbbadhatják a vallási történeteket, imákat és szokásokat a fiatalabbaknak. A hit sok esetben nem csupán vallási kérdés, hanem a mindennapi élet része. Egyes emberek Isten segítségét kérik betegség, nehézség, nehéz élethelyzet, családi probléma vagy fontos döntés előtt. Jézus Krisztus és a kereszténység. A keresztény roma közösségek számára Jézus Krisztus személye és tanítása kiemelkedően fontos. A szeretet, a megbocsájtás, a család támogatása, a segítségnyújtás és a közösséghez való tartozás sok közösség vallás életében is hangsúlyos. Magyarországon sok roma család keresztény vallású. A különböző felekezetekhez tartozó közösségek között azonban jelentős különbségek lehetnek abban, hogy hogyan gyakorolják a hitüket. Az ima és a közösségi vallásosság. Az ima sok roma család vallási életében fontos szerepet tölt be. Az imádkozás történhet templomban, gyülekezetben vagy otthon a család körében. Különösen erős lehet a közösségi vallásosság, egyes roma gyülekezetekben az Isten tiszteletekhez éneklés, zene, taps és közös imádkozás kapcsolódik. A zene és az éneklés sok közösség számára érzelmileg is fontos módja a vallás kifejezésének. A család és az ősök tisztelete. A roma kultúrában hagyományosan nagyon fontos a család és az idősebbek tisztelete. Az elhunyt családtagok emléke is erősen jelen lehet a közösségek életében. A halállal kapcsolatos szokások között találhatunk vallásos és kulturális elemeket egyaránt, a temetés, az elhunyt emlékének őrzése és a hozzátartozók támogatása pedig különösen jelentős lehet.
0: Ezek voltak az FM 100.3 Rádió Dikroma hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz.
1: A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádió Dik, indul egy újabb óra a 100.3 Rádió Dikben.
5: Most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a Diknóban.
0: Romákról, nem csak romáknak. Rádió Dik.

0: 100.3 Rádiódik. Romákról, nem csak romáknak.
1: Szép délután kívánok mindenkinek, örülök, hogy velünk vagytok, én Baranyi Tamás vagyok. Szeptember 10-e van, mely napon a Hunorokat és a Nikoletteket köszöntöm, boldog névnapot kívánok nekik. Ajándékba hoztam egy idézetet, nem csak az ünnepelteknek, hanem mindenkinek, aki minket

én is. Ez nem azt jelenti, hogy ne tervezzünk bizalommal fordulva a jövő felé, vagy hogy ne tanulhatnánk a múltból, megvizsgálva, ki mit hibázott vagy rontott el. Tolle figyelmeztetése talán inkább arra hív minket, hogy a múlton vagy a jövőn való gondolkodás miatt ne veszítsük el azt, ami éppen most történik velünk. Sokszor ugyanis annyira várjuk a következő pillanatot, hogy észrevétlenül elmulasztjuk a mostanit. Figyeljünk a mostra, a jelenre és az utakra, ahol közlekedünk, következnek az útinformációk, aztán pedig az időjárás jelentés, és ezt követően pörgetjük tovább a zenéket. Lezárták a Stefánia utat, a Tököli út és az Egressy út között, mert vízvezetéket javítanak. Lezárták a 6. kerületben a Városligeti fasort a Bajza utcánál, de a szerviz úton továbbra is lehet közlekedni. Lezárták a külső sávot a Bécsi úton, befelé a Laborc utcánál burkolatjavítás miatt. Lezárták a külső sávot a Bécsi úton, befelé a Laborc utcánál burkolatjavítás miatt. A 7. kerületben az Izabella utca és a Jósika utca kereszteződésében útszűkületre készülhettek, mert új gyalogos átkelőhelyet létesítenek. Lezárták a 11. kerületben az Albert utcát, a Zsombor utca és az Andor utca között burkolatjavítás miatt. Szintén lezárták a 13. kerületben a Rozsnyai utcát, a Röppentyű utca és a Hajdú utca között, mert csatornát építenek. Építkezés az oka, hogy lezárták a 13. kerületben a Petneházi utcát a Lomb utcánál, így a Petneházi utca a Teve utca felől Zsák utca lett. Elvileg túl vagyunk a meleg kánikulás időn, s egy hidegfront hatására erősen felhős borongos időben lesz részünk a mai napon, de jelentős csapadék ma még nem várható. Sokfelé élénk és erős lesz a szél, délutára mindössze csak 23 fokig emelkedik a hőmérséklet, ami este 6-kor 21 fokra vált, 8 órakor 19, 10-kor és éjfélkor 17 fok lesz. S holnap hajnalra 15 fokig süllyed a levegő hőmérséklet a Budapesten és környékén. Pénteken pedig ez a hideg front hullámot vet felettünk, ez azt jelenti, hogy a felhőké lesz a főszerep, s csak rövid napos időszakok lehetnek. Sokfelé várható majd eső, zápor, helyenként akár zivatarok is kialakulhatnak. Élénk helyenként erős, akár viharos lesz a szél, s Budapesten a legmagasabb hőmérséklet mindössze 18 fokot jelent majd délután. Még annyit tennék hozzá Eckhart Tolle gondolatához, aki így szólt, ismert fel mélyen, hogy a jelen pillanat minden, amit valaha van. Hogy miközben a holnapot várjuk, érdemes észrevenni, az élet mindig ma, most történik velünk.

0: Rádió Dick.
1: Egy szép délután kívánok mindenkinek, aki velünk tart ezen a csütörtöki szeptember 10-i napon, amikor is a Hunorokat és a Nikoletteket üdvözlöm névnapjuk alkalmából, sok boldogságot kívánva nekik. Következő idézetünk Robert De Niro-tól lesz, és így hangzik: If you don't go, you never know. Vagyis, ha nem indulsz el, sosem fogod megtudni. De Niro egy interjúban beszélt arról, hogy ezt a mondatot a saját gyerekeinek szokta mondani. De jó lenne ilyen édesapákat hallani, akik így biztatják, és nem pedig akadályozzák, lebeszélik, vagy kisítően kevésre tartják a gyerekeiket. A gondolat a tettre készség erősítése mellett arra is utal, hogy bizony a döntéseknél sokszor nincs olyan mennyiségű információ és tervezés, amely előre megmutatná, mi fog pontosan történni. Mérlegelhetünk, készülhetünk és gondolkodhatunk, de egy ponton a tapasztaláshoz egyszerűen el kell indulni. Közben persze lehetünk bizonytalanok, hiszen a kérdőjelek nem mindig annak a jele, hogy rossz úton járunk, néha egyszerűen csak annak, hogy még nem jártunk ott. Új és ismeretlen a szitu, de attól még ugyanolyan vastagon lehet a miénk, a sajátunk. S ha már a jó és rossz utaknál tartunk, akkor nézzünk szét Budapest útjain, hogy mire érdemes figyelni. Maradjatok velünk, mert azután pedig folytatódnak a zenék. Csatorna javítás az oka, hogy lezárták a 14. kerületben a Cázár András utcát a Tököli út közelében. Ezért a Cázár András utca az István mezei út felől Zsák utca lett. Sávlezárásra kell készülni a 16. kerületben is, a Veres Péter úton kifelé a Bodnár utcánál, mert javítják a vízvezetéket. A 22. kerületben a Leányka utcában kifelé a Savoyai Jenő térnél sávlezárásra számíthattok csatorna javítás miatt. Lezárták a 23. kerületben a Tárcsás utcát a Gyékény utcánál, mert vízvezetéket javítanak. A József körúton a Rákóczi tértől a Pál utcáig a Petőfi híd felé csak a belső sávban lehet közlekedni. Tart a felújítás Újpesten az István úton és a Pozsonyi utcában. A Lőrinc utcától a Berda József utcáig és a Petőfi utcától a Király utcáig sávlezárásra kell számítani. Befelé a Petőfi utcánál nem lehet balra kanyarodni. A Pozsonyi utca Tél utca csomópontban mindkét irányban sávlezárásra készülhettek. A Pozsonyi utcából egyik irányban sem lehet balra kanyarodni. A Madridi utcánál szintén sávlezárásra számíthattok. A József Attila utcát, a Tavasz utcát és a Jókai utcát lezárták az István útnál. Hétköznapokon este 6:30-tól másnap hajnali 5 óráig, valamint a hétvégére lezárják a pesti alsó rakpartot az Erzsébet híd és a Margit híd között, mert átadják azt a gyalogos és a kerékpáros forgalomnak. Most nézzük, hogy hogyan is folytatódik az időjárás a nap második felében. Elvileg túl vagyunk a meleg kánikulás időn, s egy hidegfront hatására erősen felhős borongos időben lesz részünk a mai napon, de jelentős csapadék ma még nem várható. Sokfelé élénk és erős lesz a szél, délutára mindössze csak 23 fokig emelkedik a hőmérséklet, ami este 6-kor 21 fokra vált, 8 órakor 19, 10-kor és éjfélkor 17 fok lesz, s holnap hajnalra 15 fokig süllyed a levegő hőmérséklete Budapesten és környékén. Pénteken pedig ez a hideg front hullámot vett felettünk, ez azt jelenti, hogy a felhőké lesz a főszerep, s csak rövid napos időszakok lehetnek. Sokfelé várható majd eső, zápor, helyenként akár zivatarok is kialakulhatnak. Élénk helyenként erős, akár viharos lesz a szél, s Budapesten a legmagasabb hőmérséklet mindössze 18 fokot jelent majd délután. Ha egyáltalán kellene valamit hozzátenni, mégis mondanék zárásképpen valamit azzal a gondolattal kapcsolatban, amivel De Niro biztatja gyerekeit, vagyis ha nem indulsz el, sosem tudod meg. Azt mondom, hogy van, amire nem gondolkodással kapjuk meg a választ, hanem azzal, hogy elindulunk, elkezdjük élni az újat. Ezzel a gondolattal kívánok további szép délutánt és jó rádiózást mindannyiótoknak. Szeretettel és üdvözlettel, Baranyi Tomi.

0: műsor termékmegjelenítést tartalmazott. Hírek rólunk neked a 100.3 Rádió Dickben.
1: 10 embernek, köztük Polt Péter volt legfőbb ügyésznek és Balogh Zoltánnak, az egykori Emberi Erőforrások Minisztériuma vezetőjének meghallgatásáról is döntött szerdai ülésén a kegyelmi botrány felelőseit feltáró parlamenti vizsgáló bizottság. Arról is döntöttek, hogy a bizottság következő ülésén együttműködési kötelezettség nélkül hallgatják meg a bicskei gyermekotthon két dolgozóját zárt ülésen. A többiek meghallgatására immár együttműködési kötelezettséggel az idézések kiküldése után 15-17 nappal kerülhet sor, hangzott el. A magyar vendégek és a vendégéjszakák száma egyaránt 7%-kal növekedett Horvátországban az év első 7 hónapjában, közölte a Horvát Idegenforgalmi Közösség budapesti képviselete. A közlemény szerint az előzetes adatok alapján július végéig közel 440 ezer magyar turista, összesen mintegy 2 millió vendégéjszakát töltött Horvátországban. A tavalyi erős év hasonló időszakához viszonyítva ez 7%-os növekedés. Júliusban a bővülés még dinamikusabb volt, az érkezések száma 8, a vendégéjszakáké 7%-kal nőtt a tavalyi hasonló adatokhoz képest. A lakásárak országosan 11,5%-kal, Budapesten 6,5%-kal emelkedtek éves szinten augusztusban, míg júliushoz képest országosan 0,6%-kal emelkedtek, Budapesten viszont 0,1%-kal csökkentek, az ingatlan.com lakásárindexe szerint. A változás Budapesten különösen látványos. Tavaly augusztusban még 21,5%-kal voltak magasabbak a fővárosi lakásárak az egy évvel korábbinál, ez a tempó mostanra a harmadára csökkent. Szeptember elején Budapesten a használt lakások és házak medián négyzetméter ára 1,41 millió forint volt, a megye székhelyeken 877 ezer forintra mérséklődött. 5 ember meghalt, 87-en pedig eltűntek, miután kigyulladt egy utasokat szállító kompa Fülöp-szigeteken. A parti őrség hangsúlyozta, hogy az adatok változhatnak, mivel a kutatás és mentés még folyamatban van. A hatóságok vizsgálják a tűz keletkezésének okát, valamint azt is, hogy betartották-e a hajó biztonságos üzemeltetésére vonatkozó előírásokat, illetve nem volt-e túlterhelve és minden utas rendelkezett-e mentő mellénnyel. A magyarok csak nem fele kipróbálná a vény nélküli gyógyszerek házhoz rendelését, amennyiben ilyen szolgáltatás széles körben elérhető volna, derült ki egy országos reprezentatív kutatásból. A megkérdezettek több mint kétharmada használt az elmúlt 3 hónapban vény nélküli gyógyszert panaszaira. A vény nélküli gyógyszerek online megrendelésére már most is van mód, azonban az így rendelt készítményeket jellemzően személyesen a patikákban lehet átvenni. A kutatás szerint ezt a lehetőséget a magyarok 44%-a ismeri, és közülük minden harmadik már élt is ezzel.
0: Ezek voltak a 100.3 Rádió Dick hírei. Közlekedési hírek.
2: A Tárcsás utcában a Gyékény utcánál útszűkületen kell áthajtani. Sávlezárás nehezíti az előre jutást a Veres Péter úton kifelé a Bodnár utcánál, illetve le van zárva a külső sáv a Páskom-Liget utcában a Nyírpalota út előtt. Le van zárva a Cázár utca a Tököli út közelében, így ez az Istvánmezei út felől Zsák utca lett. Le van zárva a Rozsnyai utca is, a Röppentyű utca és a Hajdú utca között, illetve a Petneházi utca is a Lomb utcánál, így a Teve utca felől Zsák utca lett. Le van zárva a Gömb utca, Csata utca kereszteződés, illetve az Albert utca is a Zsombor utca és az Andor utca között. Útszűkületre kell készülni a Tavas utcában, a Mádi utca felé a Mélytó utca közelében, illetve az Izabella utca és a Jósika utca kereszteződésében útszűkületen kell áthajtani. A Bécsi úton befelé a Vörösvári útnál le van zárva a külső sáv, úgyhogy ennek a tudatában közlekedjen mindenki nagyon megfontoltan, türelmesen, óvatosan, meg hát azért legyünk őszinték, egy kicsit ügyesebben is. Mondom gyorsan, hogy milyen időre számíthatunk a mai nap folyamán, addig pedig, hogyha lát valaki valami rendkívülit, nyugodtan megírhatja nekem SMS-ben a 0630 30 30 100-as telefonszámra.
0: Időjárás.
2: A mai nap folyamán egy hidegfront hatására erősen felhős, borongós időben lesz részünk országszerte, viszont jelentős áttörést jelentő mennyiségű csapadék nem várható. Sokfelé lesz viszont cserébe élénk és erős a szél. Tegnap déli irányzatú volt, sajnos egy nagyon rossz hírem van számotokra. A mai nap ez átfordult északnyugati irányzatba, úgyhogy ennek tudatában készüljön mindenki az útjára. A mai délután 21 fok körül várható a csúcs hőmérséklet, úgyhogy hivatalosan is ki lehet jelenteni, hogy az idei nyár eddig tartott.
0: Ezek voltak a 100.3 rádiódik hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Indul a Bódik Kívánság Show a 100.3 rádiódikben.
3: Gyertek, fiúk, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a diklóban.
0: Romákról, nem csak romáknak. Rádiódik.
2: Nagyon sok szeretettel várom, és teljesítem is a zenei kívánságaitokat, úgyhogy kapjátok elő gyorsan a telefonotokat, tárcsázzátok a 0630-30-30-100-as telefonszámot, és vagy megírhatjátok nekem SMS-ben, vagy pedig akár fel is hívhattok, és úgy is meg lehet nekem mondani, hogy kik vagytok, kinek és milyen zenét szeretnétek küldeni, hiszen én minden hétköznap 3-tól 6-ig a lehetőség szerinti legtöbb zenei kívánságot teljesítem, úgyhogy következzen most Molnár Tamás és kedves SMS-e, melyet nem régen kaptam. Szia, Molnár Tamás vagyok, és szeretnék kérni egy dalt Nótár Méritől, Rostás Melindának, Piros színű ruha. Na hát akkor a Molnár Tamás kérésére a kedves és aranyos Rostás Melindának fog szólni most Nótár Méri, és amíg szól a dal, addig várom a további SMS-eket, illetve betelefonálásokat a 0630 30 30 100-as telefonszámra.

0: Csabi Junior a te kívánságodra vár.
1: Hívd őt, vagy írj SMS-t.
0: Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100. Bódi Kívánság Show a 100.3 Rádió.

tanácsázzátok továbbra is a 0630-30-30-100-as telefonszámot, hiszen minden hétköznap 3-tól 6-ig a kéréseké és a kívánságoké a főszerep itt a 100.3 Rádiódikben. Pontosan ezt bebizonyítva olvasom is gyorsan a következő SMS-t, melyet nem olyan régen kaptam, így szól. Szia Csabi, a Down MTA játékosainak szeretnék küldeni egy dalt, csak a Rádiódikket hallgatjuk, Nisztor Rolandtól az Eurót. Na hát akkor, hogyha megy a GTA-zás, akkor nagyon sok szeretettel a kedves játékosoknak fog szólni. Rolandtól az Euró 3, sajnos nem tudtuk meg, hogy kikéri a dalt, gondolom valamelyik adminja a szervernek, úgyhogy igazából tök mindegy a miértje, vagy hogy ki intézte, vagy hogyan, a lényeg, hogy van méghozzá Roland, úgyhogy hallgassuk is meg!

0: Gabi Junior a te kívánságodra vár.
1: Hívd őt, vagy írj SMS-t.
0: Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100. Bódi kívánságshow a 100.3 Rádiódikben.

0: Bódi Csabi Junior a te kívánságodra vár.
1: Hívd őt, vagy írj SMS-t.
0: Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100. Bódi Kívánság Show a 100.3 Rádiódikben.

0: Közlekedési hírek.
1: A Tárcsás utcában a Gyékény utcánál útszűkületen kell áthajtani. Sávlezárás nehezíti az előre jutást a Veres Péter úton kifelé a Bodnár utcánál, illetve le van zárva a külső sáv a Páskom-Liget utcában a Nyírpalota út előtt. Le van zárva a Cázár utca a Tököli út közelében, így ez az István-mezei út felől Zsák utca lett. Le van zárva a Rozsnyai utca is, a Röppentyű utca és a Hajdú utca között, illetve a Petneházi utca is a Lomb utcánál, így a Teve utca felől Zsák utca lett. Le van zárva a Gömb utca, Csata utca kereszteződés, illetve az Albert utca is a Zsombor utca és az Andor utca között. Útszűkületre kell készülni a Tavas utcában, a Mádi utca felé a Mélytó utca közelében, illetve az Izabella utca és a Jósika utca kereszteződésében útszűkületen kell áthajtani. A Bécsi úton befelé a Vörösvári útnál le van zárva a külső sáv, úgyhogy ennek a tudatában közlekedjen mindenki nagyon megfontoltan, türelmesen, óvatosan, meg hát azért legyünk őszinték, egy kicsit ügyesebben is. Mondom gyorsan, hogy milyen időre számíthatunk a mai nap folyamán, addig pedig, hogyha lát valaki valami rendkívülit, nyugodtan megírhatja nekem SMS-ben a 0630 30 30 100-as telefonszámra.
0: Időjárás.
1: A mai nap folyamán egy hidegfront hatására erősen felhős, borongós időben lesz részünk országszerte, viszont jelentős áttörést, jelentő mennyiségű csapadék nem várható. Sokfelé lesz viszont cserébe élénk és erős a szél. Tegnap déli irányzatú volt, sajnos egy nagyon rossz hírem van számotokra, a mai nap ez átfordult északnyugati irányzatba, úgyhogy ennek tudatában készüljön mindenki az útjára. A mai délután 21 fok körül várható a csúcs hőmérséklet, úgyhogy hivatalosan is ki lehet jelenteni, hogy az idei nyár eddig tartott.
0: Ezek voltak a 100.3 Rádiódik hírei.
1: A pihentető vakáció utáni napokban szinte mindannyian tapasztaltuk már azt a bizonyos lehangoló érzést, ami akkor jelentkezhet, amikor vissza kell rászkódni a mindennapi kerékvágásba. De vajon hol van a határ az átmeneti fáradtság és egy mélyebb klinikai jellegű probléma között? Hát nem mindegy, hogy a mindennapjainkat megkeserítő állapot néhány nap alatt magától elsimul, vagy pedig hónapokig tart, kezelést igénylő szezonális zavarról van ez szó. Volt a szerencsém az Egyesült Amerikai Államokban járni, és amikor New Yorkban leszálltam a repülőről, és a reptérről mentem a szállásom felé, a Times Square-nél volt egy szálloda, én már útközben igazából meg voltam szomorodva, hogy milyen rossz lesz majd innen hazamenni Magyarországra. És miután elfoglaltam a szállásomat, természetesen egyből lementem a Times Square-re, és hát képzeljétek el, hogy annyi filmet láttam, hogy teljes magabiztossággal térkép nélkül tudtam tájékozódni, hogy mi merre van, hiszen én nekem a filmnézés úgymond a hobbim, és hát a filmeknek a 60%-a New Yorkba játszódik bőven. Na és amikor New Yorkba ott sétáltam legelőször, és az aszfaltnak a színét, ahogy megláttam, meg az út állapotát, azokat a nagy LED falakat, az út szélességet, az autók méretét, tehát hogy ott minden jobb, még a kuka is sokkal jobb, mint mondjuk a busz megállóknál, ami van Magyarországon, az a neonzöld kuka, épp hogy 10 centis nyílásba kell valahogy bepasszírozni a gyorséttermi műanyag poharat, és nem fér bele. Ott Amerikában még a kuka is ezerszer jobb, és pont ezen gondolkoztam el, mondjuk az első 10 percemben ilyen gondolataim voltak, hogy lehet ennyire lemaradni hely, hogy még a kuka is ezerszer jobb, mint igazából, nem mondj Magyarországon, bárhol, mondjuk Európában. Tehát, hogy teljesen egy időutazás, olyan érzés, hogy kimegy az ember Amerikába 2026-ba, és amikor visszajön Magyarországra, olyan érzés, mintha lenne 2005. És ezt a legnagyobb őszintességgel tudom mondani, és elnézést kérek minden hazafitól, én is hazafi vagyok, de ez az igazság, és én amikor leszálltam, és először megláttam, hogy milyen New York City, már akkor azon gondolkoztam, hogy milyen rossz lesz 2 hét múlva hazamenni. úgyhogy teljesen meg tudom érteni ezt a nyár végi ilyen kis depressziót, úgymond. Hát mindenféleképpen, hogyha pár nap után nem múlik el ez a nyár végi depresszió, érdemes utána járni, hogy mi lehet az oka, mert közben lehet, hogy nem is depressziósok vagyunk, hanem igazából valamilyen immunrendszeri probléma van, ami tompaságot, igazából motiváció hiányt és ilyen rossz közérzetet okozhat. Mindenféleképpen járjunk utána annak, hogyha ilyen problémánk van. Az én esetemben hála Istennek nem ilyen volt, hanem van a honvágy, na és nem tudom annak mi a tökéletes ellenkezője, na az volt nekem igazából, amikor kimentem New Yorkba, de képzeljétek el, hogy utána meg átmentem Miamiba, és ami ott fogadott, azt nem tudom nektek szavakba kifejezni, tehát New Yorkba legális a marihuána fogyasztása, mindenkinek a zsebéből kilóg a fegyver, ott van több ezer ember egy téren, zsúfoltság van, büdös van, meleg van, hideg, minden probléma van, és amikor meg Miamiba kijöttem a reptérről, nyilván arcon csapott a meleg meg a pára, de az a nyugodtság, a pálmafák, szép autók, gazdag emberek, szép épületek, magas felhőkarcolók, gyönyörű tengerpart, jobbnál jobb kaják, jobbnál jobb éttermek, illetve szolgáltatások vehetők igénybe. Na én ott találtam meg önmagam, és természetesen már ott is azon gondolkoztam, hogy milyen rossz lesz majd leszállni a Liszt-Ferenc repülőtéren, és úgy hazamenni, hogy közben kiszakad az autónak igazából az egész alja. Hát sajnálom, hogy ez ilyen. Remélem, hogy ezt mindenki át fogja tudni élni az élete során, hogy mondjuk milyen Amerikába lenni. Hát én személyes tapasztalatom az az, hogy pontosan ugyanolyan, mint mondjuk a filmekben. Illetve, hogyha belegondoltok, mondjuk, hogyha valaki felhozza a témának Dubajt, ott is mindenki egyből azt mondja, hogy hát van olyan magyar kocsma, ami idősebb, mint az egész Dubaj. Hát sokat ér vele a kocsma. Sajnos, tehát a történelem nagyon szép dolog, és jó, hogyha van, de nézzétek meg, Dubajnak nincs történelme annyira, mint Magyarországnak, viszont például Dubajnak van jövője. Úgyhogy mindenki döntse el, hogy hova szeretne menni, illetve hogyha vakáció után huzamosabb ideig depressziós, akkor mindenféleképpen legalább egy vérképet vizsgáltasson ki magán.

0: Budi Csabi Junior a te kívánságodra vár.
1: Hívd őt, vagy írj SMS. Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100.
0: Bódi Kívánság Show a 100.3 Rádió Digben.

Budi Csabi Junior a te kívánságodra vár. Hívd őt, vagy írj SMS. Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100. Budi Kívánságshow a 100.3 Rádiódikben.

SMS és telefonszámunk 0630303030. Ide várom a zenei kívánságokat, ugyanis én minden hétköznap 3-tól 6-ig délutánonként a lehetőség szerinti legtöbb zenei kívánságot teljesítem, mármint ahhoz képest, amennyit ténylegesen bele tud férni úgymond a napi 3 órányi bruttó műsoridőbe. Pontosan ezért én nem is rabolom tovább az időnket, minden információt pontosan tudtok, úgyhogy következzen most a duma helyett egy kívánság teljesítés. Lackótól kaptam egy SMS-t nem olyan régen, így szól a kívánsága. Sziasztok, Lackó vagyok, éppen hazafele tartunk a munkából, és egy zenét szeretnék kérni Bicskére, Márkónak és Alinak, Rokkótól a Bombasan tu Sheit. Na hát akkor szóljon sok szeretettel egy Rokkó-Ricardo duett. Lackó kérésére Márkónak és Alinak tartanak hazafele a melóból. Remélem, hogy jó volt a mai munkátok, és szorgalmasan ledolgoztátok, amit le kellett. Úgyhogy fogadjátok sok szeretettel.

0: Bódi Csabi Junior a te kívánságodra vár.
1: Hívd őt, vagy írj SMS-t.
0: Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100. Bódi Kívánság Show a 100.3 Rádió.

0: Bódi Csabi Junior a te kívánságodra vár.
1: Hívd őt, vagy írj SMS.
0: Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100. Bódi Kívánság Show a 100.3 Rádió Digben.

0: A mi rádiónk.
1: A mi hangunk.
0: A mi hangunk.
2: Rádió Dík. Rádió Dík. Rádió Dík.
0: Rádió Dík. Romákról, nem csak romáknak. A Rádió Díkben minden hétköznap délután 3-tól a kéréseké és a kívánságoké a terem. Aki a kívánságokat teljesíti, Bódi Csabi Junior, Bódi Kívánság Show. A 100.3 Rádió Díkben. A műsor termék megjelenítést tartalmazott. Szityuvász Losasa. Tanuljunk örömmel. Lovári cigánynyelvoktatás a 100.3 Rádió Díken.
3: Szia Hajni!
4: Szia Armando!
3: Nos, megtanultuk már azt, hogy a múj az önmagában a száj, de hogy a magyar nyelvben is van külön szó arra, hogy ajkak, így a cigány nyelvben is van, és ez úgy van, hogy vust. Igen, és mivel két ajkunk van, mit fog kapni a végén?
4: Egy A betűt, vusta.
3: Így van, ó, de jó, hát nagyon jól tanulsz, büszke vagyok rád, remélem a hallgatók is így haladnak velünk. Szityuvasz, lasasza?
4: Tanuljunk örömmel.
0: Romákról, nem csak romáknak. 100.3 Rádiódi. Rádiódi. Rólunk, neked. Hírek rólunk, neked. A 100.3 Rádiódikben.
5: Üdvözlöm a hallgatókat. A Rádiódik nemzetiségi híreit Patai Annától hallják. A cigányok a magyar végvárak védelmében. A magyar történelem egyik legfontosabb és legnehezebb időszaka volt a török hódoltság kora, amikor a magyar királyság területének jelentős része hosszú időn keresztül az oszmán birodalom támadásainak volt kitéve. A 16.-17. Században kiépült végvári rendszer fontos szerepet játszott az ország védelmében. A végvárakban szolgáló katonák mellett azonban számos olyan ember is hozzájárult a védekezéshez, akik nem feltétlenül tartoztak a hagyományos értelemben vett katonai réteghez. Közéjük tartoztak cigánymesterek, munkások, kovácsok, fegyverekhez értő szakemberek, illetve egyes esetekben fegyveres szolgálatot teljesítő cigányok is. A végvári rendszer hatalmas védelmi hálózatot alkotott. A 16. század második felére az Adriai tengertől egészen Erdély határáig húzódó törökellenes védelmi vonal mintegy 120-170 kisebb-nagyobb várból, erődítményből, palánkból és őrhelyből állt. A rendszer gerincét a király által fizetett végvári katonaság jelentette. A végvárak működéséhez azonban nem csak katonákra volt szükség. A várakban és a környezetükben dolgozó mesterek nélkül a katonaság sem tudott volna hosszú ideig hatékonyan harcolni. Szükség volt például kovácsokra, fegyverjavítókra, ácsokra, szekérkészítőkre, építő munkásokra és más szakemberekre is. A korabeli társadalomban a cigány közösségek egyes csoportjai éppen olyan mesterségeket űztek, amelyek a hadsereg számára különösen fontosak voltak. Különösen jelentős volt a kovácsok és a fémművesek szerepe. A fegyverek, patkók, szerszámok és különféle katonai felszerelések javítása és elkészítése nélkül a végvári élet elképzelhetetlen lett volna. A cigány mesterek egy része ezért közvetlenül vagy közvetve kapcsolódhatott a végváriak vellátásához. A történeti kutatások szerint nem volt egyedi jelenség, hogy cigány mesterek és munkások segítették a végvárak és végvári katonák működését. De vajon voltak cigány katonák is? Igen, erre is találhatók történeti adatok. A források alapján egyes cigány férfiak fegyveres szolgálatot is vállaltak, és voltak közöttük olyanok, akik katonaként kapcsolódtak a korszak hadviseléséhez. Egy 17. századi forrás például cigány katonai vezetőt, György Vajda nevű cigányt említ, aki társaságával együtt a lévai prézidium környékén tevékenykedett. Ez azonban egyúttal arra is figyelmeztet, hogy a cigány fegyveresek szerepe nem mindig volt egyértelműen azonos a reguláris végvári katonaságéval. Ez azért fontos, mert a cigányok védték a végvárakat kijelentést nem szabad úgy értelmezni, mintha a végvárak őrségei nagy számban cigány katonákból álltak volna. A végvári rendszer alapvetően hivatásos, zsoldos katonákból állt, és a várak védelmének döntő részét ők látták el.
0: Ezek voltak az FM 100.3 Rádió Dikroma hírei. Közlekedési hírek.
1: A Tárcsás utcában a Gyékény utcánál útszűkületen kell áthajtani. Sávlezárás nehezíti az előrejutást a Veres Péter úton kifelé a Bodnár utcánál, illetve le van zárva a külső sáv a Páskom-Liget utcában a Nyírpalota út előtt. Le van zárva a Cázár utca a Tököli út közelében, így ez az István-mezei út felől Zsák utca lett. Le van zárva a Rozsnyai utca is, a Röppentyű utca és a Hajdú utca között, illetve a Petneházi utca is a Lomb utcánál, így a Teve utca felől Zsák utca lett. Le van zárva a Gömb utca, Csata utca kereszteződés, illetve az Albert utca is a Zsombor utca és az Andor utca között. Útszűkületre kell készülni a Tavas utcában, a Mádi utca felé a Mélytó utca közelében, illetve az Izabella utca és a Jósika utca kereszteződésében útszűkületen kell áthajtani. A Bécsi úton befelé a Vörösvári útnál le van zárva a külső sáv, úgyhogy ennek a tudatában közlekedjen mindenki nagyon megfontoltan, türelmesen, óvatosan, meg hát azért legyünk őszinték, egy kicsit ügyesebben is. Mondom gyorsan, hogy milyen időre számíthatunk a mai nap folyamán, addig pedig, hogyha lát valaki valami rendkívülit, nyugodtan megírhatja nekem SMS-ben a 0630 30 30 100-as telefonszámra.
0: Időjárás.
1: A mai nap folyamán egy hidegfront hatására erősen felhős, borongós időben lesz részünk országszerte, viszont jelentős áttörést jelentő mennyiségű csapadék nem várható. Sokfelé lesz viszont cserébe élénk és erős a szél. Tegnap déli irányzatú volt, sajnos egy nagyon rossz hírem van számotokra. A mai nap ez átfordult északnyugati irányzatba, úgyhogy ennek tudatában készüljön mindenki az útjára. A mai délután 21 fok körül várható a csúcs hőmérséklet, úgyhogy hivatalosan is ki lehet jelenteni, hogy az idei nyár eddig tartott.
0: Ezek voltak a 100.3 Rádiódik hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Folytatódik a Bódik Kívánság Show a 100.3 Rádiódikben.
2: Most a rádióban. Egy reggel is szól nektek a diklóban.
0: Romákról, nem csak romáknak.
1: Rádiódik. Én a mondó vagyok, hogy kapjátok elő a telefonotokat, tárcsázzátok a 0630 30 30 100-as telefonszámot, és vagy írjátok meg nekem SMS-be, vagy pedig akár fel is hívhattok, és úgy is meg lehet nekem mondani, hogy kik vagytok, kinek, milyen zenét, valamint milyen alkalomból szeretnétek küldeni. Én pedig nem is húzom tovább az időt, teljesítem is gyorsan az újabb kívánságot, melyet nemrégen kaptam, így szól. Seftes Bandinak, a pilótának és a rakodó császár Dősinek szeretnék kérni egy dalt Palikától. Köszönöm. Na hát akkor elsősorban annyit szeretnék kihangsúlyozni, hogy nem tudtuk meg valamilyen oknál fogva, hogy ki kéri a dalt, de azt tudjuk, hogy a Bandinak és a Dősinek fog szólni egy jó kis Palika. Ez most legyen az Amor, Amor. Amíg szól a zene, várom a további kívánságokat a 0630 30 30 100-as telefonszámba.

Budi Csabi Junior a te kívánságodra vár. Hívd őt, vagy írj SMS. Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100. Budi Kívánságshow a 100.3 Rádió Digben.

Rudy Csabi Junior a te kívánságodra vár. Hívd őt, vagy írj SMS. Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100. Bódi Kívánság Show a

Nagyon sok szeretettel várom, és teljesítem a zenei kívánságaitokat, úgyhogy nyugodtan kapjátok elő a telefonotokat, tárcsázzátok a 06303030-as telefonszámot, és nem kell szégyelősködni, tehát én nekem már nem tudtok újat mutatni, újat írni, olyan dolgokat olvastam már be, hogy el se bírnátok képzelni, úgyhogy engedjétek szabadon a fantáziátokat, és ne kíméljetek meg az üzenetekkel, illetve zenei kívánságokkal, addig, amíg várom a továbbiakat, én teljesítek is egy újabbat, hiszen kaptam SMS-t nem is olyan nagyon régen Vikustól, így szól a kívánság, illetve az üzenet. Szia, Vikus vagyok, Patrick Sanyi felé szeretnék üzenni. Voltam a kórházban, és nagyon rossz eredményeket közöltek. Több műtéten kell most átmennem. Sajnos nagy a baj. Az eséstől 6 hónappal ezelőtt, ami történt, eltört a csípőcsontom. Azóta fájt, de most derül ki a röntgenen, hogy eltört. Sose feledd, bármi történjen, szeretlek örökké. Nem haragszom, nem utállak, erősnek kell legyünk. Várlak haza, sose feledd. Nótár Méritől, babám. Na hát akkor a babám fog szólni nagyon sok szeretettel Patrick Sanyi felé.

0: Budi Csabi Junior a te kívánságodra vár.
1: Hívd őt, vagy írj SMS-t. Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100.
0: Budi Kívánság Show a

0: közlekedési hírek.
1: A Tárcsás utcában a Gyékény utcánál útszűkületen kell áthajtani. Sávlezárás nehezíti az előrejutást a Veres Péter úton kifelé a Bodnár utcánál, illetve le van zárva a külső sáv a Páskom-Liget utcában a Nyírpalota út előtt. Le van zárva a Cázár utca a Tököli út közelében, így ez az István-mezei út felől Zsák utca lett. Le van zárva a Rozsnyai utca is, a Röppentyű utca és a Hajdú utca között, illetve a Petneházi utca is a Lomb utcánál, így a Teve utca felől Zsák utca lett. Le van zárva a Gömb utca, Csata utca kereszteződés, illetve az Albert utca is a Zsombor utca és az Andor utca között. Útszűkületre kell készülni a Tavas utcában, a Mádi utca felé a Mélytó utca közelében, illetve az Izabella utca és a Jósika utca kereszteződésében útszűkületen kell áthajtani. A Bécsi úton befelé a Vörösvári útnál le van zárva a külső sáv, úgyhogy ennek a tudatában közlekedjen mindenki nagyon megfontoltan, türelmesen, óvatosan, meg hát azért legyünk őszinték, egy kicsit ügyesebben is. Mondom gyorsan, hogy milyen időre számíthatunk a mai nap folyamán, addig pedig, hogyha lát valaki valami rendkívülit, nyugodtan megírhatja nekem SMS-ben a 0630 30 30 100-as telefonszámra.
0: Időjárás.
1: A mai nap folyamán egy hidegfront hatására erősen felhős, borongós időben lesz részünk országszerte, viszont jelentős áttörést jelentő mennyiségű csapadék nem várható. Sokfelé lesz viszont cserébe élénk és erős a szél. Tegnap déli irányzatú volt, sajnos egy nagyon rossz hírem van számotokra. A mai nap ez átfordult északnyugati irányzatba, úgyhogy ennek tudatában készüljön mindenki az útjára. A mai délután 21 fok körül várható a csúcs hőmérséklet, úgyhogy hivatalosan is ki lehet jelenteni, hogy az idei nyár eddig tartott.
0: Ezek voltak a 100.3 rádiódik hírei.
1: A WC tartály illatosításához nem kell más, csak szappan, fogkrém, illetve némi szóda bikarbóna. Az alapanyagokat össze kell dolgozni, alufóliába kell csomagolni, majd a tartályba kell helyezni. Olcsó, egyszerű és környezetbarát megoldás. Hát szerintem a 100.3 rádiódik hallgatói között remélem, hogy azért eléggé sok olyan hallgató van, akinek hála Istennek nem hozzáférhető a WC tartálya, ugyanis beépített, mondjuk egy háznak az építkezésénél, tegyük fel mondjuk a telek mondjuk 30 millió, mire felhúzzák a házat mondjuk 80 millió, na a 110 millió forint helyett mondjuk 110 millió 300 ezer forint lett volna a végösszeg, hogyha beépíthetős WC tartályt igazából alkalmaznak, de nyilván nagyon sok panel épületnek a lakásaiba, például még a mai napig ilyen, hát a fentről kell lehúzni egy ilyen kis madzagocskát, és akkor úgy. Na például az ilyen embereknek tudom ezt most ajánlani, hogy maga a WC tartályban található vizet is lehet illatosítani. Igaz, hogy a boltokban igazából ilyen 1000-1500, de duplázzuk meg, legyen 3000 forint egy ilyen WC-öblítő, de van egy házi praktika, mely olcsó, egyszerű és környezetbarát, amit most be fogok nektek mutatni. Ha az otthonunk illatosításáról van szó, a lehetőségek többsége a WC-re koncentrál, hiszen a kellemetlen szagoknak többnyire, hát az a kiindulási helye, bocsánat a témáért. A toalett illatosítása azonban nem feltétlenül olcsó, és sokszor olyan anyagokat használunk, amelyek nem környezetbarátak. Ha kerülni szeretnéd a vegyszereket, és nem akarsz kilószámra műanyag hulladékot termelni, akkor ezzel az egyszerű módszerrel lehet frissebbé tenni a mellékhelyiséget. Ahhoz, hogy házilag elkészítsük ezt a WC illatosítót, nem is kell annyi minden igazából, sokkal egyszerűbb, mint gondolnánk. Szappan kell, fogkrém, illetve szódabikarbóna. A szappanból nagyjából 2 teáskanálnyi adagot kell lereszelni, ehhez egy fél teáskanál szódabikarbónát és körülbelül 1 teáskanál fogkrémet kell alkalmazni. A hozzávalókat alaposan össze kell dolgozni, és igazából amikor kész ez a tésztaszerű állagú keverék, igazából már kézzel is lehet folytatni a műveletet, amúgy egy kis kanállal tök könnyen össze lehet tekerni, és golyót kell formázni ebből a masszából, és több réteg alufóliába kell csomagolni, vagy, mint ahogy mondtam, tekintsük fel 3000 forintra, megveszünk egyet, és az egész hónapra szerintem kitart. Őszinte leszek, hogy nem tudom amúgy, hogy meddig tart ki, mert az asszony intézi a takarítás részét, és én mindig azt látom, hogy csak új meg új van ott folyamatosan. Lehet, hogy mondjuk nem egy hónapig, csak mondjuk egy 3 hétig tart ki, akkor 3 hét után megint mondjuk 3000 forintért veszünk egy ilyen öblítőt. De amúgy, hogyha már a spórolásnál tartunk, akkor föltennék egy kérdést az emberekhez, még sose volt alkalmam így az útszélén elkapni azt a tipikus karaktert, aki félreáll az autójával, kiszáll, odasétál a kapuhoz, a kulcscsomón megkeresi a kis lakatnak a kulcsát, kinyitja a kaput is, utána visszamegy a kocsihoz, beszáll, betolat, utána megint kiszáll, megint oda megy, bezárja kézzel, tehát hogy miért nem intéz oda egy elektromos kaput? 100-200 ezer forintról van szó, és mondjuk 20 évet él abban a házban, akkor azt a 20 évet kell elosztani 100-200 ezerrel, mondjuk kijön évente 10 ezer forintos költség, csak mondtam egy számot nagyjából, hogyha felszorozzuk 20 évvel, hogy nem ér meg ennyit az, hogy nem kell szenvedni a kapuval. Hogyha valaki van ilyen a hallgatók közül, normális érveléssel magyarázza már el nekem, hogy az ilyen embereknek miért nincs elektromos kapuja. Miközben családi házuk van, meg mondjuk 2021-es autójuk.

0: sajnál. Bódi Csabi Junior a te kívánságodra vár.
1: Hívd őt, vagy írj SMS. Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100.
0: Bódi Kívánságshow a 100.3 Rádiódikben.

Bódi Csabi Junior a te kívánságodra vár. Hívd őt, vagy írj SMS. Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100. Bódi Kívánság Show a 100.3 Rádiódikben.

0: Módi Csabi Junior a te kívánságodra vár.
1: Hívd őt, vagy írj SMS. Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100.
0: Bódi Kívánság Show a 100.

továbbra se kíméljetek meg a zenei kívánságaitoktól, hiszen én minden hétköznap 3-tól 6-ig délutánonként a lehetőség szerinti legtöbb zenei kívánságot teljesítem, amennyit csak kitelik tőlem, amennyit csak bele tud férni értelemszerűen a bruttó 3 órányi műsoridőbe. Pontosan ezért én csak annyit mondok nektek, hogy 06 30 30 30 100, ide várom az SMS-eket, illetve betelefonálásokat, addig pedig már teljesítem is gyorsan a következő kívánságot. Kaptam egy SMS-t, így szól: szia, szeretnék kérni egy zenét a Feláldozható csapatnak Rokkótól. Na hát, hogyha a Feláldozható csapatnak fog szólni a dal, akkor Sylvester Stallone, Jason Statham, Jet Li és Terry Crews fogadja sok szeretettel a Rokkót. Sajnos valamiért nem szoktátok leírni, hogyha mondjuk kérek a Brigádnak egy dalt, akkor gondolom nem 3500 milliárd főből áll az a Brigád. Fel lehet sorolni nyugodtan a keresztneveket, ez egy jó gesztus nekik, illetve hogyha írtok SMS-t, nyugodtan mutatkozzatok be. Tehát én nem fogok visszaélni a személyes adataitokkal, meg ilyen online csalásokat csinálni azért, mert mondjuk csak szimplán bemutatkoztok, hogy szia, Jancsika vagyok, vagy Pityuka. Úgyhogy ha írtok nekem SMS-t, akkor mutatkozzatok be, ezáltal be tudom mondani, hogy XY nagyon sok szeretettel küldi ennek, annak, meg annak. Higgyétek el, hogy sokkal szívhez szólóbb, most viszont a Feláldozható csapatnak kell szóljon Rokkó slágere, így lett megírva az SMS-be, én pedig kapva kaptam az alkalmon, én mint filmmániás, felsoroltam a Feláldozhatók 2010-es filmnek igazából a stábját. Úgyhogy most jöjjön Sylvester Stallone-nak, Jason Statham-nek és Jet Li-nek Rokkó.

0: nem fogod megbánni.
1: Bódi Csabi Junior a te kívánságodra vár.
2: Hívd őt, vagy írj SMS.
1: Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100. Bódi Kívánság Show a 100.3 Rádió Dickben.

0: Kati Csabi Junior a te kívánságodra vár.
1: Hívd őt, vagy írj SMS-t. Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100.
0: Bódik Kívánságshow a 100.3 Rádió Digben.

0: hangunk. Rádió Dík, Rádió Dík, Rádió Dík, Rádió Dík. Rádió Dík, romákról nem csak romáknak. A Rádió Díkben minden hétköznap délután 3-tól a kéréseké és a kívánságoké a terem. Aki a kívánságokat teljesíti, Bódi Csabi Junior, Bódi Kívánság Show. A 100.3 Rádió Díkben. A műsor termék megjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Csatlakozz Magyarország népszerű tipster közösségéhez, és kóstolj bele a győzelem ízébe. www.reaking.hu és keresd Facebookon Tibi Reaking csoportját, ami a legfrissebb elemzésekkel, szakértői ajánlásokkal és statisztikákkal vár rád. Folyamatos nyereményjátékokkal, akciókkal, tippekkel várunk. www.reaking.hu. Csatlakozz, ne habozz!
0: Reklámot hallottatok. Hírek rólunk, neked, a 100.3 Rádió Díkben.
2: A Visegrádi négyek csütörtöki pozsonyi találkozójának 2028 és 2034 közötti időszakra vonatkozó uniós költségvetés lesz az egyik fő téma, közölte Andrej Babis cseh miniszterelnök. Szerinte a V4 országoknak lehetőségük van arra, hogy az Európai Tanácsban folytatott tárgyalások során további szövetségeseket szerezzenek. A V4 miniszterelnökei emellett az üzemanyagok magas árának lehetséges közös európai megoldásáról is tárgyalnak majd. Katasztrofális az idei betakarítási szezon Békés megyében. Az elmúlt 10 év legrosszabb hozamát mérték a növénytermesztők, állapította meg a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara Békés megyei aratási koordinációs bizottsága. Az aszály olyan mértékű, hogy még a parlagfű sem bírja, összegezték a szakemberek a bizottság ülésén. Napraforgót 99 ezer hektáron vetettek, a terület 60%-ának betakarítása után a megyei átlag 1,5 tonna hektáronként. Kukoricát idén 34 ezer hektáron vetettek, ám 6800 hektáron most is silózták a terményt. A megmaradt kukorica területnek körülbelül 40%-át takarították be eddig, az átlag 1,6 tonna hektáronként, de Orosházán volt, ahol 0,7 tonnás eredmény született. Határérték feletti illékony szerves anyagtartalom miatt kivonták a forgalomból az Ambition Cherry márkájú szilikon kenyérsütő formát, közölte szerdán a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság. A visszahívás a 25x13x5 cm-es szilikon sütőformát érinti. Magyarországon a Kínában gyártott terméket a Dyer Kft. Forgalmazza és a Tesco üzleteiben értékesítik. Az illékony szerves anyagtartalom élelmiszerrel érintkező tárgyaknál szennyeződést, íz és illatról mikrobiológiai kockázatot, esetleg mérgező vagy allergén hatást okozhat nem megfelelő ellenőrzés esetén. Módosult a Magyarországi Gyógyvizek hivatalos nyilvántartása, egy új termálvíz kapta meg a gyógyvízminősítést, miközben egy korábban elismert víz kikerült a jegyzékből, írja a Termál Online. Az újonnan minősített gyógyvíz György Gyirmóton található, közben ugyanakkor egy hajdúdorogi termálvíz elvesztette a gyógyvízminősítését. A változás miatt Hajdú-Bihar megyében 27-ről 26-ra csökkent a gyógyvizek száma. Jövőre alacsony mértékben növekednek az autópálya matricák árai, köszönhetően a mindössze 1,3%-os inflációnak. A jelenleg is érvényben lévő miniszteri rendelet szerint az autópálya matricák árait minden évben a tárgyévet megelőző esztendő augusztus hónapjához viszonyítva kell módosítani. A fogyasztói árindex jelenleg 1,3%, írja az M4. Így az országos napi jegy 5630, a 10 napos matrica 6990 forintba fog kerülni személyautókra. Az M1-es autópálya felújításával érintett vármegyékre külön éves autópálya matrica vásárolható, amelynek ára személygépkocsik esetében bruttó 15 000 forint.
0: Ezek voltak a 100.3 Rádió Dík hírei. Közlekedési hírek.
3: A Tárcsás utcában a Gyékény utcánál útszűkületen kell áthajtani. Sávlezárás nehezíti az előre jutást a Veres Péter úton kifelé a Bodnár utcánál, illetve le van zárva a külső sáv a Páskom-Liget utcában a Nyírpalota út előtt. Le van zárva a Cázár utca a Tököli út közelében, így ez az Istvánmezei út felől Zsák utca lett. Le van zárva a Rozsnyai utca is, a Röppentyű utca és a Hajdú utca között, illetve a Petneházi utca is a Lomb utcánál, így a Teve utca felől Zsák utca lett. Le van zárva a Gömb utca, Csata utca kereszteződés, illetve az Albert utca is a Zsombor utca és az Andor utca között. Útszűkületre kell készülni a Tavas utcában, a Mádi utca felé a Mélytó utca közelében, illetve az Izabella utca és a Jósika utca kereszteződésében útszűkületen kell áthajtani. A Bécsi úton befelé a Vörösvári útnál le van zárva a külső sáv, úgyhogy ennek a tudatában közlekedjen mindenki nagyon megfontoltan, türelmesen, óvatosan, meg hát azért legyünk őszinték, egy kicsit ügyesebben is. Mondom gyorsan, hogy milyen időre számíthatunk a mai nap folyamán, addig pedig, hogyha lát valaki valami rendkívülit, nyugodtan megírhatja nekem SMS-ben a 0630 3030 100-as telefonszámra.
4: Időjárás.
3: A mai nap folyamán egy hidegfront hatására erősen felhős, borongós időben lesz részünk országszerte, viszont jelentős áttörést jelentő mennyiségű csapadék nem várható. Sokfelé lesz viszont cserébe élénk és erős a szél. Tegnap déli irányzatú volt, sajnos egy nagyon rossz hírem van számotokra, a mai nap ez átfordult északnyugati irányzatba, úgyhogy ennek tudatában készüljön mindenki az útjára. A mai délután 21 fok körül várható a csúcs hőmérséklet, úgyhogy hivatalosan is ki lehet jelenteni, hogy az idei nyár eddig tartott.
4: Ezek voltak a 100.3 rádiódik hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Folytatódik a Bódik Kívánság Show a 100.3 rádiódikben. Romákról, nem csak romáknak. Rádiódik.
3: Hatalmas szeretettel várom, és természetesen teljesítem is a további zenei kívánságokat, úgyhogy mindenféleképpen kapjátok elő a telefonotokat, tárcsázzátok a 0630 3030 100-as telefonszámot, és vagy írjátok meg nekem SMS-be, vagy pedig felhívhattok, és akár úgy is meg lehet nekem mondani, hogy kik vagytok, kinek, milyen zenét és milyen alkalomból szeretnétek küldeni. Hogyha SMS-t írtok nekem, akkor mindenféleképpen mutatkozzatok be, hiszen amúgy is úgy illik, illetve így tudni fogom, hogy ki kéri a dalt. Illetve, hogyha mondjátok, hogy kinek külditek, akkor ne csak annyit írjatok, hogy az asszonynak, apámnak, a főnökömnek, hanem legalább egy keresztnevet is, így szívhez szólóbb, és akkor el tudom mondani, hogy X küldi Y-nak nagyon sok szeretettel, mert mondjuk megevett ma egy kiló kenyeret. Tehát, hogy valami jó kis dumát még oda lehet írni a végére, én így írnék SMS-t, viszont ez egy szabad ország, mindenki azt és úgy csinálja, ahogy csak tud, úgyhogy olvasom is gyorsan a következő SMS-t, így szól. Buddy Gusztitól kérnék egy dalt a drága feleségemnek, Mercedesnek, Budapestre. Na hát akkor Budapestre fog szólni a Mercedesnek egy jó kis dal, a szépséges hercegnő fog szólni Buddy Gusztitól, úgyhogy nem tudtuk meg ugyebár sajnos, hogy kiküldi a dalt. Ha írtok SMS-t, mindenféleképpen mutatkozzatok be. Most pedig következzen a muzsika.

0: Bódi Csabi Junior a te kívánságodra vár.
1: Hívd őt, vagy írj SMS.
0: Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100. Bódi Kívánság Show a 100.3 Rádiódikben.

0: Budi Csabi Junior a te kívánságodra vár.
1: Hívd őt, vagy írj SMS-t. Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100.
0: Bódi Kívánság Show a 100.3 rá.

0: Várom továbbra is a zenei kívánságaitokat a 0630303030-as telefonszámra SMS vagy pedig betelefonálás formájában is. Én nem teszek különbséget kettő kívánság között, ez gyakorlatilag szinte már szerencse, jókor, jó időben, hogyha éppen hívtok, vagy éppen az SMS falnak a legtetején ti vagytok, akkor már teljesül is a kívánságotok. Ezt bebizonyítva nem is húzom tovább az időt, olvasom gyorsan a következő SMS-t, melyet nem olyan régen kaptam Dávidtól. Szia, Dávid vagyok, a szerelmemnek szeretnék a kispesti Nikinek küldeni egy dalt. Bízzál bennem, kérlek nagyon. Na hát én bízok benned, kedves Dávid, illetve a dal címe is pontosan ugyanez, Aranyszemek Ricardo és Dorina duettje fog szólni akkor kispesti Nikinek, élete szerelme kérésére, a drága kedves szíve választottja kérésére.
1: Hát a Dávid.

0: Bódi Csabi Junior a te kívánságodra vár.
1: Hívd őt, vagy írj SMS. Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100.
0: Bódi Kívánságshow a 100.3

0: Csabi Junior a te kívánságodra vár.
1: Hívd őt, vagy írj SMS-t. Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100.
0: Bódik Kívánság Show a 100.3

0: Közlekedési hírek.
1: A Tárcsás utcában a Gyékény utcánál útszűkületen kell áthajtani. Sávlezárás nehezíti az előrejutást a Veres Péter úton kifelé a Bodnár utcánál, illetve le van zárva a külső sáv a Páskom-Liget utcában a Nyírpalota út előtt. Le van zárva a Cázár utca a Tököli út közelében, így ez az Istvánmezei út felől Zsák utca lett. Le van zárva a Rozsnyai utca is, a Röppentyű utca és a Hajdú utca között, illetve a Petneházi utca is a Lomb utcánál, így a Teve utca felől Zsák utca lett. Le van zárva a Gömb utca, Csata utca kereszteződés, illetve az Albert utca is a Zsombor utca és az Andor utca között. Útszűkületre kell készülni a Tavas utcában, a Mádi utca felé a Mélytó utca közelében, illetve az Izabella utca és a Jósika utca kereszteződésében útszűkületen kell áthajtani. A Bécsi úton befelé a Vörösvári útnál le van zárva a külső sáv, úgyhogy ennek a tudatában közlekedjen mindenki nagyon megfontoltan, türelmesen, óvatosan, meg hát azért legyünk őszinték, egy kicsit ügyesebben is. Mondom gyorsan, hogy milyen időre számíthatunk a mai nap folyamán, addig pedig, hogyha lát valaki valami rendkívülit, nyugodtan megírhatja nekem SMS-ben a 0630 30 30 100-as telefonszámra.
0: Időjárás.
1: A mai nap folyamán egy hidegfront hatására erősen felhős, borongós időben lesz részünk országszerte, viszont jelentős áttörést jelentő mennyiségű csapadék nem várható. Sokfelé lesz viszont cserébe élénk és erős a szél. Tegnap déli irányzatú volt, sajnos egy nagyon rossz hírem van számotokra. A mai nap ez átfordult északnyugati irányzatba, úgyhogy ennek tudatában készüljön mindenki az útjára. A mai délután 21 fok körül várható a csúcs hőmérséklet, úgyhogy hivatalosan is ki lehet jelenteni, hogy az idei nyár eddig tartott.
0: Ezek voltak a 100.3 Rádiódik hírei.
1: A késői nyár és a kora őszi időszakban közel 1,5 millió magyar számára keseríti meg a mindennapokat a parlag fűvirágzása. A klasszikus tüsszögés, orfolyás és szemviszketés mellett azonban sokan tapasztalnak furcsa, szokatlan tüneteket bizonyos ételek elfogyasztása után. Ha a dinnye, az uborka vagy a banán evése közben hirtelen bizseregni kezd a nyelvünk, vagy viszketni kezd az ajkunk, az nem a véletlen műve. A háttérben a pollen allergia egyik leggyakoribb velejárója, a kereszt reakció állhat. Hazánkban a lakosság jelentős része valamiért érintett valamilyen allergiás megbetegedésben, a parlagfű pedig augusztus és szeptember környékén szinte elkerülhetetlen terhelést jelent számukra. Kevesen tudják azonban, hogy ez a környezeti allergén szoros kapcsolatban állhat a táplálkozásunkkal. A kereszt allergia mechanizmus azon alapul, hogy a szervezetünk által a parlagfű pollenje ellen termelt IgE antitestek szerkezetileg nagyon hasonló, más forrásból származó fehérjéket is felismernek. Ennek a következtében az immunrendszer nem csak a levegőben szálló virágporra reagál, hanem egy bizonyos, hasonló felépítésű élelmiszerre is. A parlagfű allergia esetén a leggyakoribb kereszt reakciót kiváltó élelmiszerek közé tartozik a paradicsom, a dinnye, a banán, az uborka, a kamilla, a paprika és a petrezselyem is, sőt a tökfélék családjára jellemző kabak termésűek mellett a napra forgó magból préselt olajok vagy az articsóka fogyasztása is okozhat kellemetlenségeket az arra érzékenyeknél. Ezek a tünetek természetesen jellemzően jóval enyhébbek, mint például a légúti panaszok. Az étel elfogyasztása után rövid időn belül jelentkezhet az ajkak vagy a nyelv bizsergése, enyhe duzzanat, esetleg viszkető érzés a száj üregben. Azonban önmagában a tünetek alapján szinte lehetetlen eldönteni, hogy valódi étel allergiáról vagy csupán pollenhez hasonló kereszt reakcióról van-e szó. A pontos diagnózis márciusban a modern komponens alapú allergiavizsgálatok nyújthatnak segítséget, amelyek feltárják az immunológiai összefüggéseket. Szóval röviden és tömören, vannak olyan zöldségek, gyümölcsök, melyeknek az összetevői között található hasonló fehérje, hasonló összetételű fehérje, mint például, ami kiváltja a pollen allergiát, úgyhogy ha valakinek ilyesmi reakciója van, mindenféleképpen igazából nézesse meg magát, nem hiszem, hogy akkora nagy erőfeszítés lehet egy ilyen komponens alapú allergiavizsgálatra elmenni, és akkor kiderül, hogy igazából ez csak ilyen keresztreakció, vagy valódi ételérzékenység. Úgyhogy, ha egészségügyi problémáról van szó, már körülbelül 1000-szer elmondtam, de mondjuk legyen csak 777-szer mondjuk, tehát, hogy rengetegszer elmondtam már, ha egészségügyi dolgokról van szó, mindent a leges, leghamarabb kell megcsináltatni, megnézetni, illetve helyrehozni.

0: Bódi Csabi Junior a te kívánságodra vár.
1: Hívd őt, vagy írj SMS-t.
0: Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100. Bódi Kívánság Show.

Bódi Csabi Junior a te kívánságodra vár. Hívd őt, vagy írj SMS. Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100. Bódi Kívánságshow a 100.3 Rádiódikben.

Kedves 100.3 rádiódikkes hallgatók, sajnos ilyen gyorsan eltelt 3 óra, eddig tartott a mai Bódik kívánságsó, úgyhogy mi legközelebb csak holnap találkozunk délután 3-kor, ugyanis én minden hétköznap délután 3-tól 6-ig teljesítem a zenei kívánságokat, méghozzá a lehetőség szerinti legtöbbet, szóval várlak vissza titeket holnap, addig is kellemes időtöltést kívánok mindenkinek, mint a Truman Show-ba, szép estét, jó reggelt, jó napot, jó éjszakát, mindent előre kívánok nektek egyszerre, és búcsúzásul pedig itt hagyom a Ne nézz vissza rám egy című slágernek az átdolgozását Emilio Radics Gigi, Dr. BRS, itt lesz velünk a Beszkár trió is, valamint egy verhetetlen duett, Gáspár Laci és K. Kevin Forog a földje, ezzel fogok búcsúzni tőletek, holnap pedig délután Tali. Sziasztok, Devlesa!

kedves. Bódi Csabi Junior a te kívánságodra vár. Hívd őt, vagy írj SMS. Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100. Bódi Kívánság Show a 100.3 Rádió Digben.

Bódi Csabi Junior a te kívánságodra vár. Hívd őt, vagy írj SMS. Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100. Bódi Kívánság Show a 100.

0: a föld. Az elmúlt órákban a kéréseké és a kívánságoké volt a terep.
1: Ez volt a Bódik Kívánság Show a Rádió Digben.
0: 100.3 Rádió Dig. Romákról, nem csak romáknak. A Rádió Digben minden hétköznap délután 3-tól a kéréseké és a kívánságoké a terep.
1: Aki a kívánságokat teljesíti,
0: Bódi Csabi Junior, Bódik Kívánság Show. A 100.3 Rádió Digben.
1: A műsor termék megjelenítést tartalmazott.
0: Szityúvász losasza. Tanuljunk örömmel. Lovári cigány nyelvoktatás a 100.3 Rádió Digben.
2: Szia Hajni!
3: Szia Armando!
2: Nos, megtanultuk már azt, hogy a múj az önmagában a száj, de hogy a magyar nyelvben is van külön szó arra, hogy ajkak, így a cigány nyelvben is van, és ez úgy van, hogy vust. Igen, és mivel két ajkunk van, mit fog kapni a végén?
3: Egy A betűt, vusta.
2: Így van, ó, de jó, hát nagyon jól tanulsz, büszke vagyok rád. Remélem a hallgatók is így haladnak velünk. Szityúvász losasza.
3: Tanuljunk örömmel.
1: Romákról, nem csak romáknak. 100.3 Rádió Dig.
0: Rádió Dig. Rólunk, neked. Hírek rólunk, neked. A 100.3 Rádió Digben.
4: Üdvözlöm a hallgatókat! A Rádió Dig nemzetiségi híreit Patai Annától hallják. Miben hisznek leggyakrabban a cigányok? A roma vallásosság és hagyományos hitvilág. A roma népesség vallásossága rendkívül sokszínű. A cigány közösségek hosszú vándorlásuk és különböző országokban való letelepedésük során sokféle vallási és kulturális hatással találkoztak. Ezért a romák között találkozhatunk katolikusokkal, reformátusokkal, görögkatolikusokkal, ortodox keresztényekkel, protestánsokkal és különböző kisebb keresztény közösségekkel is. Napjainkban különösen jelentős szerepet töltenek be egyes pünkösdi és evangéliumi gyülekezetek. A roma vallásosság egyik legfontosabb jellemzője, hogy a hivatalos vallási tanítások mellett sok családban hagyományos hiedelmek és szokások élnek tovább. Ezek sokszor nem különálló cigány vallást jelentenek, hanem a kereszténységgel, illetve az adott ország népi kultúrájával összefonódó hagyományokat. Istenbe vetett hit. A keresztény vallású roma közösségekben az Istenbe vetett hit központi jelentőségű. Sok családban fontos az imádkozás, a templomba járás, a keresztelés, a házasság és a vallási ünnepek megtartása. A család vallásos nevelése gyakran már gyermekkorban elkezdődik. Az idősebb generációk továbbadhatják a vallási történeteket, imákat és szokásokat a fiatalabbaknak. A hit sok esetben nem csupán vallási kérdés, hanem a mindennapi élet része. Egyes emberek Isten segítségét kérik betegség, nehézség, nehéz élethelyzet, családi probléma vagy fontos döntés előtt. Jézus Krisztus és a kereszténység. A keresztény roma közösségek számára Jézus Krisztus személye és tanítása kiemelkedően fontos. A szeretet, a megbocsájtás, a család támogatása, a segítségnyújtás és a közösséghez való tartozás sok közösség vallás életében is hangsúlyos. Magyarországon sok roma család keresztény vallású. A különböző felekezetekhez tartozó közösségek között azonban jelentős különbségek lehetnek abban, hogy hogyan gyakorolják a hitüket. Az ima és a közösségi vallásosság. Az ima sok roma család vallási életében fontos szerepet tölt be. Az imádkozás történhet templomban, gyülekezetben vagy otthon a család körében. Különösen erős lehet a közösségi vallásosság egyes roma gyülekezetekben az Isten tiszteletekhez éneklés, zene, taps és közös imádkozás kapcsolódik. A zene és az éneklés sok közösség számára érzelmileg is fontos módja a vallás kifejezésének. A család és az ősök tisztelete. A roma kultúrában hagyományosan nagyon fontos a család és az idősebbek tisztelete. Az elhunyt családtagok emléke is erősen jelen lehet a közösségek életében. A halállal kapcsolatos szokások között találhatunk vallásos és kulturális elemeket egyaránt. A temetés, az elhunyt emlékének őrzése és a hozzátartozók támogatása pedig különösen jelentős lehet.
1: Ezek voltak az FM 100.3 Rádió Dig roma hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz.
0: A mi zenéink, a mi műsoraink. Indul a Csumi Daftume Szabinával a 100.3 Rádió Digben.
5: Gyere fiú, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a diknóta.
1: Romákról, nem csak romáknak.
0: Rádió

0: Rádió Dick.
1: Vorba, vorbasza.
0: Rólunk, neked.
2: 100.3 Rádió Dick, romákról nem csak romáknak, Boruk Szabina vagyok, sok szeretettel köszöntöm a hallgatókat. Ez az a műsor, amikor lehet zenéket kérni, nem is akármilyen módon. TikTokon elég, hogyha bekövettek, írtok nekem egy üzenetet, és díjtalanul, képzeljétek el, itt lehettek, és tudunk örömet okozni másoknak. Elmondhatjuk az érzéseinket, a fájdalmainkat, az üzenetet továbbíthatjuk erősítésre, bátorításra. És egyébként, hogyha nincs kivel meghallgatnod a kedvenc zenédet, én itt vagyok, és küldöm neked sok szeretettel. Szóval érezzük jól magunkat a mai műsorban, és 6 órától este 8-ig.

0: Hippodrom.
1: 100.3 Rádió Dik.
0: Utaz a Dik Rádióval.
2: 100.3 Rádió Dik, romákról nem csak romáknak. Nézzük meg, hogy kinek szól a következő dal. Amigos Rockstar azt írja nekünk: szia Szabina, neked küldenek speciál vagy szép szerelmes zenét, és egyszer majd rájössz. Szia Amigos, amigo, köszönöm szépen, akkor hogyha már ilyen jó kis neved van, legyen valami jó kis rumba, vagy szamba, esetleg bachata, valami jó kis latin dal, mit szólsz hozzá. Sok-sok szeretettel küldöm a hallgatóknak.

0: mi hangunkon, rólunk, neked. 100.3 Rádiódik.
1: Kozák Manaszti azt mondja, egy dúros pergetőt szeretne küldeni sok-sok szeretettel a családjának. Erővel, egészséggel, Zsál Karintu Menge, Kadigyili.
2: Ezzel a dallal nagyon-nagyon sok szeretettel

0: 98.3 Rádiódik.
1: Tu menge penas.
0: Rólunk, neked.
2: Horváth Anna Mária azt mondja, szia, gyarmatra szeretnék küldeni Csík Zolikának egy szerelmes zenét Rolandtól, és úgy nagyon-nagyon szeretem. Na hát akkor sok-sok szeretettel küldjünk a következő zenét. Rolandtól fogjuk küldeni, úgyhogy itt a lehetőség, hogy tartsatok velem, és hallgassátok meg a legnagyobb slágereket itt a Dick Rádión.

0: 100.3 Rádiódi, ahol a mi hangunk hallatszódik. Makagyuszi alsókertjében Völgyi Zsuzsi ludai végre árnyékot vetnek. 100.3 Rádiódi, süss fel nap! Minden hétköznap 9-től délig. A műsor termék megjelenítés tartalmazott. Hírek rólunk neked a 100.3 Rádiódikben.
1: A Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal laboratóriuma megerősítette a baromfipestés vírus jelenlétét két broiler csirke állományban, a Bács-Kiskun vármegyei Fülöpházán, közölte a Nébih szerdán az MTI-vel. A mintegy 220 000 broiler csirkét tartó telepen a megemelkedett elhullás, a csökkent takarmány és ivóvízfogyasztás, valamint a zöldeszínű hasmenés hívta fel a figyelmet a megbetegedésre. Nemes Imre országos főállatorvos már a betegség gyanúja alapján elrendelte az érintett állományok felszámolását, a szükséges járványügyi intézkedéseket. A gazdaságok körül 3 kilométeres védő, illetve 10 kilométeres megfigyelési körzetet jelöltek ki. Hangsúlyozták, a baromfipest is rendkívül fertőző vírusos megbetegedés, amely a háziasított és vadon élő madarakat egyaránt érintheti. Tanács Zoltán az Európai Űrügynökség elnökével, József Asbakerrel szerdán abban állapodott meg, hogy az ESA szakértői és a magyar delegáció képviselői munkacsoportot állítanak fel, annak érdekében, hogy újra gondolják, Magyarország miképp tudná a befizetéseit minél nagyobb mértékben visszakapni, jelentette be a tudományos és technológiai miniszter a Facebook oldalán. Tanács Zoltán a közösségi oldalán tett szerdai bejegyzésében azt írta, az Európai Űrügynökség szakértői és a magyar delegáció képviselői azt is megvizsgálják, hogy az ESA forrásait egyenletesebben oszták el úgy, hogy a magyar tudomány, a magyar űripari kis- és középvállalkozások is részesülhessenek az ESA befizetésekből. A magyar vendégek és a vendégéjszakák száma egyaránt 7%-kal növekedett Horvátországban az év első 7 hónapjában, közölte a Horvát Idegenforgalmi Közösség budapesti képviselete. A közlemény szerint az előzetes adatok alapján július végéig közel 440 ezer magyar turista, összesen mintegy 2 millió vendégéjszakát töltött Horvátországban. A tavalyi erős év hasonló időszakához viszonyítva ez 7%-os növekedés. Júliusban a bővülés még dinamikusabb volt, az érkezések száma 8, a vendégéjszakáké 7%-kal nőtt a tavalyi hasonló adatokhoz képest. A lakásárak országosan 11,5%-kal, Budapesten 6,5%-kal emelkedtek éves szinten augusztusban, míg júliushoz képest országosan 0,6%-kal emelkedtek, Budapesten viszont 0,1%-kal csökkentek, az ingatlan.com lakásárindexe szerint. A változás Budapesten különösen látványos. Tavaly augusztusban még 21,5%-kal voltak magasabbak a fővárosi lakásárak az egy évvel korábbinál, ez a tempó mostanra a harmadára csökkent. Szeptember elején Budapesten a használt lakások és házak medián négyzetméter ára 1,41 millió forint volt, a megye székhelyeken 877 ezer forintra mérséklődött.
0: Ezek voltak a 100.3 Rádiódik hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Folytatódik a Csumi Dávtume Szabinával a 100.3 Rádiódikben.
2: Gyertek fiúk, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek, addig
0: jót. Romákról, nem csak romáknak. Rádiódik.

Sandra Gagyi nevű felhasználó, testvéremnek szeretnék küldeni egy jó kis számot Szegedre. Hadd szóljon akkor ne csak Budapest és környékére, hanem vidékre is, meghozzá most egyenesen Szegedre a következő dal.

0: 100.3 Rádiódik.
1: Ani Anika, sziasztok, Szabina Baracskára szeretnék küldeni egy jó kis zenét, sok szeretettel. Köszönöm, hogy írtál, Anika Baracskára, és küldöm sok-sok szeretettel és tisztelettel a következő dalt, és annak örülök nagyon, hogy tényleg nem csak Budapesten és környékén tartanak velünk, mert nyilván a rádiófrekvencia mondjuk az autóban addig érvényes, de az online felületen is rengetegen hallgatok bennünket, és otthon is, mondjuk az okos tévét is bekapcsoljátok, ott is velünk tudtok tartani, úgyhogy ez annyira klassz, hogy ennyire összetartunk. Reméljük, hogy a legjobb zenéket tudjuk nektek tolni, amit élveztek is, és szerettek is, de hogyha esetleg nem olyan, akkor írjátok meg nekem kommentbe, hogy melyik legyen a következő dal, és akkor hadd szóljon nektek.

0: a mi hangunk szól, ahol a mi kedvenceink szólnak. 100.3 Rádiódik. Romákról, nem csak romáknak.
1: Anett, szia! A szerelmemnek, Bangós Anyikának szeretnék küldeni egy következő zenét. Nagyon-nagyon szeretem ezt az üzenetet, kaptam Anettől, és bízom benne, hogy Sanyi, ezt az üzenetet megkapod, mert látod, ennyire oda meg vissza van, érted, ez a hölgy. Azért nagy dolog, amikor egy lány felvállalja az érzéseit egy egész ország világ előtt. Szerintem ez becsülendő példa, úgyhogy kedves női társaim, azt mondom, ha szeretitek az uratokat, vagy a párkapcsolatban lévő szemét, aki az életetek része, itt a lehetőség, írjátok meg ti is nyugodtan.

0: mi hangunk hallatszódik. 100.3 Rádiódíj.
1: Kedves hallgatók, köszönöm, hogy ma is velem tartottatok. Lejárt most a műsoridő, de folytatódik. Minden hétköznap 6-tól 8-ig a Dik Rádión, és minden szerdán és csütörtökön a Dik TV-n is. Csumi Daftomek kívánságműsor, remélem majd veletek. Na, sziasztok!

0: A műsor termék megjelenítést tartalmazott.
1: Szityuvász losasza. Tanuljunk örömmel. Lovári cigány nyelvoktatás a 100.3 rádiódikem.
2: Szia Hajni!
3: Szia Armando!
2: Nos, megtanultuk már azt, hogy a múj az önmagában a száj, de hogy a magyar nyelvben is van külön szó arra, hogy ajkak, így a cigány nyelvben is van, és ez úgy van, hogy vust. Igen, és mivel két ajkunk van, mit fog kapni a végén?
3: Egy A betűt, vusta.
2: Így van, ó, de jó, hát nagyon jól tanulsz, büszke vagyok rád, remélem a hallgatók is így haladnak velünk. Szityuvasz, losasza?
3: Tanuljunk örömmel.
0: Romákról, nem csak romáknak. 100.3 Rádiódi. Rádiódi. Rádiódi. Rólunk, neked. Hírek rólunk, neked. A 100.3 Rádiódikben.
4: Üdvözlöm a hallgatókat. A Rádiódik nemzetiségi híreit Patai Annától hallják. Miben hisznek leggyakrabban a cigányok? A roma vallásosság és hagyományos hitvilág. A roma népesség vallásossága rendkívül sokszínű. A cigány közösségek hosszú vándorlásuk és különböző országokban való letelepedésük során sokféle vallási és kulturális hatással találkoztak. Ezért a romák között találkozhatunk katolikusokkal, reformátusokkal, görögkatolikusokkal, ortodox keresztényekkel, protestánsokkal és különböző kisebb keresztény közösségekkel is. Napjainkban különösen jelentős szerepet töltenek be egyes pünkösdi és evangéliumi gyülekezetek. A roma vallásosság egyik legfontosabb jellemzője, hogy a hivatalos vallási tanítások mellett sok családban hagyományos hiedelmek és szokások élnek tovább. Ezek sokszor nem különálló cigány vallást jelentenek, hanem a kereszténységgel, illetve az adott ország népi kultúrájával összefonódó hagyományokat. Istenbe vetett hit. A keresztény vallású roma közösségekben az Istenbe vetett hit központi jelentőségű. Sok családban fontos az imádkozás, a templomba járás, a keresztelés, a házasság és a vallási ünnepek megtartása. A család vallásos nevelése gyakran már gyermekkorban elkezdődik. Az idősebb generációk továbbadhatják a vallási történeteket, imákat és szokásokat a fiatalabbaknak. A hit sok esetben nem csupán vallási kérdés, hanem a mindennapi élet része. Egyes emberek Isten segítségét kérik betegség, nehézség, nehéz élethelyzet, családi probléma vagy fontos döntés előtt. Jézus Krisztus és a kereszténység. A keresztény roma közösségek számára Jézus Krisztus személye és tanítása kiemelkedően fontos. A szeretet, a megbocsájtás, a család támogatása, a segítségnyújtás és a közösséghez való tartozás sok közösség vallás életében is hangsúlyos. Magyarországon sok roma család keresztény vallású. A különböző felekezetekhez tartozó közösségek között azonban jelentős különbségek lehetnek abban, hogy hogyan gyakorolják a hitüket. Az ima és a közösségi vallásosság. Az ima sok roma család vallási életében fontos szerepet tölt be. Az imádkozás történhet templomban, gyülekezetben vagy otthon a család körében. Különösen erős lehet a közösségi vallásosság egyes roma gyülekezetekben az Isten tiszteletekhez éneklés, zene, taps és közös imádkozás kapcsolódik. A zene és az éneklés sok közösség számára érzelmileg is fontos módja a vallás kifejezésének. A család és az ősök tisztelete. A roma kultúrában hagyományosan nagyon fontos a család és az idősebbek tisztelete. Az elhunyt családtagok emléke is erősen jelen lehet a közösségek életében. A halállal kapcsolatos szokások között találhatunk vallásos és kulturális elemeket egyaránt. A temetés, az elhunyt emlékének őrzése és a hozzátartozók támogatása pedig különösen jelentős lehet.
0: Ezek voltak az FM 100.3 Rádió Dikroma hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz.
1: A mi zenéink, a mi műsoraink. Folytatódik a Roma Szalon a 100.3 Rádiódikben. Rádiódikben.
0: Romákról, nem csak romáknak.
1: Rádiódik. A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádiódik. Indul egy újabb óra a 100.3 Rádiódikben.
5: Gyertek, fiúk, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a diklóban.
0: Romákról, nem csak romáknak.
1: Rádiódik. Digitális benszülöttek. A világ első globális nemzedéke. Ők Z-től az alfáig. Tele vannak kérdéssel, és aki kinyomozza a választ, Baranyi Roland.
6: Nagy-nagy szeretettel köszöntelek titeket, drága rádiódik hallgatók, csütörtök este 8 óra múlt pár perccel, ezen a héten is a regenerációt hallhatjátok, én Baranyi Roland vagyok, és hát ismét aktuális, hogy beszélgessünk a labdarúgásról, ahogyan múlt héten tettük, mivel elrajtolt a Bajnokok Ligája szezon, most egy új formátumban, kedd, szerda, csütörtökön is rendeznek Bajnokok Ligája meccseket, és ezeket fogjuk sorra venni, ugye velünk egy időben, ahogy ezt az adás halljátok, még vannak Bajnokok Ligája meccsek, ezekbe direkt nem nézünk bele, és nem kommentáljuk őket, hogyha nem tudjátok nézni, akkor majd vissza tudjátok nézni, mindenféle spoiler nélkül nem lőjük le a poénokat, viszont a keddi és szerdai BL meccseket ki fogjuk elemezni, és akivel ezt az elemzést el fogjuk követni, az Baranyi Gyula. Nagy szeretettel köszöntelek nálunk itt újra.
7: Nagy szeretettel üdvözlöm a Dik Rádió hallgatóit, Baranyi Zinyó vagyok. Amikor én fociztam, akkor füle volt a labdának, mert fűzős volt. Azóta megváltozott a futball.
6: Mikor volt az? Beszéljünk egy kicsit erről akkor az elején.
7: Igen, hát körülbelül a 70-es évek. Uh-huh. 70-es évek.
6: Mennyi idő volt, ami igazán aktív volt? Még hát, a fűzős labdával.
7: Hát egy pár év volt, igen, egy olyan 5-6 év fűzős labdával. Uh-huh. Az úgy megszívta a nedvességet, hogyha belefejeltünk, akkor agyrázkodást kaptunk.
6: Aha, aha. Teljesen más volt.
7: Más volt, igen, a futball. De viszont az alapjáték nagyon jó ment.
6: Na beszéljünk akkor egy kicsit erről, mert most pont ez egy jó téma. Mi változott meg akkor, mikor még aktív futballista voltál? Szerinted a maga a játéknak a dinamikájában, a taktikában, a hozzáállásban mi az, amit így ki lehetne emelni? Mert hogyha régről nézek foci meccseket, tehát abból a korszakból, mikor még Pelé, Eusebio, Di Stefano, Puskás, stb. Nyilvánvalóan el lehet ismerni, hogy ezek minden idők nagy nevei, akiket most felsoroltam például, viszont annyira más volt a játéknak a dinamikája, a menete, hogy nem is igazán tudja az ember elképzelni mondjuk a, most mondok valakit, a Pelét vagy a Di Stefanót egy most 2026-os Premier League-ben. Nem lehet annyira elképzelni, hogy mire lennének képesek fizikálisan, mert annyira átalakult a futball. Te ezt hogyan érzékeled?
7: Hát először is tulajdonképpen a mai futball nagyon felgyorsult. Régen nem volt ilyen a futball, ilyen gyors. Ha megnézzük, más voltak a taktikák, akkor nem területeket védtünk, hanem szoros emberfogás volt, sokkal nehezebb volt focizni, mint most jelenleg. Mert tulajdonképpen, ha valaki rám állt, akkor nekem brusztolni kellett, ha kaptam a labdát, egy passzlabdát, akkor nekem brusztolni kellett érte harcolni, hogy én azt tényleg tudjam venni, és akkor tudjak tovább játszani. Most egész könnyű focizni, mert tulajdonképpen területet védenek. Én visszahoznám egy kicsit ezt a szoros emberfogást, főleg amikor egy kisebb csapat egy nagyobb csapat ellen focizik. Uh-huh. Mert nagyobb esélye volna neki. Hát én látom például a PSG-t láttam, éppen most ilyen összefoglaló volt, és nézem, a PSK-ból voltak körülbelül olyan 4 ember elől csatárok. És a védelemnél meg volt vagy 7-8 ember. És olyan egyérintés passzokkal kiátszották őket. Mert területet fognak, hát állj oda mellé, és akkor ne enged, hogy átvegye a zsugát. Na, itt kellene egy kicsit az ilyen modern fociba változtatni az edzőknek, hogy ez is működjön.
6: Mhm, uh-huh. Hogyha elkezdted ezeket említeni, jó, még egy kérdésre visszakanyarodnék azért, fizikálisan és intenzitásban szerinted ezek a régi nagy labdarúgók be tudnának illeszkedni mai futballba? Azzal a fajta intenzitással, mondjuk, hogyha lenne egy ilyen időgép, mondjuk egy Eusebio tudna teljesíteni a mai tempó mellett? Hogy gondolod?
7: Hát ő jó mozgású volt és gyors volt, de többségben nem tudnának, mert lassúak. Uh-huh. Nem tudnán, nem tudnák fölvenni azt az ütemet, nem is bírnák. Ez olyan, mint a Pustai, amikor játszott a Fradiba, a védő szorosan ott állt mellette, és akkor a hatodik sprintnél már a védő két kifulladt, és akkor ő meg csak benyargalta izé labdával, és gólt rúgott, szóval más, ez az erőléti futball egész más, mint a régi foci. Alapjáték ment tulajdonképpen a régi fociban, ha megnézzük.
6: Valahogy így is, én is így látom, és ezért néz összehasonlítani az egyik korszaknak a legjobbjait a másik korszakéval. Most akkor térjünk ki arra a témára, amit fel is vezettem, ugye kedden és szerdán is hat bajnokok ligája meccset rendeztek. Az első mérkőzés, amiről beszélni fogunk, a LASK és az AEK Athénnak a mérkőzése. Itt az athéni, a görög csapat 1-0-ás győzelmet tudott szerezni. Ez azért fontos, mert itt van magyar vonatkozása is ennek a mérkőzésnek, ugye Vitális és Varga is görög csapatban játszik az AEK Athénban. Ugye Varga Barnabás a Ferencvárostól igazolt Görögországba, a Vitális pedig ugye a Győrben játszott még 25-ben, és onnan igazolt át az Athénba. Hogyan láttad ezt a mérkőzést, illetve hogy hogyan élted meg ezt a meccset, hogy játszottak a magyarok?
7: Végignéztem a meccset, mert ahol magyar játszik, én megnézem a meccset. Én tulajdonképpen az Athén és a osztrák csapat között brusztoltak, nagyon jó hajtottak az első percetől kezdve, nagyon jó meccs volt, és akkor jött a 21. perc, amikor egy szabadrúgással Marin olyan gólt rúgott, egy Binti gólt, hogy azzal vezetett az Athén. A Varga Barnabásnak nagyon jó játszott, mert ha felívelték a labdát, ő rá játszanak
6: az ő fejére.
7: Igen, ő rá játszanak a fejjátékban, nagyon szépen lefejeli a társainak, gólhelyzetbe hozza őket, neki is voltak helyzetei, sajnos nem sikerült neki gólt rúgni, volt egy nagyon szép fejes gólja, Fürde lefejelte is, sajnos a kapu fölé ment a labda, úgyhogy nem lett gól, viszont a Vitalis középpályán hatalmasat játszott. Aha. Az a gyerek nagyon jó, megnyert a párharcokat, szerelt, indított, nagyon jó játszott. Nekem tetszett a meccs, a két magyar jó játszott, hát egy gól sikerült rúgni, de rúghattak volna sokkal többet. Ez a LASK csapat, ez az osztrák linci csapat viszont nagyon kemények az osztrákok, úgyhogy nekem tetszettek az osztrákok is. Egy jó kis meccs volt.
6: Igen, és ami érdekes, hogy ugye rengeteg nagy név van egyébként az Athénban, például a Luka Jovic, én rá emlékszek, a Benficába kezdte, onnan igazult a Frankfurtba, és a Frankfurtba lett igazán nagy sztár, ugye a frankfurti utolsó évében 32 meccsen 17 gólt és 5 gólpasszt jegyzett, és onnan le is igazolta őt a Real Madrid, akkoriban nagyon nagy összegnek számító 67 millió fontért. Aztán a Real Madridban nem jutott annyi lehetőséghez, ugye, mert a Benzema mellett rengeteget padozott akkoriban mindenki, és ő a csatárpárja a Varga Barnabásnak. Tehát egyébként nagyon jól össze van rakva ez a csapat, ha jól tudom, akkor tavaly a görög bajnokságot meg is nyerte az Athén. De nem akarok rosszat mondani, majd ennek utána nézzünk, ameddig a következő meccseket kielemezzük. Egy időben zajlott az előbbi párharccal a Club Brugge és az Aston Villának a találkozója. Itt az Aston Villa hát eléggé megszenvedett a győzelemért. Ez egy ilyen 50-50-es meccs volt, a fogadóirodák szerint is. A Brugge nagyon jól játszik otthon, ugye a belga csapat. Az Aston Villának viszont sikerült 3-2-re nyernie, ami azért érdekes, mert hát talán a két legnagyobb sztárja az Aston Villának elment a csapatból a nyáron, ugye a Watkins és a Rodgers a Chelsea-be, viszont leigazolták a Nicholas Jackson-t a Bayern Münchenből, aki egész tűrhetően teljesített a Bayern Münchenbe. Egyelőre még csak pár meccset játszott az Aston Villában. Ezt a meccset te hogy láttad?
7: Tulajdonképpen az Aston Villa a bajnokságban három meccsből egy pontot szerzett, úgyhogy ők egész más szerkezetben játszanak, fiatalítottak, és még nem áll össze a csapat. Viszont itt tudtak győzni 3-2-re, a bajnokságban is 17-ek, úgyhogy nem ment nekik a foci, a BL meghozta a győzelmet nekik, úgyhogy hajtós meccs volt. Én dicsérem a Aston Villát, hogy tudott győzni idegenben.
6: Azt vettem egyébként észre, most nem csak az Aston Villáról beszélve, de így unblock a Premier League csapatokat nézve, hogyha bármelyik Premier League válogatottat kigondoljuk, vagy Premier League csapatot kigondoljuk magunknak, akkor mindegyik egyenként szinte, tehát az alsó közép osztályból is tud egy olyan szintet képviselni, tehát elég, ha megnézzünk egy kezdőcsapatot bármelyikből, hogy hatalmas szintet képvisel most már a Premier League. Tehát egy közepes Premier League csapat is komoly neveket tud felmutatni, és komoly csapatokat tud megfogni a Bajnokok Ligájában. Tehát az angol foci az elképesztően erős.
7: Hát igen, nagyon gyors a angol futball, és a Villa, ha megnézzük, akkor ők kupát nyertek a...
6: Így van.
7: Az Aston Villa, és egész más felállásban játszanak, egész más futballt, sok a fiatal benne, újítanak. Nem állt össze a szerkezet, de viszont én szerintem kell még nekik egy pár meccs, és akkor ott lesznek szerintem. Főleg most, hogy győztek.
6: Igen, Európa Ligát nyert az Aston Villa tavaly.
7: Igen.
6: És ugye játszott a PSG-vel is UEFA Superkupa döntőt, és ott is 2-1-re nyert a Paris Saint-Germain, ott is eléggé meccsbe voltak. Igen, tehát az angol foci az azért nagyon ütőkép.
7: Hát a legjobb bajnokság szerintem.
6: A következő meccs, amire tovább fogunk menni, Dortmund Villarreal, két citromsárga csapat, érdekes. Ők találkoztak, és a Dortmund 3-2-re győzni tudott otthon. Kifejezetten kiegyenlített mérkőzés volt egyébként. A meccs legjobbjának a Guirassit választották, ugye ő BL gól specialista, többször volt már, meg ha jól emlékszek, egyébként BL gól király is volt 2 éve.
7: Igen.
6: Egy nagyon erős csatár. Hogyan láttad ezt a meccset?
7: Hát a Dortmund erősen kezdett hazai pályán. Gulácsi védett, úgyhogy leigazolta a Villarreal. Hát sajnos nem jött össze neki, mert hát nem tehetett a gólokról, mert lett volna esély a bajnokságban is. Én szerintem nem tudom, hogy majd mi lesz vele, de még bizonyítani kell neki, hogy ő nagyon jó kapus. Úgyhogy kikaptak 3-2-re. Nem tudom majd mi lesz a továbbiakban, de sajnálom a Gulácsit, mert nagyon jó kapus.
6: Igen, beszéljünk egy kicsit róla. Mit gondolsz egyébként, mióta nem válogatott? Mikor mondta fel a válogatottságát a Gulácsi?
7: Hú, tavaly.
6: Hú, az gyorsan megnézzük. Addig,
7: múlt évben.
6: Addig beszéljünk a magyar válogatottban a kapusposzt kérdésről. Szerinted mennyire hiányzik a válogatottnak egyébként a Gulácsinak a játéka? Mennyire lehet megérezni ennek a hiányát?
7: Hát ott elég nagy bonyodalom volt, amikor kellett választani, és nehéz volt. Gulácsi megsértődött, lemondta a válogatottságot. A Dibusz lépett előre, mert hát nem tudom, hogy miért, de Gulácsi lemondott a válogatottságról. Gulácsi sokkal jobb kapus, mint a Dibusz, mert ő nem vonal kapus a Gulácsi, hanem ő kijön a magas labdákra is sokkal magabiztosabb, mint a Dibusz. Uh-huh. Úgyhogy megsértődött, és akkor lemondta a válogatottságot. Ennyi.
6: Igen, ez egy éve történt egyébként, és ami érdekesség, hogy előtte 2024 őszén már azt kérte Marco Rossitól, hogy az október és a novemberi válogatott meccseken ne szerepeljen, de akkor még nem vonult vissza végleg, tehát a Gulácsi már akkor is jelezte ugye a vezetőedzőnek, hogy lassan szeretne kilépni a válogatottból.
7: Bundesliga meg nagyon jó teljesítményt produkált.
6: Kicsoda?
7: A Gulácsi. Uh-huh. A Lipcsében.
6: Uh-huh. Igen. Most hát a Lipcsében hatalmasat ment. Ugye a volt, egyébként a Lipcsében minden magyar focista, aki a Lipcsében játszott, meghatározó volt. Vili Orbán is, Szoboszlairól nem is beszélve, ugye?
7: Igen.
6: Ugye volt is ilyen Lipcse, ahol három stabil kezdő magyar játékos volt. Menjünk tovább a következő meccsre. Porto-Manchester City találkozó volt. Ugye hiába a Guardiolának a hiánya, azért Manchester City volt itt az
7: nem,
6: esélyes.
7: Nem, sokkal jobban játszik, gyorsabban játszik a City. Igen.
6: City? Na jó,
7: igen.
6: Akkor ezt kibeszéljük, először gyorsan elmondom a tényeket. Ugye 2-0-ra nyert a Manchester City a Portónak az otthonában, ami érdekesség, hogy a Porto nem igazán tudott komoly helyzetet felmutatni, nem volt kaput eltaláló lövésük, ellenben Haaland kétszer is bevette az ellenfélnek a kapuját, 47. és a 90 plusz 1. percben. Hogyan láttad ezt a mérkőzést is? Ami érdekes, hogy hogy működik szerinted ez a Guardiola nélküli Manchester City?
7: Én szerintem sokkal gyorsabban játszanak, tűz van a csapat támadásaiban, az, hogy nem jönnek a gólok, az egy dolog, de sokkal gyorsabban játszanak. Nem a tutit játsszák a húzogatós futballt, hanem sokkal gyorsabban játszanak, és ellentámadások is gyorsabbak. Visszahúzódnak a félpályára, és onnan ellentámadásokat nagyon jól megoldották.

0: A Chelsea-nél, ugye a Chelsea-nél volt az ezt megelőző két szezonban vezető edző, jó, ott nagy zűrzavar van egyébként a Chelsea-nél, már régóta igazolások terén, stb. Úgy mindenki fejt ki kritikát. Viszont nekem is imponál az, hogy a Manchester City játszik, és a Portónak az otthonában egyébként nem olyan könnyű dolog ám pályára lépni és nyerni idegenben.
1: A Porto csapat tulajdonképpen híres arról, hogy a hátvédsora nagyon jó. Hát most azért nem jeleskedtek, úgyhogy nagyon szorosan fogták a hollandot, de sikerült neki egy fejes gól, és egy bepaszolt gól, úgyhogy a Porto nekem nem tetszett a támadásokban, visszafogott volt, a hátvédsora sem volt jó. Én szerintem simán megérdemelte a Manchester City a győzelmet.
0: Te kinézed a Manchester Cityből, hogy a Guardiolának a távozása után rögtön az első szezonban hosszú távon jól tud teljesíteni és mondjuk kupákat nyerni?
1: Igen, simán. Sokkal gyorsabban játszanak. Tűz, lendület van a támadásokban. Én szerintem igen.
0: Én bevallom, hogy ezt a mérkőzést én nem néztem meg, viszont ami érdekesség, ugye, hogy az Enzo Fernández, akit 145 millió euróért vettek, hatalmas pénz, még a mai futballban is, most lépett először pályára, ugye Bajnokok Ligája meccsen a Manchester Citybe, és elvileg egész jól teljesített, tehát a kerete abszolút megvan erre a Manchester Citynek, tehát az is egy bomba keret.
1: Nekem ez a keret sokkal jobban tetszik, mint a tavalyi. Úgyhogy a Holland 50 BL meccsből 59 gólt rúgott, mert most kettőt rúgott.
0: Hát igen, gólgép. Menjünk tovább, Lille-Real Betis mérkőzés is volt, ez is ilyen 50-50-es meccs volt, leginkább két
1: nagyon unalmas meccs volt az első fél
0: időben. Közel álló csapat.
1: Nagyon unalmas meccs volt, úgyhogy de viszont a második fél időben 5 gólt született, úgyhogy a második fél idő már egészen jól működött a csapatok, úgyhogy kiállítás is volt, úgyhogy kemény meccs voltam.
0: És én néztem egyébként, akit kiállítottak a Lille-ben, az Ethan Mbappé, az Mbappé-nek az öccse.
1: Igen.
0: Tudtál róla, hogy a Lille-ben focizik?
1: Igen.
0: És ami érdekes, hogy a győztes gólt, amivel a Real Betis be tudta húzni a győzelmet, azt a Troy Parrott szerezte. Ugye nekünk nincsenek jó emlékeink róla. A tavaly novemberi találkozón a világbajnoki selejtezőn ugye 3-at rúgott Magyarországnak, és emiatt nem voltunk igazából VV-n, vagy a következő selejtező szakaszokra emiatt nem tudtunk tovább jutni. Ott egy mesterháromos szerzett, most eldöntötte a Lille elleni találkozót. Nem a legjobb emlékek. De menjünk tovább, ugye a következő meccs egy rangadó, ami a keddi játéknapnak az utolsó találkozója volt, ez a Real Madrid-Inter. Itt 2-1-re nyerni tudott a Real Madrid, elvileg az első fél időben nagyon jó játékkal, szerintem is nagyon jó játékkal, azért mondom, hogy elvileg, mert a szakértők szerint leginkább az első fél időben volt jó a Real Madridnak a játéka, a második fél időben viszont tényleg rengeteg helyzetet hagytak ki, elképesztő mennyiségű helyzet maradt ki, 5-6 is lehetett volna a vége, a végén pedig nagyon rezgett a léc, hogy ugye még akár egy döntetlen is lehet belőle. Nagyon visszavettek a tempóból, és pontatlanul játszottak, lehet azt mondani, nem igazán látszott az elképzelés a csapaton. Te hogyan láttad ezt a meccset?
1: Tulajdonképpen, hát ha megnézzük a olasz csapatokat általában, hogy van a szünet, visszajönnek, ők még nincsenek annyira edzésben, és akkor ezt lehet észlelni minden évben, hogy amikor szeptemberben mérkőzések vannak, legyen az válogatott, mi is játszottunk ellenük egy pár évvel ezelőtt is, és nagyon rossz formában voltak, mert még erőlétileg nincsenek ott. Na most az Internet is tapasztaltam azt, hogy

0: erőlétileg még nincsenek ott, és ezért gyors ellentámadásokkal meglepte a Real Madrid az Intert. Úgyhogy 13. percben már 2-0-ra vezettek, ha jól emlékszem rá. Úgyhogy teljesen eldöntötték a meccset a Real Madrid. Viszont én második fél időben viszont nem tetszett annyira a Real Madrid, hanem beállt védekezni teljesen, és akkor az ellen támadásokra aspirált, már pedig ha nem tud párharcot nyerni középpályán, akkor nem tud egyszerűen gólokat rúgni. Ők visszaálltak, kényelmesen 2-0-ra vezettek, közben kapták a ellenféltől a gólt, 2-1 volt, és akkor már rizikós volt az egész helyzet, de viszont nagyon sokat kiadott az Mbappétól keze mindenki. Jó játszott a Real Madrid, de nem szabad beállni annyira védekezni. Egyszerűen ki tudták, lehetett volna döntetlen is.
1: Igen.
0: Nem tudom, Mourinho ezt direkt csinálja, de láttam az edzőmeccseket is, és ott is azt csinálta. Nem szabad szerintem.
1: Hajtani. Visszaáll és kontrára játszik?
0: Igen, igen.
1: Hát, hogyha visszaemlékszel még arra a Real Madridra, amikor még a Mourinho először vezette a Real Madridot, kifejezetten ez volt neki a taktikája.
0: Nem rossz taktika, csak szerintem középpálya nem, egyszerűen nem tudnak úgy, nem tudják megnyerni pár harcokat középpályán. Bellingen nem volt olyan jó most középpályán, úgyhogy visszaálltak védekezni és vártak a meccs végét.
1: Igen, érdekes egyébként a középpályán annyira nem domináns a Real Madrid, mert az Alexander Arnold, Valverde, Bellingham, Tchouaméni azért nagyon fizikális, erős játékosok, kifejezetten dominálni kellene egyébként nekik, nagyon harcias játékosok. Még én mindig azt mondom, hogy nem igazán rajzolódik ki az, hogy teljesen mit akar a Mourinho, mert látszik az, hogy át akarja alakítani egy kicsit a csapatnak a struktúráját, vannak olyan meccsek, akkor tényleg az látszik, hogy visszább vesz, és akkor a kontrajátékra épít, mondjuk a Vinicius, Mbappé duóval nem annyira rossz dolog kontrára játszani, mert villámgyorsak mind a ketten, egy pillanat alatt egy labdaszerzés után ott vannak a kapunál. Hát meg kell várni, hogy a Mourinho mit tervez ezzel a csapattal. Én bizakodó vagyok egyébként.
0: Hát, én nem tudom, de nekem nem tetszett a második fél idő, úgyhogy mert így magára vonja az ellenfelet, és akkor az ellenfél tud gólokat rúgni. Uh-huh. Őnekik támadni kell. Támadni. De hát nem tudom. Majd az edző eldönti.
1: Meglátjuk, hogy mi lesz. Amivel folytatni fogjuk, érdekes, szerdai játéknap első mérkőzése, nagy rivális, rögtön akiről beszélni fogunk, ugye Barcelona Feyenoord mérkőzés volt, szerdai játéknap első meccse, itt a Barcelona gurított egy ötöst a holland csapatnak. Néztem élőben a mérkőzést, és ami kifejezetten kitűnt nekem, hogy ez a Rafinha hatalmas játékos. Hogyan láttad ezt a meccset?
0: Rafinha egy zsivány futballista, csibész, nagyon jó, megtámadja az üres területeket, abból jöttek a második gól, ott van, amikor kell, hogy berúgja a gólt. Szerintem a Barcelona kezd alakulni. Alakulnak, szerintem nagyon jó össze vannak rakva, rugdossák a gólokat előző meccseken is, bajnokságban is, összeszoknak még jobban, összekovácsolódnak, és Barca az ott lesz a spiccen szerintem.
1: Igen, ami érdekesség, hogy ugye a Barcelona ez a 11. szezon, aminek nekifutnak úgy, hogy nem volt Bajnokok Ligája győzelmük, de még Bajnokok Ligája döntőben sem jártak, ugye? Tehát 11 éve nem voltak BL döntőben. Szerintem nagyon megérhet most már ez a csapat arra, főleg a Hansi Flicknek az irányítása előtt. Szerintem a korszakának az egyik legjobb edzője a Hansi Flick. Ugye a 2020-as Bayern Münchent is ő vezette BL győzelemre, még emlékszel arra a csapatra,
0: igen.
1: Lewandowskinak,
0: igen,
1: amikor
0: igen.
1: nem adták oda az aranylabdáját a Covid miatt, mekkorát ment a Bayern München. Szerintem nagyon jó irányba halad ez a csapat. Én kinézek belőlük most már meg. Érdekes, hogy valamennyire drukkolok is nekik, hogy jussanak el legalább egy
0: döntőig. Jó, középpályájuk is nagyon jó. Ott van Rodri, Pedri, Jamal. Most nem volt olyan jó, olyan óvatosan játszott.
1: Lamin Jamal?
0: Igen. Óvatosan játszott. De rúgták a gólokat, élvezték a futballt.
1: Hogyha nézed a Barcelonát játékban, neked még felvillan ebben a Barcelonában, tehát az elmúlt évek Barcelonájában még a Guardiola féle filozófia, futball elképzelés, ez a tiki-taka sok passzos játék van, amikor megvillan neked?
0: Kicsike maradt meg csak szerintem. Annyira jó játékosok vannak a Barcában egyénileg, hogy mindenki hozza magáit, és akkor kiválóak. Ők játszottak a legkönnyedén. Rúgdossák a gólokat, nevetgéltek, szóval nagyon jó a csapat. Meglátjuk, de hát tavalyi BL-ön is nem voltak sehol, úgyhogy várjuk ki a végét.
1: Igen, és mi érdekes a Gabriel Jesusnak az igazolása, ugye mindenki a Rodriról beszél joggal egyébként, mert ugye a világbajnokság legjobb játékos, és a többi, mert valamennyit beszéltünk erről múlt héten is, viszont a Gabriel Jesusnak az igazolása érdekes lehet, mert szerintem ő elég sok játékpercet fog kapni, és elég jól illeszkedik abba a fajta támadó filozófiába, hogy elég jól tud csatlakozni mondjuk a Rafinhához meg a Jamalhoz, olyan, hogy mondjam, hasonló vérmérsékletű játékos, ugye brazil Gabriel Jesus. Nagyon kíváncsi leszek rá, ugye őt az Arzenálból igazolták.
0: Már lelassul, de rutinból meg tud élni, főleg itt a Barcába kapja a jó labdákat, most is fejelt egyet.
1: Még mindig csak 29 éves, viszont egyet értek, hogy talán már túl van ő a, hogy szokták ezt mondani, túl van a zenítjén.
0: Igen.
1: Még egy záró kérdés a szünet előtt. Ugye nagyon jó, hogy így jött most ki, hogy a Real Madridról és a Barcelonáról beszélünk egymás után. Hogyha végignézzünk mondjuk az elmúlt, nem tudom, 10-15 évet megnézzük, lehet azt mondani, hogy egy kicsit technikásabb futballt képviselt mindig a Barcelona, rengeteg passzal, rengeteg összjátékkal, mindig próbálták lassítani a játékot, sokat labdát birtokolni, és a Real Madridna, és valamennyire ez meg is maradt egyébként a mai napig, a Real Madrid pedig mindig törekedett a gyors átmenetekre, a fizikai dominanciára, a gyorsaságra, és inkább az
0: most fordítva lesz.
1: Az erő az, amit képviseltek. Neked egyébként melyik fajta ilyen futball filozófia vagy elképzelés az, ami számodra szimpatikusabb?
0: Hát én nekem a támadó foci. Azt tetszik. Jó erős védelem, és abból gyors ellentám a tűz kell, mint a Fradiba volt a nyilas idejében, tűz, lendület kell.
1: Az egy olyan csapat volt? Ez egy erős igen, támadó hát, csapat volt?
0: Igen, a nyilas idejében, amikor edző volt, akkor olyan csapat volt, olyan tűz volt, lendület volt, nem igaz.
1: Egyébként nekem is, hát nem miább vagyok Real Madrid drukker, de kedves hallgató, küldjetek nekünk SMS 06303030-as telefonszám, esetleg, hogyha még emlékeztek a Nyilasi Tibi féle ferencvárosi csapatra, akkor mondjátok meg nekünk, hogy mennyire volt az támadó csapat, és szóljatok hozzá az adáshoz, most elmegyünk egy nagyon rövid zeneszünetre, de ne menjetek messzire, mert nem sokára jövünk hozzátok vissza, úgyhogy maradjatok velünk.

0: hogy valóban a mi hangunk szóljon, szólj hozzá te is!
1: Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100.
0: Rádió Dík.
1: Romákról, nem csak romáknak.

0: műsor termék megjelenítés tartalmazott. Hírek rólunk neked a 100.3 Rádió Dickben.
1: A teljes belügyi ágazatot érintő bérrendezésre van szükség. Ennek érdekében javaslatcsomagot dolgoztak ki. A végleges döntés a 2027-es költségvetés tárgyalása során születhet meg, közölte a belügyminiszter a közrádión. Posvai Gábor szerint a javaslatcsomagot a belügyi érdekegyeztető tanácson már a szakszervezeteknek is bemutatták. Tartalmazni fogja a 2008 óta változatlan illetményalap emelését és a különböző szintek közötti differenciálást lehetővé tévő pótlékok növelését. A jelentős létszámhiánnyal küzdő települések régiók esetében pedig alkalmaznák a preferált települési pótlékot is, amelyre a jogszabály ugyan lehetőséget adott, de korábban senki nem használt. Mától pénztárgép portál néven érhető el a Nemzeti Adó és Vámhivatal korábbi Kobak portálja, közölte a NAV csütörtökön az MT-vel. Az új név egyértelműbben jelzi a felület szerepét, itt intézhetők az online és az e-pénztárgépekhez kapcsolódó ügyek, valamint itt lehet kézzel teljesíteni a szeptember 1-én elindult nyugtaadatszolgáltatást is. Az átnevezés a portál használatát nem érinti, a korábban létrehozott felhasználók, beállított jogosultságok, hozzáférések és a portálon elérhető adatok változatlanul megmaradnak. A magyar vendégek és a vendégéjszakák száma egyaránt 7%-kal növekedett Horvátországban az év első 7 hónapjában, közölte a Horvát Idegenforgalmi Közösség budapesti képviselete. A közlemény szerint az előzetes adatok alapján július végéig közel 440 ezer magyar turista összesen mintegy 2 millió vendégéjszakát töltött Horvátországban. A tavalyi erős év hasonló időszakához viszonyítva ez 7%-os növekedés. Júliusban a bővülés még dinamikusabb volt, az érkezések száma 8, a vendégéjszakáké 7%-kal nőtt a tavalyi hasonló adathoz képest. Közös javaslatokat dolgoznak ki a szociális krízis kezelésére a leginkább érintett fővárosi kerületek, közölte Karácsony Gergely főpolgármester a Facebook oldalán. Beszámolva a városrészek polgármestereivel, a budapesti közbiztonsági és szociális helyzetről tartott egyeztetésről. A bejegyzéshez mellékelt fénykép szerint az egyeztetésen a főpolgármester mellett jelen volt a 6., 7., 8., 9. kerületi polgármester és a 13. kerület alpolgármestere. A főpolgármester kiemelte, a mély szociális válságban gyökerező jelenségek, mint például a közterületeken is megjelenő drogfogyasztás, a palackozás okozta problémák, az ezekkel is összefüggő közbiztonsági gondok okkal foglalkoztatják a budapestiek jelentős részét, köztük kiemelten a belső kerületekben élőket.
0: Ezek voltak a 100.3 Rádió Dick hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádió Dick, indul egy újabb óra a 100.3 Rádió Dickben.
2: Gyertek fiúk, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a Dicknóban.
0: Romákról, nem csak romáknak. Rádió Dick. Digitális benszülöttek. A világ első globális nemzedéke. Ők Z-től az alfáig. Tele vannak kérdéssel, és aki kinyomozza a választ, Baranyi Roland.
3: Nagy-nagy szeretettel köszöntelek titeket ismét, kedves Rádió Dick hallgatók. Visszajöttünk a szünetről, még mindig Baranyi Rolandot és Baranyi Gyula Zinyót halljátok, amint a Bajnokok Ligája meccseit elemezzük ki. Az eddig lezajlott meccseket, ugye a keddi és a szerdai játéknap mérkőzéseit vesszük górcső alá, és ahol abba hagytuk, ugye a Barcelona egy elég meggyőző játékkal tudta legyőzni 5-1-re a Feyenoord csapatát. Viszonylag ezt át is beszéltük. A következő mérkőzés, amiről beszélni fogunk, az a Stuttgart és a norvég Viking csapata. Ez a két csapat találkozott egymással a szerdai játéknap második mérkőzésén, és a Stuttgart Demirovic mester háromasával 3-1-re győzedelmeskedni is tudott. Mennyire követed a német labdarúgást? Ugye a hogyha már a Stuttgartnál tartunk, igen, a Bundesligát, és hogyan értékeled ezt a mérkőzést?
4: Hát a bajnokságban most nem valami jó a Stuttgart, de viszont itt a BL-en én végignéztem a meccset, és 3-1-re tudtak győzni, viszont a Stuttgartban van egy nagyon gólerős focisták, Demirovicnak hívják, 9,2-re értékelték a teljesítményét. három gól után. Hát ő olyan gólveszélyes csatár, aki csak gól tud rúgni. Minden megmozdulása életveszélyes. Hasonló, mint a Varga Barnabás. Uh-huh. Tehetséges játékosok ezek. Úgyhogy hát ez a norvég csapat még azért nem valami jól muzsikáltak, úgyhogy Stuttgart felülmúlta, de meglátjuk majd a Sugar hogy fog játszani, majd hogy egy keményebb csapatot fog kapni, akkor fog ez kiderülni. Úgyhogy ennyit tudok mondani a Stuttgartról.
3: Hát ami miatt egyébként izgalmas még a Stuttgart, az az, hogy rengeteg magyar játszott a Stuttgartban, egy jó pár ugye az elmúlt pár évtizedben is, nem tudom, kire emlékszel, hogy játszott a Stuttgartban?
4: Hát én a Lisztes Krisztiánra emlékszem, és a Hajnal Tamásra.
3: Uh-huh. Jól emlékszel.
4: A Hajnal Tamás az a Karlsruhéba játszott, emlékszem rá, hogy magyar volt, néztem a meccsét. Ő nagyon tehetséges játékos, és még ez kijön most az, hogy ő játékos, igazgató lett a Fradinál, és nagyon sokat köszönhetek Hajnal Tamásnak. Én személyesen nem ismerem, azért hogy dicsérem, de ő nagyon felhozta a Fradit, mert tehetséges futballista volt, tehetséges játékosokat kiválasza, és megveszi őket. Erről szól az a foci, szerintem. Uh-huh. És a Fradiban van 4-5 tehetséges vagy 6 játékos, és nagyon jó menetelnek. Úgyhogy várom is, hogy jó eredményeket érjenek el. Hát most nem tudom, hogy mennyi pénzt fognak kapni. Hát annyit nem kaptak, mint előző években, 25 milliárdokat, úgyhogy majd meglátjuk. De az állomány ott van, én nekem nagyon tetszik a Fradi.
3: Ami még érdekes, képzeld el, 2003-tól 2005-ig a Szabics Imre is a Stuttgartba játszott, én még nagyon fiatal voltam akkor.
4: Igen, emlékszem rá, igen, a Szabicsra is.
3: És
4: van.
3: A 2003-2004-es BL idényben a Manchester Unitednak is gólt szerzett. Egyébként ez nagyon gólerős csatár volt a Szabics.
4: Jó, gyors játékos volt, emlékszem rá, igen.
3: De a Hajnal Tamásra jobban emlékszek, ő kifejezetten abban az időszakban, ugye 2011-től 2013-ig játszott a Stuttgartban, a Dortmundból igazolt, oda először kölcsönbe, majd véglegesen megvette őt a Stuttgart, és 58 Bundesliga meccsen 14 gólt szerzett.
4: Középpályás volt, nagyon jó, osztogatott, szerelt, egy okos, tehetséges futballista volt Hajnal Tamás. Én nekem nagyon tetszett a kicsi. Hasonlított a régi Honvédba, na kire?
3: Hú, én nem emlékszek a régi Honvédra. Kire hasonlított?
4: Kocsis Lajos.
3: Kocsis Lajosra?
4: Igen, arra hasonlított a Tomi, úgyhogy olyan kis lába is volt neki, mint a Lajosnak, úgyhogy ezek tehetséges futballisták voltak.
3: Itt melyik időszakról van szó pontosan? Melyik Honvéd csapatról?
4: Hát a Kozma időszak, amikor gólt királyt csináltak is Kocsis Lajos a Kozmából.
3: Ez a Puskás utáni Honvéd?
4: Igen, igen. Uh-huh. Nem a régi aranycsapatból, nem. Uh-huh. Hát ez a 70-es évek, 75, uh-huh. 80-as évek.
3: Érdemes visszanézni egyébként, mert abban az időszakban a Honvéd több generációban is legendás, hát világsztárokat felvonultató csapat volt. Érdemes ennek utána nézni egyébként. Viszont, hogyha már magyar vonatkozásról beszéltünk, szerintem jön egy hosszabb elemzés, ugye a Liverpool találkozott a szerdai játéknapon, a harmadik mérkőzés, Liverpool Atletico Madrid, itt a Liverpool tudott győzedelmeskedni, az Atletico Madrid a Marcos Llorente-nek a góljával vezetés szerzett a 17. perc, és az első félidő végén jött a Szoboszlai Dominik, aki kiegyenlítette a párharcot, majd Iszák gólpasszából McAllister az 50. percben megszerezte, ekkor még nem tudtuk már a győztes gólt, és így 2-1-re nyerni tudott a Liverpool, ami érdekesség ugye, hogy a Liverpoolnak az új szerzeménye szintén először pályára tudott lépni európai kupa sorozatban, a 125 millió euróért vásárolt Barcola. Hát nem lehet azt mondani, hogy az első meccsen már hatalmas bemutatót tartott volna, de te majd úgy is elmondod, hogy egyénenként hogyan értékeled ezt a meccset. Hogyan láttad a Liverpool játékát most a Bajnokok Ligája meccsen? És azért fontos ez most, mert rögtön ugye az első fordulóban ez már egy egész jó erőpróba, egy Atletico Madrid. Azért azt lehet mondani, az egy ilyen komolyabb erőpróba.
4: Végignéztem a meccset, tulajdonképpen Szoboszlai már rég játszott ilyen jól. Erőteljes volt, szerelt, indított, a 16-os, az ellenfél 16-osnál már vibrált, cselezett, úgyhogy én a Domit már rég láttam ilyen jól játszani, vitt az egész Liverpool csapatát. Szerencsénk volt, jöttek a gólok is, két gólt tudtunk rúgni, és Szoboszlai is rúgott egyet, úgyhogy láttam a Liverpoolba a tüzet, a lendületet, amit hiányoltam eddig, hogy nem volt, állandóan csak adogattak. Most volt tűzlendület, annyira jó, úgy izgultam, ordítottam, kiabáltam. Végén csak tudtunk győzni. Volt egy időszak a második fél időben, újra visszavettek ezeket valahogy. A cseréjék nálunk nagyon gyenge. Nincsenek minőségi játékosok. Ha vannak is sérültek, az Etikére gondolok, nem tudunk cserélni. Akik még jobb lendületet hoznának be, egy középpályás két csatár, aki gólokra váltsák a meccset, és tudnánk győzni minden meccsen. Ezt hiányolom még. Hát azért kellene venni olyan tehetséges játékosokat, például a Bratislavába láttam ezt a Kamarát, az hatalmas játékos, micsoda tehetség az. Az mindent tud 24 évesen, és tulajdonképpen a gambiai gyerek, hát hatalmas az a gyerek. Miért nem veszi meg a Liverpool ilyeneket? Hát válasszák a tehetségeket. Ezek kellenek. Visszatérve Barcolára, hát
3: jó, túl nagy következtetéseket nem mondjunk le egy meccsből, de mondjuk ebből a meccsből,
4: mi látszott. Jó, én amit látok, azt mondom, amit érzek. Barcolánál azt figyeltem meg, hogy visszazár a fél pályára, ha az ellenfél támad, azt nagyon jól csinálja, de olyan, hogy is mondjam, olyan, mint a Wild hasonló. Vagyok is, meg nem is vagyok a pályán. De viszont a megmozdulásai tudatosak, volt neki egy nagyon jó indítása, kiugrott, mert nagyon gyors, sajnos nem sikerült berúgni, hát a kapufa előtt csúszott a labdája, úgyhogy nem lett gól belőle, de én többet várok ilyen játékosoktól. Tüzet, lendületet akarok, egyszerűen nem látom Barcolába ezt. Nem tudom, hogy majd a továbbiakban mit fog csinálni, és akkor izomfájdalmai volt, tehát görcs húzta lábát, és te kellett cserélni. Hát jó, nincs edzésben, lehet, hogy a PSG-nél nem edzett úgy, ahogy kellett volna, de várjuk, hogy ő bizonyítson ennyi pénz után, mert már elég a Virc is, sok pénzt adtunk a Virci, mindenki is, és nincs az a támadó foci, ami kellene a Liverpoolba. Szerintem jó fog lenni, majd meglátjuk.
3: Visszatérve a Szoboszlaira, ugye mondtad, hogy rég játszott a te szemedben ennyire jól a Szoboszlai Dominik. Egyébként érdekes, pont végignéztem egy interjút, nem tudom, hogy láttad-e, a Szoboszlaival készített egy ilyen hosszabb, ilyen átfogó interjút a Steven Gerrard, ő interjú volt meg a Szoboszlai.
4: Láttam, igen.
3: Ugye a Szoboszlai az a Gerardnak a legendás 8-as mezébe játszik, és ennek örömére csináltak egy interjút, és megkérdezte tőle a Gerard, hogy mit sikerült egyeztetni neki az Iraolával, hogy beszéltek-e olyasmiről, hogy a következő szezonokban, vagy ameddig ő az edző a következő években, milyen szerepkört szán neki a csapatban, és azt mondta a Szoboszlai, hogy az Iraola az megígérte neki, hogy nem fog jobb bekket játszani, mert szeretné, hogyha a Szoboszlai az középpen lenne, tehát a minimum a középpályán lenne a Szoboszlai, és középpen nagyobb szükség van rá nyilvánvalóan, és szeretné, hogyha valamennyivel támadóbb felfogású játékot játszatna, és megkérdezte tőle azt is a Gerard, hogyha szíve szerint ő választhatna, hogy hol szeretne játszani a pályán, akkor ő mit dönteni, és azt mondta, hogy inkább olyan támadóbb felfogású nyolcas, tehát középső középpályásból egy olyan támadó felfogású, vagy egy irányító tízes feküdne neki leginkább, de hogy attól függ, hogy az edzőnek hol van leginkább szüksége a Szoboszlaira, és a Gerard is azt mondta neki, hogy ő is nagyon örülne, mint ugye Liverpool, legenda Liverpool drukker, hogyha Liverpoolban lenne több Szoboszlai, és mondjuk be lehetne tenni, mit tudom én, jobb hátvédnek, védekező középpásznak, meg irányítónak is egyet, de elvileg ebből az interjúból leszűrve a Szoboszlai azt tudta megbeszélni az Iraolával, hogy egy támadóbb egy támadó pozícióba fogja inkább őt leginkább játszatni, ami szerintem nem egy rossz dolog.
4: Én megfigyeltem még a Stoll, amikor volt a múlt évben a holland edző, hogy miért tette jobbeknek a Szoboszlait. Az Arzenál ellen játszottunk, és a jobb bekünk soha nem volt jó. Ott jött a Martini, és akkor onnan rúgdosták a gólokat. Nem tudták lefogni. Hátra tette Szoboszlait, és lefogta Martinit. Annyira lefogta, hogy le is cserélték. A Kerkesz is a szakát lefogta, egyszerűen megbénult a Rive, vagy a Arzenálnak a támadó játéka. Két szélsőt megfogta két magyar. És azért rakta be. A Stoll is, meg a Irola is azért rakja be. Ha látja, hogy nagyon jók a szélsők, a szélsője, ott a jobb, vagy a jobb hát szélén, akkor beteszi oda. Értitek? És akkor, ha visszaemlékezel, mi ezt a meccset megnyertük 1-0-ra a Szoboszlai hatalmas bomba góljával. Megvertük az Arzenált.
3: Igen, a szabadrugásról emlékszem.
4: Igen. Szóval az edző látja, hogy mit kell csinálni. És Szoboszlai meg nagyon jó teljesítményt tud jobbekben játszani, mert berakta az is, nem tudom, akivel játszottunk, és berakta a jobb hátvédbe. Hatalmasat játszott 20 perc alatt. Szerelt, kihozta, lendületes támadások, indította a csatárokat, szóval tud lendületet hozni, mert látja az egész pályát, érdekes. Látja az egész pályát, és úgy alkalmazkodik. Most nagyon jól játszott a Szoboszlai, úgyhogy nem kell adogatni hátul, mert ha vezetünk 3-4 góllal, jó van, akkor lehet húzni az időt, lehet a tutit passzokat megcsinálni, de amikor vesztésre állunk, vagy csak 1-0-ra vezetünk, vagy 2-1-re, attól még kell menni támadni, ez a tűz, lendület kell. Hát láttam itt a Kerkesz oldalán, ott volt a Szoboszlai, és teljesen megbénították a madliátokat, egyszerűen mint nagyon gyorsan, robbanékonyan a Kerkesz is csinálja dolgát, a Szoboszlai szintén, és kemények, nem durvák. Ezt kell játszani. Ettől lesz jó a Liverpool. És mindenkit fel kell tüzelni.
3: De már múlt héten is beszéltünk erről, és most majd nekem egy választ. Tehát te mit támogatsz ebbe a Liverpoolba, hogy a Szoboszlai az inkább védekező feladatot lásson el, vagy inkább támadóit?
4: Hát ami jó megfigyeli valaki, hogy a Szoboszlai mit csinál, ha például, mit tudom én, a védekező pozícióját is nagyon jó elvégzi, visszajön középpályáról, és tud besegíteni a védőknek. Ő neki mindenhol ott kell lenni a pályán, bárhol ott kell lenni, szerelni kell, indítani kell, középpályás az ő posztja, mert tulajdonképpen azt szereti legjobban, ahogy nyilatkozta, mert szabadon tud mozogni. Én szerintem a középpálya, de ha szükség van rá jobb hátvédnek, akkor menjen jobb hátvédnek, ott is ellátja a dolgát. De akkor nem lesznek az ellentámadások olyan az ellenfélnek, mert le tudja fogni ezeket az embereket. Uh-huh. Szoros emberfogással. Ő azt csinálja. Többségben. Uh-huh. Szoros emberfogás.
3: Uh-huh. Uh-huh. Hogy látod egyébként ezt a liverpooli csapatot, mondjuk ha még egy mondat erejéig még náluk maradunk, mondjuk a Klopp-féle liverpooli csapattal, hogy tudnád összehasonlítani? Mert azért az egy elég erős viszonyítási alap mondjuk a Kloppnak a Liverpoolja.
4: A Liverpoolnál mindig hiba volt, hogy a szalavitte a csapatot, rúgdosta gólokat, attól még munkás emberek voltak a középpályán, és most szintén úgy van, nincsen, ha meg is vettük a Wiltset, megvettük az Isákot, megvettük a most a Barkolát, nem látom azt a tüzet bennük. Etiki még az úgy valahogy harcias. Nem látom azt a tüzet, amitől jobb lenne a csapat. De ha ilyen középmezőn körüli játékosot veszünk, tehetségeket, olyan, mint a Kamara, uh-huh. akkor ezek tudnak, mert tehetségesek. Uh-huh. De ez a futó foci nekem nem tetszik. Sokat kell futni, bírni kell, de ha nincs hozzá tehetség, akkor elveszik a csapat. Egy idő után elveszik, elfáradnak, és elvesztik azt, amit az erő elmegy, technika nincs, és akkor vége a focinak.
3: Hát meglátjuk, hogy mi lesz a Liverpool-lal. Minden esetre, akárhogy is játszottak, rögtön kezdésnek egy Atletico Madrid ellen győzelemmel indítani, annyi

0: munkában, mind helyzetkialakításokban, sokkal többet vártam a Nápolytól, és rengeteg kihagyott helyzet az Arzenálnak a részéről. Hogyan gondolkodsz erről a meccsről, mennyire élvezted, hogyan láttad az Arzenálnak a játékát?
1: Hát tulajdonképpen a Nápoly védekező állásba beállt, és akkor az Arzenál meg ott erőlködött. Nem volt egy olyan játékos az Arzenálban, aki egy kicsit vibrálna, betörne, és felbontaná a hátvédsort egy-két csellel. Egyszerűen ez egész, mit mondjak, 70 percig így ment. Nagy nehezen rúgtak egy gólt, és utána érdekes, a Nápoly kitámadt. És milyen jól támadt. Uh-huh. Hát mondom, eddig miért nem csinálták? Beálltak védekezni.
0: Igen, egyébként...
1: A gól után olyan jó játszottak, olyan ellentámadások mentek, hogy nem igaz. Ezt nem értem az edzőkben.
0: Hát ilyen, amikor már muszáj, ugye? Mert olyankor már
1: de
0: a hajrában már
1: muszáj. Nincs az, hogy... Nincs ilyen. 90 percig muszáj csinálni. És nekem nagyon tetszett akkor a Nápoly. Én drukkoltam, hogy rúgjon a gólt, mert ellenfelünk az Arzenál, Liverpoolos vagyok. Úgyhogy szerencséjük volt, az Arzenálnak ott tudott nyerni egy góllal. És 3 pont megvan a BL-be.
0: Igen, igen. Én úgy látom, hogy ez az Arzenál nem annyira acélos, mint tavaly, bár a bajnokságban ugye 3-ból 3-at nyertek, ugye meg tudták venni a városi rangadón a Chelsea-t, idegenben az Aston Villát, és a kezdő a nyitó mérkőzésen is 3 gólt rúgtak otthon, és most a Bajnokok Ligájában is nyertek, valamint a Community Shield-et, azt elvitték a Manchester City elől 3 gólle, tehát kifejezetten jól játszik az Arzenál, viszont a tavalyi szezon annyira erősre sikeredett, ugye Premier League győzelem és BL döntő, hogy azt a szintet, hogyha meg tudnák tartani, az egy nagyon nagy eredmény lenne. Menjünk tovább, hogyha már beszéltünk a tavalyi Bajnokok Ligájának a második helyezettjéről, ugye a Bajnokok Ligája címvédő, és belekezdett a BL szezonba, nem is akárhogy, ugye egy 6-ost rugott a Slovan Bratislavának, már említette a Slovan Bratislavát, ott van az általad nagyon kedvelt gambiai tehetség, a Kamara, és 6-ot tudta gurítani a szlovák csapatnak, a címvédő. Dembelé 2-szer talált be, és az új igazolása, a Barcelonából igazolt, a világbajnoki döntőt is eldöntő Ferran Torres pedig mesterháromas szerzett, valamint Fabián Ruiz is betalált a Paris Saint-Germainből. Hát ez a csapat úgy néz ki, hogy nem nagyon akar lenyugodni. A Paris Saint-Germain nem nagyon fogy a lendületük, ugye nem is nagyon engedi nekik a Luis Enrique, nem igazán az az edző, aki így hagyja, hogy aláfagyjon a lendület meg a motiváció. Még mindig jellemző a Paris Saint-Germainre, hogy úgymond egy ilyen, hát mondjuk az, hogy gyakorló mérkőzés, mert mondjuk ez a szlovák csapat, nem lehet azt mondani, hogy egy Arzenál, vagy egy Nápoly, vagy egy Liverpool, tehát egy ilyen mérkőzés is rengeteget hajtottak, a csatárok a szélről visszazártak védekezni, és hatalmasat ment a Paris Saint-Germain. Te hogy látod a mostani Paris Saint-Germain ebből a pár meccsből?
1: Hát 6 gólt rúgtak, sokkal gyorsabban játszanak, mint az előző évben, a PSG. Dembele is nagyon jó játszott, szóval jó formában vannak. Sokkal ötletesebben játszanak a PSG. A szlovén csapat sajnos védekező állásba helyezte magát, úgyhogy nem lehetett annyira, nem támadtak, viszont nekem nagyon tetszett elől a Kamara. 24 éves játékos és gambiai. Én nem is tudom, hogy milyen tehetséges ez a

0: kis fiatal srác, és ő rúgta gólt is, úgyhogy jól cselezik, a futógyugtossága nagyon jó, robbanékony. Én azt, ha lehet, nem rögtön megvenném a Liverpoolnak. Ilyen játékosok kellenek a Liverpoolba, akik tehetségesek, akik a tutit játsszák, és nagyon jó passzol. Viszont hát, ha megnézzük a Bratislavát, maga az állománya 5-6 gambiai van benne, az edzők is az.
1: Igen, az edzők egyébként nem, hanem az edzők
0: elefántcsontparti,
1: és a Jaja Touré, a szlován Bratislavának az edzője, nem is tudtam, ő igen. Hatalmas Barcelona és Manchester City legenda, a korszakában az egyik legjobb középpályás, szerintem nagyon alul értékelt érdekesség, hogy szlován Bratislavának lett az edzője.
0: Hát szerintem itt nagy üzlet folyik majd. Gambiából hozzák a tehetségeket, és akkor adják jó pénzért. Na most ilyen játékos, mint a Kamara is, szerintem egy 30-40 millió meg lehetne venni. Nem?
1: Hát majd meglátjuk, hogy for ki a dolog.
0: Ilyeneket kéne megvenni. Hát most a Hajnal Tamás ezeket oda megy ilyen helyekre, és onnan hozza a tehetséges játékosokat ám. Úgyhogy ezt kell csinálni, de hát látod, ilyen nagy neveket veszünk, mint a Wilc, hogy egész Nyugat-Németország legtehetséges futballistának, aki kiállították, most sehol semmi. Az, mint a Lepke. Mint a Lepke. Egész meccs alatt.
1: Nem, de szerinted nem érvényesült úgy, mint Németországban eddig a Liverpoolban, te nem látod?
0: De én láttam.
1: Magában, a játékban se azt a fajta... azt a fajta alkalmazkodást a csapathoz, meg azt az érvényesülést nem látod benne?
0: Nem, mert például a válogatottban is néztem, előtte is. Megjelent, megrúgt a sarokra, 5 éves gyerek is meg tudja úgy rúgni a labdát, és bemegy. Ilyen, hogy mondjam neked? Itt is vagyok, meg amott is vagyok. Ilyen, nem tudom mondani. Engem nagyon idegesít a Liverpoolban.
1: Nem szereted a Wirtzet?
0: Nem szeretem, nem. Nem szeretem egyáltalán.
1: Ebben nem értünk egyet, úgyhogy ezzel menjünk is tovább, majd ezt még egyszer kiveszéljük, a Wirtzet komolyabban, hogy mert neki egyébként nem kifejezetten az a pozíciója, amit ő a Liverpoolba játszik, de majd erre még egyszer visszatérünk. Van még nekünk egy mérkőzésünk, a Sporting Galatasaray mérkőzés, itt 3-1-re tudott hazai közönség előtt nyerni a Galatasaray-en a Sporting, és úgy, hogy a mérkőzés elején egyébként vezetés szerzett a Galatasaray, és innen tudtak rá 3 góllal válaszolni. Hogyan értékeled ezt a meccset? Milyen emlékeid vannak erről a találkozóról?
0: Sallai Roland nagyon jó játszik. Jobbekben kiválóan játszott a Roland. Szerel, nagyon jó passzol, volt 2 kapora lövése is. Nekem tetszik a Roland, nagyon jó. Viszont maga a csapat, ott is nincs meg a tűz, nem tudom, mit csinálnak. Bajnoki meccsen ott meg szétrugdossák egymást, olyan tűz van. Itt valahogy nem éreztem, viszont a Sporting nagyon jó játszott, úgyhogy első fél időben nem voltak jók, de már második fél időben kijöttek, és akkor lehengerelték Rolandékot, simán lehengerelték, úgyhogy ők még meglepetést fognak szerezni a BL-ben, mert jó játékos állományuk van.
1: Hát kíváncsi leszek egyébként, egy elég szimpatikus csapat a Sporting, kíváncsi vagyok, hogy meddig jutnak, tényleg elég jól néznek ki eddig a pár meccsig, ugye, amit lejátszottak a bajnokságban, és tegnap is elég impozánsan játszottak. Én arra lennék kíváncsi, hogyha lehet te ilyet következtetni, hogyha lehet már következtetni erre, ebből a pár bajnoki mérkőzésből és az első BL fordulóból, hogy van-e olyan csapat számodra, akire már azt tudod mondani, hogy így fejben összeállt benned azt, hogy annyira tudnak teljesíteni egy nagyobb meccsen, látod, hogy össze van állva a csapat, van elképzelés, megvan hozzá a játékos keret, hogy hosszú távon szerinted jól tudnának teljesíteni, és mondjuk egy bajnokok ligáját tudnának nyerni, vagy mondjuk egy döntőbe el tudnának jutni, így az első pár meccs alapján melyik csapatokat látod a legstabilabbnak. És fontos hozzátenni, hogy még nem ment le ugye például a Bayern München, belünk egy időben játszik most, úgyhogy még nem tudunk minden csapatot kiellemezni, de az eddig látottak alapján.
0: Hát én 5 csapatot sorolok ide, 6-ot. Tulajdonképpen én a PSG-t várom szintén, a Barcát várom nagyon, a Real Madridot, az Arsenalt. Ez 1-2-3-4, és várom a Bayern Münchent, és a... Na, melyik lesz a másik?
1: Liverpool.
0: Liverpool. Én ezeknek, szerintem ezek be fognak jutni a döntőbe. Ezek között fog eldőlni az, hogy ki lesz a BL győztes.
1: Uh-huh. Manchester City-t nem sorolod ide?
0: Soroljuk.
1: Soroljuk a Manchester City.
0: Kihagytam,
1: jó, most akkor meg, kicsit meggyőztelek ezzel, hogy a Manchester City-re kell sorolni. Egyébként én se gondolom úgy, hogy maradjunk akkor annyiba, hogy hatalmas bravúr lenne. A Guardiola korszak lezárása után ugye egyből hogyha a bajnokok ligáját tudnának nyerni, vagy egy döntőbe bejutnának. Én nagyon reménykedem ugye a magyar vonatkozás miatt tényleg, hogy a Liverpool mondjuk egy döntőig el tud menni, és nagyon kíváncsi leszek arra egyébként, hogy a Barcelona és a Real Madrid közül ki fog jobban teljesíteni. Most így, hogy Mourinho visszajött, szerintem elég feszült lesz megint ez az El Clásico hangulat, és sok év után, tizen pár év után most már érne mondjuk egy Barcelona-Real Madrid a bajnokok ligájában is, de majd meglátjuk, hogy mit hoz a jövő. Minden esetre nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál, és ki tudtam veled elemezni az eddigi meccseket, és hogyha időd engedi, akkor gyere legközelebb is.
0: Köszönöm szépen, hogy itt lehettem.
1: A hallgatóknak üzenjük, hogy szóljanak hozzá az imént elhangzott témákhoz, a 0630-30-30-100-as SMS számon tudják ezt megtenni. A regenerációt hallhattátok Baranyi Rolanddal és Baranyi Gyulával. Legyetek jók, vigyázzatok magatokra, és ne felejtjétek, hogy jövő héten ugyanitt, ugyanekkor találkozunk.
2: 100.3 Rádió Dix. 100.3

Szóban a mi hangunk szóljon. Szólj hozzá te is! Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100. Rádió Dík. Romákról, nem csak romáknak.

0: műsor termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Szityuvász losasza. Tanuljunk örömmel. Lovári cigány nyelvoktatás a 100.3 Rádió Dikem.
2: Szia Hajni!
3: Szia Armando!
2: Nos, megtanultuk már azt, hogy a múj az önmagában a száj, de hogy a magyar nyelvben is van külön szó arra, hogy ajkak, így a cigány nyelvben is van, és ez úgy van, hogy vust. Igen, és mivel két ajkunk van, mit fog kapni a végén?
3: Egy A betűt, vusta.
2: Így van, ó, de jó, hát nagyon jól tanulsz, büszke vagyok rád. Remélem a hallgatók is így haladnak velünk. Szityuvasz, losasza.
3: Tanuljunk örömmel.
0: Romákról, nem csak romáknak. 100.3 Rádiódi. Rádiódi. Rádiódi. Rólunk, neked. Hírek rólunk, neked. A 100.3 Rádiódikben.
4: Üdvözlöm a hallgatókat! A Rádiódik nemzetiségi híreit Patai Annától hallják. A cigányok a magyar végvárak védelmében. A magyar történelem egyik legfontosabb és legnehezebb időszaka volt a török hódoltság kora, amikor a magyar királyság területének jelentős része hosszú időn keresztül az Oszmán Birodalom támadásainak volt kitéve. A 16.-17. Században kiépült végvári rendszer fontos szerepet játszott az ország védelmében. A végvárakban szolgáló katonák mellett azonban számos olyan ember is hozzájárult a védekezéshez, akik nem feltétlenül tartoztak a hagyományos értelemben vett katonai réteghez. Közéjük tartoztak cigány mesterek, munkások, kovácsok, fegyverekhez értő szakemberek, illetve egyes esetekben fegyveres szolgálatot teljesítő cigányok is. A végvári rendszer hatalmas védelmi hálózatot alkotott. A 16. század második felére az Adriai tengertől egészen Erdély határáig húzódó törökellenes védelmi vonal mintegy 120-170 kisebb-nagyobb várból, erődítményből, palánkból és őrhelyből állt. A rendszer gerincét a király által fizetett végvári katonaság jelentette. A végvárak működéséhez azonban nem csak katonákra volt szükség. A várakban és a környezetükben dolgozó mesterek nélkül a katonaság sem tudott volna hosszú ideig hatékonyan harcolni. Szükség volt például kovácsokra, fegyverjavítókra, ácsokra, szekérkészítőkre, építő munkásokra és más szakemberekre is. A korabeli társadalomban a cigány közösségek egyes csoportjai éppen olyan mesterségeket űztek, amelyek a hadsereg számára különösen fontosak voltak. Különösen jelentős volt a kovácsok és a fémművesek szerepe. A fegyverek, patkók, szerszámok és különféle katonai felszerelések javítása és elkészítése nélkül a végvári élet elképzelhetetlen lett volna. A cigány mesterek egy része ezért közvetlenül vagy közvetve kapcsolódhatott a végváriak vellátásához. A történeti kutatások szerint nem volt egyedi jelenség, hogy cigány mesterek és munkások segítették a végvárak és végvári katonák működését. De vajon voltak cigány katonák is? Igen, erre is találhatók történeti adatok. A források alapján egyes cigány férfiak fegyveres szolgálatot is vállaltak, és voltak közöttük olyanok, akik katonaként kapcsolódtak a korszak hadviseléséhez. Egy 17. századi forrás például cigány katonai vezetőt, György Vajda nevű cigányt említ, aki társaságával együtt a lévai prézidium környékén tevékenykedett. Ez azonban egyúttal arra is figyelmeztet, hogy a cigány fegyveresek szerepe nem mindig volt egyértelműen azonos a reguláris végvári katonaságéval. Ez azért fontos, mert a cigányok védték a végvárakat kijelentést, nem szabad úgy értelmezni, mintha a végvárak őrségei nagy számban cigány katonákból álltak volna. A végvári rendszer alapvetően hivatásos, zsoldos katonákból állt, és a várak védelmének döntő részét ők látták el.
0: Ezek voltak az FM 100.3 Rádió Dikroma hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termékmegjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádió Dik, indul egy újabb óra a 100.3 Rádió Dikben.
5: Gyertek fiúk, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a Dikrót.
0: Romákról, nem csak romáknak. Rádió Dik.

0: 100.3 Rádiódik. Romákról, nem csak romáknak. Roma művészet, roma kultúra. Akkor Roma Szalon. A Rádiódik kulturális műsora. Tarts velünk minden hétköznap. Roma Szalon.
1: Üdvözlöm a kedves hallgatókat! Önök a Rádiódik FM 100,3 MHz-es frekvencián a Roma Szalon című kulturális műsorunkat hallják. A mai szerkesztő műsorvezető pedig dr. Suki András. Mai vendégem Szuhai Péter, néprajzkutató, múzeológus, aki több évtizede kutatja a magyarországi cigányság történetét, kultúráját és társadalmi helyzetét. Munkásságának fontos kérdése, hogyan látja a többségi társadalom a romákat, és hogyan jelenítik meg saját magukat a roma közösségek. Beszélgetésünkben szó lesz identitásról és előítéletekről, a cigányság kulturális örökségéről, valamint arról is, hogyan változott a romák helyzete és megítélése Magyarországon az elmúlt évtizedekben. Vendégem tehát Szuhai Péter, néprajzkutató. A Néprajzi Múzeum Istennel Talállak Testvérem cigány történetek című kiállítással kapcsán beszéltél, hogy már az 1950-es években az alapvető politikai és tudományos kérdés a cigányságot kisebbségi csoportnak vagy nemzetiségnek kellett tekinteni. Ezzel kapcsolatos kérdés, hogy ki a cigány, önmeghatározás vagy társadalmi besorolás?
2: Én azt mondom, én hogy tartom. És azt mesélem el, hogy ugye én 90 és 94 között a Józsefvárosi Önkormányzat Emberpolgár Kisebbség Vallás Bizottságának voltam külsős tagja, és 92-ben a Fővárosi Közgyűlés egyik hasonló bizottságának elnöke egy gyűlés szervezett, ugye előkészülöttünk a 93-ban megjelent nemzetiségi és kisebbségi és etnikai törvény megfogalmazásához. És akkor én, ugye ez a 93, én akkor azt mondtuk egy páran, én voltam az egyik hangadó, én azt mondtam, hogy akit cigánynak neveznek, az legalább három jelentősebb csoport. És mi lenne, hogyha három etnikai csoportnál kezelnénk? Tehát lennének az olár cigányok, akiket ma romnak, romának mondanak, lennének a magyar cigányok, és emlékszem olyan gyűlésekre, ahol muzsikus cigányok álltak föl és kiabáltak, hogy ők nem romák, ők muzsikus cigányok, és a beás cigányok mind a mai napig kikérik, hát a hétköznapi emberek, tehát nem akik hangadó értelmiségiek lesznek egyszer csak, és az a dolguk, hogy a cigány egységet demonstrálják, de bizony vannak olyan kutatók, akik azt mondják, hogy az egy külön csoport. Tehát, hogy én azon vagyok, akkor is azon voltam, hogy három nemzetiségnek, vagy három etnikai csoportnak tekintsük és kezeljük a cigányokat. Egyre erőteljesebb az az értelmiségi mozgalom, amelyik egységesnek tekinti a cigányokat, hogyha a népi kultúra, tehát hogy nem a hangadó értelmiségeket kérdezzük, akkor, amit előbb elmondtam, és elmondtam 93-ban, vagy írtam erről is egy tanulmányt, hogy akit cigánynak neveznek, aki magát, és akkor itt sorolom, hogy mi minden, akkor én azt gondolom, hogy egyszerűbb lenne, hogyha ez így menne. Tehát, és én azt szoktam mondani, hogy tulajdonképpen van egy harmadik cigány nyelv, a magyar. Tehát, hogyha több mint, sőt, azt mindenki beszéli, és több mint mondjuk 70, tehát a kemény kutatás arra azt mondta, 1971-ben, hogy akkori magyarországi roma népesség, a cigány népesség több mint 71%-a magyar cigány. 20% körül van, 21% az olár cigány. És 8-9% körül van a beások aránya, és nincs 1% a szintó cigányok aránya. Vagy vel cigányok, így is mondhatom. És ezt a háromat, hogyha vesszük, akkor ez egész más lett volna, hogy más a helyzet.
1: Ebből kifolyólag valójában felmerül a kérdés, hogy létezik-e egységes roma kultúra, egységes cigány kultúra?
2: Kibújjuk könnyen a kérdés alól. persze nem létezik, mert azt mondom, hogy létezik egységes magyar kultúra? Nem létezik. Azt képzelem, hogy egy kvázi arisztokrata életszínvonalon élő magyar kulturális fogyasztása az ezerszer különbözik. Máshol megy nyaralni, más hallgat, máshol megy, egyáltalán elmegy hangversenyre, elmegy színházba, mint az a falusi hátrányos helyzetű, és most nem cigányról, nem romáról beszélek, hanem arról akár a kisjövedelmű nyugdíjasról, vagy nem nyugdíjasról, akik ezektől a kulturális élményektől el vannak, hogy mondjam, nem áll rendelkezésükre, vagy nincs is benne, mert a tudásukban ez. Más tévécsatornát néznek, más zenét hallgatnak, más kaják, más ételt esznek. Tehát megeszi mondjuk a hurkát meg a kolbászt, és lehet, hogy a magasan kvalifikált értelmiségi nyelv rokona, tehát egy másik magyar, ezeket nem eszi meg. Tehát, hogy az, hogy most mit énekel, mit hallgat, mit eszik, hogyan ünnepli a karácsonyt, elmegy és az Alpokban karácsonyozik. Érted, hogy mit akarok mondani, hogy nincsen egységes magyar kultúra. Az iskolában még talán tanítják a kőszívű ember fiait, vagy tanítják az egri csillagokat. Bár már a hetedikes unokám nem szükségszerűen fogja elolvasni, vagy nem arra hajt és arra vágyik. Tehát, hogy az irodalmi műveltségben van egy egységes, hogy mi az, hogy magyar kultúra? Mi az, hogy magyar irodalom? Ládas Pétert hányan olvassák? Csalók Zsoltot, ha már most klasszikust akarok mondani, hányan olvassák? Bartókot hányan hallgatják? Ezzel szemben Győzikét vagy Zámbó Jimmyt hányan hallgatják? És most nem tudom, hogy ők romák vagy nem romák.
1: Rengeteg kérdés felmerül ennek kapcsán viszont. Többek között, hogy etnikus kultúra vagy szegénység kultúráról beszélhetünk ebben az esetben, hogyha a romák cigányok kultúrájáról beszélgetünk általában, ha egységként kezeljük a dolgot, vagy egyáltalán gondolkodunk róla. És miben más a roma közösségek önképe, mint a többségi társadalom által létrehozott kép? Ha nincsen egységes roma kultúra, akkor mi lenne az, amit egy roma múzeumban bemutatnánk?
2: Nem mondtam el azt, amit el akartam mondani, hogy amikor egy önéletrajzot kell írni, és föl kell sorolni a legfontosabb munkáimat, akkor azt szoktam írni, hogy a legfontosabb munkámnak, vagy munkáinknak a 2006-ban megjelent a Roma Kultúra Virtuális Háza interaktív DVD-romot tekintem, ami valójában egy roma múzeum. Uh-huh. Én egy roma múzeumot szerveztem Soros Alapítvány segítségével, támogatásával, meg részben az akkori kulturális minisztérium támogatásával. És gyakorlatilag 1994-95 és 2000 között gyakorlatilag létrehoztunk egy múzeum a múzeumban gyűjteményt, amit aztán egy miniszteriális elvtárs vagy úr 2001-ben azt mondta, hogy ilyen nincsen, hogy már, bocsánat, mert az a dolog lényege, hogy a tárgyak letéti leltári számot kaptak. Azzal a tudattal, azzal a gondolattal, hogyha egyszer lesz majd roma múzeum, vagy cigány múzeum, mindegy, hogy nevezzük, akkor ezek a Soros Alapítvány és a minisztérium támogatásával vásárolt darabok, ezek alapját képezhetik egy múzeumnak, hiszen egy múzeumot egy meglévő gyűjteményre lehet alapítani. Hogyha nincs gyűjtemény, nincs múzeum. Itt pedig van egy gyűjtemény. Van egy gyűjtemény, több száz tárgy, csak a képzőművészeti anyag több mint 400 alkotás volt. És minőségi alkotások voltak, ma is azt gondolom, hogy a legjobbak. Tehát a romanok erre úgy gyűjtött, hogy ott voltak a táborban, és amit festettek, azt ott hagyták. Fizetségként, mert akkor két hétig eltartották őket, vagy egy részét hagyták ott a képeknek. vagy ha meg voltak szorulva, bevittek 3-4 képet, és eladták a Romanokernek, vagy akkor még úgy hívták, hogy Cigány Szociális Művelődés és Módszertani Központ, és szervezték a balatoni festőtáborokat. Tehát nem úgy gyűjtöttek, hogy azt mondjuk, hogy na ezt én most kérem, és ezt most megveszem, hogy ezt. Tehát nem azt mondtam, hogy azt veszem meg, amit idehozol nekem, azt veszem meg, amit értékesnek és jónak tartok. Lehet, hogy ez gonoszság volt, de mindenkitől azért vásároltunk, és rengeteg képünk van. És akkor volt néprajzi gyűjteménye, ahol ezeket a hagyományos, tehát kosarak, csengők, volt szociológiai gyűjteménye, ahol a kortárs tárgyak, amik bekerülnek mondjuk egy tiszta szobába, gyűjtöttük. Volt fotógyűjteménye, volt filmgyűjteménye, volt zene, szóval mindenne volt gyakorlatilag. Egy múzeum a múzeumban képzeljük el. Na, jött az elvtárs, aki valamikor a Munkásmozgalmi Múzeumnak volt az igazgató helyettese, és azt mondta, hogy ilyen nincsen, tessék beletározni őket. Na, akkor lett egy roma gyűjtemény. De akkor rendes lehetári számot kaptak a tárgyak. Megint eltelt egy pár év, és azt mondta a főigazgató, hát mi az, hogy roma gyűjtemény? Hát nincsen német gyűjtemény, meg nincsen görög gyűjtemény, van Európa gyűjtemény, és van a magyar gyűjtemény. Az egykori Magyarország területén élő németek anyaga a magyar gyűjteménybe kerül. Persze megjegyzik, hogy az német, sváb, vagy nem tudom milyen, vagy szász éppen. Na, akkor szétlettek osztva a tárgyak, nem lett már roma gyűjtemény, a festmények mentek az adattári gyűjteménybe, a rajz és festmény roma nyomat gyűjteménybe, a teknők mentek a táplálkozás gyűjteménybe, a csengők mentek az állattartás gyűjteménybe, a kalapácsok mentek a mesterség gyűjteménybe, sor olyan folytassam elég, ugye? Tehát ebben az értelemben volt egy koncepció, volt egy struktúra. Ez megszűnt azzal, amíg még volt roma gyűjtemény, eddig ez még megvolt, de amikor a roma gyűjteményt szétosztották, akkor ez gyakorlatilag megszűnt. És már a kutya nem fogja tudni elkérni ezt. Pedig ez tényleg úgy volt meg, szerkezte, hogy egy múzeum alapját teremtse meg. És úgy tudom, hogy Rézműes Merinda próbálkozik valamivel, hogy ő is múzeumot csinál, Daróczi Ágnes és Bársony János kínlódnak, hogy akkor majd ők csinálnak, és van egy nem tudom, hogy most hogy jellemezzem, hogy egy Schuster műhely, aminek van egy kis galériája is, és azt nevezik most roma múzeumnak, hát nem azonos vele, szóval nem. De ez a roma kultúra virtuális ház, amit Fáty Volt Ivadarral, Fleg Gáborral és Kőszeg Edittel négyesben csináltunk, hát van egy hatalmas zenei gyűjteménye, ahol gyakorlatilag a folklor zenétől a klasszikus zenéig, 7 zenei műfajban ott vannak, ez Tivadarnak volt az alkotása, ott vannak a zenék. És úgy mehetsz be a képzőművészeti gyűjteménybe, hogy viszel magaddal a zenét, és miközben Bada Mártát vagy Balázs Jánost képeit nézed, hallgatod az általad kiválasztott mondjuk jazzt.
1: Tegyük fel, hogy van egy érdeklődő, aki szeretne megismerkedni a roma kultúrával, vagy egy picit elmélyülni benne. Mi az az út, amit kijelölnél számára? Hol kezdje el ezeket az ismerkedéseket? Akár egy nem roma, akár egy roma is, hiszen rengeteg roma fiatal van, aki nem ismeri a saját kultúráját, és itt persze nem csak fiatalokról beszélgethetünk, hanem idősebbekről is.
2: Én azt szoktam elszavalni mindig, hogy az örökségtára fölmegy az ember az interneten, és azon belül odaüti, hogy magyarországi nemzetiségek, azon belül magyarországi romák, így, és akkor a rácsapott kiad egy csomó könyvet. Többek között néhány könyv benne van abban is, amit említettél, és én írtam. De ott van a cigány néprajzi tanulmányok sorozat majdnem az utolsó kötetig. Ott van Lakatos Menyhért, ott vannak költők, ott van képzőzeti gyűjtemény, a Romanoker által kiadott hatalmas vaskos, nem látják, vaskos kötet az összes művésznek a képeivel, rövid életrajzzal. Tehát, hogy vannak könyvek, amik ingyen, bérmentre hozzáférhetőek ezen az örökségtár oldalon. A Kőszegi Edit, Kőszegi Filmbox című oldalán több mint 20 dokumentumfilmünk van, többek között fönt van az említett Dekolores is. Fönt van a két egyházi filmjeink, a Három nővér, fönt van a szemembe megy a bánat, ami még egy érdekes. Akkor fönt vannak Menekülés a szerelembe, ami Etáról készült film Szendrőládon. Szóval, hogy sok-sok film fönt van Kőszegi Filmboxon.

0: a magyar cigányzene, tehát amit kávéházi cigányzenének nevezünk mostanában, azért tudjuk, hogy az évtizedek alatt az utóbbi, mondjuk úgy, hogy 35 évben azért nem az aranykorát éli. Tehát azért a rendszerváltás előtti időszak és az utána lévő időszak az teljesen más volt. Sajnos hanyatlásnak indult a rendszerváltás után. Hogyan látod, hogy mi lehetett ennek a problémája, mik lehettek ennek az okai?
1: Csináltunk egy filmet Szívmuzsikus címmel, ahol Fátyol Tivadar barátunk a Bosnyák tértől a Mátyás pincéig elkezdi sorolni, hogy hol voltak kávé, illetve hol voltak éttermek, ahol cigányzene volt. És nem tudom, hogy van-e 5-6, ahol még van, mondjuk a Szeged étteremben, tudom, hogy időnként van,
0: igen,
1: de hogy nincs. Én azt gondolom, hogy jaj, hát na, ennek a filmnek van egy gyönyörű, szívszorító jelenete. A tokai halászcsárdában játszott egy zenekar. És a zenekar vezetője elmesélte, hogy mi volt a legnagyobb trauma az életében. Amikor muzsikáltak, majd az egyik vendég fölállt az asztalról, odament hozzá, és azt mondta, hogy adok 2000 forintot, hogy abba hagyják a zenét.
0: Na most
1: ennél megalázóbbat ugye nem lehet elképzelni. Hogy valószínűleg az a társadalmi vagy ilyen kulturális szükséglet lehanyatlóva van, vagy volt, amelyik életben tartotta nagy számban ezeket a zenekarokat. Én azt szoktam mondani, hogy a 100 tagú cigányzenekar létrehozása, de ezt csak kettőnk között mondom, az tulajdonképpen egy életben tartó megélhetési formáció volt, hogy mégiscsak azt mondja, hogy hát legalább 20 zenekar, hogyha egy zenekar csak 5 főre veszek, 20, tehát 100 tagot elnyel a 100 tagú cigányzenekar. És onnantól kezdve jó, lehet körutat, vagy milyen turnét szervezni, előadást szervezni, de ez nem az már, ami volt a kávéházi muzsika. És persze a kávéházi muzsika sem az, azonos azzal, amit, és egy lakodalomban, egy falusi lakodalomban sem hívnak már cigányzenekart. Még Tökön, ahol én lakom, talán egyszer-egyszer van cigányzenekar.

0: kultúrházban, most volt a születi felvonuláson és a születi bálon. De hogyha van egy egyszerű lakodalom, akkor már ilyen elektromos lószart hívnak, és nem a cigányzenét. És persze más volt a lakodalmas cigányzene, ahol lehet, hogy ment még a csárdás bőven, és kevesebb volt a magyar nóta cigányzenekar kíséretével, és több volt az a magyar nóta, vagy mi, amit a 19. században még éltettek és éltek. Tehát egyszerűen a társadalmi igény.
1: Tehát megváltoztak az igények tulajdonképpen az idő.
0: Megváltoztak az igények, igen.
1: Vissza fog ez még jönni? Visszafordítható? Hiszen azért ez nagyon fontos kérdés, hogy a kultúrdiplomáciai szempontból nagyon fontosnak tartották az rendszerváltás előtti időszakban a cigányzenét, hiszen ez volt az export cikkünk az Alföld és természetesen a gulyás mellett. És ez nyilván utána megváltozott, és már más került előtérbe. Háttérbe szorultak a cigányzenészek, háttérbe szorult a cigányzene, de azért a külföldiek még mindig úgy tekintenek egyébként Magyarországra, hogy a cigányzene azért az mindig híres. Annak ellenére, hogy ide jönnek is, alig találnak cigányzenészt manapság Magyarországon. Tehát mi lesz ennek a sorsa vajon ennek a műfajnak?
0: Arról tudsz, hogy hollandok jöttek és tanultak cigányzenét, és hollandok alakítottak cigányzenekarokat?
1: Igen. Sőt, volt japán is, aki jött és tanult. Igen, valóban.
0: Hát, mint ahogy amikor a 90-es években jöttek holland és német, hát idősek, és itt vettek nyaralót, vagy ilyen házat, és akkor átvették a helyi parasztasszonyok otthonka viseletét. És a holland néniket képzeld el otthonkában. Nem tudom, szóval, hogy hát mennyi zenei ízlés, vagy megváltozott, vagy zenei stílus elmúlt és elveszett. Hát ha csak azt mondom, hogy beat zenében, vagy miben jöttek, jönnek, mennek, néhány visszahozható, de alapvetően mindig újra és újra fogalmazódnak ezek.
1: Vannak kutatások, többek között Kovács András kutatásai, amik az antiszemitizmust kutatják. Viszont kimondottan olyan kutatásokat még kevésbé ismerünk, amik kimondottan a romák elleni antiszemitizmust vizsgálják, vagy vizsgálták volna akár hosszabb távon. Tulajdonképpen ezt a fajta ellentétet a romák és nem romák között milyen módon lehetne csökkenteni?
0: Én azt gondolom, hogy nem az a probléma, hogy most ismerik-e Balázs Jánost, vagy nem. Nem az a probléma, hogy hallottak-e Cifra Györgyről, vagy nem. És hogy hallották-e a zenéjét. Hogy láttak-e színpadi művet, amit roma cigány szerző írt, és a cigány színház adja elő. Hanem sokkal inkább arról van szó, hogy egy-egy eset, tehát ilyen volt ugye a 2009-es társadalmi konfliktus, amikor több cigány fiatal férfit megöltek.
1: Romagyilkosság
0: sorozat. Amiből hát készült is néhány pannó a Bódvalenkei Freskó faluban. Éppen Váradi Gábor is csinált egy ilyet. De hogy ilyen volt azt már pontosan meg nem mondom neked, hogy Molnár Oszkár, a edényi polgármester állt elő azzal a szöveggel, hogy a cigány anyák, a terhes nők a hasukat verik kalapáccsal, vagy nem tudom mivel, hogy sérült gyermeket szüljenek, hogy azután kapjanak támogatást vagy pénzt. Na most, hogy az a kés, és időnként nézi a feleségem a parlamenti közvetítéseket, vagy utólagos beszámolókat. Legutóbb a Torockainak volt valami vérlázító szöveg a parlamentben, ami hát kvázi egy cigányozás volt. De hogy az egykori fideszes Lázár János miniszternek a WC-kefés dumája, amit persze egyet nem ekésztünk bele, hogy hát ezek szerint a magyar pedig ott hagyja a szarát a WC-be. Na, tehát, hogy mindig vannak olyanok, akik a saját közegükben tudnak mondani negatív példát, és nem válaszoltam arra, hogy etnikai csoport, vagy nemzetiség, vagy mit mondtunk, hogy szegénység.
1: Szegénység kultúra.
0: Azt gondolom, hogy mind a kettő. Tehát vannak, akik a szegénység kultúra. Jaj, volt egy gyönyörű történet, itt kalandozok most már. Volt egy, hát már jó 20 évvel ezelőtt, egy hát kutatási gyűlés, vagy micsoda. És egyik szabolcsi polgármester ott a határ mellett elővett egy könyvet, és elkezdte olvasni Éjes Gyula Puszták népének könyvét, és ahol a cselét szó szerepelt, azt cigányra változtatta. De ezt direkt csinálta szándékosan, hogy lássuk, hogy a 30-as évek puszták népének szegényei, a cselédek, mindegy most, azok ugyan olyan, tehát ugyan azt mondhatjuk, tehát ma ugyanazt mondhatjuk a szegény cigányokra, mint annó mondtuk ezt a szegény parasztokra, vagy lapszámosokra és cserédekre, nincstelenekre. Azt gondolom, hogy a szegénység etnicizál, tehát lehet, hogy sok olyan eredetileg nem cigány szegény van, akit egyszerűen csak cigánynak néznek, mert a szegénnyel, a nyomorultal, a maga tehetetlennel azonosítják a cigányokat, és ezért cigánynak neveznek olyat is, aki eredetileg nem cigány volt. Tehát ebben az értelemben egy életforma lesz a cigány. Mások pedig kikeverednek ebből az életformából, és egy polgári életet élnek. Elosztom, mutassam neked Závada Pál és Révész Tamás könyvét, ahol 24 vagy 48 roma értelmiségivel vannak interjúk és gyönyörű fotók. Tehát, hogy ez egy más világ. Tehát, hogy ezek is cigányok, meg amazok is cigányok. És amikor az előbb arról beszéltem, hogy a felsőtelekesiek, ők nem akarnak cigányok lenni, mert számukra a cigány az egy nagyon negatív megfogalmazás és megítélés, és kitalálták, hogy ők Vilmos császár leszármazottai. És aki betette őket, az egyik családtag volt, egy idős férfi. Nézd meg a kitagadottakat. Tehát van, aki nagyon cigány akar lenni. Tehát akkor belepedünk egy antropológiai problémákba, hogy a kétegyházi olácigányok azok úgy temetkeznek, hogy örökös lakást építenek a halottnak. Ők így nevezik. Vagyis leásnak a föld mélyére, egy legalább 2 méterre, 2 méter, 2,5 méter, 2,5 méter alapterületű gödröt, amit kiköveznek, kicsempéznek, körbeszőnyegeznek, majd odaeresztik a koporsót. A koporsót kinyitják. De vannak kis bútorok, kis éjjeli szekrény, kis asztalka, ahova cigarettát, sört és egyebet tesznek. Majd betont helyeznek a tetejére a sírnak, nájlont, meg téglákat, és azt mondják, hogy ne érje föld, ne érje por a sírunkat. Mert ha föltámadunk, akkor mindenre oké legyen. És azt mondják, hogy mi nem úgy kaparjuk el a halottunkat, mint egy román falu volt két egyháza, mint a magyarok és a románok, mint a döglött disznót, vagy a döglött kutyát, hanem mi méltósággal temetjük el. És akkor azt mondja Csori Daróczi József költő, meg író, meg minden, már beszéltem róla, hogy amikor régészek 500 év múlva ásnak, akkor azt fogják mondani, hogy 2000 tájékán már csak cigányok laktak Magyarországon, mert az ő sírjaik megmaradtak. Jó, hát ugye két dolog van, hogy egyrészt nagyon sokan hamvasztanak. Hát abból már semmilyen régész nem tud kiolvasni semmit, azt, hogy milyen volt a hamvasztó edény. De ott, ahol ugyanúgy koporsós temetkezés van, és a föld, a földet szórnak a koporsóra, ott elrohad a fa is, és maximum egy csontváz marad, és semmi nem maradt mellette, nincs mellette sírmelléklet, nincs mellette az itala, és nem egy mumifikálódott test lesz, hanem csontváz lesz.
1: Nagyon izgalmas dolgokról beszélgettünk a mai este folyamán. Megtiszteltetés volt nekem, hogy eljöttél és itt meséltél nagyon sok mindent magadról, a kutatásaidról, az életművedről, és természetesen azokat az információkat is átadtad nekünk, amiket így felhalmoztál az évek alatt. Úgyhogy köszönjük szépen ezt a beszámolót, és hát természetesen várunk vissza sok szeretettel.
0: Sok szeretettel jövök.
2: Művészet, kultúra, hagyomány.
3: Ez a Roma Szalon.
2: A 100.3 Rádiódikben.
3: 100.3 Rádiódik.
2: Ahol a mi hangunk hallatszódik.

0: csak a kezed, a te kezed. Simogassa meg a két orcámat. Üthet rajtam minden ember.
1: A műsor termék megjelenítést tartalmazott. Hírek rólunk neked a 100.3 rádiódikben.
2: Utóvizsgálatot indított a gazdasági versenyhivatal a TikTok európai üzemeltetőjével szemben. Azt szeretnék kideríteni, hogy a közösségi oldal teljesítette-e korábbi vállalásait. A gazdasági versenyhivatal korábban azért indított vizsgálatot a TikTok ellen, mert a platform nem tájékoztatta átláthatóan a felhasználókat az adataik kezeléséről. Az eljárás lezárásaként a cég különféle adatóvó, valamint gyermekvédelmi vállalásokat tett, köztük a kiskorúak képernyő idejének korlátozását és a szülői felügyelet erősítését. A hatóság most azt ellenőrzi, hogy a platform valóban hiánytalanul végrehajtotta-e az ígért módosításokat. Amennyiben a TikTok nem teljesíti a vállalásokat, a GVH akár jelentős bírságot is kiszabhat rá. Jövőre alacsony mértékben növekednek az autópálya matricák árai, köszönhetően az alacsony inflációnak. A jelenleg is érvényben lévő miniszteri rendelet szerint az autópálya matricák árait minden évben a tárgyévet megelőző esztendő augusztus hónapjához viszonyítva kell módosítani. A fogyasztói árindex jelenleg 1,3% éri az MFOR. Így az országos napi jegy 5630, a 10 napos matrica 6990 forintba fog kerülni személyautókra. Az M1-es autópálya felújításával érintett vármegyékre külön éves autópálya matrica vásárolható, amelynek ára személygépkocsik esetében bruttó 15 000 forint lesz. A Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság közel 1500 vendéglátóhelyet ellenőrzött a nyári szezonban. A vizsgálatok 16%-ánál tártak fel hiányosságokat, az ellenőrök mintegy 2 tonna élelmiszert vontak ki a forgalomból, a kiszabott bírságok összege pedig meghaladta 37 millió forintot. Az ellenőrök gyakran találkoztak szennyezett munkafelületekkel és hűtőberendezésekkel, hiányos takarítással, illetve szabálytalanul felszerelt kézmosókkal, ahol sokszor még a fertőtlenítőszer is hiányzott. Emellett a mosogatás technikai feltételei sem feleltek meg az előírásoknak. A strandbüfék esetében visszatérő probléma volt a kártevők elleni védekezés elmaradása. A fagylaltozóknál bár ezen a téren tapasztalható némi javulás, még mindig gyakori az allergénekkel kapcsolatos hiányos tájékoztatás. Minden felnőtt amerikai 5000 dollárt átszámítva nagyságrendileg 1,5 millió forintot kap, ha a republikánusok nyerik a félidős amerikai választásokat, és sikerül megtartaniuk kongresszusi többségüket. Az általa Trump osztalék néven emlegetett kifizetést szerdán ígérte meg Donald Trump amerikai elnök Dallasban a november 3-án esedékes választást megelőző republikánus párt kongresszuson. A közvéleménykutatások szerint az emberek zöme elutasítja az elnököt a megélhetési költségek emelkedése és az Irán ellen indított háború miatt. Ha a republikánusok elvesztik a többséget a szenátusban, akkor Trumpnak elnökként nem csak meg lesz kötve a keze, de a párton belül is jelentősen meggyengülhetnek a pozíciói, írja a Reuters.
1: Ezek voltak a 100.3 rádiódik hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádió Dik, indul egy újabb óra a 100.3 Rádió Dikben.
3: Gyertek fiúk, most a rádióban. Egyre kellik szól nektek a diknóban.
1: Romákról, nem csak romáknak. Rádió Dik. Korábbi adásunk ismétlése következik. Érdekes, könnyed beszélgetések roma zenéről, irodalomról, színházról.
4: Roma Szalon. Rádió Dik. Rólunk, neked. Roma Szalon.
5: Üdvözlöm a kedves hallgatókat. Önök Dr. Suki Andrást, a Roma Szalon című kulturális műsor szerkesztő műsorvezetőjét hallják a Rádió Dik FM 100,3 MHz-es frekvencián. A Cifra György díjas Varga Tivadar jazz zongora művész a mai vendégem, akinek pár nappal korábban jelent meg legújabb lemeze, amelynek kapcsán mesélni fog nekünk a lemezről. Tartsanak velünk a mai este folyamán is.
6: Köszönöm szépen, Tivadar, hogy elvállaltad a beszélgetést.
7: Köszönöm a meghívást, nagyon, nagyon sok szeretettel jövök mindig ide hozzád.
6: Közösségi médiából értesültem, hogy megjelent a lemezed, aminek nagyon megörültem, és ezért természetesen azonnal fel is kerestelek, hogy beszélj nekünk mindenféleképpen erről az új megjelenésről, de most tudtam meg, hogy ez annyira friss, hogy tulajdonképpen az adás napján jelenik meg a közösségi médiának azon a részén, ahol meg lehet hallgatni, tehát Spotify, Apple Music, stb.
7: YouTube, Music, mindenhol, igen.
6: Aha. Viszont a lemezt már a kezemben fogom. Ez a Varga Tivadar Trio and Friends. Uh-huh. Először is kiből áll a Varga Tivadar Trio? Mesélj nekünk.
7: A Varga Tivadar Trio ugye az így a közösségi médiában, YouTube-on, meg már van egyébként egy lemezünk, és ez a Veszeli János dobos, és a Gajer Feri bőgős, ugye ez egy tulajdonképpen egy kiszakadt ritmus szekciója a Budapest Rektánybennek.
6: Ahol te már régóta ott vagy.
7: Hát ott vagyok már egy 7 éve. Uh-huh. De nem a szó rossz értelme kiszakadt, mert ugye mi még aktívan vagyunk a Rektányban is, meg a Feri az a Rektánynak a zenekar vezetője. Uh-huh. Hanem így ugye ezt már elmeséltem többször, hogy ugye véletlen helyettesítés folyamán kerültem be a ritmus szekcióba, ami által bekerültem a Budapest Ragtime Bandbe, aztán ezt megbeszéltük, hogy csináljuk ezt a triót. Na most az van, hogy ezen a lemezen olyan emberek is játszanak, akiknek én a muzsikálására nőttem fel. Szóval, hogy ilyen 10 évesen, meg ilyen kisráckoromban hallgattam például a Robi Lakatost. Uh-huh. Ugye hát az ő hegedülése az ilyen kuriózom. Hát szóval, hogy így az ember meghallja és elolvad. Borzalmas technika, vér, time, minden tökéletes. És az, hogy eljött a lemezemre, az nekem, mondom, ilyen sok volt. Komolyan. És amikor felhívtam, és azt mondta, hogy persze, tudod, ilyen nagyon fain volt, és hogy ne, mit játszunk, tudod. És akkor végül is megbeszéltük, hogy mit játszunk, de aztán, amikor eljött a felvétel napja, akkor nem azt játszottuk, hanem megbeszéltük, hogy akkor legyen ez. Hát mondom, én ezt nem ismerem. De hogy nézzük már meg a kört, tudod, és akkor megnéztük a kört, és felvettük. Úgyhogy tulajdonképpen ezek ilyen a Robival ilyen jam-ként csináltuk meg ezeket a dolgokat, az intrókat. Például a Love and Rose-nak nem is tudtam, hogy van intrója. És ezt a Robi ott tanította meg nekem. És felvettük, és szerintem nagyon-nagyon jó lett. Most így tovább menve, ugye a Gyárfás István, hát szerintem mindenki ismeri, jazzgitáros, ugye a Csapó Krisztián, a Budapest Ragtime Bandben is énekel és pozanozik, és nekünk van egy külön duónk is, amivel rendszeresen járunk koncertezni, Kovács Laci szaxofonos barátom, aki egyébként klasszikus klarinétos, egy 10 éve kezdett el jazzt játszani, és most jelenleg úgy néz ki, hogy a Tony Lakatosnak az utódja, ezt most így mondanám, mert uh-huh. nagyon jó barátok is lettek, meg a Robi osztogatja meg a Facebookon a Lacinak a videóit, és nagyon büszke rá, hogy úgymond belőle táplálkozik. Csári Sanyi, ő egy klasszikus trombitás barátom, aki eljött egy számba, egy szólamot felfújni, és hát Botos Lajos is eljött énekelni 2 számot, egy Stevie Wonder számot és egy jazz standardet. Őt ugye a Hídgyülekezetből ismerhetjük, ott énekel, és ugye a híres Amerikában élő magyar származású jazz zongorista Botos Robi bátyja. Ezt úgy kell elképzelni, hogy ugyanaz a vérmérséklet, csak énekbe. Szóval, hogy nagyon-nagyon szeretem az énekét, ahogy énekel. A Robi ugye megnyerte a Montreux-i jazz
6: festivált,
7: a jazz zongora versenyt, és az volt az egyik díja, hogy Oscar Peterson előtt játszhat. Ezt ő mesélte nekem el, mert ugye volt itt, eljött itthon Magyarországra, és beszélgettünk, és játszott Oscar Peterson trió előtt, azt hiszem 1 órát játszhatott, és mondta, hogy kiment a színpadra, és az első sorban ültek a Michel Petrucciani, a Camilo, a Georgiuk, tudod, és mindenki jött a Peterson meghallgat, és tudod, hogy Petersonnak a
8: előzenekar.
7: Hát tulajdonképpen igen, de nem is ezt akarom mondani, hogy a Petersonnak a közönségének játszhatott. Aha. Tehát ez hatalmas dolog. És aztán ugye vacsora, és akkor a Peterson is ott van, tudod, és aztán megkérte a Peterson, hogy tanítsa a lányát zongorázni.
8: Hát ez óriási dolog.
7: Ez hatalmas, és a Robi ezt olyan jól mesélte el, lehet, hogy nem fogom tudni úgy átadni, de az volt, hogy a legelső órán az történt, hogy elment a Robi a Oscar Peterson otthonába, és elment az ajtóhoz, és nem mert bekopogni. Ezt így mesélte a Robi, és akkor ott kint járkált, ott az ház előtt. Ő nem tudta, hogy a Petersonéknak a ház előtt kamera van. És ők ezt bent végig nézték. Hogy a Robi ott, a szegény ott nem mer bemenni. És hát akkor végül becsöngetett, és aztán mondták neki, hogy hát ezt mi végignéztük, és úgy ment le az óra, hogy Robi tanította a lányt, a Peterson meg a másik szobából végignézte, meg hallgatta is, tudod. Úgyhogy szerintem ez olyan dolog, amit nem is tudom, hogy ez... Én nem tudom, mit csináltam volna a helyébe, szóval, hogy...
9: Igen. Óriási dolgok egyébként ezek, hogy ilyen zenészek vannak közöttünk.
7: Igen.
9: Ilyenek járnak közöttünk, akik egyáltalán egy légtérbe kerülhettek, akár egy Oscar Peterson-nal.
7: Hát ez hihetetlen. Igen. Igen. Hát én nem is tudom, mert feleségem szokta mondani, hogy mit csinálnál, ha találkoztatnál Petersonnal? Mondom, nem tudom. Tudod, hát szerintem sokkot kapnék, hogy tudod valami ilyesmit.
9: De visszatérve a lemezre, aminek egyébként a címét még nem is említettük, Gypsy Colors, vagyis cigány színek, roma színek. Uh-huh. Honnan jött ez az ötlet? Ez mit jelent számodra?
7: Az egész album címet egy saját kompozíciómra formáltam, aminek a címe Gypsy Blues. Na most ez a Gypsy Blues-t én meghangszereltem egy jazz szepsztetre, leírtam, meghangszereltük, és ugyanezt a dalt ezt feljátszottuk a Robival is. És ugye az egyik az nagyon jazzes lett, a másik meg ilyen romásabb. Uh-huh. Ugye maga a téma, ezt szokták mondani, egy ilyen cimbalom, cigány cimbalom stílusú téma lett, ez egy mol blues, és beszélgettem pont a Laci barátommal az autóba, a Kovács Laci barátom, és mondom neki, hogy ez lesz a cím a lemeznek, és ilyen számok lesznek rajta. És mondja, tehát ez nagyon színes ez az album. Mi nem az lesz a címe, Gypsy Color? Mondom, nagyon nagy ötlet. Mondom, az lesz a címe. És igazából így alakult, hogy nagyon színes az album, mindenféle zene van rajta, filmzene, saját dalok, Sting dalok, szóval, hogy tényleg minden van rajta.
9: Emeljünk ki néhány dalt ezek közül, hiszen tényleg annyira színes ez a felhozatal, hogy én is csak kapkodom a fejemet, és úgy látom, hogy például tényleg ez a Gypsy Blues, ez rajta van az egyes és a hatos tracken is, uh-huh. Tehát az egyik egy sextet verzió, és a másik pedig akkor egy septet a Robi Lakatos.
7: Nem, ez egy négyen vagyunk a Robival, trió plusz a Robi. Igen.
9: Miért akartátok feljátszani még külön így?
7: Ez az én ötletem volt, mert akartam hallani ezt a témát hegedűn, és a Robi, ahogy a Robi játsza, és a Robi bejött, és megtanulta a témát, ott kb. 5 perc alatt se. És úgy eljátszott, és úgy megvariálta, hogy ezt tudod, hát végem lett egyből, és fel is vettük gyorsan. És ugye ez nem az a tipikus jazzes, mert ugye a megírt verzió az nagyon-nagyon jazzes lett. Ugye nyilván jazz akkordokra írtam fel szaxofon, trombita és pozan rá hangszereltem, és ez a kvártett, ez pedig nagyon ilyen gyorsabbra is vettük a tempót, majd meghallgatja a közönség, nekem mind a kettő nagyon tetszik.
9: Uh-huh. De ugyanaz a téma.
7: Ugyanaz a téma, mégis más.
9: Ez érdekes egyébként, hogy egy lemezen belül meghallgatható két különböző stílusban is ugyanaz a téma,
7: igen,
9: és ugyanaz a dal,
7: igen,
9: tulajdonképpen.
7: Igen,
9: ez nagyon érdekes, hogy teszi a dolgot. Viszont itt több dal is feltűnik tőled. Például Hallelujah Time.
7: Igen. Hát ez igazából azt az érzetet adja nekem, mikor én vasárnap reggelente elmegyek az aszódi gyülibe, és ugye van, meg tudod, néz az ember ilyen régi filmeket, amikor így a fekák bemennek a csörcsbe, és tudod, ilyen nagyon jó érzésed van, és én ezt próbáltam ott visszaadni. Nagyon vidám dal, én nagyon szeretem, jó gyors tempója van, szóval, hogy nem egy lassú dal.
9: A Cifra György díjas Varga Tibadal jazz-zongora művész a mai vendégem, akinek pár nappal korábban jelent meg legújabb lemeze. Most pedig hallgassuk meg az albumról a Hallelujah Time című dalt.

0: A Varga Tivadar trió előadásában hallgathattuk meg a Halleluja Time című dalt. Most pedig folytatjuk beszélgetésünket a Cifra György díjas Varga Tivadar jazz-zongoraművésszel, akinek napokban jelent meg legújabb lemeze.
1: Amit én még egyébként kiemelnék ebből a rengetegből, mert 15 dalt vettünk fel, 16 dalt vettünk fel egyébként két nap alatt, de egy dalt nem tettünk a lemezre, hanem csak a digitális platformokra került fel. Ez a Red Bull című dalom, saját szerzeményem. Ezt minden koncerten el szoktam mesélni ennek a történetét. Ugye én egy békési gyerek vagyok, és az ottani cigány telep mellett nőttünk fel, és volt ott egy a testvéreimmel nap mint nap kimentünk futballozni, játszani, és ott a réten ott volt egy piros labda. És ugye ez a piros labda az enyém volt, de egyébként meg mindenkié volt, szóval hogy mindenki azt mondta, hogy ez az ő piros labdája. Ezzel a labdával addig játszottunk, ameddig nem is tudom, mi lett vele, egy elnyelte a föld. Tehát tényleg valami lett vele, és az egyik testvérem az rám írt, hogy te emlékszel arra a piros labdára? És a mai napig élénken él bennem, hogy nézett ki, mindent tudok, minden paraméterét tudom, tényleg, mert annyit játszottunk vele, és mondtam, hogy te tényleg, rá emlékszem, és én ezt papírra vetettem tulajdonképpen, hogy azt az érzést, amit már lehet a mai fiatalok már nem is feltétlenül tudnak, vagy éreznek, hogy nem érdekel semmit, tudod, telefon, meg tévé, meg játék, hanem hogy az, mikor kimész a rétre, a barátaiddal, testvéreiddel, a kezedben van a zsíros kenyér, vagy nem tudom mi, és csak játszol, és focizol, és nem érdekel semmi, se akarja, se semmi, tudod, csak játszol. És ez az önfelett érzés, ezt írtam le, és meghangszereltük, és a dobosom mondta egyébként azt, hogy te, ez nagyon csikóreás dal lett. Aha. És akkor így lett az, hogy akkor én ezt fel is ajánlottam tulajdonképpen így a csikóre emlékére. Mert tényleg az lett egyébként, egy picit ilyen koreás világ, de nagyon-nagyon-nagyon szeretem játszani, és az emberek ezt a történetet is nagyon szeretik, ami a dalhoz fűződik.
0: A következő dal tőled Far Away, vagyis messze.
1: Igen, hát ez igazából ilyen honvágy volt. Ennek a témája azt hiszem Kínában jött.
0: Amikor a Ragtime-ben voltál Kínában.
1: Voltunk Kínában, és valahogy így jött, tudod, hogy így nagyon sokat repültünk, nagyon sokat voltunk a felhők fölött, és jött egy ilyen téma a fejembe, és ezt leírtam. És igazából ennyi. És ezen a dalon játszik a gyárfás, ugye a fish velünk.
0: Uh-huh. Amiket itt te komponáltál, ezek mind tulajdonképpen jazzes művek. Jazzes dallamok
1: egyébként, jazzes művek, de például pont a Faraway az, aminek nagyon sok a klasszikus akkordok benne. Szóval elég sok klasszikus akkordot használok. Szeretem. Jók azok is, tudod.
0: Tehát a klasszikus alapok azok nyilván azért hallatszódnak nálad is. Sőt, gyakran hasonlítanak téged azért Oscar Petersonhoz is, hiszen nem csak azért, mert olyan fantasztikus technikád van, hanem a stílusod is időnként, vagy hát tudod utánozni az ő stílusát.
1: Igen. Hát abból merítek egyébként. Pont ezt, hogy mondod, tennap játszottunk a Mazeltov étteremben, a triómmal, és jött egy fickó, láttam, nagyon mosolyogott tőlünk, mit tudom, 10 méterre, és akkor itt mondott, Oscar Peterson. Tudod, és akkor mondtam neki, igen, tudod.
0: A magyar Oscar Peterson.
1: Igen, de nem magyar volt, mert próbáltam neki, hogy mondani, hogy gyere ide, beszéljünk, de nem nagyon értette, tudod, aztán közben játszottunk, de így felismerik az emberek, hogy tudod, hogy miből merít az ember. Hát én meg a persze. Peterson, meg az Arte Tum világ, nekem az a világom.
0: Hát ez még a klasszikus jazz.
1: Ez
0: a jazznek a fénykora.
1: Igen.
0: Mondjuk
1: igen.
0: Így legalábbis én azt tartom a fénykorának.
1: Abszolút.
0: Akkor ebbe egyetértünk.
1: Igen.
0: És tulajdonképpen a lemezen az összes dal alapvetően azért jazz ihletésre készült?
1: Egyáltalán nem egyébként, mert például van itt egy Sting dal, ugye Sting az egy pop énekes, az 5. dal.
0: Törékeny.
1: Ez a Fragile, ugye? Ez a Törékeny című dal. Ezt egyébként én így szoktam hívni, hogy Törékeny. A Fragile dal. ezt a érdekes, mert ezt a Csapó Krisztiánnal nagyon, a Budapest Ragtime Band-del nagyon sokszor játsszuk, és akkora sikere van mindig, hogy nagyon, legtöbbször oda jönnek hozzánk, hogy nekik a Fragile tetszett, a Sting szám, olyan jól játsszuk, és olyan jól énekli a Krisztián, meg jók a szólók benne, és mondtam neki, hogy akkor vegyük már fel. Uh-huh. És ugye a Krisztián nem énekes, de nagyon jól énekel, és nagyon jól improvizált, tényleg, hát, hogy meghazudtol jazz énekeseket, ahogy improvizál, és hát én ezt kihasználva, ezt gyors a lemezemre fel is dobtuk, felvokálozta, megimprovizáltuk, adtunk neki egy szerkezetet, úgyhogy egy popdalt megcsináltunk, tulajdonképpen egy ilyen jazz

0: A Fragile, vagyis Törékeny című dalt hallgathattuk meg a Varga Tivadar trió előadásában. Most pedig folytassuk a beszélgetésünket a Cifra György díjas Varga Tivadar jazz zongora művésszel, akinek pár nappal korábban jelent meg legújabb lemeze. De ha már itt a könnyed műfajoknál vagyunk, Edith Piafnak egy dala is szerepel a lemezen.
1: Igen, a La Vie en Rose. Hát én ezt a dalt nagyon szeretem. Hát ennek olyan nem, hangulata van, tudod, és én ezt nem is gondoltam, hogy én ezt bárki mással játszanám fel a Robin kívül. Talán ezt a Robival még amikor felhívtam, hogy vállalná-e, akkor ezt mondtam meg, hogy ezt mindenféleképpen vegyük fel. És nem azt kérdezte, hogy melyik, hanem azt kérdezte, milyen hangnemben szeretnél. És akkor mondom, hogy amiben szeretnél. Nekem mindegy, tudod, aztán megcsináltam a kört a trióval, átnéztük, de az a profizmus, meg az a lazasság, amit a Robi hozott a lemezbe, az nagyon jó.
0: De ha már itt tartunk, azért meséld el nekünk, hogy mennyi energiabefektetést, mennyi készülést igényel egy ilyen CD-nek az elkészítése, hiszen az egy dolog, hogy vannak olyan vendégművészek a CD-n, mint Robi Lakatos is, aki oda megy mondjuk a felvételre, és olyat improvizál, hogy ilyet kidolgozni is nagyon nehéz lenne.
1: Igen.
0: De hát azért nyilván azért vannak olyan részei is az albumnak, ami azért elő van készítve ilyenkor.
1: Figyelj, igazából a triós felvételek, ahol nincsenek vendégművészek, azokat már van, hogy ilyen 5 éve játsszuk, és gyakoroljuk, és volt olyan, hogy a felvétel előtt is 2 héttel minden második nap több órára összeültünk. Például a Jaj, de jó habos sütemény című dalt, ugye ezt mindenki ismeri, ezt a könnyed dalt, ez egy filmzene, és hát ezt úgy meghangszereltem, hogy valakinek nem is jut eszébe feltétlen egyből a dal. De nagyon-nagyon könnyed, szóval nem azt kell képzelni, hogy ilyen free jazz lett, vagy ilyen avantgárdizék. Szóval egyáltalán nem, hanem felismerhető Peterson stílus egyébként ez is. Nagyon szeretik a közönség ezt a számot, szokták is tőlünk kérni. Na például ezt a dalt nagyon sokat próbáltuk. Az, hogy ilyen, nagy, ilyen gyors tempót, hogy játszunk úgy, hogy legyen benne aranzs. Ezt is a közönségtől megkaptuk azt is, hogy milyen jó az, hogy nem csak darálás megy az improvizálásban, hanem jönnek aranzsok. És én ezt nagyon, erre nagyon nagy hangsúlyt fektetek, hogy az aranzsok azok jók legyenek. És legyenek. Mert ugye nem az legyen, hogy lemegy a dal, és akkor 40 kör improvizáció. Mert ezt megunja. Nyilván lehet, hogy a művész élvezi, hogy ott kiteljesedhet, de mégiscsak a közönségnek játszunk valahol, és ez nekem nagyon fontos, hogy ugye, ahogy a Peterson is csinálja, hogy izgalmas legyen, és jó legyen. És ezek az aranzsok, ugye ez azt jelenti, hogy megy a dal, és egyfajta dallamot kitalálok, amit meghangszerelek a dalon belül. Ezt ugye a Big Band, Peterson mondta azt, hogy Big Band hangzást akar elérni a trióban. És nagyon sokszor ezt is érzem, hogy olyan, mint egy Big Band szólna a triójában. Olyan felrakásokat csinál, úgy szólal meg, mint hogyha egy Big Bandet akarna megszólaltatni. És én ez nagyon bennem van, és én ezt nagyon szeretem csinálni.
0: A Cifra György díjas Varga Tivadar jazz zongora művész a mai vendégem, akinek pár nappal korábban jelent meg legújabb lemeze. Most erről fogjuk meghallgatni a Gypsy Blues című dalt, melyen Robi Lakatos is közreműködik.

0: A Gypsy Blues című dalt hallgathattuk meg Robi Lakatos közreműködésével és a Varga Tivadar trió előadásában. Most pedig folytassuk beszélgetésünket a Cifra György díjas Varga Tivadar jazz zongora művésszel, akinek pár nappal korábban jelent meg legújabb lemeze.
1: És ezek szerint ez valahogy könnyebben eljut a közönséghez, meg hogyha végig ott van egyfajta dallam, akkor azt könnyebben meg tudja emészteni az átlag közönség is. Úgy érzed?
2: Kellenek támpontok.
1: Uh-huh. Igen, igen.
2: Kellenek támpontok. Ez, igen. Igen. Igen. Igen.
1: Visszatérve ismét a CD-re, olyan filmzenék is azért feltűnnek a CD-n, mint a Keresztapa.
2: Uh-huh. Igen, ezt is nagyon régen hangszereltem meg. Képzeld el, ezt körülbelül 2019-ben hangszereltem meg, aztán annyit játszottuk, ezt még a Diana Krall előtt is játszottuk, amikor előzenekara voltunk 22-ben, és talán ott játszottuk talán utoljára. És meguntuk, elfáradt, és most vettük elő a lemez előtt, mondtam a Ferének, vagy meg a Janinak, hogy vegyük fel. És akkor egy picit átvariáltuk, még egy-két helyen, és nagyon jó lett. Tettünk bele egy-két olyan aranzsot, amit ugye előbb beszéltünk, hogy az nagyon, nagyon kell bele, mert elég hosszú a téma, és azért egy trióval úgy megcsinálni, hogy izgalmas is legyen, a szóló is ugye izgalmas legyen. Hát volt bennem munka rendesen, de látszik is, hogy majdnem 7,5 perces lett, úgyhogy beletettünk mindent, de nem unalmas. Szóval hogy ez is elég jó lett.
1: Tehát ez egy lassú dal, ez egy lassú szám. Melyiket könnyebb feldolgozni, vagy melyiket könnyebb játszani, vagy ilyen szempontból mindegy, hogy most mondjuk egy picit jazzesebb változatban lassú vagy gyors a jellege, a karakter a dalnak?
2: Hát ez a témától függ egyébként, hogy dolgozott fel a témát. De egyébként szerintem mindegy, hogy gyors vagy lassú. Például itt van a Stevie Wonder szám, hogyha már itt tartunk, ugye a Stevie Wonder számnak ez a You Are the Sunshine, ez egy bossanova dal. Uh-huh. És mi megcsináltuk swingbe. Úgyhogy ez is nagyon-nagyon jó lett. Ez a Gajer Feri ötlete volt. Bejött a Lali a próbára, egyszer próbáltunk egyébként a lemezre a Lalival, és mondta, mit vegyünk fel? Hát nem tudom, mit vegyünk fel? Tudod, és néztünk számát, ezt annyira nem szeretném, mert ugye mégiscsak én voltam az, aki eldöntötte, és mondja Feri, tesz, nem veszük fel azt a Steve Wonder számot, mert ő ezt még nagyon régen, 30 évvel ezelőtt játszotta a Garaival, Garai Attilával, és az nagyon jó. Hát mondom, nézzük meg, hogy szól. És megnéztük, és nagyon jó lett. És egyébként az a durva, hogy a felvételen is, amikor bement, ugye megnyomtuk a piros gombot, megnyomta a felvétel gombot a Tomi, a Kontor Tomi vette fel a lemezt, akkor a Feri elkezdett szólózni a dal elején egyből. De úgy, hogy azt beszéltük meg, hogy az elején játszunk egy picit, hogy a Lali rá hangolódjon a dal, és a Feri elkezdett szólózni. És egyből elreagáltuk. Szóval, hogy ez is egy ilyen kicsit jammes annyira spontán jöttek ott a dolgok, és minden jó lett, tudod, hogy elkezdett szólózni, és mentünk utána, és a Lali meg belépett a legjobb helyen, és elkezdte énekelni. Szóval, hogy nagyon jól lereagáltuk egymást.
1: Hát ez a pillanatnak a hangulata, ezt nagyon-nagyon nehéz megfogni, ez még koncerten is ritkán jön ennyire nagy összhangban, akkor ezek szerint, ahogy te ezt most így elmesélted.
2: Igen, igen, bár mondjuk, ahogy mondtam is, elég régóta játszunk együtt, 18 nyarán találkoztunk ugye legelőször a trióval, azóta tényleg mindent tudunk, és ezt beszéltük is, hogy ez milyen jó, hogyha nekünk szólnak, hogy holnap után nem tudom, Brüsszelbe kell egy koncertet adni, akkor nem kell gondolkodni azon, hogy mit játszunk, hanem bármikor tudunk, mert ugye ez egy olyan trió, ami aktív. Mm-hmm. És tudod az, mikor már tudjuk azt, hogy mikor fogja befejezni a szólót. Erről is beszéltünk már ugye a trióval, hogy milyen jó, hogy már érzik, hogy én mikor fejezem be a mondatot, és akkor elkezdi a bőgő a szólót, vagy valami más történik, ami nem a zongora szóló. Szóval, hogy nagyon fontos egymást érezni.
0: A Cifra György díjas Varga Tivadar jazz zongora művész volt a mai vendégem, akinek pár nappal korábban jelent meg legújabb lemeze. A beszélgetésünk folytatásának érdekében pedig tartsanak velünk a jövő héten hétfőn is. Ezzel búcsúzik önöktől a szerkesztő műsorvezető, dr. Suki András. A viszonthallásra!
3: Művészet, kultúra, hagyomány. Ez a Roma Szalon. A 100.3 Rádió Digben. Korábbi adásunk ismétlését hallottátok.

0: Rádió Dík. Romákról, nem csak romáknak. Itt a 100.3 Rádió Dík süsfelnap. Mindig napra kész. Hétköznaponta 9-től délig. A műsor termék megjelenítést tartalmazott. Hírek rólunk, neked. A 100.3 Rádió Díkben.
1: Üdvözlöm a hallgatókat! A Rádió Dík nemzetiségi híreit Patai Annától hallják. A cigányok a magyar végvárak védelmében. A magyar történelem egyik legfontosabb és legnehezebb időszaka volt a török hódoltság kora, amikor a magyar királyság területének jelentős része hosszú időn keresztül az oszmán birodalom támadásainak volt kitéve. A 16.-17. Században kiépült végvári rendszer fontos szerepet játszott az ország védelmében. A végvárakban szolgáló katonák mellett azonban számos olyan ember is hozzájárult a védekezéshez, akik nem feltétlenül tartoztak a hagyományos értelemben vett katonai réteghez. Közéjük tartoztak cigánymesterek, munkások, kovácsok, fegyverekhez értő szakemberek, illetve egyes esetekben fegyveres szolgálatot teljesítő cigányok is. A végvári rendszer hatalmas védelmi hálózatot alkotott. A 16. század második felére az Adriai-tengertől egészen Erdély határáig húzódó törökellenes védelmi vonal mintegy 120-170 kisebb-nagyobb várból, erődítményből, palánkból és őrhelyből állt. A rendszer gerincét a király által fizetett végvári katonaság jelentette. A végvárak működéséhez azonban nem csak katonákra volt szükség. A várakban és a környezetükben dolgozó mesterek nélkül a katonaság sem tudott volna hosszú ideig hatékonyan harcolni. Szükség volt például kovácsokra, fegyverjavítókra, ácsokra, szekérkészítőkre, építő munkásokra és más szakemberekre is. A korabeli társadalomban a cigány közösségek egyes csoportjai éppen olyan mesterségeket űztek, amelyek a hadsereg számára különösen fontosak voltak. Különösen jelentős volt a kovácsok és a fémművesek szerepe. A fegyverek, patkók, szerszámok és különféle katonai felszerelések javítása és elkészítése nélkül a végvári élet elképzelhetetlen lett volna. A cigány mesterek egy része ezért közvetlenül vagy közvetve kapcsolódhatott a végváriak vellátásához. A történeti kutatások szerint nem volt egyedi jelenség, hogy cigány mesterek és munkások segítették a végvárak és végvári katonák működését. De vajon voltak cigány katonák is? Igen, erre is találhatók történeti adatok. A források alapján egyes cigány férfiak fegyveres szolgálatot is vállaltak, és voltak közöttük olyanok, akik katonaként kapcsolódtak a korszak hadviseléséhez. Egy 17. századi forrás például cigány katonai vezetőt, György Vajda nevű cigányt említ, aki társaságával együtt a lévai prézidium környékén tevékenykedett. Ez azonban egyúttal arra is figyelmeztet, hogy a cigány fegyveresek szerepe nem mindig volt egyértelműen azonos a reguláris végvári katonaságéval. Ez azért fontos, mert a cigányok védték a végvárakat kijelentést nem szabad úgy értelmezni, mintha a végvárak őrségei nagy számban cigány katonákból álltak volna. A végvári rendszer alapvetően hivatásos, zsoldos katonákból állt, és a várak védelmének döntő részét ők látták el.
0: Ezek voltak az FM 100.3 Rádió Dík roma hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádió Dík, indul egy újabb óra a 100.3 Rádió Díkben.
2: Gyertek fiúk, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a Díkban.
0: Romákról, nem csak romáknak. Rádió Dík. Korábbi adásunk ismétlése következik. Roma művészet, roma kultúra, akkor Roma Szalon. A Rádió Dík kulturális műsora. Tarts velünk minden hétköznap. Roma Szalon.
3: Üdvözlöm a kedves hallgatókat, önök dr. Suki Andrást, a Roma Szalon című kulturális műsor szerkesztő műsorvezetőjét hallják a Rádió Dík FM 100,3 MHz-es frekvencián. A Cifra György díjas Varga Tivadar jazzzongora művész a mai vendégem, akinek pár nappal korábban jelent meg új lemeze. Beszélgetésünk második részében mesél nekünk továbbra is az albumról, az alkotói folyamat kulisszatitkairól, valamint arról, hogy hogyan lett Mága Zoltán zongoristája. Tartsanak velünk a mai este folyamán is! szükség van ezekre az improvizatív jellegű előadásokra is, ezekre a jam sessionökre természetesen, ahol összetalálkoznak a különböző zenések, és akkor egy örömzenélés jön ki az egészből, de valójában az igazi érték tényleg ilyenkor szólal meg, amikor egy banda, egy kis zenekar, egy kis kamarazenekar össze van szokva, és már évek, szinte évtizedek óta együtt vannak, és egymás lélegzetvételét is ismerik. A Budapest Ragtime Bender is azért annyit játszottok együtt, hogy tényleg nagyon jól ismerhetitek akkor már egymást.
4: Persze, persze, már mondjuk van köztünk egy jó nagy generációs különbség nyilván, de ugye a zenében nincs idő, és nincs tér, ott van egy nyelv, amit beszélünk, és ugye az, hogy a jammeken nagyon fontos, hogy az ember minél többet játszon, persze, de az, hogy mit tudom, elkezdünk egy blues-t játszani, és mindenki játszik azt, amit akar, annak is van egy varázsa. Meg az is van, mikor egy olyan dalt játszol, amit az előbb beszéltem, hogy ugye megvan hangszerelve, vannak benne aranzsok. Az egy egészen más dolog. Szóval, hogy ez a jazznek a, hát úgymond, nem is tudom, hogy mondom, a piedesztára emelése, hogy úgy játszod el a dalt, hogy az, szóval, hogy leírható legyen maga a szerkezet is. Nem tudom, érthető-e, hogy mit akarok mondani, hogy nem az van, hogy csak így játszunk valamit, és élvezzük a pillanatot. Persze a leírt daloknál is, a leírt aranzsos daloknál is lehet élvezni, meg kell is élvezni a dalokat, de nagyon fontos az, hogy kompozíció legyen, ne csak játszás legyen, hanem kompozíció és komponálás legyen. Ez nekem nagyon fontos.
3: Visszatérve ismét a CD-hez, van itt egy olyan dal is, ami például Django Reinhardt szerzeménye, a Hungária.
4: Igen. Fú, hát ennek nagyon, nagyon, nagyon szerettem a sztoriát, mert én ezt a dalt nem ismertem a felvétel előtt még egy órával. És Robi mondja, te ezt játszol? Játszátok? Nem játszom, Robi, ezt a dalt, nem is tudom, hogy melyik. És akkor kikerestem az akkordvázat, a kört, és elfejvettük először. Már mondom, nem lett olyan jó. Robi is mondta, játsszuk fel még egyszer, tudsz tenni jobban zongorázni. Felvettük másodjára. És mondja Robi, tehát te nem is zongoráztál most. Azt mondják, hogy te vagy a magyar Oscar Peterson. Tudsz tenni jobban. És tudod, már kimentem, mondom, hogy a Robi ezt mondja nekem, akkor nagyra kell magamat tenni. És akkor harmadjára felvettük, már gyorsabb tempóba. És mondja Robi, na ez most jó volt. Tudod, megnyugodtam. És kimegyünk hallgatni, és mondja, tudsz tenni jobbat, tudod? És már negyedjére bementünk, felvettük, és már negyedjére már jó lett. És az a durva, hogy nem azt tettem a lemezre, nem a negyedik felvételt, hanem a harmadikat tettem rá, mert szerintem abban van a legnagyobb dög, meg aztán. És Robi meg olyat hegedül mind a négybe, hogy ez eszméletlen, tudod? Hát, és ez például ez egy olyan dal, ami jam nóta, de van benne koncepció. Az elején Robival beszélgettünk hegedűn és zongorán, és tulajdonképpen egy ilyen kétszólamú invenciót kreálunk ott a intróként. Nagyon-nagyon jó, én nagyon megszerettem ezt a dalt.
3: A másik, ami nekem nagyon felkelti az érdeklődésem, ez a Michel Legrand dal, Watch What Happens, nézd, hogy mi történik.
4: Igen, ez egy olyan dal, amit én még a konziban tanultam meg. Mindig is nagyon szerettem volna játszani, de nem nagyon erő. Szóval, hogy egyedül szólóban játszottam, de így zenekarral nem. És ebben az ilyen plusz, hogy tulajdonképpen ebben nincs dob. Ezt úgy vettük fel, hogy zongora, bőgő és gitár. És ugye ez egy bossanova dal, és mi eljátszottuk swingbe. És ezt ugye Petersonnak ez egy, azt hiszem, 72-es Ronnie Scott koncertjén volt, ahol a Bernie Kessellel és a Pedersennel ugyanígy játszották el, így swingbe, és ez annyira tetszett nekem, hogy mondom, ezt valahogy így meg akarom én is csinálni, és annak a mintájára mi is felvettük, és nagyon-nagyon-nagyon jó lett. Én nagyon élveztem a felvételt.
3: A Cifra György díjas Varga Tivadar jazzzongora művész a mai vendégem, akinek pár nappal korábban jelent meg új lemeze. Most hallgassuk meg a Watch What Happens című dalt a Varga Tivadar Trio and Friends előadásában a Gypsy Colors című albumról.

0: Watch What Happens című dalt hallgattuk meg Varga Tivadar Trio and Friends előadásában, a napokban megjelent Gypsy Colors című albumról. Most pedig folytatjuk a Cifra György díjas Varga Tivadar jazz zongora művésszel készült beszélgetésemet.
1: Milyen érdekes egyébként, hogy minden dalnak van egy története, van hozzá egy emlék, egy érdekesség. Mi a helyzet például az Utca napos oldalán című dallal? On the Sunny Side of the Street.
2: Igen, hát ez nekem az egyébként az egyik kedvenc jazz standardem.
1: Aha.
2: És a Kovács Laci barátom, aki ugye a lemezen ezt a szólószámot szántam neki, nagyon megörült neki, és nagyon vidám témája van, nagyon szeretem, és igazából ennek úgy különösebb sztoria nincs, azon kívül, hogy nekem nagyon szeretem, nagyon vidám dal, tettünk bele egy kis megírt dolgot, ami érdekessé teheti, de inkább ezt inkább úgy szántam, hogy ezt így játsszuk el és improvizáljunk rá. Nagyon jó lett. A Laci egy picit a végét is megvariálta. Szerintem nagyon jó lett. Érdemes meghallgatni. Nagyon jó a hangulata.
0: A következő dal, amiről még nem beszéltünk, You Don't Know What Love Is It, tehát nem tudod, hogy mi is a szerelem.
2: Uh-huh. Igen, ez is egy vokális dal lett, a Botos Lali, ez a második szám, amit felénekelt.
0: Ezt kiválasztottam.
2: Ez ilyen közös dolog volt, mert én pont rá voltam kattanva egy George Benson lemezre, uh-huh, aminek most nem jut eszembe a neve, de biztos, hogy ha valaki ilyen a George Benson fan, az tudja, hogy melyik ez a lemez. Ő énekli, és hasonlóképpen vettük fel egy kis zongora intróval, szabadon elénekelve. Igazából kellett egy ballada, ugye, a lemezre, és ez lett a ballada.
0: Ja, világos.
2: Úgyhogy ezért választottuk ezt ki. Én nagyon szeretem ezt a dalt. Feleségem azt mondta, hogy nagyon, nagyon szomorú a dal, de hát nem lehet mindig minden vidám, ugye? Mert pont a másik dal, a Steve Wonder szám, az meg egy nagyon vidám dal.
0: 15 dal van egyébként az albumon, és ezt pont a felénél, hát most a 8. ebben az esetben. Uh-huh. Tehát igen, pont a vízválasztó, mondjuk így.
2: Igen.
0: Ez így direkt lett, így ide szerkeztem?
2: Teljesen véletlenül.
0: És még egy dal van, amiről nem beszéltünk, I Wish You Love. Bár csak szeretnél?
2: Igen, ez is egy ilyen gypsy jazz dal. Szóval, hogy ilyen Django Reinhardt stílusú francia dal. Ennek az a sztoria, hogy játszottunk a Budapest Ragtime Band-del Prágában, egy jazzklubban, és énekeltem ezt a számot. Nem tudtam, hogy mi a címe.
0: Te énekelted?
2: Hát nem úgy énekeltem, hogy koncerten, nem dúdoltam, ugye.
0: Ja, ja.
2: A buszban, meg mindenhol, és nem jutott eszembe a címe, és a zenek, a Feri se tudta, és akkor ott odajött az ottani jazzklubnak a vezetője, hogy ez a szám, tudod? Uh-huh. És akkor tényleg, és akkor ott kikerestük, és én ezt már előtte hallgattam, ezt a számot egy énekesnőtől, de nem tudtam, hogy mi ez, csak nagyon szeretem a témáját, és Robit kérdeztem, hogy játssza-e ezt a dalt, és annyit mondott, hogy milyen hangnemben.
0: És ő egyből tudta, természetesen.
2: Persze, igen. és akkor oda mentünk a felvételre, és mondja Robi, hogy az intróval kezdünk. Hát mondom, Robi, oké, de mondom, én nem tudom az intrót, ennek van intrója? És akkor mondta, tudod, és olyan jó volt, egyből otthon éreztem magam, hogy elmondta, és tudod, C-dur, és akkor itt fogja egy GBC-szét, tudod, romással, igen, tudod, igen, és annyira jó, álmom, jó van, akkor tudod, ez jó lesz, és akkor elmondta, megcsináltuk, és megint kegyetlent rázott rá, nagyon jól eljátszotta. Aztán ebben van egy bőgőszóló is, ez egy picit ilyen nyugodtabb, ilyen nyolcados gypsy, jazzes, swinges dolog lett. Nagyon-nagyon szeretem. Uh-huh. Nagyon szeretem.
0: A Cifra György díjas Varga Tivadar jazzzongora művész a mai vendégem, akinek pár nappal korábban jelent meg Gypsy Colors című új lemeze. Most hallgassuk meg az I Wish You Love című dalt az albumról.

0: I Wish You Love című dalt hallgathattuk meg a Varga Tivadar Trio and Friends előadásában, a napokban megjelent Gypsy Colors című albumról. Most pedig folytatjuk a Cifra György díjas Varga Tivadar jazz-zongora művésszel készült beszélgetésemet.
1: Szóval nagyon színesre sikeredett ez a lemez. Vannak rajta improvizatív jellegű dalok, vannak megkomponált, megszerkesztett dalok, vannak olyanok, amiket már évek óta játszol, vannak olyanok, amiket akkor ismertél meg a felvételen. Ez nagyon érdekessé teszi ennek az albumnak a szerkezetét, a felépítését. És tulajdonképpen akkor ezek szerint ebből jött a cím, hogy Gypsy Colors.
2: Igen.
1: Beszéljünk egy picit a borítóról is, hiszen ennek is van egy története. Egyébként te vagy a borítón, és talán a háttérben egy felrobbanó csillag?
2: Hát valami ilyesmilyen, ilyen kicsit ilyen barokkos, nem is tudom, ilyen régi módi, talán egy picit ilyen, ilyen rozsdás, nem tudom meghatározni pontosan mi ez. Lehet, hogy ez a felrobbanó csillag lesz a helyes válasz.
1: Minden esetre a színvilág az nagyon hangulatos, hát mivel ez egy barna zongorának néz ki, ahol ülsz, ez nagyon beleillik tulajdonképpen ebbe a színvilágba.
2: Igen, igen, leginkább a színre mentem rá, hogy a színek stimmeljenek, ugye, mert itt pont egy ilyen kékes zakó van rajtam ezen a képen. Ez egyébként egy teljesen random fotó rólam, amit nem is tudom, kilőtt rólam, és annyira megtetszett, hogy mondom, akkor legyen ez a borító, és ami az érdekesség, hogy ezt tulajdonképpen én csináltam. Szóval, hogy kis AI segítséggel kipingálva itt-ott a fényeket megerősítve, itt-ott levéve ezt-azt, ez az én művem.
1: És ez hogy készült? Mesélj kérlek erről, mert ez nagyon izgalmas. Tehát megmondtad az AI-nak, hogy készítsen egy CD borítót, és akkor beadtál neki egy képet, vagy hogyan képzeljük el ezt, hogy
2: figyelj, ennek a folyamatát? Ez körülbelül egy hónapi munka. Aha. De úgy, hogy nem mindig volt rá idő, persze, hanem hogy visszakerestem azt, amit akkor. Szóval mindig beírtam valamit, és ChatGPT csinál nekem egy ilyen fotót. És akkor ez nem tetszett, mert ott nagyon-nagyon látszott, hogy AI. Szóval, hogy ez ne legyen annyira AI, viszont a kiírás legyen nagyobb, a nevek legyenek ilyenek, és tudod, valamikor ez is rontja a neveket, nem úgy teszi be, ékezeteket nem tesz ki, vagy pont kitesz. Úgyhogy volt vele meló, aztán ugye van ez a Canva nevezetű alkalmazás, vagy program, amit ugyancsak a kiírásoknál használtam, de leginkább a ChatGPT volt, amit használtam. És a hátulját az pedig teljes mértékben egy grafikus kollega alkotta meg, a képeket elküldtem neki természetesen, és ugye ez nem AI egyáltalán, hanem ott teljesen meghagytuk a valódi képeket, és a zenészek szerepelnek rajta. Megmondom őszintén, hogy körülbelül 2 vagy 3 olyan kép volt az elejére, amire azt tudtam volna mondani, hogy ezt így bevállalom, nem rossz. Aztán megkérdeztem pár ismerősömet, akik zenészek, és láttak már pár borítót, hogy mi a véleményük. És ezt mondták ők is, épp nekem is ezt tetszik a legjobban, ugye mosolygók, ott a zongora, igazából ez úgy én vagyok szerintem.

0: Nagyon jók egyébként a betűtípusok, a színek, tehát valahogy olyan összhang van rajta.
1: Én is ezt látom, igen, nagyon jól sikerült. Mondom, ezt volt benne segítségem, a Csapó Krisztián barátom is segített a stílus vagy típus kiválasztásában, meg ugye azt, hogy a Robi Lakatost én mindenféleképpen akartam, hogy ő kitűnjön. Mm-hmm. De nem tudtam, hogy szokás. És akkor itt jött ugye a grafikus, akit a kiadó ajánlott, hogy keresem fel, és ő segített ebben, mert ő, bár pedig jól tudom, hogy nem egy Presser Gábor lemezt is grafikált már.
0: Tehát nagyon hasznos az AI, és nagyon sok munkafolyamatot ki lehet vele váltani.
1: Igen.
0: De amikor viszont valamiféle igazi szakmai elmélyült tudásra van szükség, akkor mégiscsak emberhez fordulunk.
1: Minden
0: és ezt jó hallani egyébként.
1: Igen. Nagyon, tényleg nagyon sok. Szóval az, hogy ilyen képet tudtam én csinálni, ezt még én sem hittem el. Uh-huh. És úgy, hogy igazából csak letöltöttem a programot, befizettem egy hónapot, hogy tudjam használni korlátlanul. És csak ilyen irány elveket adtam meg neki. Kb. 50 képet szerkesztettem meg, és rosszabbnál rosszabbak is voltak, meg jobbnál jobbak, de szerintem ez nagyon jó lett.
0: Igen, ez tényleg. Nagyon érdekelne, hogy miért tartottad fontosnak, hogy én ezt az albumot, ezt a CD-t kézbe tudjam fogni, aminek én egyébként nagyon örülök.
1: Figyelj, szerintem a lemez az ma már egy névjegykártya. Uh-huh. Szóval, hogyha oda jönnek hozzám egy zenélés után, hogy ki vagyok én, akkor szoktam adni lemezt, hogy itt vagyok, és meg lehet hallgatni. Meg hát azért ez mégiscsak egy ilyen korszak lezárás tulajdonképpen, hogy ez vagyok én, ennyi éves vagyok, most 33 éves vagyok, ezt tudtam én 33 évesen produkálni. Aztán a következő lemezemet 34 évesen fogom felvenni, aztán majd kíváncsiak, hogy akkor mit fog csinálni, vagy hogy milyen lemezt fog. Én még magam is kíváncsi vagyok rá, mert nem tudom még. Persze van egy csomó ötlet, meg inspiráció, de aztán majd látjuk, nem tudom még.
0: De ha már így a jövő felmerült, akkor mondd el nekünk, hogy milyen jövőt tervezel ennek a lemeznek? Tehát lesz esetleg bemutató koncert?
1: Mindenféleképpen szeretnék lemezbemutató koncertet, azt még pontosan nem tudom, hogy hol és mikor. Az első lemezemnek, ugye a Sunrise Nocturne-nek nem is Magyarországon volt a lemezbemutatója, hanem, ha jól emlékszem, Brüsszelben csináltuk meg, a Magyar Intézetben. Ez valószínű, hogy ez is valahol külföldön lesz. Nem azért, mert a magyar közönség nem szereti, vagy nem hajlik rá, hanem nem tudom, én valahogy ezt ilyen nem így beszorítva egy országba szeretném ezt a lemezt, hanem így legszívesebben kivinném.
0: Tehát ettől, hogy felkerül az internetre, és az interneten is hallgatható online számos különböző zenei szolgáltatón keresztül, így tulajdonképpen az egész világ megismerkedhet ezzel a CD-vel, ezzel az albummal.
1: Végül is igen. Jól be kell promózni, mert szerintem ez az anyag, ez nagyon jó lett. Szóval, hogy odaadtam pár olyan is, például az autószerelő ismerős, aki az autómat szereli, neki is adtam egy lemezt, hogy mert nekem fontos az, hogy egy lalikus, aki nem érti a jazzt. De tudom, hogy jó ízlése van, szóval, hogy nem most nem akarok neveket mondani, kiket hallgat, de meghallgatta, és mondta, hogy neki nagyon tetszett. Igen. Szóval, hogy érti. Tudod, az van, hogy elindul a dal, és nagyon sok jazz dalba, mai ilyen free, meg nem tudom, ilyen jazzekben, hogy az ember úgy nem tudja, hogy hol tart.
0: Igen.
1: És ezt hallom az emberektől, hogy nem tudják, hogy hol tart, hogy valamit játszanak, és mi azt tudod.
0: De ehhez nem kell laikusnak lenni, hiszen a szakmabeliek is időnként ezzel így vannak. Az nem jó, hogyha az ember nem érti, hogy van ennek a szerkezete, hogy van ennek a kompozíciója, nem értem, miről szól az egész. Valahogy akkor valami hibázik.
1: Nagyon sok esetben a zenésre tudja maga, hogy hol tart egyébként. Aztán várják, hogy valaki beüsse az egyet, egyébként ez tényleg így van. Ez egy olyan, mint hogyha egy Picasso elkezdene, vagy nem tudom, most nagy nevet akarok mondani, elkezd valamit úgy rajzolni. Nem tudja, mi lesz a vége. Tudod, és csak így felkeni. És jön a következő szín. Játszottam ilyen zenét is, nem élveztem. Uh-huh. Túlzottan. Én jobban szeretem azt, mikor van egy kör, és akkor ott meg lehet mutatni. Mert igazából vannak azok a zenészek mai napig olyan, mondjuk őket jazzmuzsikusoknak, akiket még nem hallottam jazz standardet játszani. Pedig hát igazából ott dől el minden, és ez nagyon fontos szerintem.
0: Ha már így a műfaji kitekintéseknél járunk, akkor mindenféleképpen említsük meg, hogy az életedben egy nagy változás történt néhány hete, hiszen te lettél Mága Zoltán zongoristája. Mesélj nekünk erről egy picit.
1: Igen, Rátanyi Robi mellett én vagyok a Mága Zoli zongoristája. Ezt képzeld el, ez úgy volt, hogy másfél hónapja a Masa Tamás, egyébként a Sabadszon Klezmer Band vezetője, ahol ott én zongorázom, felhívott, hogy délután 3-kor, hogy mit csinálsz. Hát mondom, Tamás, megyek tanítani, ahogy szoktam így délután, és mondtam erre, Zolinak nagyon kell lennie. Hát mondom, itt vagyok, hogy és mit tudod, hogy hát ez Szabadkára kéne, mondom, Szabadkára, mondom, megyek tanítani. És mondta, hogy 6-tól van a koncert. Szóval 3-kor hívott, hogy nekem 6-kor Szabadkán kéne legyek. És nyilván félreálltam autóval, átgondoltam, hogy a tanítást, ugye nagyon fontos nekem a tanítás, hogy azt hogy helyezem át, hogy a gyerekek megkapják az órát, és hogy ne legyen probléma. Aztán végül is sikerült úgy megoldani, hogy hazamentem, felvettem a ünnepi gulyámat, és azonnal rohantam ki. És az volt, hogy oda mentem 5:45-ra, elém tettek 5 darab kottát, és elindult a koncert. És mondtam az Zolinak, hogy most akkor én lejátszom ezt az 5 dalt, és menjek ki. És mondtam, hogy végig kéne zongorázni. És 3 órás koncertet én ott végigültem. És fülelni kellett, hallgatni kellett a zenekart. És nyilván Brahms 1, Brahms 5, Róka tánc, és hasonló ilyen ugye híresebb darabok, amiket én még nem játszottam, de ismerek, szóval, hogy és nyilván nem mindegyikbe kell zongora, de volt, hogy oda néztek, hogy most kéne játszani, tudod. Szóval, hogy ilyenek vannak, és ez először nekem annyira nem tetszett, hogy nem tudom, hogy mi történik, tudod.
0: Ez egy óriási felelősség egyébként. Tehát egy koncerten azonnal így próba nélkül becsöppen az ember. Igen. Főleg, hogyha alapvetően azért jazz muzsikus vagy.
1: Igen.
0: És hát mondjuk a Brahms egyet nem biztos, hogy akkor gyakran játszottad. Vagy a Róka táncot meg, aztán igen. Főleg nyilván.
1: Igen. És akkor azt le kell fülelni. Ja, ismerem a dalt, mert még nagyon régen játszottam 4-kezessel a nővéremmel, szóval, hogy megvan valahol ott alul, mélyen, valahol igen. Ez megvan. De például van olyan dal, amit én kezdek be. És ott van 1500 ember, és néznek ott a zenészek, ott ugye rettenet jó zenészek vannak a Zoli mellett, és akik őt kísérik, és akkor kezdjem el a dalt. És ott a kotta, tudok kottát, most nyilván, de tudod azt, hogy most akkor én vagyok ott, és előttem egy rettenet jó klasszikus zongorista volt ott, a Cenerudi.
0: Így van.
1: És hát tudod, aztán nyilván bele kellett törődni, vagy nem törődni, bele kellett szokjak ebbe. Én jobban is szeretek fül után menni dolgok után. Szeretek egy picit úgy máshogy játszani, mint ahogy a kottában van írva. Hát ugye nem is hiába lettem jazzzongorista. Nem feltétlenül szeretem a kottát követni. És ugye ma már ott van, hogy felhívott a Rátonyi Robi 1-2 hete, nem hiszem, nagyon beteg voltam, hogy 3 nap múlva erdélyi turné Mága Zolival, és kéne vállaljam. És akkor mondom, hogy oké, akkor elvállalom, meggyógyultam, hál' Istennek, és második koncert után a Zoli, ugye hatalmas muzsikálások, hatalmas siker, mindenhol teltház, és oda szól a Zoli nekem, hogy szólozzál valamit. Tudod, és mit szólozzak? Itt vagyok egy katolikus templomban, hideg van, a kezem is hideg, mit csinálja? És játszottam egy ilyen improvizációt, ilyen Petersonos világban, egy ilyen kis blúzos dolgot, ilyen stride-os az én világomban, és nagyon nagy sikere volt. Uh-huh. És aztán még kért máskor is a Zoli tőlem ilyen szólót. Úgyhogy nagyon örülök neki, hogy tetszik neki a zongorázásom. Persze le kell hozni azokat a dolgokat, amik a zenekari repertoárban benne vannak, nyilván le kell kísérni Schindler listája, meg ilyen hasonló dalokat, amiket a Zoli nagyon jól játszik, és a zenekar is olyan szépen kísér, és ugye nekem bele kell szokni abba, hogy milyen egy cigány zenekarra játszani. Teljesen más a lüktetés. Szóval utánuk kell menni valahogy, nem. A jazzben az van, hogy szóval, hogy 2-4 van, a cigánzenében meg valahogy úgy nincs tempó. Én ezt nem tudom megfogalmazni, ezt érezni kell. Úgyhogy ebben kezdek beleszokni, kezdem megérezni, úgyhogy nagyon-nagyon szeretek velük járni.
0: Mondhatjuk azt, hogy ez tulajdonképpen neked is egy nagy tanulmány?
1: Hogyne.
0: Mert egyébként te is színesíted az egyéniségeddel a zenekart, hiszen ez is egy új szín volt az ő világukban. De akkor ez egy oda-vissza működő tanulási folyamat, amiről most is szó van.
1: Abszolút. Aztán nekem meg kell tanuljak velük. Aztán nyilván van a kód, ugye le van írva a kottába a hangjegy, de azt ugye a zenévé kell tenni, és én eddig úgy voltam vele, hogy ami le van írva, azt lejátszom. Vagy kb. Úgy lejátszom, de az, hogy zenét csinálj vele úgy, hogy figyeld a bőgöst, hogy ő hol játsz a basszust, figyeld a csellót, hogy ő hogy formálja meg a hangokat, és te vele menjél a szólamokba. Szóval, hogy aztán figyeld a fuvolát is, mert ő is jön veled együtt. Szóval, és ez még nagyon rosszul szól, hogyha nem vagytok együtt. Szóval, hogy nekem ez egy nagyon nagy feladat, és szeretem is csinálni most, mert eleinte nem szerettem, mert nem tudtam feltétlenül, hogy mire kell pontosan figyelni, de most így már túl vagyok egy pár koncerten velük, várom a következő koncertet, mert élvezem.
0: De ez egészen más műfaj, mint amit eddig játszottál. Tehát ez egy könnyedebb műfaj, más közönséghez szól, és ennek azért nyilván megvan az előnye is.
1: Hát ez figyelj, ez a Zolinak a világa, Mága Zolinak a világa, ami merőben más, mint az én világom. Ugye nyilván otthonról hozok dolgokat, mert nekem apu bőgős, cigány bőgős, nagyapám brácsos, szóval, hogy hallottam a villámcsárdást már, meg a monti csárdást, de játszani még úgy, hogy frankó nagy zenekarban, ugye még nem történt. És kérdeztem is a Robit, ugye a Rátonyi Robit, hogy itt játszani kell, vagy hogy játszod? És mondta, hogy hát menj utánuk. Hát érezni kell. Szóval, hogyha így az ember nem muzsikus, a szó legjobb értelmében muzsikus, akkor nem felel meg ott. És egyébként nagyon sokan, ezt mondták nekem, nagyon sokan be akarnak a Mágával játszani. Több zeneakadémiát végzett klasszikus zongorista beajánlkozik a Robinál, hogy hát jönnék a Zolihoz, és hogy jól olvasok kottát, meg itt, meg ott játszottam, és így a Zoli ugye viszi a Robi a kérést a Zolihoz, mert a Robinak meg kéne egy ember, aki ugye helyette van, és a Zoli mondta, hogy hát nem szeretné inkább. És nagyon örültem neki, hogy én rám azt mondta, hogy én mehetek. Úgyhogy valószínűleg onnan ismert egyébként az Zoli, hogy a fiának a nem tudom 18. vagy 20. szülinapján játszottunk a Sabatszunk Lezmerbendel a Stefánia palotában, és ott volt egy-két szólóm, amit úgy láttam, hogy figyelt, tudod, és szerintem, és ott nem is nagyon volt reakciója, csak így néha úgy oda nézett. És ő ezt így elraktározta magába, hogy úgy szerintem ez nem olyan rossz, tudod, és tök jó, hogy most ott vagyok. Nagyon, nagyon hálás vagyok neki, hogy ott lehetek.
0: A Cifra György díjas Varga Tivadar jazzzongora művész volt a mai vendégem, akinek pár nappal korábban jelent meg új lemeze Gypsy Colors címmel. A mai szerkesztő műsorvezető dr. Suki András volt, tartsanak velünk holnap is a beszélgetésünk folytatásának érdekében. A viszont hallásra!
2: Érdekes, könnyed beszélgetések roma zenéről, irodalomról, színházról.
3: Roma Szalon.
2: Rádió Dik. Rólunk, neked. Korábbi adásunk ismétlését hallottátok.

valóban a mi hangunk szóljon, szólj hozzá te is! Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100. Rádió Dík. Romákról, nem csak romák.

0: Minden, ami rólunk szól, ez a Rádiódik. Ikonikus dallamok, felejthetetlen dalszövegek. A 100.3 Rádiódikben minden hétvégén déltől húzd rá cigány. Elhozzuk az egyedülálló hangzású kávéházi cigányzenéket. Minden hétvégén déltől garantált a jó hangulat a húzd rá cigányban. 100.3 Rádiódik. Romákról, nem csak romáknak. A műsor termék megjelenítést tartalmazott. Hírek rólunk, neked, a 100.3 Rádiódikben.
1: A Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal laboratóriuma megerősítette a baromfipestés vírus jelenlétét két broiler csirke állományban, a Bács-Kiskun vármegyei Fülöpházán, közölte a Nébih szerdán az MTI-vel. A mintegy 220 000 broiler csirkét tartó telepen a megemelkedett elhullás, a csökkent takarmány és ivóvízfogyasztás, valamint a zöldeszínű hasmenés hívta fel a figyelmet a megbetegedésre. Nemes Imre országos főállatorvos már a betegség gyanúja alapján elrendelte az érintett állományok felszámolását, a szükséges járványügyi intézkedéseket. A gazdaságok körül 3 kilométeres védő, illetve 10 kilométeres megfigyelési körzetet jelöltek ki. Hangsúlyozták, a baromfipest is rendkívül fertőző vírusos megbetegedés, amely a háziasított és vadon élő madarakat egyaránt érintheti. Tanács Zoltán az Európai Űrügynökség elnökével, József Asbakerrel szerdán abban állapodott meg, hogy az ESA szakértői és a magyar delegáció képviselői munkacsoportot állítanak fel, annak érdekében, hogy újra gondolják, Magyarország miképp tudná a befizetéseit minél nagyobb mértékben visszakapni, jelentette be a tudományos és technológiai miniszter a Facebook oldalán. Tanács Zoltán a közösségi oldalán tett szerdai bejegyzésében azt írta, az Európai Űrügynökség szakértői és a magyar delegáció képviselői azt is megvizsgálják, hogy az ESA forrásait egyenletesebben oszták el úgy, hogy a magyar tudomány, a magyar űripari kis- és középvállalkozások is részesülhessenek az ESA befizetésekből. A magyar vendégek és a vendégéjszakák száma egyaránt 7%-kal növekedett Horvátországban az év első 7 hónapjában, közölte a Horvát Idegenforgalmi Közösség budapesti képviselete. A közlemény szerint az előzetes adatok alapján július végéig közel 440 ezer magyar turista, összesen mintegy 2 millió vendégéjszakát töltött Horvátországban. A tavalyi erős év hasonló időszakához viszonyítva ez 7%-os növekedés. Júliusban a bővülés még dinamikusabb volt, az érkezések száma 8, a vendégéjszakáké 7%-kal nőtt a tavalyi hasonló adatokhoz képest. A lakásárak országosan 11,5%-kal, Budapesten 6,5%-kal emelkedtek éves szinten augusztusban, míg júliushoz képest országosan 0,6%-kal emelkedtek, Budapesten viszont 0,1%-kal csökkentek, az ingatlan.com lakásárindexe szerint. A változás Budapesten különösen látványos. Tavaly augusztusban még 21,5%-kal voltak magasabbak a fővárosi lakásárak az egy évvel korábbinál, ez a tempó mostanra a harmadára csökkent. Szeptember elején Budapesten a használt lakások és házak medián négyzetméterára 1,41 millió forint volt, a megye székhelyeken 877 ezer forintra mérséklődött.
0: Ezek voltak a 100.3 Rádiódik hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádiódik, indul egy újabb óra a 100.3 Rádiódikben.
2: Gyertek fiúk, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a diklóban.
0: Romákról, nem csak romáknak. Rádiódik. Korábbi adásunk ismétlése következik. Érdekes, könnyed beszélgetések roma zenéről, irodalomról, színházról. Roma Szalon. Rádiódik. Rólunk, neked. Roma Szalon.
3: Üdvözlöm a kedves hallgatókat, önök dr. Suki Andrást, a Roma Szalon című kulturális műsor szerkesztő műsorvezetőjét hallják, a Rádiódik FM 100,3 MHz-es frekvencián. A Cifra György díjas Varga Tivadar jazzzongora művész a mai vendégem, akinek pár nappal korábban jelent meg új lemeze. A beszélgetésünk harmadik részében mesél nekünk terveiről, a zeneoktatás digitális lehetőségeiről és a legközelebbi koncertjeiről. Tartsanak velünk a mai este folyamán is.
4: Hogy tervezed a jövőt? Hogy látod magad 5-10 év múlva? Mondtad például, hogy jövőre is akár szeretnél egy új CD-t. Hova akarod tenni a hangsúlyt? Mert azért Varga Tivadar Trió, Budapest Ragtime Band, Mága Zoltán zongoristája, hát ez nem kevés feladat.
5: Igen, meg
6: a és akkor még a tanítás.
5: Igen, tanítás, meg ott, a van a, ott van a család, meg a Sabaccon Klezmer Band, ez is ott van, ugye még, meg a duókba, ugye a Csapó Krisztián, meg van a Kelemen Angelikával is egy dúóm, amivel megyünk elég sűrűn. Figyelj, nagyon aktívnak érzem most jelenleg magam minden szempontból. Most mondanám, hogy így sziporkázik így a gondolatom, jönnek így zenei gondolatok, több ötletem van, hogy a trióval is, hogy lehetne, merre lehetne menni, de azt, hogy 5-10 év múlva mit látok, figyelj, azt sem tudom, hogy holnap mi lesz. Megmondom neked őszintén. Az biztos, hogy lemezt azt veszünk fel, minél több lemezt akarok csinálni, nem tudom, nekem ez most ilyen cél, hogy akár egy szóló lemezt kiadjak, lehet a következő albumon egy szóló lemez lesz. Sőt, szerintem biztos is, hogy bemegyek a stúdióba, és egy napig zongorázom, és abból csinálok egy lemezt. Most én szerintem ez a következő lépés, és a családi zenekarom, mert ugye van 4 fiam, és nekem mindig nagy tervem volt, hogy egy Jackson 5 legyen nekem otthon. Az még hiányzik egy, most van egy Jackson 4-om, Jackson 4-esem. Teszem ki őket internetre, hogy játszunk, hát ugye dobolunk, basszusgitározunk, énekelünk, zongorázunk jelenleg. Kisebb groove-okat megtanulunk, jazzesebb dolgokat, figyelj, van meló velük. De nagyon szeretik a zenét, már az egyéves is Luis Miguel fan, énekli a Luis Migueleket, meg dobol, úgyhogy van feladat, van terv, és talán ambíció is van bőven. De mindez nem menne, hogyha a feleségem nem támogatna, ugye? Mindig mondja, és én ezt neki nagyon szeretem, és én ezt neki nagyon szeretném megköszönni itt is, és innen mondom neki, hogy nagyon szeretem.
6: És ez tényleg így van, tehát nélkülük ez természetes, hogy nem működne, hiszen azért, aki egy koncertező művész, mert még tanítasz is, annak nem biztos, hogy van ideje mindenre otthon és minden gyerekkel foglalkozni. De azért mesélj nekem, adj tanácsot, igazából azt szeretném tőled kérni, nekem is, hiszen Andriskám 21 hónapos, hogyan neveljem a zenére? Te mit csinálsz? Te hogyan neveled a gyermekeidet a zenére? Hogyan próbálod őket motiválni? Vagy hát nyilván, mivel téged is egész nap abban látnak, hogy te egész nap zongorázol, így nem kell nagyon motiválni őket, hiszen hogyha leutánoznak téged, már az is egy nagy dolog.
5: Szerintem pont ez a lényeg, hogy most te is pont a riport előtt mutattál nekem egy videót, ahogy hegedül. Figyelj, ez ennél nincs fontosabb, hogy a gyerek mit lát. Ugye a példa. Az, hogy én például hazamegyek, és nem tudom, sört iszom, meg nem tudom, mit csinálok, hanem leülök, és zenét hallgatok például, vagy komponálok, vagy most például benne vagyok egy gyerekkönyv, ilyen zongorás gyerekkönyv készítésbe, erről még talán nem beszélhetek, de majd ezt is behoznom hozzád, hogyha elkészül. Szóval oda is zenét készíteni, gondolkodni, figyelni a gyerekeim reakcióját arra, hogy ők hogy viszonyulnak egy dallamhoz például. Ez nagyon fontos, mert azokat a dallamokat én beviszem a könyvbe. Uh-huh. Szóval, hogy meg az, hogy én azt szoktam egyébként csinálni, hogy beteszek egy zenét, és bulizunk rá. Például beteszem most a Luis Miguel nálunk egy pár ideje a nagy favorit, előtt a Michael Jackson volt, nagyon fontos, hogy jó zene menjen, és bulizunk rá, szóval, hogy táncolunk. És ugye a tánc az már beviszi a testükbe a ritmust. Uh-huh. És nekem ez nagyon fontos, hogy és akkor azt egy idő után rávisszük a dobra. És akkor hogy hoz le egy 2-4-et a dobbal.
6: De ezt te mutatod neki?
5: Persze, megmutatod, hogy ugye táncolunk rá, ugye korlát bizonyos, nyilván ahogy egy apa táncol a fiával, nyilván.
6: Igen,
5: és aztán idő után bemegyünk a szobába, és megmutatom neki, hogy kell arra dobolni. Van is egy dal, amit nagyon szeret a gyerek. Szájjal ledobolja. Szóval, hogy 15 hónapos, és mondja, hogy tú, csá, tú, tú, csá. Tudod? És tudod, ezt nézem, hogy belé ivódik a zene a gyerekbe, és ez a legfontosabb, hogy példa, és minél több jó zene. Ez, szerintem ez. Mert hogyha beleerőlteted, én a nagyobbik fiamra próbáltam ráerőltetni, és láttam, hogy kezdi nem megszeretni. Uh-huh. Szóval, hogy kezdi inkább így eltolni magát ezt az egészet, és abba hagytam. Uh-huh. Úgyhogy inkább zenét hallgatunk, ha úgy van, akkor felvételeket készítünk, élvezni kell, bulizni kell, játszani kell. Ez a lényeg, játszani kell.
6: Hát ez játék tulajdonképpen, és tényleg erről szól. Aztán majd lehet, hogy visszatalál egyszer a zenéhez, hogyha esetleg egy időre el is fordul valamelyik tőle. Lehetségesnek tartod egyébként?
5: Konzit el kell végezni. Uh-huh. Nekem ez ilyen alap dolog. Ugyan van egy elsős kisfiam, most jelenleg dob és vibrafon órára jár, mert nem tudtam sajnos beiratni zongorára, mert betelt a hely. De ez nem is probléma, mert én ezt tudom pótolni otthon, bár nyilván más az, mikor az ember a saját gyerekét tanítja, mint hogy egy tanár tanítja, és te segítesz neki. Uh-huh. Most dobot tanul, szereti, csinálja, nagyon ügyes volt a vizsgán is, megdicsértem, de azért mégiscsak a zongora lesz a fő irány, és alig várom, hogy jövőre járjon, és én majd csak hátulról ugye tolom, és segítek neki, mert tőlem talán nem is, nem tudom, én nem is tudom, én hogy fogadtam én édesapámtól az instrukciókat. Nem emlékszem rá, de az én gyerekeim nem feltétlenül akarnak szót fogadni. Tudod, ha apa mondja, akkor az nem olyan.
6: Persze, de a legtöbb zenész egyébként így van vele, legalábbis amit hallok a környezetemben is, hogy ők nem biztos, hogy tudnak foglalkozni úgy a gyerekükkel, mint egy mondjuk idegen tanár.
5: Igen.
6: Tehát, hogy kell az idegen instrukció, és akkor az otthoni segítség az persze nélkülözhetetlen, és az nagyon sokat számít a gyerek fejlődésben, de azért mégiscsak kell egy kívülálló tanár, aki tanítja a gyereket.
5: És persze, meg tudod, azért te is aktívan tanítol. Igen. Tudod azt, mikor ilyen 6-7 óra tanítás után hazamész, akkor nem akarod még a gyerekedet is tanítani.
6: Ez is benne.
5: Mert kimerült vagy, meg talán már otthon nem is úgy vagy motiválva, hogy nem is tudom, én ezt nem akarom.
6: A Cifra György díjas Varga Tivadar jazz zongora művész a mai vendégem, akinek néhány napja jelent meg új lemeze. Most hallgassuk meg a Gypsy Blues című dalt a Varga Tivadar Trio and Friends előadásában az újonnan megjelent albumról.

0: A Gypsy Blues című dalt hallhattuk a Varga Tivadar Trio and Friends előadásában a napokban megjelent Gypsy Colors című új albumról. Most pedig folytassuk a Cifra György díjas Varga Tivadar jazz zongora művésszel készült beszélgetésemet.
1: Engem nagyon érdekel mostanában a digitális oktatás, természetesen ezzel foglalkozok már egy ideje, és én Andriskának szoktam mutatni olyan videókat, oktató videókat, ahol például van egy hölgy, és mutatja mondjuk a hegedűnek a részeit, mutatja, hogy persze angolul, hogy a csigát hogy hívják, meg a hátlap, meg hogy miből készül, megkocogtatja, mutatja a vonót, tehát, hogy, és megmutatja, hogy hogyan kell húzni. És Andriska ott ül és nézi tátott szája. Tehát nyilván kell egyfajta olyan inspiráció is, hogy ilyet már azért látott nagypapájától, de egyébként leköti ez a fajta videó, és miután mondjuk mostanában Gypsy Devils-t hallgatunk otthon, és meglátta ezt a zenekart a tévében, és ment a hegedűért, amit úgy hív egyébként, hogy violin. Persze, hiszen angolul nézi. És megy a hegedűért, és megfogta, és egyből a nyaka alá tette, tudod? Tehát, hogy próbálta leutánozni, hát mivel én nem tudok hegedülni, úgyhogy ez alapján, de hogy szerinted ezek az oktató videók, ezek mennyire lehetnek hatékonyak, mennyire épülhetnek be az otthoni tanításba, az inspirációba, vagy esetleg te használsz ilyeneket otthon a gyerekeidnél?
2: Én max annyira használom ezeket, nem így oktató jelleggel, de például beteszek egy koncertet.
1: Tehát akkor inkább a zene inspirációt.
2: Igen, igen. Szerintem jó ez, hogyha ezt használjátok, szerintem, de ez nyilván nem helyettesítheti azt, hogy valaki oda menjen és megmutassa neki, és megfogja. Persze. Személyesen. Én ezt annyira nem ismerem, ezt a részét a dolgoknak. Én a Covid idején a digitális órákat is se szerettem. Szóval, hogy én inkább bementem egy héten kétszer, ha lehetett, és nagy nehezen felvettem az anyagot, de én nem tudom. Nekem nagyon fontos a személyes, személyes óra.
1: Képzelt, ha már így a digitális oktatásnak erre a terére is rátévettünk, hogy a Covid időszaka, nekem az volt a tapasztalatom, hogy az Egressi Konziban például számos diák sokkal jobban fel tudott készülni kötelező zongorából, így online oktatáson keresztül. Egyrészt ugyebár úgy jöttek az órára, ahogy éppen hát, hogy is mondjam, kényelmesebb volt nekik, hiszen nem kellett várni mondjuk egy órára, nem kellett külön ezért bemenni, és hanem otthon felcsatlakoztak, ez nyilván egyfajta kényelmet jelent. Visszanézhették az órát, de ami külön pluszt jelentett, hogy meg is követeltük tőlük, hogy vegyék föl havonta egyszer a megtanult anyagot. Ha akár csak jobb kézzel játsszák föl mondjuk a Bach kis preludiumot, majd utána a következő hónapban csak bal kézzel, harmadik hónapban két kézzel. Ez valahogy olyan motivációt adott nekik talán a gyakorlásra is, és egyfajta rendszerességet, ami azt eredményezte, hogy sokkal jobban fel tudtak készülni a Covid alatt, legalábbis zongora kötelező tantárgyból. Úgyhogy megvan ennek, én azt gondolom, a saját kerete, ahol ezek kiválóan alkalmazhatóak. Nyilván a főtárgyoktatás egy picit más, mint ahogy mondtad, tehát, hogy tényleg ott azért szükség van a személyes kapcsolatra. És csak egyfajta kiegészítés lehet. Én legalábbis így tartom. Aztán nem tudom, hogy neked akkor milyen tapasztalataid vannak ezzel kapcsolatban.
2: Én ezt, ahogy lehetett, próbáltam elkerülni. Nekünk az iskolában úgy volt, hogy minden hétre kellett készíteni videót, és próbáltam minél tömörebben, minél célratörőbben megmutatni, elmondani, de sose éreztem azt, hogy de tudod, az mikor eljátszod, és mondjuk a gyerek nem úgy veszi át. Nem tudom, én ezt nem maxoltam ki, ezt a digitális oktatást. Nyilván te ennek a mestere vagy, ahogy látom. Én sajnos ebben nem mentem bele, úgyhogy erről nem is tudok így nagyon neked mit, mert nekem nagyon fontos az, hogy a gyerek ott üljön előttem, és meg tudjam fogni a kezét, hogyha valamit nem úgy sem, meg tudjam mutatni neki. Lehet, hogy velem van a probléma, hogy nem tudok ezzel így azonosulni, de én inkább a személyes órákra orientálódtam talán.
1: Nekem gyakran jönnek növendékeim, hogy ezt meg azt hallották az interneten, és biztos láttad már te is, amikor így a levegőből így potyognak le a hangok, és akkor egyszer csak az ógál billentyűzés.
2: Igen,
1: tehát, hogy, igen. És ezeket nagyon szeretik, és gyakran onnan tanulják meg a dalokat.
2: Igen,
1: a dalokat. Tehát, igen. Hogy ez a generáció már egy picit másként áll hozzá ezekhez a, figyelj, az anyagokhoz.
2: Nekem videókhoz. A legalapabb, ugye kicsiket tanítok főleg, zongoriskola 1-2.
1: És tulajdonképpen pontosan róluk beszélünk, tehát őket inspirálja ez,
2: igen,
1: a dolog.
2: Igen, és aztán ugye vannak most már ezek a YouTube videók, amiket te is mondol, hogy lepotyognak a hangok, és akkor azok a billentyűk kivillognak, és amiket le kell ütni.
1: Így van,
2: és ő ezt le tudja utánozni. Ez akkor van, amikor a gyerek olyat akar játszani, amit ismer. Mert nagyon sok gyereknél azt látom, hogy elvész a motiváció, mert a zongoriskola egyből a Bartók láttál-e már valahát játszuk, és nem akarja játszani, mert ez nem buli. Uh-huh. És akkor ezt most már én is alkalmazom az elmúlt években, hogy akkor játszunk valami olyat, amit ismersz. Karib-tenger kalózai földcímdal, Harry Potter, Rozsaszín Párdusz, Mr. Bean, és ugye ezek is jó darabok, mert valaki ezt leírta, szóval megkomponálta a gyerekeknek új rendel, és ezek fejlesztik is a gyerekeket. Én ezt nagyon sokat használom, uh-huh. És a gyerekeket is motiválja. Most például egy olyan fiú jött vissza hozzám a kiiratkozott zongorából, mert vizsga előtt 3 héttel nem tudta eljátszani a darabot, és hát szigorúbb voltam vele, mint szoktam, és ő egy nagyon visszafogott fiú, és kiiratkozott, mert szigorú voltam vele, és aztán pár hónap múlva felkeresett, hogy nagyon hiányzok neki, de szeretné, hogy olyan darabokat tanulnánk, ami jó. És hát mi az, ami jó, tudod? Hát akkor ne tanuljuk a 62-es, hanem az 58-asat, tudod? És nem, arra gondolt, hogy jó az, amit ismer. És akkor megtanultuk a Mézga Géza főszímdalát, és azt viszont szárnyalt. Úgy megtanulta olyan gyorsasággal, és annyira szerette játszani, hogy megszerette újra a zongorát. Szóval, hogy meg kell találni ezt az arany középutat, hogy fejlődjön, szeressen játszani, de kedves legyen a tanár, a gyerek az szeressen járni. Szóval, hogy ez egy rögös út, de hát ez a szakma.
1: De tulajdonképpen ez is egy nagyszerű választás volt, hiszen a népdaloknak, a hagyományának az átörökítése ugyanolyan fontos lehet, mint akár a magyar filmtörténet egyik jeles alakjának a főcímdalának az átadása, megtanulása. Úgyhogy ez is értékközvetítés, amit mi itt tulajdonképpen véghez viszünk, úgyhogy ez mindenféleképpen pozitív kicsengésű ebben a tekintetben. A Cifra György díjas Varga Tivadar jazz zongora művész a mai vendégem, akinek néhány napja jelent meg új lemeze. Most hallgassuk meg erről az albumról a Jaj, de jó a habos sütemény című dalt a Varga Tivadar Trio and Friends előadásában.

0: Jaj, de jó, a Habos sütemény című dalt hallhattuk a Varga Tivadar Trio and Friends előadásában a napokban megjelent Gypsy Colors című albumáról. Most pedig folytassuk a Cifra György díjas Varga Tivadar jazz-zongora művésszel készült beszélgetésemet. Hogy tervezed a következő időszakot? Hol lehet téged esetleg hallani a következő néhány hétben?
1: Van egy állandó helyünk a Varga Tivadar trióval, a Mazeltov étterem az Akácfa utcán, ott mindig játszunk minden héten egyszer vagy kétszer, de mindig az egy ilyen fix hely. A Sabatszon Glezmer Bandel, a Spinoza színházban vagyunk minden két hetente pénteken. A Cifra Fesztivál által most júniusban Brüsszelbe megyünk ki 3 napra koncertezni, a trióval május végén Prágába megyünk 2 napra, szóval hogy elég sok sűrű a naptár, hál' Istennek, sok koncert van, és ha bekövetnek a kedves hallgatók a Facebookon és hasonló ilyen internetes oldalakon, akkor értesülni tudnak a koncertekről, mert szokták egyébként tőlem kérdezni így a koncertek után, és aztán mondjuk, hogy be kell követni, de aztán többnyire nem történik ez meg. Ezért is jó például a CD, hogy az úgy előveszik, és ugye látják, hogy jó, akkor bekövetem, és megnézem a jelenlegi koncerteket. Szóval be kell követni a Facebookon, mert most nekem a Facebook az főleg az ilyen főbb oldalam, amit használok, és oda mindig felteszem a koncerteket.
0: És hogyha mondjuk szeretné meghallgatni valaki a Varga Tivadar Trio and Friends előadásában a Gypsy Colors című új albumot, ami tulajdonképpen a napokban jelent meg, és csak röviden felolvasom, hogy akik még szerepelnek rajta: Robi Lakatos, Gyárfás István, Botos Lajos, Csapó Krisztián, Kovács László, Csárics Sándor, és akkor még mondhattam volna Gajer Ferenc és Veszeli János személyét is, akik a Varga Tivadar Triónak az állandó tagjai. Akkor hol kereshetnek még rád, ahol meg lehet hallgatni ezt az új albumot?
1: Figyelj, ez tulajdonképpen az összes ilyen digitális platformon fent lesz, ugye a TomTom a kiadó, és hál' Istennek ezt nem nekem kell most intéznem, úgyhogy Spotify, Apple Music, YouTube-on is fent lesz, ugye YouTube az egy ingyenes oldal, ott is meg lehet hallgatni. Nekem nagyon, nagyon

0: tetszik ez a lemez, én erre kifejezetten büszke vagyok most, nem csak a Robi miatt, ha bár ő nagyon sokat nyom a büszkeségem mi voltával, hanem azért, mert ez a lemez, ez tényleg valóban az én ízlésem és az én gondolataimat tartalmazza teljes mértékben.
1: Hát nagyon szépen köszönöm, hogy bejöttél hozzánk, és beszélgethettünk az új albumodról, az új CD-dről, és további szép életet kívánok ennek az albumnak, hogy remélhetőleg sokan fogják hallgatni, és nagy sikert fog aratni. És akkor várunk vissza téged természetesen legközelebb is.
0: Köszönöm a meghívást, és én is kíváncsi vagyok erre a lemezre, hogy mi mit fog produkálni, remélem, hogy szeretni fogja a közönség.
1: Köszönöm szépen.
0: Köszi.
1: A Cifra György díjas Varga Tivadar jazzzongora művész volt a mai vendégem, akinek pár nappal korábban jelent meg új lemeze. A beszélgetésünk harmadik részében mesélt nekünk a terveiről, a zeneoktatás digitális lehetőségeiről és a legközelebbi koncertjeiről. A műsor befejezéseképpen hallgassuk meg a Keresztapa című film zenéjét, Nino Rota szerzeményét, melyet most a Varga Tivadar Trio and Friends előadásában hallgathatunk meg a Gypsy Colors című albumról. Ezzel búcsúzik Önöktől a szerkesztő műsorvezető, dr. Suki Andrást hallhatták. Tartsanak velünk holnap este is. A viszonthallásra!

0: Érdekes, könnyed beszélgetések roma zenéről, irodalomról, színházról.
1: Roma Szalon. Rádió Dix.
0: Rólunk, neked. Korábbi adásunk ismétlését hallottál.

0: Budapesten és környékén a mi hangunk szól. Rádió Dick. Rólunk, neked. Ikonikus folklorzenék. Minden reggel 6-tól a Rádió Dickben. Roma folk. Dalok, amiken felnőttünk. Magyarország ikonikus folklorzenéi a kezdetektől napjainkig. Roma folk. A 100.3 Rádió Dickben. A műsor termék megjelenítést tartalmazott. Hírek rólunk, neked. A 100.3 Rádió Dickben.
1: Üdvözlöm a hallgatókat! A Rádió